0: 100 000 forinttal járult hozzá a diákok iskolai évkezdéséhez, melyet sávoson, tanulmányi átlagtól függően kaptak meg a díjazottak. Többen kitűnő átlagot értek el a 2026-os, 2025-ös tanévben. A polgármester köszöntő beszédében kiemelte, hogy Hódmezővásárhely városa mindent megtesz azért, hogy az összes gyermek egyenlő esélyekkel indulhasson az életben, melyhez a legfontosabb kulcsa a tanulás. A cél, hogy a fiatalok életpályájának és későbbi szakmai karrierjének csak képzeletük szabhasson határt, bárkiből lehessen orvos, ügyvéd vagy éppen mérnök. A cigányzene hatásai. A cigányzene a magyar és az európai kultúra egyik különleges és rendkívül gazdag része. Évszázadokon keresztül alakult, miközben folyamatosan kapcsolatban állt a körülötte élő népek zenéjével. A cigány muzsikusok nem csak saját közösségük hagyományait őrizték, hanem számos ország zenei kultúrájára is jelentős hatást gyakoroltak. Zenéjükben egyszer jelenik meg az öröm, a bánat, a szabadságvágy, a szerelem, a veszteség és az élet minden szépsége és nehézsége. A cigányzene egyik legfontosabb hatása az érzelmek kifejezésében rejlik. A dallamok gyakran rendkívül szenvedélyesek és kifejezőek. Egy-egy hegedű szóló vagy ének képes olyan érzéseket is megszólaltatni, amelyeket szavakkal nehéz lenne megfogalmazni. A zene így nem egyszerűen szórakoztat, hanem lehetőséget ad arra is, hogy az emberek átéljék és kifejezzék saját érzéseiket. A szomorú dallamok megidézhetik a hiányt és a fájdalmat, a gyorsabb, vidám zenék pedig közösségi élményt és felszabadultságot teremthetnek. Különösen fontos a cigányzene közösségteremtő hatása is. A muzsika sok családi és közösségi esemény elengedhetetlen része. Lakodalmakon, ünnepeken, találkozókon és más rendezvényeken a zene összehozza az embereket. Ilyenkor nem számít annyira, hogy ki honnan érkezett vagy milyen korú, a közös éneklés, a tánc és a muzsikálás közös élményt hoz létre. A zene olyan nyelvé válik, amelyet mindenki megérthet. A cigányzene fontos szerepet tölt be a hagyományok továbbadásában is. Sok dalban olyan történetek, élethelyzetek és érzések jelennek meg, amelyek egy-egy közösség múltjához kapcsolódnak.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Trájó, magyarul élet.
1: Életutak, hit, kereszténység.
3: Rádió Dik.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogy, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Nyári Péter az én vendégem. Szia Peti, üdvözlünk itt a stúdiónkban.
5: Szia Armando, köszönjük, hogy itt lehetek.
4: Tehát akkor meg lett volna a lehetőség arra, hogy akár ne higgy ebben, de viszont kaptad ezt a neveltetést. Hogy ment a te utad, amikor rádöbbentél arra, hogy oké, ezt az anyukám mondja nekem, ezt az apukám mondja nekem, mi a testvéreinkkel így nőttünk föl, de én ezt tényleg akarom.
5: Azt hiszem, hogy 7. vagy 8. voltam. Ez nekem egy egészen durva sztorihoz kapcsolódik, amikor először elkapott ez a gondolat, hogy hú, lehet, hogy szükségem lenne valamire. Emlékszem, hogy 7-esek voltunk általános iskolába, gyönyörű Fóti általános suliba jártam, és ott az egyik osztálytársam valaki nagyon jó barátom volt, egyik délután egy ilyen brutális bicikli balesetet szenvedett. Lejött egy biciklivel egy helyről, aminek nem volt féke, és nagyon elesett, és kórházba került, de úgy, hogy a helikopter vitte be a kórházba, és nem tudom, 2x8 órás műtét, fél évig kimaradt a suliból, másnap voltunk a helyszínen, akkor láttuk a kifolyt vérét a homokon, és így ez egy ilyen nagyon-nagyon durva valósággá vált, hogy mi történik, hogy egy pillanat alatt igazából csak biciklizett le egy helyről. Jó, hát nem volt jó a bicikli, meg nem tudom, de hogy mégis mennyire könnyű balesetet szenvedni. És igazából nekem az volt az első pont, amikor így azt láttam, hogy egy jó barátom, aki az osztálytársam, akivel minden nap együtt vagyunk, akinek csillog a szeme, az most a kórházban van, és nem tudjuk, hogy túlélje. És akkor tettem fel ezt a kérdést, hogy hú, ha most meghalnék, akkor hova jutnék? És az izgi, mert hogy nem a családom miatt tettem fel ezt a kérdést, vagy nem azért, mert ilyen háttérből jövök, hanem ez tök ijesztő pillanat volt, hogy ott van egy barátom, aki nem tudom, hogy tényleg holnap fölkele. Úgyhogy igazából nekem ez volt az első pont, amikor elgondolkodtam, hogy van-e ebbe több, vagy hogy mi mellett érdemes dönteni, és hogy mi van a halál után. Igazából ez volt a központi kérdés, meg ez volt, ami elindította a folyamatot. És akkor ez a pont után volt az, hogy elkezdtem megnézni akár a különböző vallásokban, hogy mit mondanak, hogy mi van a halál után. És igazából itt jött be az a valóság, hogy nem akartam, én ennél próbálok mindig egy picit racionálisabb lenni, tehát nem akartam ilyen elfogultan, csak azért, mert a családom is Krisztus hívő, ezért én is Krisztus hívő leszek, ebben így annyira nem hittem, vagy hogy úgy voltam, hogy ez tök jó, meg azt látom, hogy ez hiteles, de mi van még? És akkor körbenéztem, és végül arra jutottam, hogy mivel a szüleim erre tették föl az életüket, ezért ennek én mondjuk így adnék egy fél év, egy évet, hogy most már tudatosan megpróbálok úgy élni, mint egy keresztény, vagy megpróbálom magamévá tenni az értékeket. Az egy dolog, hogy egy gyülekezetben nőttem föl, tudtam a keresztény szavakat, meg voltak a keresztény barátaim, meg voltak ezek az ilyen buborékban levő kis valóságomnak, meg voltak a kis elemei, ami igazából feltételezem, hogy senki másnak nem mondott semmit, kivéve aki ebben a buborékban volt, de hogyha valakinek meséltem akár a gyülekezetről, akkor nyilván senki nem értett belőle semmit. És viszont mégis úgy döntöttem ezen a ponton, hogy jó, akkor adjunk ennek mondjuk egy fél évet vagy egy évet, hogy mit jelent kereszténynek lenni, és hogy van ennek személyes valósága, amellett, hogy ez egy vallási szertartás, úgymond. Úgyhogy innen indult el egy ilyen találkozás, amikor úgy szólt az imám, hogy Istenem, nem tudom, hogy létezel-e, de ha igen, akkor szeretnélek tapasztalni, és ezt a fél évemet szeretném arra föltenni, hogy veled találkozzak, hogy meglássam el, hogy akiről azt mondják, hogy egy élő Isten, az valóban megjelenik így a mindennapokban, vagy tapasztalható-e, érzékelhető-e.
4: Megtörtént ez a pillanat? Éreztél változást? Más voltál akkor, mint amikor csak a szüleid miatt jártál el a gyülekezetből, vagy ez miatt a bizonyos buborék miatt jártál a gyülekezetbe, és volt különbség a között, amikor tényleg meghoztad ezt a döntést, meg akarlak ismerni Istent? Más volt neked már így elmenni egy Isten tiszteletre?
5: Igen. Ennek volt egyik részről jó oldala, meg másik részről meg egy borzasztó oldala is, mert ez azzal járt, hogy tehát egyik részről én azt gondolom, hogy mindenki, ugye nem tudom, olvastad el, van ez a könyv, nem is tudom a címét, mindegy, azt mutatja be, hogy különböző lelki alkatok vagyunk, és hogy mindenki egy kicsit más, hogy érzékeli az Istennek a jelenlétét, és ez nyilván nem mindenkinek, de nekem például mondjuk olyan hatása volt, hogy hirtelen azt éreztem, hogy valami melegség tölt el. És ugye ez, én mondjuk egy kicsit ilyen érzelemvezérelt ember vagyok, ezért ezt így valóságnak éltem meg, vagy azt éreztem, hogy na meghallgatott az Isten, és azt gondolom, hogy most töltött be a Szent Szellem. Nyilván ez biztos nem mindenkinek így történik, főleg a kicsit racionálisabb embereknek. Viszont nekem ez így jelent meg, és igazából az utóhatása az meg kettős volt. Egyik részről elkezdtem ezzel dicsekedni, fú, én döntöttem az Isten mellett, és akkor rám nézett Zsuzsa néni az irodalomtanár, aki azt mondta, hogy aha, látom. Tehát nyilván egyik részről azért nem az van, hogyha megtérsz, akkor egyből jó emberré válsz, vagy onnantól kezdve minden zöld és fehér alap, és te innentől kezdve egy tökéletes 14 éves vagy, vagy hát ki hány éves. Úgyhogy volt egy ilyen, ahol nem. A másik oldalon meg volt egy olyan hatása is, hogy elkezdtem a gyülekezetbe járni, és igen, és kicsit így komolyabban vettem, de ennek meg az lett az eredménye, hogy kicsit átcsaptam ebbe a vallásosságba. Hogy amit mondanak az Isten tisztelen, az be kell tartani. Minden szó szerint. És hogyha valaki nem tartja be mellettem, pedig oda jár, hát akkor az milyen dolog. És hogy kicsit így átcsaptam abba, hogy nem az értéket jelentette nekem, hanem így a feladatrendszert, vagy amiben jó működni, mert ez az Isten rendje, és így kell lenni, és pá-pá-pá. Ez viszont azért kicsit nem túl kegyelem központú, meg annyira nem is kedvelik az emberek az ilyen embereket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amíg volt egy ilyen tök pozitív hatása, meg az, hogy lelkesedtem valamiért, meg így tanulni akartam, és még többet tudni, ebből azért kiesett egy ilyen negatív oldal is, hogy meg kellett ezt tanulnom, hogy jó, de ezzel akkor mit kezdesz, hogyan állsz a többiekhez, hogyan állsz magadhoz, mennyire vagy önmarcangoló, mennyire marcangolsz másokat. Úgyhogy ez az idő volt ezeket így rendbe tenni, de ott azért a kezdeti lelkesedésben minden is volt.
4: Aztán utána nyilvánvalóan ugye egyre jobban éheztél, egyre jobban szomjaztál, ezt mi keresztények úgy tudjuk, hogy ez így működik. Volt benned ez a nagy buzgóság. Említetted, hogy itt 14 éves vagy, jött utána a gimi. Hogyan zajlott ott tovább az életed, hogy így középiskolás korodban még jobban menjél bele a dolgokba? Itt már azért kialakult egy szolgálatod, vagy itt még nem?
5: Itt még részben, még nem igazán, én ebbe az időszakban valahogy kapcsolódtam a fékdiák szervezethez, ahol ilyen kisebb szolgálatokban már így kerülgettem bele. Valamint pont itt ebbe a gimis átállásba történt több dolog is. Egyik részről egy keresztény gimibe mentem, mert édesanyám azt gondolta, hogy el fogok kalódni, hogyha Pestre megyek középsuliba, amiben valljuk be, van némi igazság. Úgyhogy igazából a fóti ökumenikus gimibe mentem, ami alapvetően keresztény szemléletű volt, nyilván nem volt mindenki keresztény, de mégis több keresztény érték fellehető volt, például minden hétfőn áhítatta. Kezdtünk, az volt az első óra, hogy valamelyik a környező négy templom közül valamelyikében vagy istentiszteleten, vagy misén voltunk. Meg volt a heti két hittanóra, és igazából itt kapcsolódott nekem össze, hogy pont amikor jövök ebből a, tudod, ebből a nagyon vallásos és ilyen nagyon megmondó, hirtelen nagyon okos keresztény srác, aki igazából átment ebbe a vallásosságba, az így bekerül egy ilyen keresztény közegbe, ahol vannak hasonló gondolkodásmódú emberek, és ott elindítottunk egy ilyen imakört. És igazából itt indult el egy picit ez a szolgálat része, hogy néhány hasonló gondolkodású arccal lejártunk csütörtök reggelente így imádkozni. És így összeszedni a csapatot, ebből lett egy ilyen 6-8 fős kis imacsapat, ami egyébként így végigkísérte a gimis éveimet, meg majd a gimis évek alatt indul el majd a gyülekezetplántálás, de itt még ott voltam, hogy megtértem, próbáltam a jelenlegi közösségembe ott beilleszkedni és bemerítkezni. Ebbe a folyamatban voltam benne, közben iskolai váltásban voltam, ott alakul egy kis csapat, alakul egy kis szolgálat, de itt még azért nem annyira céltudatos, hanem igazából amilyen lehetőség volt, azokba álltam bele.
4: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni. Most elmegyünk egy picit zenélni, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok. Ez pedig a Trájó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nyári Péter az én vendégem. Ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy gimis korodban egy keresztény suliba jártál, elmentetek minden hétfőn áhítatra, a különböző misékre vagy istentiszteletekre, és te az a srác, aki nagyon buzgó voltál, átmentél kicsit vallásos dolgokban, bekerültél egy ilyen közegbe, ahol különböző, hát egy Istenbe hittek, de különböző nézetek voltak, ugye? Hogyan haladt tovább itt az életed?
5: Hát itt szépen lépkedtem mind az éveket. Ugye ott vagyok a gimibe, igazából elkezdett kialakulni így mind az osztályomban, tök jó baráti körök, mind így az imakörünkbe, így mentek előre a dolgok, próbáltunk, nem tudom, egy-egy konferenciát szervezni, próbáltunk egy-egy zenélést csinálni, minden évben volt két csendes nap, és akkor ott oda raktunk össze mondjuk ilyen zenés csapatokat, vagy ott volt egy-egy, ami mondjuk ilyen imás rész volt, azt így a csapatunk vezette. Úgyhogy igazából ebben így próbáltunk aktívkodni, valamint igazából nekem itt besűrűsödött nagyon a gimis időszak, hiszen itt voltam benne a fékbe, itt jártam a speak outokban nyáron, az angoltáborokban, hétközben voltak heti alkalmaink, ami volt középiskolásoknak péntek esténként, úgyhogy ez egy ilyen nagyon szerves része volt a heteimnek. Amellett elkezdtem kis csoportot vezetni, ilyen bibliatanulmányozást fiatal hívőknek. Én is nagyon fiatal hívő voltam, de mivel ez egy diák szervezet, abban hisznek, hogy diákok vezetnek diákokat, és így igazából a fékben aktív voltam, vezettem ilyen biblia tanulmányozásokat, és akkor közben még el is indult ráadásul a kistarcsai plántálás egy ponton, ahol igazából így eléggé összeértek a szálak, hogy minden is.
4: Kicsit térjünk ki ezekre a dolgokra, mert vannak olyan hallgatóink, akik nem értik ezt a buborékot, és ezeket a keresztény szlengeket, szövegeket, rövidítéseket nem értjük. Tehát mi az, hogy fék?
5: Oké, bocsánat, ez egy jogos pont. Szóval a fék az egy annak a rövidítése, hogy fiatalok az élet küszöbén, és ez egy nemzetközi diákszervezet 192 országban van jelen, és annak dedikálják a szolgálatukat, hogy minél több középiskolás és egyetemista diák tudjon találkozni az élő Istennel, különböző módszereket használva a különböző országokba. Nálunk főleg ilyen heti alkalmakat szerveztek, konferenciákat, játékestéket, és így próbáltak mindenkit összegyűjteni, aki valamennyire érdeklődött, és akkor velük tovább vezetni, hogy vannak-e kérdéseik az életről, mi az, amiben tudunk segíteni, érdekelnie őket egy személyes kapcsolat az Istennel. Úgyhogy igen, ő a fék.
4: És a Speak Out?
5: A Speak Out pedig a féknek egy angol tábora, ami szintén az egyik ilyen eszköze volt a féknek. Amerikai diákok jöttek minden nyáron, körülbelül 30-40 diák, és egy ilyen meghirdetett, úgymond angol tábor volt, hogy anyanyelvi, angol nyelvű diákokkal lóghatsz nyáron egy hetet, és így egyébként nagyon sokan jöttek, átlagban mondjuk egy ilyen héten mondjuk 100 táborozó volt, 100 magyar, volt körülbelül 40 amerikai diák, és voltunk mi is 40-50-en még szervező csapatok magyarok, úgyhogy mondjuk egy ilyen 150-200 fős táborok voltak három turnusba, úgyhogy ez egy ilyen eszköz volt arra, hogy olyan diákok, akik szeretnének angolul tanulni, közben halljanak az Istenről, és legyen lehetőségük az Isten mellett dönteni, egy személyes találkozás mellett dönteni az Istennel.
4: Nagyon jó. És hát ez azért már egy nagy feladat volt, szerintem. Tehát itt azért már itt nem csak kóstolgattad a szolgálatot, hanem ez keményen egy csapatnak a munkája volt. Azért egy 200 fős tábort leszervezni, oda tényleg kell legalább 40 szervező, és akkor te az egyik tagja voltál ennek, ugye?
5: Igen, bár inkább én így részvevője voltam ennek a tábornak, a nagyon előkészületekben nem kellett nagyon belevonódni, max olyan szinten, hogy mondjuk nekem itt volt az első pont, ahol találkoztam élesben a dicsőítéssel, hogy valaki bevon maga mellé, addig csak inkább otthon zenélgettem, de hogy mondjuk itt jött elő, hogy az ilyen előkészületekben, hogy mondjuk a tábor alatt az ilyen dicsőítő estén, ami mondjuk egy héten egy volt összesen, abban mondjuk így részt vegyek. De mondjuk a nagy tábornak az előkészítésében nem kellett nagyon belevonódnunk.
4: És ez a részvétel, ez mit jelentett, hogy kellett részt venned ebben a dicsőítésben?
5: Ebben a dicsőítésben igazából volt egy dicső, ez Béres Bence barátom, aki egy ponton rám írt, hogy szevasz Petikém, úgy hallom, hogy te már láttál zongorát. Nincs zongorásunk, tudsz jönni? Én meg így néztem rá, hogy figyelj tesó, játszottam Mozartot, meg Beethovent, nem tudom, hogy kell könnyű zenét játszani, fogalmam sincsen. Ha mutatsz egy kottát, próbáljuk meg, de igazából nem nagyon, még azt sem tudtam, hogy mi a különbség a 3 és a 4 negyed között, pedig láttam sok ütemmutatót, de hogy ez a könnyű zenébe dobra hogyan jön ki, azt soha nem tudtam, mert mindig egyedül kellett játszanom, és tökre mindegy volt, hogy 3 vagy 4 negyedet játszok. Úgyhogy igazából ez egy nagyon vicces történet volt, mert igazából ez nem feltétlenül tisztult ki minden alkalom végére, csak a vége felé.
4: De jó, de ez nekem azért nagyon vicces, mert mi vezettünk együtt dicsőítést, és nekem ez, hát nyilván jó van, akkor már évek óta dicsőítésben benne volt, tehát nekem ez abszolút nem volt meg, de így előttem van ez a kép, hogy csinálhattad akkor, de sikerült?
5: Sikerült. Igazából kérdeztem a dobos, hogy mit kéne játszanom, azt mondja, nem tudom, dobos vagyok, old meg. De a végére csak lett valami, úgyhogy azzal kezdtem, hogy próbáltam azért nagyon biztosra menni, hogy tudod, az egyeket legalább a helyére fogjam le, hogy valami zongorahangzású pad, valami maszlak benne legyen, és legalább az egy jó helyen legyen, hogy ne csúszol nagyon el a zene. Úgyhogy így a végére azért összeállt, de ez egy szuper ilyen első környezet volt erre.
4: Szuper. Egyébként benned volt egy ilyen elhivatottság ezzel kapcsolatosan? Érezted, hogy te egyébként az Istennek a zenéjében, a dicsőítésben szeretnél részt venni? Nyomultál is erre, vagy ez tényleg tök váratlanul ért téged, hogy behívtak a dicsőítésbe?
5: Megmondom őszintén, hogy teljesen váratlanul ért, mert igazából nekem volt egy meggyőződésem, hogy az Isten, ha valahol nem tud használni, az a zene, mert ha már tanultam zeneiskolába, én 9 évet zongoráztam, de igazából nagyjából az volt a visszajelzés, hogy hát fiam, lehet, hogy valami más kéne csinálnod, mert hogy így tudod, nulla ütemérzék, vagy így nulla zenéség, hanem így próbáltam amennyire az nagy érzelmeimet rátenni a zongorára, de hogy az érzelmeim nem feltétlenül stimmeltek a ritmussal, hanem ilyen valami lett, de hogy ez nem egy annyira édesanyám élvezte. De nem mondom, hogy mindenki élvezte ezt a zenét. Úgyhogy igazából ez egy meggyőződésem volt, hogyha egy valahol az Isten nem tud használni, az a zene lesz. Úgyhogy amikor engem behívtak ebbe a csapatba,

0: Hogy készültél már azért bibliaórákkal, vagy tanítottál?
1: Hát ha nem is tanítani, de mondjuk úgy csináltuk az ilyen bibliaórákat, hogy mindig kinéztünk egy részt, és kérdésekkel készültünk, vagy mondjuk egy-két gondolat, de ezt mondjuk úgy képzeld el, hogy egy ilyen alkalomra mondjuk volt 25 perc, énekeltünk egyet az elején meg a végén, és maradt mondjuk egy ilyen negyedórás beszélgetés, ami mondjuk olvasással, kérdésfeltevésekkel, beszélgetésekkel, de a negyed óra 20 percünk volt körülbelül. Úgyhogy nem igazán tanítás, max mondjuk volt egy ilyen egy-két perces monológ, hogy mi mit értettünk meg ebből a részből, de felolvastuk együtt a részt, és volt mondjuk 3-4 kérdés, amit viszont így átbeszéltünk, és ez mondjuk így előtt, tehát 7-re mentünk be, vagy 7 óra 15-re mentünk be, tehát ez mondjuk így a hajnalok hajnalán, amikor még az agyifogás kerekek is egy kicsit lassabban pörögnek, úgyhogy tanítani nem, de ilyen kérdések vezette, bibliaórák voltak ezek.
0: Akkor inkább ilyen házigazda voltál, és a kérdésekkel igen. Így vezetted a beszélgetést, hogy merre kanyarodjon
1: igen.
0: Körülbelül.
1: Ha? Igen. És ezt is meg is osztottuk, úgyhogy tök jó volt, hogy többen voltunk, 3-4-en forogtunk mindig, és akkor mindig más készült egy kicsit.
0: Nagyon jó, ez tök jó. Ezt egészen fiatalon csináltad, ugye itt középiskolás korodban igen. Voltál, itt mennyi lehettél? 16-17?
1: Olyasmi, 15-16-17, igen.
0: Aztán.
1: Ez a sáv, 9., 10., 11., nagyjából.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni, kedves hallgatóink. Aztán folytatjuk tovább.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
0: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok. Ez pedig a Trájó, az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan az Istennel való kapcsolatukról beszélnek, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nyári Péter az én vendégem. Utána hogyan alakult tovább az életed? Ugye itt már kóstolgattál bele a szolgálatokban, már érezted azt, hogy milyen nem csak kapni az Istentől, hanem adni is az embereknek. És említetted, hogy itt már kezdett a golgotai kis tarcsa megalakulni. Itt ugye neked bőven ki kellett, hogy vegyed a részedet, hiszen a te édes bátyád kezdte el. és hát ilyenkor, ugye, így most gondolok az Attila helyzetébe, hogy oké, csináljuk a gyülit, mert Isten így vezet erre, és hát így oké, hogyha van egy szolgálócsapat, de én biztos, hogyha a szolgálócsapaton belül a legjobban az öcsémre támaszkodnék, és rájuk bíznám a legtöbbet, hogy így segítsenek. Te hogy élted meg ezt?
1: Hát ez részben így volt. Igazság szerint én a kistarcsai Golgotához konkrétan első vasárnap csatlakoztam. Ugye ezt az időszakot megelőzte egy két éves ilyen bibliatanulmányozó kör, ami ott kistarcsán alakult, akik már két évente találkoztak, és akkor ők jutottak el arra a pontra, hogy szeretnék áttenni vasárnapra, és akkor elindulni így a gyűli irányába. Én ezen a tájon csatlakoztam, előtte egy-egy ilyen alkalmon voltam, de igazából fixen ezektől a vasárnapoktól kezdtem el járni. Ez 2015 júliusa, úgyhogy pont nemrég volt a 7. születésnapunk.
0: Hú, de jó!
1: Igen. És egyébként igazad van, tehát általában tesókra sok kerül, ez biztosan te is tapasztaltad Esztergomba. Igen, hát elindult, és akkor ugye mindenre szükség van, meg hát igazából egyikünk se csinált még gyűlit. Úgyhogy rengeteg kérdőjellel a fejünkbe, de annál lelkesebben ebbe beleugrottunk, hogy nem tudjuk, hogy ez mit jelent, de szeretnénk elkezdeni valamit csinálni, és így kitalálgatni a koncepciót. Úgyhogy emlékszem, amikor még a nappalikba voltunk, első fél évben elég sok nappaliba találkoztunk, általában valakinek a házába volt, és akkor elindult. Én főleg ott is egyik részben nyilván egy a szervezés részét, bár Attila nagyon sokat vitte azt a részét, úgyhogy ott is elég gyorsan igazából így a zenei részbe kerültem valahogy bele, és akkor majd itt érnek össze, hogy lehet, hogy nem véletlen indult el Speak Out-ba az a zenélés, de hogy így indult el, hogy elég hamar, nyilván Attilának rengeteg dolga volt, ő is dolgozott teljes állásba, közben készült a bibliórákra, készült a tanításra, kapcsolatot tartott mindenkivel, ugye ők régóta összejártak bibliát tanulmányozni, ismerte az embereket, akkor bejöttek, hogy lehet, hogy előbb-utóbb termet kéne keresni, előbb-utóbb kellenének eszközök, nem tudom, kéne honlap, nem tudom, tehát ismered Attilát, hogy mondjuk ilyen nagyon szereti a kommunikációt, hogyan lehet összerakni a kommunikációt, akkor mit jelent az, hogy gyüli vezet,

0: és mi így az ő felelősségek, kik vagyunk, milyen képességű emberek vagyunk itt, akik szeretnénk ebbe beletenni. És akkor így igazából én a technikai részbe vonultam bele, a technikának a beszerezni az első mikrofonokat, első hangfalt, első kahont, nem tudom, az ilyen nagyon alap dolgokat. Úgyhogy igazából én a technikai és a zenei részébe kezdtem el bevonódni már a legelejétől kezdve.
1: És most ott tart, hogy van nagy dob, elektromos dob, gitár, zongora, szinti.
0: Jó az úr.
1: Egy komplet nagy dicsőítő csapata van, mondhatjuk így, azért, ami vidéki gyülekezetekben ritka. Tehát általában, hogyha egy vidéki gyülekezetre gondol az ember, akkor vagy egy darab szinti van, vagy egy gitár, egy kahon esetleg, de azért a Kistörcsei Golgotáról elmondhatjuk, hogy van egy komoly dicsőítő csapatotok, tehát zenei szinten is egy komoly, tehát hogy mondhatom azt, hogy igen, hogy beül oda vasárnap istentiszteletre valaki, és egy élvezhető zene van. Tehát azon kívül, hogy az Istennek énekeltek, és nyilvánvalóan ez a fontos dolog benne, de egyébként meg bármilyen szemszögből egy zeneileg megfelelő, kellemes muzsika hallható. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Egyébként van egy YouTube csatornátok is, ugye? Úgyhogy ott tudnak követni benneteket. Kistarcsa, Golgota Kistarcsa, vagy valami?
0: Igen, Golgota Kistarcsa, igen.
1: Golgota Kistarcsa, így megtalálható, kedves hallgatóink. Nyugodtan nézzétek meg a tanításokat is, a dicsőítést is, és hogyha esetleg ott vagy a közelben, és keresel éppen Gyulit, akkor én ezt tiszta szívvel tudom ajánlani.
0: Várunk szeretettel mindenkit.
1: Na szóval, ott hagytuk abba egyébként, ugye, hogy lehet, hogy itt összeér a szál, hogy a technikai dolgokat kellett beszerezned, de hogy így a dicsőítésben kellett kivenned a részedet. Egy induló gyülekezetben, hogy vezi ki a dicsőítésben a részét az ember?
0: Hát, én nagyon kerestem, megmondom őszintén, hogy mivel én egy olyan közösségi háttérből jöttem előtte, ahol 4 szólamra énekeltünk, és orgona hang volt, ezért mondjuk nekem egy ilyen nagyon nagy változás volt, hogy mit jelent az, hogy dicsőítés vezetés? Mit jelent az, hogy egy Golgotában mit jelent a dicsőítés? Nagyon kerestem ebbe magamat, hogy mit jelent nekem egyáltalán ez a fogalom, hogy az urat dicsőíteni, mit jelent az, hogy vezetni ebbe másokat, mi ez a zenei stílus, milyen dalok vannak, mert hogy részben kezdtem rászocializálódni erre a dalokra az elmúlt években, de azért nem ezek voltak előtte feltétlenül a mindennapok, sőt, nagyon-nagyon nem ezek voltak. Nem ebben nőttem föl. Úgyhogy, hogy mit jelent egy ilyen kisgyűrűbe elkezdeni egy olyan embernek dicsőítést vezetni, akinek fogalma nincsen erről? ezek nagyon sok kérdést vetettek föl, és őszintén rengeteg blogot olvastam, akkor így próbáltam kinyúlni dicsőezek felé, nem tudom, leültem a Mike Pénnel a budapesti Golgotából beszélgetni, hogy mit jelent ez, mit csináljak. Akkor ezen a ponton volt, hogy megkerestem Hellinger Andrist, tudod, hogy szia Andris, figyelj, az van, hogy jövök egy ilyen nagyon konzervatív háttérből, úgy hallottam, hogy te is valami hasonlóból jössz. Mit kéne csinálnom, mint egy dicsőez? Úgyhogy innen indult a sztori. Úgyhogy hát elkezdtem megismerni ezeket a dalokat, megpróbálni eljátszani ezeket a modern dicsőítő dalokat, akkordozva, zongorázni, zongorával kezdtem. Úgyhogy elkezdtük összeépíteni, hogy mi azok a dalok, amiket a gyülekezet elkezd megismerni, mi az, amiket már ismernek az emberek ott, mi az, amit tényleg áldás, hogy ne folyamatosan úgy legyen, mi az, amit én el tudok játszani. És akkor ebből a medszerből elkezdtek összerakódni, hogy először tud ez a 10-15 dal ismétlődik, aztán szépen épül, úgyhogy elkezdtük felépíteni így a repertoárunkat, hogy mennyi mindent ismerünk, akkor próbáltuk összeszedni, hogy ki az, aki még talán tud valamilyen hangszeren játszani, hogy tökéletesen együtt játszani, ki az, aki tud énekelni. Én ezen a ponton még közelében nem voltam a mikrofonnak, próbáltam egyetlen 100 zongorával mindent is levezetni, mert hát nem tudom, ha valaki meghallgatott volna akkor énekelni, akkor lehet, hogy nem csak a szobából ment volna ki, de fölállt volna a kanapéból, vagy nem tudom.
1: De most már akkor énekelsz, ugye?
0: Most már igen. Most már csak a fele a csapatnak áll föl. Nem, viccelek.
1: Nem, mert ez egyébként ez most nagyon jól szól. Tényleg. Mit tudsz mondani erről, hogy alakult ki ez? Hogy jöttél rá, hogy a dobos legyen a dobos, a gitáros a gitáros, a zongorás, és te énekeljél, és ki miben vegye ki a részét? Ez hogy alakul ki egy gyülekezetben?
0: Nagyon jó a kérdés. Megmondom őszintén, hogy nekem ebben volt egy ilyen transition, mert amikor az elején elindult ez az egész dolog, akkor így én próbáltam így a csapatot szervezetileg összefogni, és én egy zongorás voltam, és próbáltam egy dicsőítés vezetőt keresni, aki énekel és gitározik. Amit egyik részről találtam, másik részről mindig nagyon sok szervezéssel járt, hogy fú, valami havaromat leakasszam, ő ráérjen, ismerje ezeket a dalokat, a gyűlőben még az elején ott kevesebben vagytok, nincsenek meg annyira a tudás ehhez, nem annyira vannak ilyen emberek, pláne akinek van tapasztalata, így az elején nagyon sok kapacitáson ment el a szervezése, a próbák szervezése, dalok szervezése, emberek szervezése. Igazából itt még nem kellett azon gondolkozni, hogy kit használunk, hanem ki az, aki használható egyáltalán bármire. És igazából ez az, ami fejlődött szerintem az évek alatt. Ebben volt egy mélypont, amikor tehát nem nagyon működtek ezek a dolgok, nagyon sok energiát vett el, és egy ponton, aki viszont vezette a dicsőítést, akit sikerült hosszabb távon így bevonni, ő egy ponton azt mondta, hogy figyelj, nagyon sajnálom, de én ki fogok költözni Németországba, nem tudom tovább vinni ezt a szolgálatot, hajrá, szurkolok.
1: Azt a mindenit, na most ez egy nagy pont itt, innen fogjuk folytatni a beszélgetést, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni, kedves hallgatóink.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió DIK egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Na, szia testvérem, itt vagyok a bárba. Mi van, baj van?

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítást érintő kifogásokat. Megnyitják a Ráckevei Soroksári Dunák zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítás azon részleteit, amelyek a Sólyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvény módosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Ma megnyitják a Ráckevei Soroksári Dunák zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Csak nem 100 milliárd forinttal olcsóbb lesz, 51 milliárdba fog kerülni az M6-os autópálya Érdés-Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetése ősztől 11 évre, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, ez az ár azonos műszaki tartalomra vonatkozik, mint a Mészáros-Szia autópálya konceszor MKIF ZRT esetén, de az üzemeltetésre harmadannyi közpénzt költenek el. A tárcavezető arra reagált, hogy az MKIF bírálta az M6-os üzemeltetésére még tavaly megrendelt szolgáltatás visszavonását. Vitézi Dávid emlékeztetett, az ügylet átvilágításakor megállapították, hogy Lázár János minisztériumának nem volt hatásköre a megrendeléshez, ezért azt a kormány nem tekinti érvényesnek. Megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, fontos, hogy az új lakásokon túl közösségi terek és jó közlekedés is létrejöjjön az adott városrészben. A cél hosszú távon fenntartható professzionális bérlakáspiac, elsősorban a fővárosban, aminek alapja egy 550 millió eurós uniós forrás, továbbá 2 milliárd forintos banki finanszírozás. Már az őszi pályázatokat készíti elő a Nemzeti Kulturális Alap, a tervek szerint még idén megjelennek az új kiírások, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán beszámolt arról, hogy megkezdődött az NKA állandó kollégiumaiban a miniszteri kinevezettek cseréje, és munkába áll a kiemelt kulturális programok új kollégiuma is, amely a korábban megítélt támogatások pénzügyi és szakmai beszámolóit ellenőrzi. Budapesten hajnaléktartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik majd a zenét. A Kossuth téren az esti fénysó és a tűzijáték után diszkó lesz, a Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík, korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Ez a Trájó.
0: A 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
4: 100.3 Rádió Dík romákról, nem csak romáknak, én Sztolyk Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, a mai nap folyamán pedig továbbra is Nyári Péter az én vendégem. Nagyon örülök neki, hogy itt vagy. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy megalapult végre a dicsőítő csapat, megtaláltad a dicsőítés vezetőt, majd ez a vezető azt mondta neked, hogy ki kell mennie Németországba, és sajnos itt hagyja a csapatot és a gyülekezetet is. Hogyan érintett téged ez a dolog? Amikor már tényleg megvolt az egész csapat, akkor így ezt hogy élted meg?
5: Megmondom, hogy nehéz volt. Két ok miatt. Az egyik az, hogy ez a dicsvesz barátom
3: nekem az egyik legjobb barátom volt, azért nyilván volt egy személyes oldala, hogy tesó, nagyon szurkolok, és remélem, hogy bejön minden számításod Németországba. Mind a mellett tudtam, hogy igazából nem nagyon tudunk funkcionálni nélküle vasárnaponta, és hogy volt egy csapat, akik itt tökre szerettünk együtt próbálkozni, meg nem tudom, legalább valahogy megszólalgattunk, és akkor tudtam, hogy ez is szétesik, és nincs a helyre senki, nem azon, hogy berántok még egy valakit, és akkor hirtelen lesz valami, hanem hogy ez egy hiánycikk lesz. Úgyhogy nyilván így meg egy megoldandó probléma lett, amit meg kellett valahogy oldani, úgyhogy nekem ez volt az a pont, amikor azt láttam, hogy én rendkívül olyan ember vagyok, aki szereti mindig tudni, hogy mi történik, és szeretek megoldani magamnak mindent, hogyha lehet. És ez volt az a pont, hogy azt láttam, hogy így nem számíthatok másra ilyen dolgokba, vagy hogy egy ponton, hogyha viszem ezt a szolgálatot, akkor be kell tudnom töltenem ezt a szolgálatot egy olyan minimum szinten, ami nem a legjobb, nem a legszebb, de elmegy. És ezen a ponton én még zeneileg nem feltétlenül tudtam a lead szerepet betölteni. Viszont ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy na jó, igazából elment most már nagyon sok idő azzal, hogy mindig csak szervezkedünk, próbálkozunk, nem az igazi, senkinek nem az igazi, most le is lépett valaki, és én ezen a ponton mondtam azt, hogy szeretnék megtanulni gitározni, és szeretnék dicsvez lenni, és tudom, hogy nem a legjobb, de egyszerűen nincsen más, és nincs kapacitás állandóan szerezni, úgyhogy meg kell oldanom nekem, mert utána nem az van, hogy a csapat felé is csak az elvárás van, hanem azt mondom, hogy itt vagyok, megyek, gyertek utánam, abban már sokkal könnyebb bevonni másokat. Nem kell számítani másra, úgymond akármi történik, én akkor is megyek nyíl egyenesen előre, aztán jön mindenki utánam, de legalább nem kell másra számítani, úgymond. Úgyhogy igazából ez volt az egyik ilyen fordulópont, amikor azt mondtam, hogy idáig zongoráztam, sajnos ez egy elektromos zongora volt, nincsen saját hangja, és mindenhova iszonyat nehéz volt, 30 kiló az a zongora, úgyhogy iszonyat nehéz volt cipelni, és nem lehet tábortűz mellett sem használni. Úgyhogy ezen a ponton mondtam azt, hogy én szeretnék megtanulni gitározni, mert annak van saját hangja. Ha törik, ha szakad, annyi biztos van.
4: Igen, igen. Nos, ez a szorgalom, ez meg is volt benne, de elkezdtél gyakorolni, és akkor ennyi idő telt el, mire tényleg oda tudtál állni, hogy akkor oké, élesben, egy vasárnap Isten tiszteleten én tudom vezetni a csapatot egy gitárral.
3: Nincs rá jó válasz, túl hamar, mivel nem volt senki más, ezért oda kellett állnom, ez botrányos volt. Vokál miatt is, és botrányos volt a gitározás miatt is, de nem volt más. Ez igazából volt egy ilyen kicsit ilyen átmeneti időszak, amikor igazából se nekem nem volt ez jó, se a Gyülinek. Tehát katasztrofális vasárnapokat képzeljél, tudod, megáll a dal, rossz helyen lépek be, rossz hangon lépek be, mindenki néz, hogy vajon sikerül-e neki, tudod, a Gyüli szurkolt, hogy el tudjam énekelni valamennyire, tehát volt egy ilyen része, de ez nyilván iszonyat frusztráló volt, úgyhogy itt nagyon sok idő ment bele a gyakorlásba, és abból, hogy ez jobb legyen. Én azt gondolom, hogy talán eltelt egy, tehát utána ott nagyon sok gyakorlással pár hónap alatt beállt arra, hogy így elmegyegettek a dalok. Én azt gondolom, hogy nekem nagyon sokat dobott alatba, amikor ténylegesen elkezdtem mondjuk énektanárhoz járni, és így belemenni a zenébe jobban. De azért volt egy átmeneti időszak, és hát én a mai napig nem tudom feltétlenül azt mondani, hogy na, odaállok, és a legkirályabb lesz, hanem azért pont így, amit meséltem is, hogy nekem ez volt egy olyan terület, amit is soha nem tudtam, hogy az Isten ebbe tud használni, ezt így folyamatosan alázatba tart engem, mert hogy nem gondolom, hogy odavaló vagyok, hanem teszem, és megmondom, hogy nagyon élvezem, meg öröm látni, hogy az Úr használja ezt bennem, de hogy ez az a terület, ahol engem így folyamatosan alázatba lehet tartani, mert hogy tudom, hogy úgymond nem elég jó, vagy nem az a szint, amit én amúgy így megálmodok.
4: Egyébként ugye említetted, hogy létrejött a csapat, te csak zongorásként szeretted volna azt, hogy legyen egy vezető, aki viszi a csapatot, stb. Stb. De mégis ugye ez a te szolgálati területed volt. Mesélj arról, hogy aki ebben a szolgálati területben van, tehát jelen pillanatban te már mint dicsőítés vezető, ugye nyilvánvalóan ezt tudjuk, hogy ez esetben te nem csak azt az adott csapatot vezeted, hanem konkrétan az egész gyülekezetet, sőt ilyenkor a pásztor is a dicsőítés vezetőnek a keze alatt van, úgymond, mert ő az, aki bevicci őt ebbe az áhítatba, az Istennek a jelenlétébe. Most ismét meghallgatunk egy keresztény zenét, aztán folytatjuk tovább a beszélgetésünket. Kedves hallgatóink, érdemes velünk maradni.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dík Romákról, nem csak romáknak, én Sztól Karmandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, a mai nap folyamán pedig továbbra is Nyári Péter az én vendégem. Nagyon örülök neki, hogy itt vagy. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy megalapult végre a dicsőítő csapat. Te hogyan kontrollálod azt, hogy ki kerülhet bele a dicsőítő csapatban? Tehát volt szó, konkrétan így mondtad a mondatot, hogy kerestük, hogy ki az, aki játszik még valami hangszeren, vagy ki az, aki vokálozni tudna. Oké, ez megvan, és mi az, ami alapján te eldöntöd, hogy ő részt vehet a dicsőítő csapatba, vagy nem? Itt gondolok lelki dolgokra is, meg zenei térre is.
3: Több utat megjártunk ezzel kapcsolatban, vagy elég sok tapasztalat van. Sajnos vagy nem sajnos, ezt még nem tudom pontosan eldönteni. Mindegyikből tanultunk nagyon sok mindent. Azért az elmúlt 7 év alatt ez az egyik legolyanabb csapat, ami nyilván nagyon látványos. Elég sok szolgáló jött és ment. Különböző okok miatt, valaki személyes okok miatt, valaki azért, mert nem annyira érezte ezt a csapatot. Ezért így a sok tanulságból van néhány, amit most már így mindig alkalmazunk. Egyik részről ez egyikként majdnem kollektíven minden szolgálatra igaz, de a dicsőítésre különösen, hogy azt valljuk, hogy szeretnénk, hogy az ember, aki beszáll a dicsőítés vezetésbe, azt gondoljuk, hogy mindenki, aki a dicsőítő csapat része, az vezeti a gyülekezetet azzal éppen, amit csinál. Viszont ennek az embernek fontos, hogy ismerje a közösséget, fontos, hogy a közösségből jöjjön, hogy ne csak szerepelni jöjjön, hanem hogy tényleg az Isten szeretné imádni azzal, amivel van. Ezért az egyik ilyen alapszabályunk az, hogy senkit nem vonunk be például a dicsőítő szolgálatba, ameddig nincsen 6 hónapja a gyülekezetbe. Ami tök nehéz, mondjuk, hogyha jön egy nagyon jó zenész a gyülekezetbe, akkor nyilván egyik részről így leharapom az egyik kezemet, hogy azonnal szeretném, hogy beálljon. De a másik oldalon meg azt láttuk, hogyha túl hamar mondjuk valaki bevonódik a szolgálatba, akkor lehet, hogy nem kapcsolódik a gyülekezethez. Akkor hogyan szeretné, akik felé szolgál a zenéjével, úgymond. Úgyhogy az egyik ilyen, ami ilyen nagyon praktikus, hogy 6 hónap előtt nem. Már a próbákban talán ilyen 4-5 hónapnál elkezdjük bevonni. Ez a másik, amit én szoktam alkalmazni, hogy mindenki, aki jelentkezik, hogy szívesen jönne, kérek tőle egy 3 hónapos próbaidőt. Mert azt gondolom, hogy zenészeknél egyébként is különösen fontos a csapatmunka. Minden csapatnál nagyon fontos a csapat összhang, és az, hogy tud-e a csapattal dolgozni, tud-e velem dolgozni, tud-e a másikkal dolgozni. Ezért ebből a 3 hónapban azt szoktam kérni, hogy itt még sokszor nem is feltétlenül játszanak színpadon együtt, hanem csak próbán vannak benne, vagy max. Egyet vannak színpadon. De hogy mondjuk így a próbák alatt hogyan kapcsolódik a csapathoz, sikerül-e megtalálni a közös hangot, könnyű vele dolgozni, hozzá, amit kérünk, érti-e, hogy miért csináljuk, érti-e mind a gyülekezetünk, mind a csapatunknak a vízióját, sikerül-e a működésünket megérteni, és hogy így beleillik-e. Ilyenből volt nem sok, azt mondom, hogy 1 vagy 2 ember, akit így a végén egy közös megegyezésre, minden a 3. hónap végén mindig leülünk és kiértékeljük együtt, hogy ezt én is nekik is felszoktam tenni ezt a labdát, hogy figyeljetek, tökre értem, hogyha nem pálya a mi csapatunk, nekünk ez a kultúránk, mi most már itt vagyunk 10 páran, tehát valószínűleg, hogy egy ember miatt nem tudunk kultúrát változtatni, és tök oké, hogyha nem, de hogy mi ebbe az irányba megyünk, és nagyon örülnénk, hogyha tudnánk együtt dolgozni, és van, aki mondja, hogy figyelj, nekem ez túl sok, túl nagy elköteleződés, vagy valami más, de igazából legtöbben meg így nagyon szeretik, hogy van irány, van struktúra, szeretnek ebbe belekapcsolódni, de ez az egyik ilyen, ez meg a másik ilyen nagy eszköz, hogy csapat vitte, és egyébként meg ugye az elsődleges az, hogy szereti a jó Istent. Tehát, hogy mi így a motiváció, hogy azért szeretne zenélni, hogy ezt mint egy áldozatot oda tegye az oltára, és hogy ezzel szolgáljon a közössége felé és az Isten felé, vagy azért szeretné, hogy színpadon legyen. És hogy ezt így próbáljuk kiszűrni, hogy a színpadnak nem tudunk helyet biztosítani, mert ez nem arra van, hanem ez arra van, hogy a gyülekezetet fölkészítsük, és hogy egy környezetet biztosítsunk, hogy találkozzon a jó Istennel. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy az elsődleges az, hogy szereti az Istent, és a másodlagos, hogy hogyan zenél, de hogy a második, hogy hogyan zenél, nem a negyedik, meg az ötödik.
4: Uh-huh. Szuper, és hogyha valaki nem olyan szintet hoz, de viszont nagyon buzgó, és szereti az Urat, akkor annak így szépen van közölve, hogy még gyakoroljon, és aztán utána csatlakozhat a csapathoz, vagy próbára eljárhat, vagy ez hogyan működik?
3: Abszolút. mind a próba opció, többen szoktak így bejönni csak próbára, és egy ilyen fülmonitor rendszert használunk, tehát be tud jönni úgy próbára, hogy igazából a csapatot egyáltalán nem zavarja, hogyha szeretnénk, akkor fel tudjuk húzni, meg tudjuk hallgatni, de egyébként tud úgy próbálni, hogy egyébként senkit nem zavar, úgyhogy az egyik ilyen, ahol így tudnak fejlődni, felnőni akár a következő generáció, de egyébként meg én most pont olyan irányba visszük a szolgálatot, hogy egyre többen vagyunk, egyre több ilyen adminisztratív oldala is van, vagy olyan, amihez mondjuk kevesebb zenei tudást igényel. Úgyhogy próbáljuk úgy megfogni, hogy egyik részről szeretnénk biztosítani, hogyha valaki, nem tudom, nagyon szereti a dicsőítést, mint koncepciót, neki ez sokat jelent, de mondjuk nem zenél, akkor vannak olyan, rengeteg olyan adminisztratív, vagy nem feltétlenül csak adminisztratív feladat van egy dicsőítő csapaton belül, amiben bele tud vonódni. Ugyanúgy a dicsőítő csapatnak a része azért, mert nem zenél. Ez az egyik. A másik meg én nagyon hiszem, a Hillsongtól kezdtük el átvenni, van ez a Hillsong mondja azt, hogy ő eszközökkel segít egy gyenge zenésznek közepes zenésszé válni, és egy közepes zenésznek pedig jó zenésszé válni, hogy jól hangozzon. És mi ebbe így építkezünk, meg vannak így a kis terveink a következő évekre, meg el is kezdtük építeni az ilyen digitális támogatási eszközöket, amivel tudunk segíteni, hogyha valaki még nem annyira, meg ez nekünk is jó, tehát ez nem is azt mondom, hogy más, hanem nekünk. Nekünk segít, hogy egy alacsonyabb szintről egy magasabb szintű zenét tudjunk előállítani, vagy próbáljunk meg előállítani, vagy a törekvésünk meg legyen. Úgyhogy igazából így a különböző pozíciókkal, a különböző digitális eszközökkel, a különböző fejlesztési stratégiákkal, ezekkel próbálunk meg mindenkit bevonni, aki szeretne mondjuk egy csapatnak a részese lenni, aki szeretne szolgálni egy közösség felé, aki szeretné az ajándékait használni arra, hogy ezzel embereket építsen, és a Jóisten elé tegye, mint áldozatot.
4: Ez nagyon jó, nagyon bölcsen csinálod ezt a dolgot. És az ember, hogy így hallgat, hogy a nullából, úgyhogy másoktól kérdezhet, hogy most nekem mit kell csinálnom, mennyire kifort ez a dolog? Erről ezzel kapcsolatosan volt egy út, amit esetleg így a kérdéseimmel így össze-vissza kanyarintottam, és nem tudtad elmondani? Tehát, hogy itt ebbe volt neked valami, hogy így megalakult a Kistarcsai Golgota, és hogy ott annak a megélése, ott neked így van valami, amire így ki szeretnél térni, hogy hogyan jutottál el idáig?
3: Azt gondolom, hogy szépen végigmentünk az ösvényen, vagy egy-egy ilyen mérföldkövet érintettünk. Igazából én azt gondolom, hogy ami engem az úton tartott, és ami az úton tart, én nem gondolom, hogy mi feltaláltuk a spanyol viaszt, meg azt sem, hogy feltétlenül jól csináljuk, hanem azt látom, hogy vagyunk páran, akik így lelkesek vagyunk, és megpróbáljuk a lehető legjobban kihasználni az időnket. Nekem az egyik, tehát van néhány igevers, ami nekem még mindig tök sokat jelentett, és az egyik az az, hogy ezt lehet, hogy föl is olvasom. Az egyik ilyen igevers, az a Példabeszédek 16. részében van, 9. vers, ami azt mondja, hogy az ember értelme terveli ki az útját, de az Úr irányítja a járását. És kicsit ebbe voltam, tudod, hogy ott vagyok fiatalként, fogalmam sincsen, de hogy azt láttam, hogy a Jóisten szeretné, hogy tervezzünk, hogy nekem ebből az igéből az jön át, hogy nem azon, hogy majd lesz valahogy, tudod, hanem hogy az tök kedves dolog, hogy tervezzünk, de a másik oldalon meg azt is mondja, hogy figyelj, de az Úr fogja irányítani a lépésedért. Tehát van egy A terved, és nem biztos, hogy oda jutsz el, ami nem baj, mert a terv az jó, mert a úton tart, mert van jövőkép. De hogy a Jóisten vezeti az útját, amerre neki kedves, és hogy így rá vagyunk hangolódva teljesen. A másik pedig kicsit kapcsolódik hozzá, ez a Zsoltárok 32. részében van, 8. vers, hogy bölcsét teszlek, és megtanítalak, hogy melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, és rajtad lesz a szemem. És nekem ezek így az évek alatt ezek ilyen tök erős versek voltak, hogy igazából én ott vagyok, próbálkozok, személyesen próbálom megtenni a legjobbamat. Azt is látom, hogy objektíven nem tudom, hogy állok, de hogy ezek ilyen tök nagy ígéretek, hogy tudom, mennyi ajándékot kapunk, azt hogyan használjuk, és a Jóisten megáldja, azt mondja, hogy bölcsét eszlek, és megtanítalak, hogy melyik úton kell járnod. Rajtad lesz a szemem, és vigyázok rád. És ezek akkora ígéretek, amit én így próbálok elhinni, és ebben menni, próbálok tervezni, próbálok bölcsen dönteni, próbálom az Úr elé letenni, és tényleg nem gondolom, hogy jól csináljuk, hanem nekem egy nagy csoda, amit látok. Nagy csoda, hogy vannak emberek, akik szívesen jönnek szolgálni. Nagy csoda látni a gyülekezetnek az épülését, mert azt gondolom, hogy ez az egész a Jóistennek a munkája. Nekünk ebbe túl sok részünk, amellett, hogy az időnket beletesszük, én nem érzem, hogy ez rajtunk állna, hanem ez csak a Jóistennek a kegyelme, és öröm benne lenni így a munkájában. Nekem megtiszteltetés az, hogy szolgálhatok a Jóistennek. Úgyhogy igazából, úgyhogy ez, én hiszem, és talán ez egy ilyen utolsó gondolat lehet, hogy én most jelenleg, ahol tartok az utamban a Jóistennel, az, hogy azt gondolom, hogy ő így a transformációnak az Istene, vagy a változásnak az Istene. És hogy ahogy látom az én életemet, hogy olyan fordulatokat vesz, amiket mondjuk így nem gondolnék, pedig még csak pár éve vagyok ebbe a sztoriba benne, azt gondolom, hogy neki így ez a célja, hogy folyamatosan változtasson meg minket. Változtasson meg minket az ő igéje által, a jelenlétével, egymáson keresztül, ahogy szolgálunk, ahogy jelen vagyunk az életben, és hogy mindenkinek van lehetősége arra, hogy átformálódjon, és hogy egyre jobban az ő képére formálódjunk, az ő értékére. Nem tökéletesek vagyunk, és nem is leszünk soha, de az viszont biztos, hogy ő velünk van, és ő végig kísér minket ezen az úton, neki terve van, és ő visz minket előre. Mindig mutatja a következő lépést.
4: Amen. Most ismét meghallgatunk egy keresztény zenét, aztán folytatjuk tovább a beszélgetésünket.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Nyári Péter az én vendégem továbbra is. Ott hagytuk abba, hogy a dicsőítés hogy forta ki magát, ugye az egész megtérésed, a gyülekezetben a részvételed, ugye kiderült rólad, hogy te dicsőítés vezető vagy. Említettünk egy olyan részt, hogy kis áhítatokon reggelente vezetted a beszélgetést ilyen különböző kérdésekkel egy-egy ige szakaszról. Ez visszaköszönt az életedben? Van, amikor egyszer-egyszer azért hirdeted az Isten igéjét, vagy tanítasz esetleg?
3: Nagyon ritkán fordul elő. Igazából lehet, hogy egy kezemben meg tudom számolni, hogy hányszor. Alapvetően egy-egy ilyen diák konferenciára, vagy... Igen, hát ilyen fiatal konferenciákra szoktak, vagy hát volt, hogy hívtak, hogy tanítsak mondjuk egy részről, ami nekem még így egy kicsit ilyen szokatlan,

0: nincs meg ez az óriási közösség a vasárnapjainkban, viszont így tökre igényeltük volna, hogy akik hasonló életszituációban vannak, velük tudjunk beszélgetni, kapcsolódni, úgyhogy nem azon, hogy fú, pakolni kell a termet, fú, pakolni kell a színpadon, el kell pakolni a gitárt, a kábelt, ott mindig rohanás van vasárnap, ezért így hétközben szeretünk találkozni két hetente, és itt viszont továbbra is megvan ez a kis csoportos feeling, ahol nézünk egy részt, készülünk kérdésekkel, véleményekkel, kutatásokkal, és így beszélgetünk az Isten igéről, hogy ez mit jelent nekünk ma egy-egy rész. Úgyhogy ha bár a tanítás még kevésbé, egyébként meg is van erről a teológiám, nem tudom, hogy jól. Én még nagyon nem bánom, hogy nem kell többet, mert még nem érzem magam őszintén annyira késznek, hogy én ezt feltétlenül hitelesen jól tudjam, vagy hogy meg lenne a kellő tudásom ahhoz, hogy én ezt jól tudjam hirdetni, úgymond. Viszont mégis így részben visszaköszönnek az ilyen kis csoportos vezetések, meg egyébként a dicsőítésbe néha próbálok ilyen gondolatokat belefűzni, hogyha van egy szett, amit letolunk, akkor közben hol lehet beletenni egy igerész, hol lehet beletenni egy gondolatot. Szoktam is kérni a csapattól, most vasárnap is lesz, hogy figyelj, ott van egy 32 ütem, ahol csak instrumentál megy, ide tudná hozni egy gondolatot, ami ott elfér, és így kitölti, és így talán ezzel a gondolattal a zenek közben tudunk segíteni a gyülekezetnek kapcsolódni. Mm-hmm. Úgyhogy talán ilyen rövidebb gondolatok szinten köszön ez vissza.
1: Akkor abszolút, ami elindult a fék táborban, szinte az kíséri végig az életedet, tehát hogy ez azért fura, hogy Isten ott megmutatta, hogy mit szeret elvárni tőled, és ez így vissza-vissza köszön, hogy szinte ugyanazt viszed tovább, ugye dicsőítésben vettél részt, dicsőítésvezető vagy, igen, csoportot vezettél, csoportot vezetsz, ez nagyon jó dolog. És főleg az, hogy ilyen korán ez kifort, és hogy Isten megmutatta neked, hogy merre. A jövővel kapcsolatosan mi a terved, mi a víziód, ugye fel is hoztad az igeverset, említetted, hogy tök jó, hogyha mi emberek tervezünk, de az Isten fogja vezetni azt, hogy merre megyünk. Te mit szeretnél, merre szeretnél menni?
0: Hát mindig sok terv van. Nyilván itt azért egy kicsit itt bejönnek, hogy mik mondjuk az ilyen személyes tervek, mi az, ami a munkámban tervek, vagy mi az, ami így a gyülekezetben személyes tervek, és mi az, ami a gyülekezetben szolgálati tervek. Úgyhogy ezért így nagyon sok felé lehet talán ezt bontani. Azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb tervem az, hogy meg ami felé határozunk meg lépéseket, vagy ami felé bontunk le feladat darabokat, úgymond, az, hogy folyamatosan afelé küzdünk, hogy hogyan tudunk nagyobb hatással lenni, vagy hogyan tudunk elmozdulni egy olyan irányba, ahol amiben jó benne lenni, amiben áldás benne lenni, ami áldás kifele. Úgyhogy tervek szintjén alapvetően minden év elején van egy ilyen nagy csapatos tervezésünk, hogyha most maradunk a dicsőítő fókusznál, akkor minden év elején összeülünk a csapattal, hogy figyeljetek, ezt csináltuk meg az előző évben, mi az, amit mondjuk jövőre jó lenne csinálni. Van meghatározva pár irány, valamint van a gyülekezetünknek egy víziója, hogy szeretnénk minél több ember számára elérhetővé tenni az evangéliumot Magyarországon, sőt, nem is tudom, hogy van szóról szóra, de az, hogy az a víziónk, hogy minél több magyar ember szíve forduljon az Isten felé, vagy magyar nyelvet beszélő embernek a szíve forduljon a jó Isten felé, és azt gondolom, hogy nekünk egyébként, mint dicsőítő csapat, mi is ebbe a vízióba kapcsolódunk bele, hogy ezt a víziót, hogy minél több magyarul beszélő embernek a szívét elérjük, az hogyan tudjuk megtenni. És hogy itt mondjuk nekem egyik rész a terv, másik rész a szívemnek a vágya szerintem, de nagyon jó lenne hamarosan elkezdeni dalokat írni, vagy elkezdeni fölvenni majd jobb minőségbe előbb-utóbb dalokat, ha erre van szükség. De eléggé nézzük, hogy most mondjuk milyen irányba megy az egész társadalmunk, egyre több ugye ilyen házi kis közösség alakul, akkor hogyan lehet ilyen helyre bejutni? Hogyan lehet újabb dicsőítéket nevelni, akik tudnak menni, és nem az van, hogy itt van egy vagy két dicsőítésvezető, és minden nekik kell csinálni, mert ők a dicsőítésvezetők, hanem az egy nagy terv, hogy hogyan tudunk bevonni minél több embert a szolgálatunkban, hogy hogyan tudunk elérni és segíteni nekik, hogy be tudják tölteni az Istentől kapott küldetésüket, vagy megtalálják a küldetésüket. És itt megint csak nagyon szeretném kiemelni, hogy ezt nem úgy próbáljuk csinálni, mint hogyha mi megpróbálnánk mondani a tutit, mert mi se tudjuk. Mi is egyfolytában keresünk, viszont ami most nálunk így mondjuk csapatszinten működik,

0: működik, azt próbálják kinyitni, és mindenkinek elérhetővé tenni, ami inkább majd a jövőbe fog kijönni.
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík.
2: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Nyári Péter az én vendégem továbbra is. Minél több magyar ajkú, magyarul beszélő emberhez jusson el az Istennek az igéje, és forduljanak Istenhez. Ez nagyon fontos, és ez nekünk a Rádió Díknek is fontos, hiszen ez egy olyan rádió, ahol egyébként a kultúránkat bemutatjuk, szeretnénk hidat építeni a romák és a nem romák között, de itt van egy keresztény műsor, ami meg igazából így itt szeretné ezt, hogy igen, a romáknak fontos Isten, és hogy tessék felé fordulni, és hogy van egy Istenünk, aki meghallgat bennünket. Mit üzennél az olyan hallgatóinknak, akik kutakodnak, keresik, és ugye említetted, hogy neked ez fontos, hogy itt az emberek forduljanak a jó Istenhez. Hogy így mit tudsz szólni egy emberhez, aki úgy nem éli meg minden nap a hitét az Istennel, nincsen egy személyes kapcsolata vele, de azért érdeklődik, és most éppen hallgatja ezt a műsort.
0: Azt gondolom, hogy a legjobb műsort hallgatja jelenleg, ahol lehet, vagy amit hallgathat. Én azt kívánom, hogy merjük azt mondani, hogy Uram, nem tudom, hogy létezel-e, de szeretnélek téged megtapasztalni. Mert hogy az én sztorim is így kezdődött, hogy fogalmam sincs, de azt gondolom, hogy nem gondolom, hogy emberek miatt térünk meg, hanem azt gondolom, hogy a Jóisten végzi a munkáját, és hogy ő találkozik velünk egyesével. Ezért azt gondolom, hogy egy-egy ilyen mondat, hogy Uram, itt vagyok, az mindennel felér. És utána irány a nem gondolt világ. A Jóisten az egy érdekes dolog. Valahogy mindig olyan irányba vezet, amerre nem várjuk, és hogy de ettől függetlenül mégis talán egy a legizgalmasabb jövőképünk lehet vele.
2: Így van, ezzel teljesen egyetértek. És röviden összetudnád nekünk foglalni azt, hogy mi egyébként miben hiszünk? Tehát, hogy mitől alakult ki benned ez a kép, hogy te megtértél, és te dicsőítés vezető lettél, és hogy neked ez a víziód a jövővel kapcsolatosan, és nagyon részt akarsz venni benne, és ahogy hallhattuk a te válaszaidból, hogy neked ez szívügyed, neked ez nagyon fontos, te ebben nagyon ki akarod venni a részedet, és teljesen látható, hogy az életed végéig az életed része lesz. De mi? Ez mi az, ami téged ennyire megfogott? Ki számodra Jézus Krisztus?
0: Azt gondolom, ez a sztori, ez az egész onnan indult, amikor az ember rájön, hogy valami hiányzik. És hogy nekem is volt egy ilyen pont, amikor azt éreztem, hogy elvileg minden okénak kéne lenni, de hogy egy kis ürességet érzek. És hogy én itt értettem meg azt a koncepciót, hogy alapvetően én egy céltévesztett ember vagyok. A Jóisten arra teremtett, hogy vele kapcsolatban legyek, de hogy én nem élek ebbe a kapcsolatba. És igazából én azt gondolom, hogy az egész sztorim onnan indult, vagy az egyik origója, és ezért is talán ez a megtérési pont, amikor azt mondtam, hogy Uram, szeretnék újra kapcsolatba venni le, újra kapcsolatba kerülni veled, és hogy megértettem, hogy mit jelentett Krisztusnak a kereszt áldozata, és megköszöntem, hogy köszönöm Krisztus azt, hogy te értem meghaltál a keresztfán, és hogy köszönöm, hogy te ezt ajándékba adod nekem, hogy veled újraépítsem a kapcsolatot, vagy hogy veled kapcsolatba lépjek. És innentől kezdve viszont a szolgálat az sokkal inkább egy számomra egy kiváltság, hiszen sehol nem olvassuk azt, hogy a szolgálat kötelező lenne, hanem annyit látunk az egész Bibliában, hogy a Jóisten szeretne velünk kapcsolatba lépni azért, hogy az életünkbe valamilyen változást hozzon, hogy az életünkben folyamatosan megismerjük őt jobban, és várjuk azt a pillanatot, amikor majd a mennyben teljesen találkozunk vele, de hogy már most együtt élhetünk vele. Viszont azt nem mondta, hogy szolgálnunk kell. Hanem ez mindig is egy olyan dolog volt, amit odaadott az embereknek, hogyha szeretnétek szolgálni, akkor szolgáljátok egymás felé, mert ez nekem kedves, mert abba örömömet lelem, hogyha ti egymás felé szolgáltok. Erre nem nekem van szükségem, hanem nektek van rá szükségetek. Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy nagyon röviden így a sztorim, és hogy ebbe próbálom élni a mindennapokat, hogy nekem ebben nincsen, ez nem nekem köszönhető, én ezért nem tettem semmit, ez csak Krisztusnak az áldozata, viszont hogyha ő ezt megtette, akkor viszont nagyon hálás vagyok, és ezért ezt a hálát szeretném továbbvinni, és amit viszont belém rakott, akivé tette Nyári Pétert, én ezt az eszköztárat szeretném fejleszteni, és kihasználni arra, hogy bár minél több ember tudna vele találkozni, nem miattam, hanem azért, mert ő szeretne mindenkivel találkozni, és mindenkinek az életére hatással lenni.
2: Amen. Legyen is így. És csak hogy az emberek nehogy azt higgyék, hogy egy ilyen teljesen belebolondult keresztény ember vagy, ugye neked említsük meg, hogy van egy főállásod, tehát hogy te nem csak dicsőítésvezető vagy, és pont, és ennyi az életed, hanem te ugyanúgy élsz, mint a többi ember, ugyanazokba a problémákba belebotlasz, ugyanúgy keresed a kenyeredet, igen. Ugye? Tehát, hogy miben dolgozol?
0: Igen. Hát én jelenleg üzleti tanácsadással foglalkozok, a Deloitte-nak dolgozok, mint menedzsment tanácsadó. Alapvetően nagy vállalatoknak segítünk a működésfejlesztésbe, hogy hogyan tudnak eredményesebbek lenni. Leginkább ilyen globális támogató központokat hozunk létre itt Magyarországon, vagy külföldön, és az ő folyamataikat fejlesztjük. Úgyhogy én nagyon szeretem a munkámat, mert azt gondolom, hogy nagyon izgalmas. Egyébként nagyon-nagyon sokat tanulok a mindenféle ilyen szervezetfejlesztési, csapatfejlesztési, csapatvezetési dolgokról, amit folyamatosan használnak a szolgálatomban, meg ez fordítva is. Nagyon sok mindent tanultam a szolgálatban, amit meg használnak a munkámban, de az biztos, hogy a mindennapokban abszolút benne vagyok, és mindent is látok a nagyvállalatoktól, a kisvállalatokon keresztül a non-profit gyülekezetekig.
2: Hát ez nagyon jó, azért nem is hétköznapi munkád van, hanem azért elég komoly pozícióban vagy, tehát ez azért egy nagyon jó dolog, gratulálok neked hozzá, és hogyha lehet, akkor megosztanál velünk egy pár dolgot a jövőbeli tervedről, a személyes életedből, mert ugye most bizonygattunk és mondtunk pár dolgot azok felé, akik esetleg nem hívőként hallgatnak bennünket, de biztos vagyok benne, hogy rengeteg hívő testvérünk hallgat minket, és örülnek, és hálásak érted. Ezért kérlek, mesélj valamit a jövőbeli terveidből, mi az, amiért esetleg imádkozhatunk érted.
0: Köszönöm szépen. Jövőbeli tervek. Megmondom őszintén, hogy most jelenleg azért a munkavilága nagyon nagy részét képzi az életemnek, ez egy nagyon intenzív környezet, ezért a személyes terveknek a nagy része az így most a karrierem körül forog. Nekem volt egy ilyen analógiám, hogy ha a Jóisten elhív, akkor lehet, hogy 30 évesen szívesen átmennék teljes állású misszióba, ha elhív, de addig viszont szeretnék az élvonalba kimaxolni mindent, és az élvonalba megtenni, amit lehet. Úgyhogy most nagyon-nagyon sok időt fektetek a karrierembe, hogy tudjak tapasztalatot szerezni, hogy legyen rálátásom, hogy kapcsolatokat tudjak kiépíteni, és ez ugyanígy igaz a baráti körömben. Úgyhogy talán az egyik legnagyobb terv, hogy hogyan tudok terv az, hogy hogyan tudok olyan tervet csinálni, amiben minden is belefér, ahogy párhuzamosan tudjanak előre menni a munkahelyi dolgok, vagy a karrierem dolgai, ugyanígy a családomra tudjak figyelni, ugyanúgy jelen tudjak lenni a baráti kapcsolataimba. Ennyi.
2: Ez egy nagyon jó dolog, nagyon jó céljaid vannak, mindenféleképpen imádkozni fogunk ezért, hogy Isten áldja meg a te utadat, hogy így vezessen téged benne, és hát ahogy halljuk, hogy mennyire szereted a munkádat, meg ezért ez így kiderült a beszélgetés közben, hogy te azért, ha beleteszed valamibe a kezedet, akkor igyekszel kimaxolni azt tényleg, és beleadni minden energiádat, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogyha hogyha arról van szó, akkor 30 éves korodig fogod kimaxolni, és aztán ha az Isten elhív téged, akkor ott is nagyon hájt tudsz állni, de hogyha nem, akkor pedig továbbra is a polgári munkádat bőven fogod továbbvinni. Dicsőítésvezetés azért még ott van ebbe, ugye?
0: Ott, igen.
2: Szuper. Ugyanígy a Kistarcsai Golgotába is, és tovább ezzel a csapattal?
0: Alapvetően ez a terv. Jelenleg nincsen B-terv. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy azért ez egy olyan dolog a közösség, hogy ez változhat, hogyha az élet úgy hozza. Legyen az egy költözés, vagy legyen az egy új család, vagy bármi közben jöhet, de alapvetően igen, a Kistarcsai Golgota az A-terv.
2: Szuper, akkor Isten áldja meg így ezeket a terveket, és aztán majd ő biztosan vezetni fog téged, hogy merre lépj.
0: Amen.
2: Zárásul pedig azt szoktuk csinálni, képzeld el, hogy mondok három dolgot, és rögtön, ami eszedbe jut, egy szót mondhatsz rá.
0: Oké. Okay.
2: Az első, gyülekezet.
0: Közösség.
2: Jézus Krisztus.
0: Megváltó.
2: Nyári Péter.
0: Jéneken. Ember.
2: Nagyon jó. Nyári Péter volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál velünk a mai nap folyamán.
0: Én is köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Kedves hallgatóink, mi pedig jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Ne feledjétek. Trajó. Sziasztok.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Trajó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kiemelkedő tanulmányi eredményű általános iskolás roma diákoknak adott át elismeréseket Hódmezővásárhely megyei jogú város önkormányzata és a Hódmezővásárhely városáért közalapítvány nevében polgármester és Berényi Károly alpolgármester a Városháza dísztermében. A pályázaton 22-en kaptak díjakat, amely egy elismerő oklevél mellett iskolakezdést segítő anyagi támogatást tartalmazott. Idén a közalapítvány 500.000 forinttal járult hozzá a diákok iskolai évkezdéséhez, melyet sávoson, tanulmányi átlagtól függően kaptak meg a díjazottak. Többen kitűnő átlagot értek el a 2026-os, 2025-ös tanévben. A polgármester köszöntő beszédében kiemelte, hogy Hódmezővásárhely városa mindent megtesz azért, hogy az összes gyermek egyenlő esélyekkel indulhasson az életben, melyhez a legfontosabb kulcsa a tanulás. A cél, hogy a fiatalok életpályájának és későbbi szakmai karrierjének csak képzeletük szabhasson határt, bárkiből lehessen orvos, ügyvéd vagy éppen mérnök. A cigányzene hatásai. A cigányzene a magyar és az európai kultúra egyik különleges és rendkívül gazdag része. Évszázadokon keresztül alakult, miközben folyamatosan kapcsolatban állt a körülötte élő népek zenéjével. A cigány muzsikusok nem csak saját közösségük hagyományait őrizték, hanem számos ország zenei kultúrájára is jelentős hatást gyakoroltak. Zenéjükben egyszer jelenik meg az öröm, a bánat, a szabadságvágy, a szerelem, a veszteség és az élet minden szépsége és nehézsége. A cigányzene egyik legfontosabb hatása az érzelmek kifejezésében rejlik. A dallamok gyakran rendkívül szenvedélyesek és kifejezőek. Egy-egy hegedű szóló vagy ének képes olyan érzéseket is megszólaltatni, amelyeket szavakkal nehéz lenne megfogalmazni. A zene így nem egyszerűen szórakoztat, hanem lehetőséget ad arra is, hogy az emberek átéljék és kifejezzék saját érzéseiket. A szomorú dallamok megidézhetik a hiányt és a fájdalmat, a gyorsabb, vidám zenék pedig közösségi élményt és felszabadultságot teremthetnek. Különösen fontos a cigányzene közösségteremtő hatása is. A muzsika sok családi és közösségi esemény elengedhetetlen része. Lakodalmakon, ünnepeken, találkozókon és más rendezvényeken a zene összehozza az embereket. Ilyenkor nem számít annyira, hogy ki honnan érkezett vagy milyen korú. A közös éneklés, a tánc és a muzsikálás közös élményt hoz létre. A zene olyan nyelvé válik, amelyet mindenki megérthet. A cigányzene fontos szerepet tölt be a hagyományok továbbadásában is. Sok dalban olyan történetek, élethelyzetek és érzések jelennek meg, amelyek egy-egy közösség múltjához kapcsolódnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítés tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az Arany Koszorú díjas Schmidelius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
4: Köszönöm szépen, hogy itt vagy és beszélgetünk.
5: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek és hogy beszélgethetünk.
3: hamarosan megjelenik 4 videóklipped Dankó Pista dalaiból, a néhány évvel korábban megjelent saját kiadású CD-d anyagából. Hogyan jött ennek az elképzelésnek az ötlete, illetve hogyan lett ez megvalósítva?
4: Amióta megjelent ez a lemezem, azóta tervezgetem, hogy kéne róla néhány dalt kiválasztani, és hogy videóklip is ezt megerősítse, hogy képben és hangban egyaránt látványosan elhangozzék legalább 4 dal erről a lemezről.
3: Fontos manapság a videóklip? Nem elegendő a CD, mondjuk?
4: Lassan a CD kimegy a divatból, bár én még ragaszkodom hozzá, és van tervem még egy zenei anyagot CD-n kiadni, körülbelül egy olyan 3 év múlva, még tervezés alatt van, illetve egybekötni egy nagy önálló estel ismételten, mert hogy már ilyen is volt az életemben. De úgy különben teljesen kellemes és jó érzés, hogyha a különféle streaming csatornákon keresztül is meghallgatható, hisz minden lemezanyagom oda van föltöltve.
3: És hogyha még ráadásul látható is, akkor az kiemelt figyelmet kaphat, gondolom.
4: Igen, hogyha valamely TV csatorna elfogadja, és még közvetíti is, mint például a Heti TV-n már látható több felvételem. A Duna TV is készített már velem felvételt, és a Muzsika TV-ben is még a Déki Lakatos Sándorék idejéből.
3: A YouTube az mennyire fontos jelenleg napjainkban szerinted a Magyar Nóta esetében?
4: Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes ott rátalálni magyar nóta énekesekre, akár az archívumokból válogatva, és akár a napjaink énekeseit meghallgatva. Már sokkal nagyobb könnyebbség a következő nemzedéknek ott hallgatni és megtanulni a magyar nótát, mint ahogy nekem rádió felvételeket rögzítve és kazettáról tanulni, illetve hát én ismerem a kottát, és nekem az is nagy segítség volt, bár a magyar nótánál nem kotta fejeket énekelünk.
3: Így van. Az elsődleges célközönség mennyire figyeli a YouTube-ot esetleg, vagy a különböző streaming csatornákat? Mennyire használják mondjuk az idősebbek ezeket?
4: Igen, épp ezt szerettem volna mondani, hogy tisztázzuk, hogy melyik az elsődleges célközönség, mert ugye itt az a cél, hogy a fiatalok is megszerezzék, és már erre is láttam elég jó példát, és modern kifejező eszköz volt hozzá a YouTube, illetve a többi streaming, és valójában az időseknél nagyon becsülendő és elismerendő, hogy kezelik a számítógépet, és így a YouTube csatornát is fellapozzák.
3: Én nekem édesapám már elmúlt 70 éves, de egész nap a YouTube előtt ül, és nézi a primásokat, hallgatja a nótákat, és tulajdonképpen ezzel szórakozik.
4: Hála Isten, hogy leköti továbbra is a zene és annak szeretete. És innét is üdvözlöm édesapát, hisz ismerjük egymást.
3: Hogy lettek kiválasztva ezek a dalok, hogy konkrétan miből lesz videóklip?
4: Amelyikek nekem tetszettek, amelyeket még koncerten nem énekeltem, amelyikek meghatározzák azt a hangulatot, ami éppen abban a pillanatban engem érintett, és hogy legyen vidám is, hogy csárdást is bemutassunk, és igen, mókásra sikerült, és a hallgatókból is olyan, ami a lelkemet megérinti.
3: Milyen kihívást jelentett egy videóklipnek az elkészítése?
4: Nagy kihívást jelentett, főleg ez az utóbbi 4, mert ez távol volt a lakhelyemtől, és minden segédanyagot, díszletet én vittem, igen, egyik A-ból B pontba elég nagy távolságra, és fizikailag is, lelkileg is, és szellemileg is igénybe veszi az embert egy videóklip készítés, hogy minden frankon összeálljon, és szimpatikus legyen a nézőnek mindig ez a cél, és a hallgatónak.
3: És a helyszíneket ki választotta ki például?
4: Én választottam ki a helyszínt. Nagyon cseles a dolog, ugyanis nem utaztunk el Szegedre. Budapesten történt a felvétel, de próbáltunk egy olyan környezetet imitálni, ami beillik Szegedhez is.
3: Ugyebár Dankó Pista szülővárosa.
4: Pontosan. És Lehet, hogy ezt titokba kellett volna tartani, de úgy érzem, és a lelkiismeretem arra vezérel, hogy így becsületes, ha már rákérdeztél.
3: A videoklipnek az a lényeg, hogy megragadja a hallgatókat, illetve a nézőket, nem feltétlenül a történelmi hűség, mondjuk így.
4: Igen, na mostan az időpont is, nem gondoltam arra, csak azt néztem, hogy a civil hivatásom mellett hogyan van szabad napom és szabadságom, és ezért irányult ezekre a napokra, és itt pontosan még a ünnepnap is beleesett, a majális napja, mivel hogy ez egy ilyen friss esemény, és egy olyan helyszínt kellett találni, ahol másoképpen nem majálisoztak.
3: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket. Egy kicsit térjünk vissza a gyökerekhez. Mikor érintett meg a zene? És hogyha jól tudom, akkor valójában hangszereken is tanultál már egészen fiatal korod óta.
1: Pici koromban már észrevették, hogy nagyon szép hangom van. És ez azt jelenti, hogy már ilyen 3 éves koromban énekeltem gyerekdalokat, nem csak óvodában, hanem a otthoni környezetben. Szüleimnek nincsen jó hangja és nincsen zenei végzettségük sem, viszont a nagyszüleim, mind a két nagymamám nagyon szép hanggal volt megáldva és énekeltek, és az apai nagymamám a lábára ültetett és énekelte azt a nótát, amiről hosszú-hosszú évekig azt se tudtam, hogy nóta. Hogy sír a kislány a Balaton partján. Ő egy balatoni lány volt, és nagyon aranyos volt, testvéremet is, és engem is így hintáztatott, hogy a kinyújtott lábára ültetett, és fölemelgette a lábát, és közben ezt énekelte.
0: Szóval a gyerekkori élmények, igen, azok azt voltak, utána, amikor jobban hatással voltak.
1: Igen, rád. És akkor utána, ugye, ahogy cseperedtem, mentem iskolába, ott is észrevették, hogy szép a hang, elég erős is ez a hang. Ugye ott meg volt határozva az énekarba, hogy ha bekerültem, akkor a alt, mezzo és szoprán, és akkor mindig, ahol hiányzott gyerek, kevesebb voltak, oda toltak engem, mert hogy az erős hangommal erősítsem azt a szólamot. De hát én több szólamot megtanultam sokszor egy adott darabnál.
0: Ráadásul ennek vannak másfajta előnyei is, hiszen hogyha az ember középső szólamot énekel, akkor sokkal jobban kinyílik a füle. Hát ez nagyon fontos.
1: Nyilván nem voltam kasú. Úgyhogy nagyon-nagyon szép éveim voltak általános iskolában, és az az érdekesség, hogy lányok is mutálhatnak. És ez engem is utolért, és nagyon meg voltam sértődve, mikor a énektanárbácsi kirakott az énekkarból, hogy hamis vagyok, de én bebizonyítottam, hogy nem vagyok hamis, és azt is elárulom, hogy miért volt jó énekkarosnak lenni. Mert nem csak az apró fellépések vagy az ének szeretete, hanem mindig volt egy külön kirándulási nap az énekkarosoknak, és el lehetett lógni a különféle tanórákról is, amikor valamilyen olyan szintű rendezvény volt, ahova énekkart kellett vinni, és szerepelni kellett, és én egy nagyon zsivány gyerek voltam, és benne voltam mindenben, ami a tanulástól egy kicsit távol tehető.
0: Akkor azért még nagy divatja volt a kórus mozgalomnak is.
1: Igen, igen. Mikor már 18 éves voltam, akkor a Körtvélyesi Oszkár tanár úr karnagy is volt, és fiú kórust vezetett, és oda meghívott szólót énekelni. És volt egy ilyen előadásunk. Hát itt már igencsak tényleg bőven felnőtt voltam, 20 éves.
0: Viszont térjünk vissza egy picit még a hangszeroktatásra is, hiszen azért ez egy nagyon jelentős szempont egy énekesnél. Én nekem az a tapasztalatom, hogyha valaki tud hangszeren is játszani, akkor egészen másként énekel.
1: Én azt mondom, hogy túlzás azt mondani, hogy én tudok hangszeren játszani. Úgy történt a dolog, hogy akkor volt ez a Bachfart mozgalom is, és nekem nagyon tetszett, miután a komoly zenét nem is szerettem, mert voltam annyira zsivány, hogy a Queen, a Deep Purple, az Iron Maiden, ami jobban közel állt hozzám, és ez amikor én voltam kisgyerek, nagy dolog volt, figyeltük azokat a menő osztálytársakat, akik be tudtak szerezni a akkori Jugoszláviából lemezeket, és felvételt át tudtunk valahogy játszani kazettára, vagy ami akkor épp aktuális volt, és ugye, mert a rádióban ezek nem szóltak. És aztán a magyar rockzene is közelebb állt hozzám, még nem a szüleim mindig mondták, hogy hát a testvéred csellózik, akkor te is tanuljál valamilyen komoly zenét. És igen, az én bátyám, orvos bátyám 10 évet gordonkázott, és a István gimnáziumnak a zeneiskolájába szintén, Záborszky féle vezetés alatt, és így kerültem én is oda, hogy akkor fogok zenét tanulni, csak az általános iskolába, aki a énekkart vezette, énektanárbácsi, Csóka Károly, megkérdezte, hogy hát ha szeretnék komoly zenét tanulni, akkor miért pont a lantot? Mert hogy ő megjavasolná előbb a hegedűt. Ugye annak

0: jutottam összvisz 4 évet. A középiskolai éveim végéig tanultam hegedülni, mégsem a hozzá kell tennem, hogy a szolfés tanárom, amikor kezdtem tanulni zenét, a Nagy Norbert tanár úr volt. Ő egy nagy bőgős volt, nagyon szigorú volt, tehát a különféle hangközöket kellett felismerni vakon, és leírni, és dallamot írni, és transponálni. Majd őt követte a tanulmányaimban a Körtvélyesi Oszkár tanár úr, és a legutóbb pedig zene elméletet összhangzattant a Kárpáti Tünde tanárnőtől tanultam. És imádom, és él, és Isten éltesse sokáig őt, még most is. És mikor én hegedültem a nem tudom hanyadik, talán harmadik hegedű tanáromnál, ez a 4 év alatt volt 3, mert mindig annyira nem olyan jól tudtam hegedülni 14 évesen, hogy talán ha más módszerrel tanít, akkor hát ha jobb lesz. És ott iskolán belül, és a Nagy Norbert tanár úr felesége Mária néni az, aki szintén nagyon-nagyon-nagyon szigorú volt, és önnála már eljutottam odáig, hogy valami kis apró német darabot, kis koncertanyagot tanultam hegedülni. És az az igazság, hogy olvastam én a kottát, meg ismertem, de ezek olyan kis darabok voltak, hogy fejből játszottam, és megint egy olyan problémába estem bele, hogy az egyik ilyen ének, vagy egyik ilyen hegedű órán megkérdezte, hogy hol tartunk. És lapoznom kellett a kottába megmutatni, és azt mondta, hogy nem bazseválunk, hanem kottából kell játszani, és hogy hol tartunk, és hogy énekeljem le akkor, és szolmizáltam, és azt mondta, hogy mit kilódunk a hegedűvel, hogyha ez énekelve jobban megy. És így átlettem irányítva. Tehát ennyi az én hangszeres tudásom, illetve a Vörös Lajosné Lili néninél tanultam 2 évet zongorát, mert a zeneakadémiai felvételihez kellett zongora. És ennyi az én hangszeres tanulásom és tudásom, és át lettem irányítva a Kenderesi Zoltán opera énekes művésztanárhoz énekszakra, ahol megismerkedtem a férjemmel.
1: Akkor ezek szerint még ebben az időszakban a Zeneakadémiára készültél, és úgy tervezted, hogy akkor a Zeneakadémián opera énekesként fogod folytatni.
0: Szüleim nagyon szerették volna, hogy a Milánói Szkálába énekeljek egyszer. Voltam a Milánói Szkálába, de én még álltam a színpadán is, de nem énekelhettem. Úgyhogy készültem a Zeneakadémiára, nagyon jó volt a felvételi ott létem, szereplésem, miután fölhívtak telefonon, és mondták, hogy minden rendben van, de jöjjek vissza pár év múlva, hogyha szültem 2 gyermeket, és megígértem, hogy úgy lesz, és egy kicsit az élet úgy alakult, úgy hozta, hogy mire a gyerekek is megvoltak, meg lakás is volt, meg tehát minden már a saját, meg segítséggel, meg erőből, meg szorgalomból összejött volna, addigra kifutottam abból az életkori időből, hogy lehessen menni újra magánének szakra felvételizni. És nem bánom.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Egy kicsit azért másként működik nyilván a magánének, illetve a hangszertanulás, hiszen a hangszertanulásról valahogy jobban le lehet csúszni. Én azt gondolom, tehát hogyha egészen fiatalkorban nem kezdi el az ember, akkor már valószínűleg nem lesz belőle művész. De hogyha az éneket később kezdi, elsősorban a mutálásból adódóan is, azért azt másképp is lehet folytatni.
2: Kovács Kolos meghallgatott, mikor olyan 15-16 éves voltam, és azt mondta, hogy 18 éves korom után kezdjek tanulni énekelni. Igen. És ez így is történt, mert körülbelül pont az az időszak volt, hogy leérettségiztem, és átkerültem magánének szakra. De viszont én nálam azért sem volt probléma ez a hangszeres tanulás, azon túl, hogy magát a hangszert nagyon szeretem. És a mai napig is megvannak ezek a hangszerek. És szerettem is a hangját, tehát mint műkedvelő szeretem a Vivaldit, vagy egyéb más hegedű hangversenyeket is meghallgatok, tehát komoly zenét is szeretem már, és kinyílt a fülem, és abszolút nyitott vagyok minden zenei stílusra. Viszont pont, hogy a klasszikus dalokból még inkább merítettem, és ott ugye a zenei kíséret szintén meghatározó volt. Tehát, hogyha nem zongora kíséret volt, hanem egy kis kamarai zenekar, tehát azért az nagyon sokat számított egy Schumann, egy Mozart, egy Schubert dalnál, vagy akár egy Bizet Carmennél, tehát egészen ugye a spirituálétól, a magyar népdaloktól, a spirituálékon át egészen a operáig tanultam klasszikus vonalon, és egy kis idő kimaradt az életemben, mikor erre a mostani általam művelt műfajra áttértem.
1: A magyar nóta hogyan lépett be az életedbe?
2: Most bután hangzana, hogyha azt mondanám, de ez így igaz, hogy minden vasárnap hallgattuk a ebéd közben a jó ebédhez szól a nóta, bár akkor engem ez nem kötött le. Tehát jobban érdekelt a sült krumpli rántott hús. De biztos, mint maga, hogy zene valahol tudat alatt megfoghatott, nem jelentett szerepet az életemben, megmondom őszintén. Abszolút nem arra készültem, hogy én egyszer magyar nóta énekes legyek, sőt, mi több, azon túl, hogy édesapám bohém ember volt, és eljárogatott, és elvitte édesanyát is nemes ünnepekkor vendéglátóegységekbe, ahol cigányzene szólt, és hát, ha volt énekes, azt is meghallgatták, de én előttem maga az egész stílus nem is volt még nagyon feltárva, vagy elmesélve, vagy nem voltam bevonva ebbe a családi programba, és talán még édesapám tett is olyan megjegyzést, hogy lányok nem járnak ilyen helyekre, mert hogy hát azért egy elég szigorú neveltetést kaptam, és ez az esti éjszakai kimaradásos dolgok biztos tizenévesen nem biztos, hogy az ő elképzelésének megfelelt volna. Tehát biztos, hogy ez így volt jó, és így alakult. Viszont annál nagyobb érdekesség, hogy pont édesapám volt az, aki szintén Tarnai Kis Lászlót hallotta a rádióból, hogy meghirdettek egy népdal versenyt, és beszélt édesapám Tarnai Kis Lászlóval, hogy van egy jó hangú, csinos lánya, és hogy esetleg erre a versenyre benevezhetnie, és mondta Tarnai Kis László, hogy erre már nem, erről már lemaradt, de hogyha tényleg jó hangja van meg csinos, küldje be hozzám a Szófia utcába. És én akkor már két gyermekes családanya voltam, és szólt édesapa, hogy menjél be, neked ez az ember tetszeni fog. És bementem, aznap mentem be, amikor a kisfiamnak éppen gitárvizsgája volt, és nagyon igyekeztem délelőttről, hogy én délután a gyermekemnek az első gitárvizsgájára odaérjek. Nos, a Szófia utcába meghallgatott a Tarnai Kis László, és azt mondta, hogy ad 3 hónap esélyt, az alatt kiderül, hogy érdemes-e foglalkozni vagy sem. Énekeljek valamit. A valami az egy kalotaszegin hajlításos népdal volt. Imádom a népdalokat, és siker is volt a bejutáshoz. Nem csak a Szófia utcába, hanem a későbbiekben már ahol ő tanított, a lakása mellett volt egy kis helység, és nagy dolog volt, tehát abban az időben kihalásos alapon lehetett bejutni Tarnai Kis Lászlóhoz éneket tanulni, és azt mondta, hogy csinálunk Éva magából egy nagyon jó magyar nóta énekest. És akkor nekem kötelező volt elmenni megnézni, hogy Verpeléten milyen a bor és a zene faluja, különféle ilyen rendezvényekre. Akkor elmentem, és akkor itt visszaköszön a dolog, hogy egyedül elmentem, ott hagyva a családot, megnézni, hogy milyen a különféle vendéglátóegységekben, ahol még volt cigányzenekar, és leültem egy asztalhoz, és kértem egy valamilyen kávét, vagy teját, vagy mindegy mit, valami kis italt, és nem szeszes italt, hanem üdítőt, és bár nem vettem meg a jó szeszes italt sem, és hallgattam a muzsikát, valahogy mindig észrevették a zenészek. Tehát valahogy azt vették észre, hogy nem olyan vendég, akik bejönnek vacsorázni, hanem csak valahogy, vagy csak nem épp csak, hanem pontosan, hogy mintha a füle a hölgynek úgy arra nyílik, vagy. Tehát az ott úgy olyan érdekes, hogy úgy észrevettek. Merem remélni, hogy a zeneiségem mutatkozott ki, és nem a külső megjelenése.
1: Nyilván azért egy énekesnél ez is fontos.
2: Igen, úgyhogy azért ezek kellemes emlékek voltak.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádió Di-k süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Di-kben.
1: A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél a kormányfő szerint. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést a közlekedési és beruházási miniszter szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében ma megnyitják a Ráckevei-Soroksári Dunák zsilipjét is. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Közölte azt is, hogy 10 évvel ezelőtt nagyjából 6 évet kellett egy új lakásért dolgozni, ma viszont már 7-et. A felsőoktatás megújítása csak az érintettek bevonásával lehet igazán sikeres, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, fontos, hogy ötleteiket megismerjék és beépíthessék a döntés előkészítésbe. Ennek érdekében az elmúlt napokban Budapesten egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal több műhelybeszélgetést szerveztek. Az egyeztetéseken egyebek mellett az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és az oktatásmódszertan témáiról beszéltek. Jól halad az új lakószoda felújítása Rákos mentén, a létesítmény várhatóan szeptember közepén nyithat meg újra. Az úszoda rész az új lakstrand szezonális megnyitásával egy időben zárt be a munkálatok miatt. Jelenleg az ablakokat és a nyílászárókat cserélik, ami a beruházás egyik legjelentősebb része. Ezt követően lerakják az új burkolatot, mivel a régi már elősen elhasználódott. Az épületben teljes tisztasági festést is végeznek. Horváth Tamás polgármester közölte, minden erővel azon dolgoznak, hogy a felújítás határidőre elkészüljön. A vendégeket a tervek szerint ősszel egy megszépült és korszerű buszoda fogadja majd. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a másfél fok klímaportál elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségriadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben. A szakember kiemelte, hogy a hőhullámok intenzitása sokkal gyorsabban nő, mint a hosszuk, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében. A klímaváltozás hatása 1990 óta kimutatható, a szélsőséges időszakok 2010 után váltak tartóssá. Például a legforróbb 2024-es nyáron a kánikula 3 hete alatt országszerte csak nem 20%-os többlet halálozást regisztráltak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di-k hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-kben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
0: Rádió Di. Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Di-k FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az Arany Koszorú díjas Smidélius Éva, magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Följártam a Hármas Határhegyre többek között, ahol viszont már folklór műsort néztem meg. És leültem a zenészek mellé, és figyeltem a táncosokat is, és az énekeseket is, és a Szilágyi Tibor táncos fölfigyelt arra, hogy én együtt énekelek, amire ők táncolnak, illetve amit az énekesek énekelnek, népdalokat. És egyszer kaptam egy telefont, hogy az öreg síposba jönne egy csoport, és hogy én vállalnám-e, hogy elmegyek oda énekelni. És akkor egy picit itt most belebonyolódunk a eseményekbe. hogy az első ilyen megmutatkozásom volt, hogy énekelhettem egy német csoportnak, és a repertoárom még nem volt annyira kialakult, hisz még nem olyan hosszú időt tanultam magyar nótát énekelni, és nem is stimmelt a hangnem, és egy hetedik szeptim átmenettel kellett a hallgatóból a következő dalra áténekelni, és megkértem a zenészeket így elmondva, hogy miután odaérkeztem és bemutatkoztam, előbb értem oda, mint a táncosok, és becsülettel elmondtam, hogy én mit hoztam énekelni, hisz megkérdezték, és kértem őket, hogy akkor egy ilyen zenei átmenettel oldjuk ezt meg, és megkérdezték, hogy én honnan jöttem, hogy ilyeneket mondok, hisz hát magyar nóta énekesek így nem szoktak, és hát valójában én miket énekelek, és akkor elmondtam ott is, hogy hát amit szeretnének, hát többféle műfajba, bármit, hát valamit énekeljek, hogy hallják a hangomat, mert még ilyet ők nem tudják, még nem ismernek. És Zúg hullám kezdetű spirituálét énekeltem el szándékosan, mert ebbe vannak mélységek és magasságok. És üres volt még akkor a étteremnek az a nagy terme, ahol a zenekar volt, és a hátunk mögött volt ugye a konyha, és mikrofon minden nélkül úgy beénekeltem azt a termet, hogy a szakács kijött hátulról megnézni, hogy ki van itt és mit énekel. Na most ezt gondolom, hogy valószínű szimpatikus lehetett ott a zenészeknek, és Rontó Dezső volt a prímás, a Berki Vilmos a bőgős, és a Rátonyi Pali volt a címbalmos. És hát akkor már úgy lezajlott ugye a kis műsor is, éppen két anyák napja közelébe voltunk, és ugye a németeknek két héttel később van az anyák napja, de mikor már túl voltunk a műsoron, és ott maradtam még a zenekarral, mert nekem is tetszett maga a légkör, jól éreztem magam, akkor úgy gondoltam, hogy még néhány népdalt énekelek a vendégeknek, ami édesanyákról szól, és nagy meglepetésemre egy akkor 88 éves bácsi megállított az asztalok között, ahogy énekeltem, hogy magyarul megszólalt, hogy ő 60 évvel ezelőtt hallotta azt a népdalt, hogy madárka, madárka, csácsogó, vigacska, és többek között, hogy ezt is énekeltem, és nagyon-nagyon örült, és egy nagyon kellemes estét töltöttünk ott olyannyira, hogy a Rátonyi Palinak köszönhetem azt, hogy az első lemezem létrejöjjön, tehát ő megajánlotta, hogy csináljunk egy lemezt, és hogy ő elvisz engem egy zenekarhoz. És a régi rajkósokhoz, és a Toki Balog Ernő prímás és zenekara játszott a Hungária Grand Hotelbe, és oda vitt be engem, bemutatott a zenészeknek, énekeltem ott is, és azt mondta a prímás úr, hogy ő nem foglalkozik senki énekessel, és ő nem kísér énekeseket. Na most ez egy 20 éve tartó, kialakult nagyon jó munkakapcsolat és barátság lett belőle. 6 lemezt csináltunk együtt, és több fellépésünk volt, és külföldi, belföldi szerepléseink, és nagyon-nagyon, hogy mondjam, itt úgy mondják, hogy gizda. Büszke vagyok rá, hogy én lehetek az énekese, és hogy most 26-ba mondhatom azt, hogy 20 éve tanulok magyar nótát énekelni, és színpadon vagyok, és a Tokival pedig 19 évig, most így be tudtam pontosítani. Tehát körülbelül 2007-ben vitt a Rátonyi Palibe a Grand Hotelba, ahol rendszeresen a zenekarral énekeltem, illetve a vacsoráztatás után tanultunk, tehát nagyon-nagyon sokat voltam távol úgy a családomtól, hogy már a gyerekek aludtak, és én éjszaka még fönn voltam a Grand Hotel valamelyik emeletén, ahol tologatták a pincérek a falakat a másnapi rendezvényhez, és én ott tanultam és gyakoroltam, és így készültem föl a különféle lemezanyagokkal, hogy a stúdióba tudjuk vinni. A Mazura János Etnofon stúdióba készültek nagyrészt a lemezeim, 5 lemezem, vagy 4, de a Jancsival dolgoztam, aztán az 5. is, a Petőfi albumnál. Tehát van egy olyan lemezem, a legelső 2008-ban megjelent, amiben már az általam megkedvelt és megtanult magyar nóták szerepelnek egyrészt, és olyan az a lemez, mintha a régi lemeznél egy A és egy B oldal volna, mert hogy a másik oldalt képviselték a népdalok. Népdalok, illetve népballada szavalat is van közte. Itt is volt már egyfajta olyan nézet, hogy ne egy kaptafára szóljanak ezek a dalok, és a zenei kíséret is olyan jellegű legyen, ami több hangszer, egyéni hangszer, gitár, csörgődob, ilyen olyan megszólaltatásával egy kerekegységet alkosson. Minden lemezemen van mindig egy-egy olyan dal, ami nem éppen magyar nóta, a cigány népdalok is szerepelnek így rajta, vagy pedig már van úgy, amelyiken jidis dal is szerepel, illetve a legutóbbi albumom az teljes mértékében a világ zsidóságának a dalaiból válogatás, ahol partnerem Nógrádi Gergely, a Frankeleúti zsinagógának a főkántora, aki meghallgatta az én Petőfi albumomat, és megtetszett neki, és azt mondta, hogy szeretne velem egy közös lemezen énekelni, és ezért találtam ki, hogy akkor viszont csináljunk zsidó dalokból lemezt, cigányzenekari kísérettel, és olyan dalokat kutattam föl, és még ami az érdekesség ennek a lemeznek, hogy megszólalnak rajta a dalok jidisül, héberül, ladinó nyelven és magyarul. És ez egy nagyon-nagyon nagy munka, van rajt 2 dal az én fordításomban is, és Gergelynek rengeteg fordítása, Gyémánt Ferenc fordítása, Fábri Péter fordítása, és én ezt végigjártam az Artist Use és a különféle nemzetközi, amerikai és izraeli music társaságoknál, és volt, ahol olyan dal is, dalhoz kellett engedélyt kérnem, és még fizetnem dollárban is, hogy ez fölkerülhessen a lemezre magyarul. Ez egy Barbara Streisand dal, amely a Atyánk és királyunk címet viseli magyarul, és számomra egy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én Nógrádi Gergellyel ezt énekelhetem, és a többi dalt az albumon. Ez egy dupla album. Ez volt az utolsó, ami eddig elkészült.
4: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégünk.

0: az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: A lemezeidnek a címe Hungarikum 1-2-3-4-5, és ha jól látom, akkor nekem úgy tűnik legalábbis elsőre, hogy nagyon sok kutató munka van mögötte.
2: Igen.
1: Tehát ha például a Dankó Pista albumról egy picit megnézem annak a tartalmát, akkor ezek a dalok között van olyan, ami népszerűbb is, és van olyan, ami kevésbé népszerű.
2: Igen.
1: És akkor gondolom, ebből lett kiválasztva,
2: igen,
1: még ráadásul a nem,
2: igen,
1: sokára megjelenő videóklip.
2: Igen.
1: Hogyan készülsz fel egy ilyen kutatásra, hiszen ez azért komoly kutatást igényel?
2: Sokszor van, hogy helyszínre is megyek, és a ottani tájházakban, kiállításokon, népművészeti kellékekből összeválogatva nézem meg a daloknak az eredetét. Ezért is sokszor van, hogy mellé is írom, hogy melyik tájegységről, vagy honnét vannak ezek a dalok. Feltétlenül feltüntetem mindig a nótáknál a szerzőket, hisz hát a Dankó Pistának a dalait kimagasló irodalomból ismert költők, írók versei, írásaiból készült zenei művek alkotásai lettek, és úgy gondolom, hogy ezt átörökíteni érdemes, és megismertetni a nagy közönséggel.
1: Ez sokkal több hozzáadott értéket tartalmaz tulajdonképpen, mint egy átlagos CD, hiszen itt egy olyan népdalgyűjtő, kutató munka van mögötte, amit ráadásul akkor te is énekelsz föl, ami egészen hitelessé és kivételesen meggyőzővé teszi akkor ezeket a CD-ket.
2: Köszönöm,
1: ezeket
2: igyekszem,
1: az albumokat.
2: Igyekszem teljes erőbedobással, hát a Petőfi lemez is ugyanezt tükrözi. Itt még inkább olyan anyagokat, és nagyon szerettem volna, hisz az nincsen föltüntetve a lemezen, de elmondom, hogy kronológiai sorrendben vannak a Petőfi dalok. Az utolsó dal az, ami nem pont a sorrend, de a hangulata végén a Tíz pár csókot egy végből, ami a legféle népszínműnek egy betét dala is lett, és Egressy Béni zenésítette meg. Viszont az összes többi az kronológiai sorrendben van, és szerettem volna belőle egy színházi előadást is cigányzenekarral, és az ország minden pontjára elküldtem ezt az anyagomat. Jenei Gábor színművésszel, musical énekessel énekeltük föl a dalokat erre a lemezre, hogy a fiús jellegűeket ő énekelje, és amit én elénekelhetek hölgyként, az ott megvalósuljon. Szintén ugye a Toki Jég kíséretével, mint kávéházi cigányzenekar, és sajnos színházi darab nem lett belőle, pedig ez volt a terv.
1: Nagyon érdekes egyébként a Világ zsidóságának dalaiből című albumod is.
2: Itt viszont egy akkora anyagot dolgoztam föl, hogy a régmúltból, szintén a népdaloktól indulva, egészen a hazafias dalok, az édesanyákról szóló dalok, az ünnepek dalai szólaljanak meg, és hát végül ugye magyarul a izraeli himnusz. És ez mennyiségében akkora, hogy két lemezre fért rá. És sajnáltam volna bármelyikről is lemondani.
1: Ezeken felül viszont én azért láttam rólad olyan videókat is, illetve hallottam olyan felvételeket, ahol nem csak magyar nótákat, nem csak népdalokat, nem csak zsidódalokat, cigánydalokat énekelsz, hanem örökzöld slágereket is, például egy Over the Rainbow.
2: Igen. Igen, hát én ugye készültem egy dunapalotai önálló estre, ahova barátokat is meghívtam, művészbarátokat, szerepelni, és

0: Pedig hát énekeltem a Papa, ugye hallasz, Barbara Streisand után magyarul. Igen, úgyhogy próbáltam egy nagyon színes műsort összeállítani, és abból nem is volt véletlen, hogy összefonódás legyen a Dunapalotai előadásnak a címe, hisz mindenféle jellegű dal, és mindez cigányzenei kísérettel, illetve Füzi Gábor bárzongorista volt még meghívva, aki nagyon-nagyon jó hangulatot teremtett, és a bárzene is így, az örökzöldek is, egy kis jazz, egy kis nóta, egy kis cigányzene, minden összefonódott, minden, és nagyon nagy siker volt.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Amire felfigyeltem, hogy nem csak, hogy több műfajban is otthon vagy, és szívesen énekeled őket, hanem többnyire azért, mint hogyha mindig magyarul énekelnél. És még a címeket is így adod meg. Nekem ez furcsa volt elsőre, hiszen az Over the Rainbow-nak a fordítása ugye Szivárványon túl.
2: Túl, így van.
1: És hát én nem tudtam, mi ez a dal. Szivárványon túl mi lehet ez? Persze úgy, hogy Over the Rainbow, így már fölismertem, tehát amikor hallottam a dalt, vagy a Jiddische Mama, és akkor még sorolhatnám. Igen, pontosan. Tehát, hogy neked akkor ezek szerint fontos kiemelten, hogy azért mindent magyarul ismerjünk meg.
2: Én magyar vagyok. Én magyar vagyok. És származásomat tekintve a Smidéliuszok azok egy nagyon nagy híres evangélikus család. A Felvidék és Közép-Erdélyről vonultak át második Rákóczi Ferenc felkérésére, hogy úgy kapnak nemesi rangot, hogyha átjönnek Nemesibe, Kemenesibe, Kemenes Magasiba, és a Smidélius kúria, hogy ott áll, és akik SMI-vel írják a nevüket, azok lelkészek, tanítók, orvosok, és az ág, mikor szétvált régi időkben, az SCH-val író Smidéliuszok, azok pedig közgazdászok, jogászok, ügyvédek. És van ilyen elfajzott, mint én, akinek van egy egészen teljesen más civil hivatása. És még vagyunk néhányan így. Na mostan az, hogy az anyai vonalat is, hogy megemlítsem, és azért legyen egyfajta kötődés, hogy miért pont még zsidó dalokat is énekelek. Azon túl, hogy nagyon szerettem mindig eljárni olyan jellegű előadásokra, koncertekre, ahol ilyen zenék is megszólalnak. Anyai ágon zsidó származású vagyok, és amikor én bementem a Rátonyi Pali által a Grand Hotelba, és ott énekeltem a zenészeknek, és táncoltam is mellé, mert én a színpadon nagyon szeretek mozogni, akkor meg is jegyezték a muzsikusok, hogy jó, a tánc is jó, de nem is cigány, de mégis, miféle is? Jaj, kis biboldó! Tehát amikor ez úgy kiderült, és akkora szeretettel, és olyan örömmel vettek körül, hát utána jöttek persze, ahogy már úgy bemelegettünk, meg ugye már közöttük éltem, idézőjelben, akkor a kis biboldó, még a bőr alatt is pénz van, meg. Tehát volt itt mindenféle, ami, de én úgy gondolom, és én ezt tartom is magam, szívügyem, hogy a zenészeimet, akikkel együtt dolgozok, annyira odaadó legyek feléjük, hogy mindig a lelkemen viselem, hogy mindenféle szempontból nagy vonalú tudjak lenni, és ez úgy érzem, hogy kölcsönös a mi együttműködésünkben, hisz én nekem olyan gáláns dolgokat megtesznek és segítenek, amit nem gondolom, hogy minden énekes elmondhat magáról. Legyen úgy, de én biztosra tudom, hogy én mi minden segítséget és szeretetet kaptam tőlük, és főként a primásomtól, hisz azért nem tudom elmondani, hogy hol van olyan primás, aki akár hetente háromszor foglalkozik a ő énekesével, hogy azt tanuljon, és állandóan rám koppincson nagyon komolyan a vonóval, a szidalmakkal, hogy jó, de mégse jó, innét nézzük, még egyszer, nem jó, nyisd ki azért, így csináld, úgy csináld. Lehet itt hangképző tanár rengeteg, nagyon aranyos, és nagyon jó, és kiválóaknál voltam, és tanulok, és a mai napig is a hangképzést tanártól tanulom, de magát, a nóta, műfajt, hogy azt hogy kell osztani, hogy kell kivárni, hogy a cimbalmosa akkordot kigurítsa, hogy a harcsapista brácsos mondja folyamatosan, bontva az akkordokat, és a cimbalmos fele, a bőgős fele, és egy Dodi Parádi József, vagy egy Horvát Karcsi nagybőgős kíséretével lenni, vagy pedig a Bóni Gyuszi, aki szintén kiváló brácsos, hogy mondjak klarinétosokat a Lukács Csabi több lemezemnél, vagy a Tipővel is fölléptem, vagy a Lacikával is csináltunk lemezt, ahol klarinétozott még, míg nem volt olyan beteg, amilyen most szegény. Úgyhogy nagyon-nagyon sokakkal összehozott a sors, és én nagyon-nagyon köszönöm mindannyiuknak a lelkes hozzámállását és segítségét. Én így lettem azzá, ami vagyok.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódi.

0: Rádiódik. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány főzőversenyek jelentősége és hatásai. A cigány főzőversenyek az elmúlt években egyre több közösségi rendezvény fontos részévé váltak. Ezek az események nem csupán arról szólnak, hogy ki készíti el a legfinomabb ételt, hanem sokkal többről. Hagyományőrzésről, családról, közösségről, összetartozásról és a cigány gasztronikai kultúra bemutatásáról. A közös főzés olyan élmény, amely képes összehozni az embereket, miközben lehetőséget ad arra is, hogy a régi receptek és elkészítési módok tovább éljenek. A cigány konyha rendkívül sokszínű. Ahogyan a cigány közösségek életmódja és hagyományai is különbözőek lehetnek, úgy az ételek között is nagy eltérések figyelhetők meg. Sok családban generációról generációra öröklődnek bizonyos receptek. Egy étel elkészítésének módja gyakran nem található meg szakácskönyvekben, hanem a nagymamától, édesanyjától vagy más családtagtól tanulható meg. A főzőversenyek ezért kiváló alkalmat teremtenek arra, hogy ezek a családi és közösségi hagyományok mások számára is láthatóvá váljanak. A főzőversenyek egyik legfontosabb értéke a közösségépítés. A csapatok általában együtt készítik az ételeket, valaki előkészíti a hozzávalókat, más tüzet rak, más főz vagy éppen fűszerez. A munka közben beszélgetés, nevetés és történetmesélés alakul ki, így a főzés nem egyszerű feladat, hanem közös program lesz. Gyakran az idősebbek és a fiatalabbak is együtt dolgoznak, amik különösen fontos a hagyományok továbbadásában. A főzőversenyeken nem csak az ételek, hanem az emberi történetek is fontos szerepet kapnak. Egy-egy recepthez gyakran emlékek kapcsolódnak, családi ünnepek, gyerekkori élmények, lakodalmak vagy összejövetelek, vagy a nagyszülők konyhája. Amikor valaki elkészít egy régi családi ételt, tulajdonképpen egy darabot is megőriz a saját múltjából. Ezért a gasztronómia az identitás kifejezésének egyik formája is lehet. A cigány főzőversenyek a fiatalabb generáció számára is fontosak. A mai világban sok hagyomány könnyen háttérbe szorulhat, ezért különösen értékes, ha a gyermekek és a fiatalok nem csak hallanak a régi ételekről, hanem személyesen is részt vesznek az elkészítésben. Megtanulhatják, hogyan készítették ugyanazt az ételt a szüleik vagy a nagyszüleik, milyen alapanyagokat használtak, és miért volt fontos egy-egy étel bizonyos alkalmakkor. A verseny ugyanakkor egészséges izgalmat teremt, a résztvevők igyekeznek megmutatni a tudásukat, kreativitásukat és a főző tehetségüket. A zsűri értékelheti az ételek ízét, megjelenését, elkészítését és akár az ötletességet is. Mégsem feltétlenül a győzelem a legfontosabb, sok esetben maga a részvétel, a találkozás és a közös élmény jelentheti a legnagyobb értéket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Zenék, amelyeken felnőttünk. Roma Folk a 100.3 Rádió Digben.
1: Gélem, gélem, lungon egy dromenca. Mala gélem, baktál egy dromenca. Gélem, gélem, lungon egy dromenca. Mala gélem, baktál egy dromenca. Bergamo,
2: tamoda.

0: co starszej.
1: Daj do nas na wirak
0: nas. Daj sokera saszej.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád, remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityúvász Losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dik.
0: Rádió Dik. Rádió Dik. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Számos roma származású művész kapott Kossuth díjat, köztük a festő Szent Andrássy István, akit 2020-ban veszítettünk el. A Népdal énekes Lakatos Mónika, a Romengo együttes tagja, Vomex életműdíjas énekesnő, de a díjazottak között van több zenész, például a Muzsikás együttes. Színművész, író és más kulturális területeken alkotó személy is, akik hozzájárultak a magyar kultúrához. A Kossuth díj elismerés a magyar kultúra és a művészet kiemelkedő alkotóinak. Lakatos Mónika pályája nem tipikus zenészkarrier. Tőzsgyökeres budapestiként a Mátyásföldi Holdvilág kamaraszínházba járt le énekelgetni egy ott formálódó színházi társulatba. Itt találkozott Rostás Mazsi Mihállyal, későbbi férjével és alkotótársával. A családjában nem volt aktív zenész, de a hangok, a dalok ott voltak a szülők, nagyszülők, a rokonok torkában, az otthon falaiban, minden mozdulatukban. A cigány életérzés az élete része. Bár volt egy sikeres kalandja, az 1996-os Ki mit tudom, de nem úgy tervezte, hogy zenész lesz. Mindez megváltozott, amikor Mazsi és barátja, Lakatos János Guszti kiszálltak a Romanodromból, mert saját zenekart akartak létrehozni. Visszanyúltak szülőfalujuk, a szabolcsi nagyecsed letisztult olácigány hagyományaihoz, és az egész produkció középpontja, motorja, Móni és az ő hangja lett. Ebből lett a Romengo. Ének, szájbőgő, kanna, teknő, kanál, gitár, tambura, később hegedű, ahogy azt gyerekkorukban otthon látták és hallották. Gazdag tartalom és forma, azóta is ezt játsszák, néha tágítva a hagyomány határait. Künstler Ágnes, Kaiák Etnorom és Juhász Micura Mónika Andodrom, mellett még Móni az, akinek a hangjára egy egész zenekar életművet épít. Nagyon profán, de Lakatos Móni egész karrierje során nem csinál mást, mint énekel. Ezzel lehetne egy a sok közül, de nem így van. A titok a hangjában és a személyiségében van. A titok tehát az, amikor énekel, nincs ember, aki ne sírna, örülne, táncolna vele, pedig a hallgatóság többsége nyelvi okokból nem is érti, miről szól a dal, de mindenki érzi, hogy valami különleges történik, mert így talán csak az angyalok tudnak énekelni. Ösztönösen, lenyűgözően átélve minden hangot, amelyek egyenesen a szívet célozzák meg. Amit Lakatos Mónika képvisel, nem csak egy pár tízezres magyarországi kisebbség kultúrája, hanem mindannyiunké is, akik itt élünk. Mindez a csoda két Romengo albumon, valamint a cigány hallgatókat tartalmazó szólólemezen, a Romanimon lett eddig dokumentálva. Mindhárom album szinte nulla marketinggel bent volt az első 10-ben, az egyik legfontosabb zenei listán, a World Music Chart Europe-on.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dik.

0: Rádió Dick.
1: Penas tu menge.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek. Kedd van, és augusztus 18-a. Jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. Hát ugye tegnapi napon, mind a Vekkerben, mind pedig, bocsánat, a Süsfel napban ismétlést hallhattatok. Ugye Balatonon voltam, még kihasználtam ezt a csodaszép időt, kedves feleségemmel és egy baráti párunkkal, baráti párossal. A mai napon Ilona neve napja van, úgyhogy drága Ilonák, boldog névnapot szeretnék kívánni. Ma lenne 196 esztendős, ha lenne ember, aki eddig élne, Ferenc József osztrák császár, magyar és cseh király, aki 1848-tól 68 éven keresztül uralkodott. Nem volt kevés idő. Kerek 100 éve Magyarország kezdeményezésére Budapesten rendezték meg az első úszó Európa bajnokságot. Az esemény 1926. 8. hó 22-éig tartott, tehát mindössze 4 nap volt. 799 éve halt meg Genghis Khan, a mongol vezető. 276 éve született Antonio Salieri, olasz zeneszerző, karmester, aki a Mozart musical szerint Mozart nagy ellenfele volt, vagyis hát volt köztük egy ilyen nagy összekülönbözés, hogy így mondjam. 158 évvel ezelőtt Pierre Janssen felfedezte a héliumot és elkészítette az első napszínkék atlaszt. 153 éve született Leo Szlezák, osztrák tenor, opera énekes, színész. 140 éve született Abonyi István, sakkmester, a Magyar Sakkszövetség és a Nemzetközi Sakkszövetség egyik alapítója. 140 éve született Szitja Emil, magyar-francia költő, író, művészetkritikus és festő, Chagall felfedezettje. 97 esztendeje született Horváth Teri, Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművésznő, az Indula Bakterház banyája. És végül, de nem utolsó sorban, 112 éve született Szendrő József, Jászai Mari díjas színész, rendező, műfordító, színház igazgató. Ez a kedd is berúgta az ajtót, úgyhogy menjünk ezen.

0: kapcsolódik.
1: Hamarosan 7:30 jönnek a közlekedési hírek. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Tart a felújítás a Flórián téri felüljárón. Lezárták a felüljáró északi ágát. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra, a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. A visszaforduló buszsáv továbbra is le van zárva. A Megyeri híd igénybevételét is ajánlja a BKK. Ennyivel tudtam most szolgálni, nem sokára jönnek a roma hírek, de jöjjön egy kis zene is.

Valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából, úgyhogy füleljetek!
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, feketebőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotrankoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő? Milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határ a roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, magnóval vagy akár magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli romanőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A lubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigánynőszt visz a közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Ovidúval már 2 éve beszélgetett. Ovidú a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodalmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rozica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei.

0: Rendezvénybólja 100.3
1: rádiódik.
2: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt ismét. Cristiano Ronaldo és kedvese Georgina Rodriguez esküvőjére a legnagyobb titokban egy szűkkörű családias szertartáson került sor. A portugál világklasszis labdarúgó csak utólag az Instagram oldalán tudatta az örömhírt a rajongóival. Már az egész világ lázban égett, hogy Cristiano Ronaldo és kedvese Georgina Rodriguez mikor és hol mondja majd ki egymásnak a boldogító igent. Olyannyira, hogy a hétvégén rajongók ezrei érkeztek a helyi pár esküvőjére Madeira szigetén, mert a tömeg azt hitte, ahogy a portugál futballsztár készül összeházasodni a funkáli székes egyházban szerelmével. Bár ott végül nem ők álltak oltár elé, Cristiano Ronaldo és gyönyörű párja ma már mégis férj és feleségként beszélhetnek egymásról. Ronaldo még a múlt héten egy különleges fotóval jelentette be mindenki által annyira várt örömhírt, melyen szerelme kezét fogja, és mindkettőjük ujján ott csillog a mindent eláruló arany karika gyűrű. Ronaldo a bejegyzéshez csupán keresztnevű kezdőbetűjét tette egy szív összekötéssel, de ez többent jelent minden szónál. A futballsztár képviselője is megerősítette a hírt, az alábbiakat közölve. C. Ronaldo és Georgina Rodriguez a mai napon egy polgári szertartás keretében összeházasodott a portugáliai Cascaisban, így mostantól hivatalosan is férj és feleség. A szertartás egy meghitt privát pillanat volt, amelyen az 5 gyermekük vett részt. Ez a ma összekötötték, ez nem ma volt, hanem ugye múlt hétvégén, de mindegy is már az idő, ugye ide vagy oda. Na, de a lényeg az, hogy összeházasodta kerül, ugye mi is beszéltünk Zsuzsival, hogy vajon milyen lehet a lagzi, vagy nem. Érdekes, hogy erről nem szól a fáma, hogy végül tényleg csak ennyi volt a szertartás, vagy utána volt titokban egy ilyen nagy buli is, amire ugye meghívtak barátokat, sztárokat, sztárbarátokat, családtagokat, stb. Mert azért, ha valaki megengedhet magának egy nagy rongyrázós esküvőt, az a világ leggazdagabb futballistája, ugye C. Ronaldo. De minden esetre nagyon sok boldogságot nekik, hogyha esetleg éppen hallgatnak most bennünket. Na jó, zene következik, 8 után pedig jövök ugye egy programajánlóval.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando!
1: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
2: Egy A betűt, vusta.
1: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád, remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
6: Kik voltak az első cigányok? Az első cigány családok, a gazda családok nyomdokain a jászságból érkeztek meg a községbe. A muzsikusok közül Lakatos János 1863-ban, Homoki Aladár 1888-ban Jászberényben született. Lakatos felesége Fehér Borbála 32 éves volt házasságkötésükkor, Tápió Szelei születésű. Dávid gyermekük 1903-ban született, a szintén zenész Farkas B. János 1866-ban Jász Alsó-Szentgyörgyön született, ahogyan Lakatos Géza is 1898-ban. Farkas B. Suki Terészt vette feleségül, aki Jászladányban született 1871-ben. Több muzsikusról tudjuk, hogy már Lajos Mizsén születtek. Kis Ferenc, ismertebb nevén Fercsó, cigány prímás, Hajagos Árpád zenész és Baranyi Márton, cigány muzsikus. Kis Ferenc felesége Patrik Erzsébet Örkényben született, 1902-ben kötöttek házasságot. Az idős muzsikus 1950-ben folyamodott a tanácshoz öregségi segélyért, amit gyorsan ki is utalnak neki. Kis Ferenc zenekarában tanultak a később ismert Csorba és Lakatos zenész családok tagjai. Kovács József Lajos Mizsén született 1870-ben. Felesége Keskeny Mária Jászkara Jenőn született 1875-ben. A 19. század utolsó évtizedeiben is érkeztek családok, akik nem jászsági származásúak voltak. Csorba Mihály népzenész Gyónban született 1856-ban, felesége Gazdag Terézia ugyanott 4 évvel később. Csorba Kálmán is Gyomban született 1883-ban, és kunszentmiklósi származású Rupa Máriát vette feleségül, aki akkor 16 éves volt. Egy ifjabb Csorba Mihály is Gyomban született 1876-ban, 1904-ben vette feleségül a nála 10 évvel fiatalabb Lajos Mizsei születésű özvegy Cseri Mihályné Sáfrány Erzsébetet. Gyorról származott az 1887-es születésű Kovács Sándor zenész is, aki 1904-ben elvette feleségül a Lajos Mizsei származású 20 éves Lakatos Rozáliát. Gyóni születésű még Gazdag Béla, aki 26 éves korában nősült meg 1904-ben, felesége pedig Petrik Ágnes 1875-ben született. Tehát ez is mutatja, hogy apja Petrik György már ekkora formálódó községben lakott. Az útkereszteződésben lévő egyes számmal jelölt putri az ő tulajdonát képezte az 1880-as kataszteri térkép szerint. Petrik Károly népzenész Örkényben született 1898-ban, anyja neve ismert, Petrik Erzsébet. 1919-ben vette feleségül a 16 éves Petrik Lídiát, aki viszont már Lajos Mizsén született. Apja az a Petrik György volt, aki fel van tüntetve az 1880-as kataszteri térképen.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
7: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: 8 óra múlt, szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. Hát picit előre rohanok most az időbe programajánlás szempontjából, ugyanis szeptember 11-én egy vadonatúj musicallel, illetve rock operával, rock musicallel, ki hogy szeretné nevezni, kezdi meg az évadát a Budapesti Operett Színház, méghozzá a Mindig itt leszünk Mohács 500 című rockmusicallel, nevezzük így akkor a történetet. Egy fiatal király, aki tudta, hogy hatalmas túlerő közeleg, mégsem fordított hátat országának. Egy nemzet, amely történelmének egyik legsúlyosabb vereségét szenvedte el, mégsem tűnt el. A Mohácsi csata 500. évfordulójára született Mindig itt leszünk Mohács 500 című Szomor György által írt rockmusical, második Lajos, Habsburg Mária és kortársaik sorsánát idézi meg a helytállás, az áldozat és a remény történetét. Mohács elveszett, de a magyar nemzet megmaradt. Na nézzük akkor a premier szereposztást. Ahogy említettem, magát a zenéjét szerezte és a dalszövegeket, illetve magát a szövegkönyvet írta Szomor György. Második Lajos szerepében Tasonyi Balázs, Habsburg Mária, Nagyalma Virág, második Ulászló, Szomor György, Anna királyné, Lipics Franciska, Szapolyai János, Kocsis Dénes, Szapolyai György, Földes Tamás, Tomori Pál, Sándor Péter, Első Szulajmán, Szabó Máté, Bakócz Tamás, Magócs Ottó, Verbőci István, Nagy Lóránt, Udvari Bolond, Tóth Norbert, Bornemissza János, Miklós Attila, Ősi Árny, Kis Balbinát Ádám, és ifjabb Szulajmán, Szomor Bendegúz. Az előadás rendezője pedig Homonnai Zsolt, úgyhogy már most tudtok rá ugye jegyet venni, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 darab előadás lesz belőle, rögtön egymás után, tehát szeptember 11-től lesz ez 21-ig, és így oszlik el ez a 8 előadás, tekintsétek meg az Operett Színháznak a honlapján, és ugye természetesen kettős, illetve hármas szereposztás van, úgyhogy már most meg tudjátok nézni, hogy melyik szereposztás nektek a legszimpatikusabb, és tudtok rá jegyet vásárolni. Na! Zene!

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 8:30 van. Üdvözlök nagy szeretettel mindenkit, jöjjenek a közlekedési newsok. Hogy egy kicsit angolosan mondjam. Busávot jelöltek ki a

felvételét javasoljuk. A Margit hídnál a 4-es és a 6-os villamosra, a Batthyány téren az M2-es metróra lehet átszállni. A Kőbánya alsó vasútállomás, a Batthyány tér, a délpesti autóbuszgarázs, illetve a nyugati pályaudvar felé közlekedő 9-es és 111-es autóbusz, valamint a 923-as és a 934-es éjszakai járat Kisszeli utca megállóját előrébb helyezték a Kisszeli utca után. Ennyit erről, zene!

0: Rádió Dick. Vorba, vorbasza.
1: Rólunk, neked.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
3: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
4: Szia Hajni!
5: Szia Ármándó! A kolin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
4: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
5: Per.
4: Igen, olyan, mint egy bíróság. Per.
5: Csak ez a has. Ugye?
4: Per. Igen, per. Igen. Szítjú vaszlasasza?
5: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked!
2: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: Nálunk, neked. Rádiódik.
1: Hamarosan 9-et üt az óra, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, mindjárt jön a süsfelnap, de előbb egy kis hír. Kína közel fél évszázada hatalmas erdősítési programot folytat. Az úgynevezett nagy zöld fal célja többek között a sivatagosodás és a góbi terjedésének lassítása. Egy friss kutatás most meglepő eredményt hozott. A telepített erdők lombfelülete országos átlagban 65,8%-kal gyorsabban növekedett, mint a természetes erdőké. Még akkor is maradt különbség, amikor a kutatók az erdők korát és a termőhelyi körülményeket is figyelembe vették. Ekkor 4,6% volt az előny. A magyarázat részben egyszerű. A telepített erdők fiatalabbak, és a fiatal fák eleve gyorsabban növekednek. Emellett úgy tűnik, hogy erősebben reagálnak a légkör növekvő széndioxid szintjére is. De van egy fontos csavar. Ez az előny nem tart örökké. A többletnövekedés nagyjából 30-40 éves korban a legerősebb, később fokozatosan csökken. A természetes erdők pedig lassabban változnak, viszont hosszú távon fontos szénraktárak és sokkal összetettebb élőhelyek. Ezért az új erdők telepítése fontos lehet, de nem helyettesíti a már meglévő természetes erdők védelmét. Talán éppen ez a legérdekesebb tanulság. Egy fiatal erdő nagyon gyorsan tud zöldülni, de egy öreg erdő mögött ott van évtizedek vagy akár évszázadok története. És Magyarországon is van ilyen különleges hely, ahol érdemes megnézni, milyen az, amikor az erdőnek hagyják, hogy a maga útját járja. A Csarna-völgy történetét lehet amúgy még tovább itt elolvasni ezzel kapcsolatban, de most én ezt, a magát a hírt ezt akartam nektek elmondani, hogy szerintem ez egy fantasztikus dolog, ez a nagy zöld fal, hogy legyen egy kis zöld hír is, ugye nagyon ritkán osztok meg veletek én ilyeneket, de most ezt képzeljétek el, szembe jött, úgyhogy gondoltam, miért is ne osztanám meg a drága arany hallgatókkal. Most pedig elbúcsúzok, igaz nem sok időre, ugyanis 9 után pár perccel jövünk Zsuzsival, és kezdődik a süsfelnap itt az FM 100.3-on.

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
3: A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a Paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben jó hírek érkeztek a Duna vízgyűjtő területéről. Passaunál néhány óra alatt 10 cm-rel emelkedett a folyó vízszintje, miután vasárnap és hétfőn is esett. A Német Meteorológiai Szolgálat 10 napos prognózisa szerint csütörtökön Dél-Németországban ismét záporok és zivatarok alakulhatnak ki, helyenként felhőszakadással, az Alpokban pedig tartósabb eső is jöhet. Ha elegendő csapadék hullik, annak hatása néhány nappal később Magyarországon is megjelenhet. Napokig vagy akár hetekig is ott maradhat a hulladék a szolnoki kukákban és azok környékén. Erre figyelmeztetett Györfi Mihály polgármester. A városvezető szerint a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT úgy döntött, hogy a Szolnokon és térségében összegyűjtött szemetet a két pói lerakó helyett ceglédre kell szállítani. Györfi Mihály hétfői Facebook bejegyzésében azt írta, ez fennakadásokat okozhat a hulladékszállításban, ezért felszólította a MOHU-t a döntés visszavonására. Hozzátette, az NHS munkatársai igyekeznek mérsékelni a lakosságot érintő problémákat. A polgármester egyben azt kérte, hogy a kormány is avatkozzon be az ügy rendezése érdekében. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266,5 ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletért továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer, Pécsen 180, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték. 4 napos hosszú hétvége kezdődik augusztus 20-án, de az üzletek csak a nemzeti ünnepen tartanak zárva. A boltok péntektől ismét a megszokott rendszerint működnek, néhány kivétellel pedig csütörtökön sem marad teljesen vásárlási lehetőség nélkül az ország. Az ünnepi bolt zár a kiemelt turisztikai térségek üzleteire is vonatkozik, így a Balatonnál is zárva lesznek az üzletek. Ez alól kivételt képeznek a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, a vasútállomásokon és reptereken működő boltok, az új újságárusok és virágboltok, a vendéglátó és szórakozóhelyek, valamint azok a kisboltok, ahol a tulajdonos vagy családtagja dolgozik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
4: Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot és a híd járdáit, a Láncidat csak gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A 16-os autóbusz nem jár, a 16A és a 116-os autóbusz nem közlekedik a Szentháromság tér és a Dísztér között. A 216-os autóbusz a Dísztér és a Batthyány tér között szállítja az utasokat, mely sűrűbben közlekedik. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton, a Magyaródi útnál és a Tábornok utcánál, valamint Újpesten az Árpád út, István út csomópontban. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a harmadik kerület Ürömi utat kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket. A forgalom egy sávon váltakozva halad az 5. kerület Erzsébet téren a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk.

0: Kedves hallgatóink, a süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 20 perccel. Kedv van, és augusztus 18-a. Szép jó reggelt kívánok egyelőre egyedül mindenkinek, ne aggódjatok. Zsuzsi is nem sokára itt van, csak hát sajnos csapdába esett a belvárosban, ugyanis az augusztus 20-ai lezárások miatt gyerekek, sajnos az van, hogy erre számítani kell, mert nagyon-nagyon sok minden le van zárva, úgyhogy én ezt dióhéjban el is mondanám nektek, hogyha nem gond, igaz, a közlekedési hírekben is benne van, de ismétlés a tudás atya, ahogy szokták ugye volt mondani. Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot, a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsó rakpartot, a Margit híd és az Erzsébet híd között. Ja, tehát, hogy ezeket is akkor most tisztázzuk. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot és a híd járdáit, a Lánchidat pedig csak gyalogosok használhatják. Na ebbe én magam is beleestem, ugyanis ma én is taxival érkeztem, hogy még korábban beérjek, stb. És mind a taxis úriember, mind pedig én azt gondoltuk, hogy milyen jó lesz, hát a Lánchidon kell mindig átmenni nekünk innen a 13. kerületből, ahonnan jövök, mindig az a legrövidebb és leggyorsabb, legjobb út, és ő is így volt ezzel, nagyon jól elbeszélgettünk, amúgy innen is üdvözlöm, egy iszonyat jó fej sofőr volt. Úgyhogy hál' Istennek, mert hogy aztán kerülnünk kellett nekünk is egy nagyot, mert hogy a Waze ugyan mutatta, hogy a Lánchidon ne menjünk, de mi azt gondoltuk, hogy miért mutatja, hát mi fölülírtuk a Waze akaratát tulajdonképpen. Hát nem kellett volna, mert hogy a Lánchíd is le van zárva, gyerekek, csak gyalogosok használhatják. Tehát se busz, se kerékpár, se taxi, se roller, csak is gyalogosok használhatják a Lánchidat. Ma, holnap, és ezáltal gondolom majd 20-án is, sőt, még azt is megmerem kockáztatni, hogy 20-án az se, mert gondolom majd onnan is lesz kilőve tűzijáték majd este. Szóval erre is nagyon figyeljünk, hogy aki taxival közlekedik, és úgy akarná átjönni mondjuk Pestről Budára, vagy fordítva, az akkor most a Lánchidat sajnos felejtse el. De van itt még, a Műegyetem rakpartot lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Nem járna a 16-os autóbusz, a 16A és 116-os nem közlekedik a Szent Háromság és a Dísztér között. Szóval nagyon, nagyon sok olyan lezárás van, gyerekek, most az augusztus 20-a miatt, amiben sajnos Zsuzsánk is beleesett, de azt írta, hogy nem sokára most már érkezik. Viszont el kellett kezdenem, addig mondok nektek pár érdekességet, főleg ezzel kapcsolatban, hogy ti ne essetek ebbe a csapdába bele. Igen, az ember nem számít erre, ugye? Tehát, hogy van-e az emberben egy olyan, hogy jó van, majd lesz 20-a, persze, de hogy így nem gondolunk ebbe bele. Ez egy emberi tulajdonság, nincs ezzel az ég adta világon semmi gond. Viszont igen, hát pont ezért lefolyam forgalom, mert sokan nem hallgatják a híradót, sokan nem hallgatnak útinformot, és ez hiba. Hiba, hiba, hiba. Tessék hallgatni, nem azért, mert hogy most minket feltétlenül, ahonnan szeretnétek informálódni, onnan informálódtok, de tényleg csak azt tudom tanácsolni, hogy hallgassatok útinformot. Nem véletlen, nem hülyeség, higgyétek el nekem, mert nagyon fontos az, hogy képbe legyünk, hogy mik és hol vannak lezárva. És ami még fontosabb ennél, hallgassunk a Waze-re. Ne csináljatok úgy, mint ahogy ma én csináltam a taxis úri emberrel, ahol mind a ketten így rácsodálkoztunk, hogy miért mutat ez teljesen más, hát nem is ott kell menni, miért kéne a Margit hídon átmenni, meg az Erzsébet híd, hát ott a Lánchíd, hát azt taxisok használhatják, miért ne lehetne átmenni. Aha, hát ezért, mert nem lehet rajta egyáltalán most átmenni senkinek, csak ugye gyalogosoknak. Na, de mindegy, ennyit erről, gyerekek, tényleg figyeljetek oda, hallgassatok útinformot, mielőtt elindultok, kapcsoljatok Waze-t, higgyétek el, nem ciki, ismerjük a város nyilván, akik itt élünk 1000 éve, tudom, de higgyétek el nekem, hogy a Waze használata nagyon-nagyon-nagyon fontos, mert ő képbe van ezekkel a lezárásokkal. Mi lehet, hogy reggel beülünk a kocsiba, és fogalmunk nincs, mert nem akarunk rádiót kapcsolni, nem hallgatunk útinformot, rendben van. De utána igenis fontos az, hogy akkor legalább valakire hallgassunk, mert ő higgyétek el, hogy jobban tudja. Higgyétek el nekem, hogy ő jobban tudja sokszor azt, mint mi. Ha most már mi is tudjuk, aki most például hallgatja ezt, az tudja, hogy aha, akkor holnap sem megyek arrafele, mert le van zárva ez, le van zárva, most már

jövő hét, jövő hét is nagyon szép időnk lesz. Nem lesz óriási nagy melegség, most hétvégén igen, viszont jövő héttől azt írja, hogy ilyen 26 és 28-29 fok közötti hőmérséklet lesz. Az azt gondolom, hogy még a nyárkárogóknak is egy jó időjárás, tehát még neki ők sem mondhatják azt, hogy úristen, megsülnek, mert azért 27-28 fokba senkinek nem lesz semmi baja, ott még szerintem leégni se nagyon lehet, de nem akarok hülyeséget mondani. Na, szóval ezekkel akartam nektek egy picit így szolgálni, ezt majd természetesen majd azért Zsuzsinak is elmondom, hogy nehogy azt higgyétek, hogy csak itt oktatni akarok bárkit, hanem hogy tényleg használjunk vészt. Na, nem akarom tényleg itt önmagamat ismételni, de tényleg nagyon fontos, főleg ilyen heteken, amikor tényleg egy augusztus 20-a itt van a nyakunkon, és óriási nagy lezárások vannak ugye a tűzijáték miatt, emiatt, amiatt, stb. Úgyhogy tényleg próbáljunk meg erre odafigyelni. Na, most elmegyek azért zenélni, aztán reménykedjünk, hogy a következő megszólalásnál már Zsuzsánk is itt lesz velünk, és akkor tudjuk együtt szépen kibeszélni, hogy kivel mi történt a hétvégén, illetve nem csak hétvégén, mert ő tegnap is ismétlést hallhattatok, ugye itt az FM 100.3-on, legalábbis ami a mi műsorsávunkat illeti, mind a Beckerben, mind pedig a Süsfelnapban, mert hogy én Zamárdiban voltam, és csak tegnap késő délután, sőt, szinte már este, ilyen 6 óra magasságában értünk csak haza. Egy baráti párral voltunk a feleségemmel, és iszonyatosan jól éreztük magunkat. Pont a legcsodaszebb időjárásban voltunk, nagyon nagy szót akartam használni, aztán végül nem sikerült. Szóval még egyszer nekifutok, a legcsodálatosabb időjárást fogtuk ki, ezt akartam mondani, és pont tegnap, mikor még már jöttünk haza, akkor még mindig meleg volt, de már nem sütött a nap, picit esőre állt, be volt borulva minden, már úgy voltunk vele, hogy még az ég is mindjárt sír, hogy haza kell mennünk, de előtte tényleg péntek, szombat, vasárnap pedig annyira csodaszép időjárás volt, hogy hihetetlen, és hát Balatonon az meg ugye, hát egy pláne egy ez sokkal másabb a levegő, tisztább, szebb, jobb, még a meleget is máshogy érzed, úgyhogy fantasztikus volt, de erről majd Zsuzsinak számolok be, meg hát persze nektek is, de hogy Zsuzsi is hagy hallja. Úgyhogy most én elfutok zenélni, jó? És nem sokára még ebben az órában megígérem, hogy jövök, vagy jövünk vissza hozzátok.

0: Minden nap bő 10 perce elkezdődött. Elnézést, a büfében voltam.
1: 9 óra múlt 36 perccel vissza is jöttem, de most már itt van velem drága Zsuzsánk is. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, már nincs egyedül a Gyuszi, már ide értem.
1: Itt vagyunk most már, és ahogy elmondtam előbb nektek, úgy Zsuzsinak is mondom, hogy sajnos igen, a 20-a miatt tényleg figyeljünk oda, és használjunk vészt, gyerekek, mert ő jobban tudja, hogy mik vannak lezárva, mi nincsen. Ugye az imént itt elmondtam nektek, nem fogom önmagam ismételni, le van zárva tényleg minden, ilyen, főleg a hidak szempontjából, és pont meséltem is, most elmondom Zsuzsinak is, hogy én is taxival jöttem ma, és mind a sofőr úr, és mind én is úgy gondoltuk, hogy hát szokásosan Bajcsi onnan Lánchídot át, és izé, aha, nem. A Véz meg írta, hogy ne menj a Lánchíd fel, és mind a ketten, a sofőr is, meg én is azt izéltük, hogy miért nem akar a Lánchídon vinni, mi baja van, mindig ott megyek át, ugye, ha taxival megyek, mert ugye ott lehet.
2: Nézd, és a Petőfi hídtól
1: csak gyalogosok használják a Lánchidat.
2: Petőfi hídtól, ahogy lekanyarodsz a rakpartra, ott már nem tudsz fölmenni, tehát ott már végig a budai felső, alsó igen. Rakpart le van zárva, és át van terelve ide-oda, hát az alkotáson tudtam végig jönni.
1: Az meg mindig tele van.
2: Most még mivel nincsen iskola, most azért annyira nem volt tele. Hát nem volt egyszerű ez a mai reggelem, meg az elindulásom, mert valójában napok óta, megmondom őszintén, nem tudok aludni nyugodtan, és hát ez annak következménye is, hogy az édesanyámat a napokban megműtötték. Nem akarok ilyen szomorú információval indítani, de hát az életünk részeit azért persze. Mindig nagy vonalakban úgy kiszoktuk kommunikálni a hallgatóink felé, és egy koszorúért cserét végeztek el rajta. Ez nagyon rövid lefolyású döntés volt, mert itt már nagyon el volt messzesedve, nem kapott a szívvért, és ilyenkor történik az, hogy szívizom elhalás, aminek az a következménye, hogy ez az infarktus valójában. A szívizom elhalás az egyenlő az infarktussal. Szerencsére infarktussal nem lett, viszont azért ez nem egy kis műtét, és idegeskedtünk is sokat. Főleg volt olyan, hogy kitűzték a műtétet mondjuk szombat reggelre, akkor felkeltették 5-kor, akkor én megint nem aludtam, akkor vártam, akkor elhalasztották, mert jött előtte egy életmentő műtét, és aztán végül vasárnap került rá sor. És hát azért nehéz, mert ugye nincs ott a telefon, amit megszokunk ilyenkor, tehát nincs mellette a telefon, el van ilyenkor csomagolva, viszont ott a nővérpultnál folyamatosan tudunk telefonálni, de nem lehet őket sem zaklatni egy
1: fütyben.
2: Tehát nem értem azt, hogy miért nincs egy olyan ember, aki mondjuk ezt a kommunikációt lebonyolíthatná a beteg és a hozzátartozók között, hogy információkat közöl és ad át az aggódó hozzátartozóknak.
1: Hát de várjál, gondolom a műtét után jelzik, hogy mi a helyzet.
2: Nem, oda kell telefonálni, tehát megvan az intenzív osztálynak a száma, oda kell telefonálni, és azt a telefont mindig egy éppen ott elszaladó, vagy eljáró nővér, vagy férfi beteg ápoló.
1: Én azt hittem, hogy ők fölhívnak titeket, vagy hogy aki, nem csak titeket, hát bárkit, hogy meg volt a műtét.
2: Á, nem.
1: És akkor
2: Nem. Sőt, ez egy nagyon nehéz teher nekik is, hiszen azért jó lenne, hogyha nekik éppen amikor mondjuk katétert cserélnek, vagy ágyat húznak, vagy a beteggel van valami, és csörög a telefon, tehát ezt így.
1: Igen.
2: Az lenne a legjobb, ha ott ülne valaki. A műtét jól sikerült, hála Istennek, tehát vagyunk rajta. Itt azért még nyilván vannak azért rizikófaktorok, amiken még izgulunk, és amiken át kell menni. Ez egy hosszú út, hosszú folyamat lesz még itt egy 3 hetes rehabilitáció, miután kikerült az osztályról, tehát most az a menete, hogy osztályra kerül, az intenzívről, az intenzíven egyébként végtelenül kedves volt az a két hölgy, akivel találkoztam, ezúton is nagyon szépen köszönöm, az orvosokkal nem tudtam találkozni, tehát egy így olyan, mint hogyha valahol bujkálnának, lenne valami kis odú.
1: Hát és dolguk bujkálnak, van, meg kevesen vannak szerintem.
2: Nem,
1: az
2: tudod, mi történik? Vagy... Azt vettem észre, hogy ugyanúgy, ahogyan a szülésnél éppen aki ügyeletben van, éppen az kapja marja meg a beteget és a műtétet. Most itt ezen a műtéten 3 vettek részt, 3 orvos, tehát egy nagyon nehéz volt még egyen is.
1: De várj, ez állami?
2: Igen, igen.
1: Hát akkor persze. Hát akkor
2: viszont állami, a Götzinger György nevű kórházban van, ez az Országos Kardiológiai Intézet, ez egy nagyon régen működő intézet, nekem még a 80-as években nagypapámnak is itt volt a legelső és legkomolyabb szívműtétje, és élt is vele még 20 évet, úgyhogy, úgyhogy akkor, egy végtelenül profi.
1: Hát akkor miért nem aludtam most már, hogyha hál' Istennek, most nem ment le rólad egy ilyen kő vasárnap, hát ma már
2: hát,
1: kedv van.
2: Hát de lement, de akkor is tudod, a belső ideg az még mindig ott van, meg ott motoszkál. Van egy belső ideg, mindenki más, tudod? Mindenki más, hogy éli meg a ez olyan, mint amikor tehát, hogy hiába megy le a kő, akkor is, akkor sem tudsz úgy megnyugodni. Olyan szinten megnyugodtam, hogy már nem vert egy percben 80-szor félre a szívem, mert hát ez tehát így a stressz annyira rányomta az én szervezetemre is a bélyegét, hogy...
1: Jó, hát műtét közben persze, hát az evidens, hogy tudtad, hogy mikor van a műtét, és közben persze nyilván...
2: Nem, közben, nem. Ez már mióta elvitte a mentő.
1: Ja, már mióta elvitte. Aha.
2: Igen, mert tudtam, hogy ez egy nehéz út lesz, azt is tudtam, hogy ezzel nem fogunk tudni könnyen megbirkózni. Feltételeztem még a műtét kiírása előtt is, hogy itt valami nagy baj van, és szívbaj, és hát azért az mindig ugye megviseli az ember.
1: Hogyne, az a legkeményebb, hogy a szívvel kapcsolatos ilyen beavatkozások, ezt nem kell orvosnak lenni, hogy tudja az ember.
2: Mert kórházba járni a szerettedhez, az mindig egy nagyon nehéz és megterhelő lelki feladat. Oda kell figyelni például arra, hogy mindig tiszta ruhája legyen. Ilyenkor természetesen ki van szolgáltatva mindenki a hozzátartozóinak, hogy mit teszik délután, hogy viszel neki enni, hogy egyen persze. Közben változatos legyen, egyen gyümölcsöt. Úgyhogy én itt mindig bogarászom, meg nézem, hogy mitől legyen változatos egy étel. Ha van kedvetek, kedves hallgatóink, akkor írjatok nekünk a 06 30 30 30 100-as telefonszámra. Amúgy tök jó ötlet, de valami...
1: Tök véletlenül jutott eszembe, holott én annyira nem is szeretem.
2: Anyukám meg szereti, úgyhogy ez egy tök jó ötlet.
1: Én annyira nem is szeretem.
2: És
1: nem
2: ezt
1: tudom,
2: is el lehet készíteni könnyen is.
1: Ja, hát igazából rétegezni kell a dolgokat, berakod a sütőbe, azt csókolom, kiszeded, mit tudom én, mikor azt kiszeded, megsült,
2: és szereti, jó ötlet. Na.
1: És várjátok, mivel? Koviubival.
2: Természetesen. Hát ez és van is házi koviubink.
1: Akkor bocsánat, meg adja magát a történet.
2: Én drámámról most már így ilyen szinten nem szeretnék beszélni, mert sokkal pozitívabb az, ami mondjuk Gyuszival történt.
1: Hát, de ki kell beszélni, minden veled. Ez történt hétvégén, nincs ezzel semmi gond. Hát szerintem az emberek az, hogy te ilyen őszintén elmondod ezt, azzal nincs semmi baj, hát beszélgettünk. Tehát, hogy nyilván az emberre nem történt mindig
2: hát,
1: jó.
2: Hát szerintem már így ez... a hallgatóink tudják nagyjából mindig, hogy velünk hogyan, tehát a mi életünk így évszakokra lebontva, hogyan alakul, hogyan megyünk, iskola kezdés, nyár vége, a gyerek.
1: Ma például az a taxis úr, akivel utaztam, egy iszonyat jó fej sofőr volt, és hát mondom, közösen írtuk felül a vészt, és mondtuk, hogy jó, mi átmegyünk a Lánchídon, azt végül nem jöttünk át, mindegy.
2: Jó nagy bünti lett volna.
1: Hát nem is tudtuk volna, le van zárva ott előtte, tehát nem is tudsz rajta átmenni, csak mint a filmeken, így át tudtak volna.
2: 80-nal már fölkelt volna, 80-100-zal.
1: Egyből persze, ilyen Fast and Furious-be, és mondta, hogy hallgat bennünket, egy római származású úriember volt, hallgat bennünket, és pontos mondod ezt, hogy a hallgatók már tudják, hogy nem is tudom, hogy jött szóba az, hogy igen, hogy szoktunk mi olyan komolyabb, meg dilisebb témákat beszélni, minden, és akkor valami volt, hogy az iskola kezdés kapcsán, és akkor mondtam, hogy hát mert hogy a Zsuzsinak van egy iskolás lánya. Igen, tudom, igen, 10 éves, igen. Tehát, hogy annyit beszélünk bizonyos dolgainkról. Ja, meg én meg valahogy szóba jött a cirkusz, és akkor mondta, hogy igen, tudom, hogy ott voltál nagyon sokáig, igen, meg hogy mai napig is visszaszoktál. Tehát, hogy annyira vannak nekünk ilyen...
2: biográfiánk megvan.
1: Vannak ilyen jellegzetességeink már, ami vagy ilyen ismertető jegyek. Nekem a cirkusz, neked, hogy a lányoddal kapcsolatos.
2: Nekem a
1: gyerek. Igen, és akkor már ott tudja mindenki, hogy igen, a Gyuszi 11 évet volt, igen, a Glória most lesz 10 évet.
2: Igen, a romantika mi volt annak idején.
1: És az így, vannak már ilyen ismertető jegyek, akik hallgattak, azoknak ez már ilyen beült történet. De ez tök jó.
2: Életünk szerves részei.
1: De ez tök jó amúgy, igen. Igen. Én is mesélni fogok. Félig meddig már elkezdtem az előző kis szóló megszólalásomban, de ott inkább a közlekedés közlekedésről, meg a víz használatára hívtam fel mindenki becses figyelmét, főleg az elmúlt ezen a napon, holnap, a 20-áról ne is beszéljünk, tehát inkább azt mondom, hogy ezen a héten, jó? Tehát nagyon erősen figyeljünk a vízre.
2: Hát 20-án talán... már én gyalog megyek ki megnézni a tűzijátékot, amit már nem Szent István ünnepnek hívnak.
1: Nem?
2: Már?
1: Nem olvastam még, nem láttam még ilyen híreket. Én most egy kicsit ilyen hírdetoxba voltam a hétvégén, ugye Zamárdiba. Majd mindjárt újra neki megyek én is, hát azért mégiscsak rádiósként nem lehet az, hogy nem tudok dolgokról. Na de tessék, most te tudsz nekem majd egy infót szolgálni, de ezzel már csak 10 órakor fogunk foglalkozni, úgyhogy maradjatok velünk.
3: Nem megy, pedig reménykedtem. Azt hittem, megöltem a régi énemet. De amikor meglátom őt, olyan születek.

0: Rádió Dix. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ha az ember úgy érzi, hogy minden kötél szakad, azt hiszi, hogy vége lett a világnak, de a szívéről a kőből lesik, hogyha jő egy másik nő az életébe hűtásnak. Az egyik nő mehet, a másik megélhet, férfi vagyok akkor is a javából. Pálinkából iszom sokat, az oltja szomjamat.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád, remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityúvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Számos roma származású művész kapott Kossuth díjat, köztük a festő Szent Andrássy István, akit 2020-ban veszítettünk el, a Népdal énekes Lakatos Mónika, a Romengo együttes tagja, Vomex életműdíjas énekesnő, de a díjazottak között van több zenész, például a Muzsikás együttes, színművész, író és más kulturális területeken alkotó személy is, akik hozzájárultak a magyar kultúrához. A Kossuth díj elismerés a magyar kultúra és a művészet kiemelkedő alkotóinak. Lakatos Mónika pályája nem tipikus zenészkarrier. Tőzsgyökeres budapestiként a Mátyásföldi Holdvilág kamaraszínházba járt le énekelgetni egy ott formálódó színházi társulatba. Itt találkozott Rostás Mazsi Mihállyal, későbbi férjével és alkotótársával. A családjában nem volt aktív zenész, de a hangok, a dalok ott voltak a szülők, nagyszülők, a rokonok torkában, az otthon falaiban, minden mozdulatukban. A cigány életérzés az élete része. Bár volt egy sikeres kalandja, az 1996-os Ki mit tudom, de nem úgy tervezte, hogy zenész lesz. Mindez megváltozott, amikor Mazsi és barátja, Lakatos János Guszti kiszálltak a Romanodromból, mert saját zenekart akartak létrehozni. Visszanyúltak szülőfalujuk, a szabolcsi nagyecsed letisztult olácigány hagyományaihoz, és az egész produkció középpontja, motorja, Móni és az ő hangja lett. Ebből lett a Romengo. Ének, szájbőgő, kanna, teknő, kanál, gitár, tambura, később hegedű, ahogy azt gyerekkorukban otthon látták és hallották. Gazdag tartalom és forma, azóta is ezt játsszák, néha tágítva a hagyomány határait. Künstler Ágnes, Kaiag Etnorom és Juhász Micura Mónika Andodrom mellett még Móni az, akinek a hangjára egy egész zenekar életművet épít. Nagyon profán, de Lakatos Móni egész karrierje során nem csinál mást, mint énekel. Ezzel lehetne egy a sok közül, de nem így van. A titok a hangjában és a személyiségében van. A titok tehát az, amikor énekel, nincs ember, aki ne sírna, örülne, táncolna vele, pedig a hallgatóság többsége nyelvi okokból nem is érti, miről szól a dal, de mindenki érzi, hogy valami különleges történik, mert így talán csak az angyalok tudnak énekelni. Ösztönösen, lenyűgözően átélve minden hangot, amelyek egyenesen a szívet célozzák meg. Amit Lakatos Mónika képvisel, nem csak egy pár tízezres magyarországi kisebbség kultúrája, hanem mindannyiunké is, akik itt élünk. Mindez a csoda két Romengo albumon, valamint a cigány hallgatókat tartalmazó szólólemezen, a Romanimon lett eddig dokumentálva. Mindhárom album szinte nulla marketinggel bent volt az első 10-ben, az egyik legfontosabb zenei listán, a World Music Chart Europe-on.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
5: Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot és a híd járdáit, a Láncidat csak gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A 16-os autóbusz nem jár, a 16A és a 116-os autóbusz nem közlekedik a Szentháromság tér és a Dísztér között. A 216-os autóbusz a Dísztér és a Batthyány tér között szállítja az utasokat, mely sűrűbben közlekedik. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton, a Magyaródi útnál és a Tábornok utcánál, valamint Újpesten az Árpád út, István út csomópontban. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a harmadik kerület Ürömi utat kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket. A forgalom egy sávon váltakozva halad az 5. kerület Erzsébet téren a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk.

0: kezdődik Süsfernap. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 13 perccel, kedd van, és augusztus 18-a. Csodaszép délelőttöt kínálunk mindenkinek.
2: Jó reggelt kívánunk.
1: Erőt, egészséget. Na, ugye az előző órában is már kettesben voltunk így a vége felé, de tegnap viszont ugye ismétlésről mentünk, nem véletlenül, ugyanis én egy hosszú hétvége keretében még nem voltam Balatonon feleségemmel és egy baráti párunkkal, és nagyon szerencsénkre kifogtuk a utolsó legmelegebb hétvégét most így ezen a nyáron, úgyhogy óriási szerencsénk volt.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy ezért hétvégén még talán nem is esett az eső.
1: Még felhő se volt az égen, egy gram felhő nem volt, már kora reggel ilyen 10 órakor 28-29 fok volt, csodaszép
2: idő volt. Ne erről beszéljél, hogy már kora reggel 28-29.
1: Az éterről?
2: Már korán reggel már tányérokkal álltál.
1: Bizonyám, már 8-9-kor nem voltunk a reggelinél természetesen. És fogyasztottuk. És nagyon örültem, hogy a baráti párunknak is nagyon-nagyon tetszett Zamárdi. Átjött a tulajdonos és igazgató a férjével hozzánk beszélgetni, úgyhogy ők is nagyon kedvesek voltak, nagyon-nagyon jól éreztük tényleg, hál' Istennek magunkat. Egy este volt, amikor nagyon furcsa volt, de hát ez Balaton, hát ez ilyenkor benne van a pakliba. Képzeljétek el, bejött a szobába egy tücsök, és lefekszünk már, voltunk még este is, ugye a vacsora után még ott sétálgattunk, iszogattunk, el vagyunk, játszottunk, mit tudom, jó lassan aludjunk, ilyen 11-12 körül voltunk.
2: És rázendített.
1: És egyszer csak
2: cigányok!
1: Elővette a hangszert, kipakotta a hangszert, begyantázta a vonót, és ráhúzta. És olyan hangosan szólt, hogy gondoltuk, hogy ez itt lehet a szobában, mert hogy hát elkezdtük kutatni négyen a szobába, a mi szobánkba, hogy na, hol lehet.
2: Na, és természetesen, amikor villanyoltás van, vagy villanyfelkapcsolás, akkor eltűnik, nincs, nem látod sehol.
1: Semmi, persze, akkor semmi. Elalszunk, csönd, elalszunk.
2: Egyszer csak cigányom.
1: Hajnali 2-3 körül keltünk fel, szinte egyszerre feleségemmel, hogy hol le, és hát persze pár káromkodó szó is, amit most nem mutathatok meg, hogy mik voltak azok, de, hogy mi történhet. Jó, keressük, semmi. Na minden, nagy nehezen visszaaludtunk, és utána abba is hagyta, hála Istennek, de az a fölkelés, az borzalmas volt erre.
2: Tudod, hova mehetett?
1: Na, hova?
2: Az ágyatok alá, párna alá, vagy ugye a
1: párna alá biztos nem.
2: Milyen Miley Cyrus-os hangszínen van, mi?
1: Párna alá biztos, hogy nem kerülheted, de ágy alá
2: ágyrács,
1: lehet.
2: Ágyrács. Tehát az ágyrács közé. Gondolta, aha, hogy ott a füledbe húzom, Gyuszi.
1: Lehet. Úgyhogy ez ott
2: tudta,
1: elég, de
2: szereti
1: utána
2: a cigányzenét a
1: Gyuszikán. Igen. Másnap ezen is jókat kacagtunk, meg minden, meg viccet csináltunk, mert közben nem volt vicces, mikor hajnali 2-kor fölkeltünk.
2: Akkor nem lett
1: és
2: meg.
1: Utána nem. De utána meg valahogy meg mégis kiment, vagy valami történt, mert utána meg semmi.
2: Hát nem tudott rodázni. Semmi. Most mit álljon ott egész
1: nem
2: tudott rodázni. Na jó van, megyek egy másik asztalhoz.
1: Egy fillért nem kapott, és lehet úgy volt vele, hogy na jó van, és utána nem volt. De az első estén,
2: azt
1: hittem, mondom, hogy ha ez így marad, mondom, én nem tudom, kérek egy szobacserét, vagy valami, mert ezt én nem bírom. Hát én egy pesti gyerek vagyok, sajnos
2: nem,
1: tudom.
2: Nem bírod a természetnek a járulékos költségeit. Te nem, még szerencsés úgy, vagy. Közeli barátunk, Baranyi Tamás éppen a minap mesélte el, és a könnyemet törölgettem a nevetéstől, hogy ő hozzá meg a denevér szállt be.
1: Ja.
2: De, igen, ő hozzá egy denevér szállt be, azért, mert azt mondja, hogy az erkélye, ahol kiszokott állni friss levegőt szívni, igen, ott rengeteg denevér szállingózik jobbra-balra, és azt mondja, hogy van, amikor olyan közel szállnak el, hogy így el kell húzni az arcát,
1: jaj,
2: és rendesen fél, azt mondja, hogy ilyenkor hogy mindig ne így fogja a nyakát, hogy nehogy belecsimpaszkodjon a nyakába, vagy kiszívják a vért. De nem tudom, melyik filmben láthatta ezt a vámpír denevért.
1: Igen, ez nem baj, egészen így történne, majd elmondjuk neki.
2: Meghagytam ebben a tudatában, na hagyj féljen.
1: Persze.
2: Majd egyszer csak nyitott ajtónál, erkély ajtónál beszállt a denevér, amit próbált elkapni, próbált kergetni, de a denevérbe ment az ágy alá, ott megcsimpaszkodott, és hát Tomi mondta, hogy nem olyan szívesen fogta volna meg, ezért félt attól is nyilván, és hogy megharapja, hát kihívta az állatkert dolgozóit, vagy hát valami telefonszámot hívott, akik ilyen ilyen állatmentéssel. Állatbefogó. De az állatkertből jött.
1: Állatkertből jönnek ezzel? Nem tudta, azt nem tudod, hogy vannak külön ilyen, akik ilyen...
2: Az állatkertnek van ilyen, igen.
1: Az állatkertnek, jó, oké.
2: Állatkertnek van
1: állatbefogó. Milyen okos a Tomi, hogy ilyeneket tudod.
2: Hát a Tomi nem buta.
1: Hát nem, az tény és való, de csak hogy...
2: Úgyhogy így tudta megoldani, mondta, hogy amikor kijött az állatbefogó, akkor ő kiment a folyosó legvégső pontjához, tehát hogy még látni se lássa. Pedig mondta, hogy olyan aranyos, nézze meg, milyen kedves, barátságos, innen távolról azt mondja.
1: Na persze, jó tett, tehát én se. Figyelj, amúgy én is szoktam látni, mikor késő este megyek ki az erkére, én is friss levegőt szívni, kamem, akkor én is látom, hogy repkednek, és tudom, hogy az nem fecske.
2: Nagyon hasznosak, mindig párban vannak.
1: Mindig, hát azt nem figyeltem
2: én
1: meg.
2: Tudom, én már kikutattam őket, mert nekem volt kutatásom róluk, nagyon hasznosak. Tehát a nyáron a legnagyobb pusztítója a szúnyogoknak, azoknak a kártevő rovaroknak, akik nem jók, sem nekünk, sem így a földnek, hogyha elszaporodnak. Úgyhogy ők ilyen ultrahang segítségével érzékelik a meleget, a fényt, a mindent, és úgy is kapják el áldozataikat, és a leghasznosabbak nyáron, főleg a szúnyogok ellen.
1: Persze, ez az oké, csak hát például nekünk mondjuk jó van szúnyogháló, úgyhogy ott nem nagyon tudna bejönni a denevérecske. A Tominak ezek szerint nincsen.
2: Nyitva maradt neki az ajtó, mert ott volt nála egy hölgy, a hölgy nyitva felejtette az erkély ajtót, és beengedte a denevért, és mondta a Tomi, hogy beengedted a denevért. És ő még társította ezt egy ilyen rossz ómennek is, hogy bejött a denevért.
1: Igen, hát persze, ez egy rossz ómen. Álmoskönyv szerint se jelent jót, persze. Hát akkor ezek szerint mi szerencsésebbek voltunk. Viszont ugye az egész Balatonpart, most már, hogy egy picit lehűlt a levegő, bár ugye holnap megint melegszünk vissza, az árvaszúnyog invázió nagyon
2: még
1: érdekes.
2: Mindig tart.
1: Nagyon érdekes Balatonom. Az volt, hogy elfoglaltuk a szobákat délután, és ugye hát nagyon-nagyon meleg volt, hála Jóstennek mondjuk, és kinyitottam az erkélyajtót, és mint a filmekben, ahogy kiléptem, így egyszerre megtámadtak, de nem csípnek meg semmi, csak félsz, hogy belemegy a szádba, vagy valami, tudod.
2: Júj.
1: És így mint a filmekben, hogy tudod, kilépsz, és egyszer így 500-an, és te meg így, hát menj innen. És nagyon vicces, hogy árvaszúnyognak hívják őket, holott miért lennének árvák? Hát ezresével közlekednek. Melyikük az árva ebből
2: érted? Én tudod,
1: érted?
2: Hogy léptem tehát, volna ki az erkélyajtóra, úgyhogy eleve már a kezemet kidubom egy kemotokszal, fújok egyet a levegőbe.
1: Úgy majd volna. Úgy.
2: És
1: úgy
2: még mindig
1: volna.
2: Ilyen szinten ott nyüzsögnek.
1: Nem annyira durván, mint a múlt nyáron, ezt mondta is a szállodaigazgató barátom, hogy nem annyira durva már, mint tavaly volt, de idén is például volt a kedvenc pizzériánk, ott a szállodától nem messze, hogy ők sötétedés előtt bezárnak, mert hogy nem lehet ott vacsorázni már mondjuk ilyen, mit tudom, 9 órakor, mert annyi sok ilyen árvaszúnyog van, hogy most te ennél szívesen szabadtéren, hogy közben 800 szúnyogot a pizzádon mondjuk lézenk, nyilván nem.
2: Ezek csípnek?
1: Nem, csak zavar, hát rengeteg, tehát ők tényleg ilyen, azért is megtévesztő a nevük, hogy árvaszúnyog, mert
2: nagy rajokban
1: vannak egyszerre legalább ott.
2: És így fölnézel az égre, és ők úgy is vonulnak, hogy ilyen sokan,
1: igen,
2: nem? Ilyen
1: igen,
2: gomolyogva.
1: És ilyen zöldes, világos zöldes színűek, úgyhogy föltűnőek is. Na mindegy, de nem voltak zavaróak, hála Istennek, tehát hogy mi úgy nagyon szépen megúsztuk ezt, és mondom, csodaszép időnk volt, nagyon jól éreztük magunkat.
2: Ezt próbálják írtani amúgy az
1: árvaszúnyogot? Persze. Most azért is van már kevesebben. Azért
2: voltál
1: is
2: a Balcsiba?
1: Balcsiba nem mentünk be, mert nincs értelme bemenni, mert igazából annyira pici, meg koszos. Ugye, tehát, hogy nincs nagyon értelme bemenni. Nekünk volt ugye benti medencénk, mármint úgy benti, hogy kültéri, de a szálloda tulajdonában van. Mi ott
2: koszosnak ítéled?
1: A Balatont? Már persze, nem csak én, hát persze, hát az egy nem tiszta helység, vagy nem tiszta tó.
2: Helység?
1: De meg feleslegesnek éreztük, tehát sétáltunk a Balatonparton, meg a baráti pár, akikkel mentünk, ők mondták, hogy nem, ők ugye csak képekről látták, meg hallották persze a hírekből, hogy nagyon pici a Balaton, de mikor megérkeztünk, vagy lementünk a Balatonpartra sétálni, minden, így nézték, és mondták, hogy ez őrület, hogy tényleg konkrétan benn volt, vagy 2-3 kilométerre egy ember, és azt láttad, hogy a térde aláig ér a víz, és nem egy sekilonél ment be, hogy 2 méter 40 centi, hanem egy normál 170-180-as ember. embernek, a térde alá ért a víz, és konkrétan azt láttad, hogy szinte már majdnem tihanynál van az ember.
2: Milyen szomorú, elgondolkodtató, hogy vajon mi lesz majd 10-20-30 év múlva. Ki kész, ennyi, ki a pad, ennyi volt.
1: Hát most, hogyha majd fog esni az eső, akkor nem, de hát egyelőre, hát a Velencei tó sokkal rosszabb állapotban van, mint a Balaton.
2: Az tehát, a kiszáradás széle.
1: Az teljes mértékben, de a Balaton, mondom, tehát, hogy itt tényleg azt láttuk, hogy konkrétan valaki a Balaton idézőjebb a közepén, nyilván nem ment be a közepig, de úgy szemmel, szemtávolság alapján tényleg olyannak tűnt, hogy a parttól szinte a közepén állt egy ember, és azt láttad, hogy sétál. Uh-huh. Mondtuk is, hogy olyan egy kicsit, mint Jézus vízenjárása, vagy nem tudom, mert hogy így bemész a Balatonba, mész, és még mindig csak épp, hogy mint egy pocsolyánál konkrétan tudod, hogy így a cipődből ki tudnád még rázni annyira az eleje főleg.
2: Milyen aztán... szomorú.
1: Szomorú, de az jó hír volt, hogy ugye mi olyan hotelben voltunk, ahol volt medence, úgyhogy mi úszkáltunk, szaunáztunk, ettünk, ittunk, sörözgettünk, nem nagyon jól éreztük le. Magunkat.
2: Görögországból barnábban jöttél vissza.
1: Na mindjárt levetkőzök, mert most melegítőben vagyok, de mindjárt nekivetkőzök. Szerintem egy picit barnultam amúgy.
2: Na nézzük. Csak az a gatyát szélét, hogy mi a
1: persze,
2: különbség.
1: Persze, mindjárt megmutattam, mindjárt milyen nekivetkezek itt. Szóval jól éreztük magunkat, és tényleg szinte az utolsó ilyen nyár. Most is szép idő van, meg szép idő lesz, de az utolsó ilyen igazán durván meleg nyári idő, az most volt ezen a hétvégén, és itt finish.
2: Majd azt nézzük finish. Meg, hogy a tűzijáték során mennyire írnak felhőt, vagy milyen időt jósolnak.
1: Igen, írnak felhőt.
2: Írnak felhőt, és
1: igen, itt is vagyunk. Nem, ezen a hét péntekre mondanak kis zivatarokat, de tegnap is mondtak, és én nem, volt is valamennyi, mert az Erkélyen egy picit láttam, hogy mintha esett volna az eső, de mi tegnap ugye ilyen 6 órára értünk haza Budapestre, tegnap, hazahoztak minket ugye a barátaink, ők ugye a kocsival jöttek, és azt írták, hogy 7-től vagy 8-tól fog esni, most vagy elcsúszott
2: elenyésző
1: ez,
2: volt, ugye? Nagyon elenyésző
1: nem
2: volt.
1: Nem tudom már, mert behúztuk, a, nyitva párcsepp. Volt az Erkélyajtó, csak
2: nagyon nem elenyésző volt.
1: Nagyon éreztük.
2: Olyan volt is, meg nem is.
1: Na, és körülbelül ennyi volt az eső. De 20-ára nem írnak, az csütörtöki napra fog ugye esni. Nem nagyon írnak esőt, 34 fok lesz, viszont felhős és szeles. De az nem hiszem, hogy olyan nagy probléma. Apropó 20-a, 21-e, azt ugye nyilván ti is tudjátok, hogy nagyon most jön a hosszú hétvön, a nagyon hosszú hétvége jön, ugye 4 napos lesz, ugye 20, 21, 22, 23-a, úgyhogy mi sem leszünk itt, ugye ma meg holnap vagyunk itt veletek élő egyenesben, és legközelebb majd 24-én, azaz hétfőn jövünk majd mi Zsuzsámmal vissza hozzátok, úgyhogy csütörtökön és pénteken, tehát 20, 21-én ismétlést fogtok mind a Vekkerben, mind pedig a Süsfeln abban majd hallgatni.
2: De
1: jó?
2: Ne is kelljetek korán, tehát úgyis munkaszüneti nap van,
1: így van,
2: ne kelljetek azért föl,
1: szobázzatok
2: hogy
1: egy jót, így van.

0: gondolom, hogy a nyáron az ember tényleg, ha teheti, akkor legalább egy Balatonig menjen le, mert teljesen más a levegő. Tehát
1: ki
0: tényleg...
1: kell kapcsolni, főleg a szúnyogok miatt.
0: Igen, de tényleg a levegő teljesen más. Tehát, hogy más érzés Balatonba, vagy a Balaton partján inni egy kávét a reggeli napfénynél, meg
1: a
0: minden.
1: A víz az mindig gyógyító erővel hat.
0: Igen,
1: a mentális
0: meg a levegő, mondom,
1: és
0: tényleg más.
1: A szervezetünkre is.
0: Igen.

0: Reklám a kertek alatt. 10 óra múlt 33 perccel, ígéretemhez szíven vissza is jöttünk hozzátok, még ebben az órában.
1: Bizony, bizony, már itt is vagyunk, és egy csodálatos örömhírrel tudunk szolgálni, mert a tegnapi napon Radics Giginek bekötötték a fejét, szó szerint.
0: Igen.
1: Egy csodaszép fátyol volt a menyasszony fején, és a ruhája pedig egy igazán romantikus csipke ruha volt, ami szerintem most a nagyon nagy divat.
0: Igen,
1: ezek a spanyolos csipkéből vart ruhák, hozzá egy spanyolos fátyol volt, nagyon össze volt rakva, nagyon ízlésesen. Hát ilyenkor mindig a menyasszonyt nézi az ember, hogy
0: hogy néz ki egyértelmű.
1: A menyasszony. Tehát ő mindig a menyasszony, a fény, a csillogás. Bár az én esküvőmön én azt éreztem, hogy nekem is annyira szép volt a ruhám a saját lagzimon, hogy úgy voltam vele, hogy az akkori férjem tanácstalan volt, hogy ő mit vegyen fel, és hogy nézzen ki, mi legyen az ő outfitje, és megvásárolt egy zakót, ami olyan nagyon hétköznapi volt. És úgy voltam vele, hogy ha már én ott tündöklök, csillogok a legszebb Héja János ruhámban, akkor legyen ő is egy kicsit extrémebb, egy kicsit vagányabb, és egy ilyen dinner jacketet álmodtam meg akkor neki, ami olyan James Bondos, tudod, a vajszínű, tehát ilyen krémszínű, aha, és aha. Itt a
0: sárrész,
1: az pedig fekete,
0: aha.
1: És a,
0: tehát, ja, értem,
1: és a díszsebkendő tartó, és a díszsebkendő is fekete, és ezt egy fekete spanyolövvel, fekete nadrággal, fekete cipővel halál jól tudott kinézni. Szóval én azt gondolom, hogy a vőlegényeknek, ilyenkor a menyasszonynak illik segíteni, mert nagyon sok férfi el van egy kicsit tévedve, nem tudja igazán, hogy mi az ő útja mondjuk egy alkalmi megjelenésbe. Mert lehet, hogy a színpadon most nem akarok a Giginek a párjára ráreflektálni, mert hogy ő is nagyon szépen fel volt öltözve. Viszont lehet, hogy egy férfi a hétköznapi napjain el tudja találni azt a stílust, azt a nadrágját, hogy mibe érzi jól magát. De lehet, hogy egy alkalmi ruhát inkább szakember véleményével választanék ki egy esküvőre is.
0: Hát nem mindenki lehet olyan, mint én, ez tény és való.
1: De pont rád gondoltam egyébként.
0: Köszönöm, de hogy meg nagyképű akartam
1: most lenni.
0: Igen,
1: de te színpadi ember vagy. Te színpadi ember vagy.
0: Ja, így van, ezt akartam, hogy más. Hát én imádom ezeket a csili-milli elegáns zakókat, ezeket a különleges öltönyöket. Én szívem szerint mindenhova is, ahova olyan esemény van, fölvenném. Tehát nekem nem kellett kétszer mondani, hogy egy esküvőn egy kicsit különlegesebb legyen. Én önmagamtól nyilván sejtettem azt, és egy csodaszép zakót is kaptam, ugye Báder Robi barátomtól kölcsönbe az esküvőmre.
1: Egy vőlegénynek is ki kell emelkednie.
0: Igen,
1: a násznép közül.
0: Nem lehet egyszerű feketében, egy sima vízébe, fekete öltöny, fekete ing, vagy fehér ing, és akkor csokolják. Az egy átlagos, az egy nem is tudom, hogy mondjam. Én,
1: amikor, valami kis fűszert nem árt
0: ilyenkor beledobni. Egy nyakkendő, vagy egy, de nem, inkább én a zakó, meg ugye nekem úgy volt, hogy ugye mellény is volt hozzá, és ugye természetesen az egy kombó volt, ugye, és
1: hát a nyakkendő önmagában hozzá. Az a szín, tehát, meg az anyag, amiben te voltál,
0: igen.
1: Tehát már az is ki emelkedettebb öltözetet nyújtott neked.
0: Megtiszteltem az esküvőt.
1: Igen.
0: Még, ha csak egy jó, kis,
1: ki kell emelkedni,
0: volt,
1: ki kell emelkedni, hogy ne olvasd vagy bele a násznépnek az outfitjébe, akik lehet, hogy ugyanúgy felvesznek egy fekete öltönyt, egy nyakkendővel, fehér inggel.
0: De nekik jó is.
1: Természetesen
0: persze.
1: Igen. Persze. De ezért kell a vőlegénynek úgy mindig ugyan, úgy látszódnia. Hogy a mennyasszony ragyog, akkor ragyogjon. Igen. Ragyogjon az úr is, hogy igen, ő a férj. A másik, mindig beszélgetünk outfittekről, így esküvőn, nem is feltétlenül Giginek az esküvőjéről szeretnék most így beszélni, mert nem őt vesézem ki, és nem őt elemzem ki, nem az ő esküvőjét, de még mielőtt az esküvőkről beszélgetnénk egy picikét, innen is a Dick Media nevében nagyon sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak, mi hamarabbi gyermekáldást, és szebb jövőt.
0: Szebb jövőt. Ez mindig jó, a végére, és szebb jövőt. Igen,
1: tényleg, szóval tényleg gyönyörű volt a Gigi, gyönyörű volt, nagyon szép. Ő neki egyébként már a mosolya is öltözteti azt a lányt. Úgyhogy neki ez volt. Neki ez volt az első, Julia Roberts mosolya valóban, neki ez volt az első esküvője, mert a gyermekének az édesapjával nem volt ott, ott nem történt aha. meg esküvő, és hát tényleg szívünkből azt kívánjuk, hogy ez legyen az utolsó esküvője, ne legyen több, ami azt jelenti, hogy akkor holtodiglan, holtomiglan
0: vagy
1: tartson.
0: Elválhatjuk, utána ne menjen még egyszer félre, ez is, de, az is utolsó esküvő,
1: milyen jó kívánság,
0: az is utolsó esküvő, akkor érted, ha így
1: de
0: gondolod.
1: Férhez lehet menni, hát hányan vannak világsztárok, akik férhez mentek, itt van a legnagyobb ikon példakép Gábor Zsazsa. Volt neki vagy 20 férje.
0: Volt.
1: Imádom.
0: Volt. Az nagyon nagy show, amikor igen. És mindig úgy mesélte, emlékszem, a Friderikusznál volt még réges-régen, hát még nagyon-nagyon régebbi idők televíziózásában, amikor így beszélt, és akkor mindig mondja, hogy az ötödik férjem volt a... És akkor így beszélt, számozva beszélt, imádtam.
1: Igen, voltak nekik sorszámai.
0: Persze, persze. Húzza egy szar számot, igen. Szóval visszatérve arra, igen, én is azt gondolom, én is láttam már olyan esküvőt még, amikor nagyon régen, ugye már nem vállalok ilyeneket, de nagyon régen, mikor elmentem ilyen vőfé, jól mondom, vőfé. Igen, már azt tudom, hogy hívják őket, vőfékedni a egy-két esküvőre, és bizony-bizony ott is azt láttam, hogy nem akarok nagyképű lenni, Isten látja a lelkemet, én jobban fel voltam öltözve, mint a vőlegény.
1: Pedig nagyon
0: én egy
1: kellemetlen.
0: Vőfé voltam, aki elmondta, hogy itt jön a húsleves, meg itt jön a izé.
1: Láttam
0: ez,
1: már
0: az,
1: én is ilyet.
0: Érted? És,
1: igen.
0: Nem jól szabad. Mondod ezt, hogy nem. Kicsit kell a vőlegényre is. Ha ő nem ért nagyon. Hozzá, akkor igazad van, igen, vagy a mennyasszony, vagy még az se baj, hogyha egy pici több pénzt fordítasz rá, és tényleg egy szakember, vagy úgy szakember, hogy nem kell elmenni külföldre, mint a Diorékhoz, vagy nem tudom, és akkor onnan tanácsot kérni, de hogy tényleg itthon is vannak tényleg olyan öltönyüzletek már, ahol most nem fogom idéket megnevezni, de hogy tényleg...
1: Hogy valami speciálisabb legyen, tehát igen. Nem kell most rózsás, meg csillogós, meg nem kell az anyagában is, de azért nem árt, hogyha mondjuk az anyaga is mondjuk elüt a hétköznapitól.
0: Hogyne.
1: A vőlegényekre sajnos én úgy veszem észre, hogy kevesebb figyelmet fordítunk, és pontosan a saját esküvőmön éreztem én ezt, hogy amikor kitalálta magának a volt férjem, hogy akkor ő miben lesz, akkor csak így álltam, gondolkodtam, és mondtam neki, hogy várj, ezt gondoljuk újra, mondom, jó, nagyon szép ez az öltöny, mondom, egy másik esküvőre, ami nem a tiéd. Mondom, arra tökéletes lesz, és akkor elkezdtem kutatni, elkezdtem keresni, fotókon, interneten nézegettem, hogy mi is valójában az én elképzelésem, mi az, ami jól állna neki, ami ugyanakkor tükrözi a személyiségét, egyéniségét, ami vagány, és akkor találtam meg James Bondon a Dinner Jacket-et, oké, mondom, megérkeztünk, és az volt, és örültem.
0: És még azzal sem nyúltál nagyon fölé, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy van, nem. Amikor egy picit tudod, ilyen tumács is tud lenni.
1: Igen.
0: Tumács is.
1: Na,
0: de ezzel
1: nem
0: lőttél úgy tumácsba fölé, de mégis tényleg egy nem olyan zakó ez, amit mondasz, tudom melyik amúgy, igen, tényleg ilyen James
1: nem
0: Bondos.
1: Nem a hétköznapi.
0: Hogy igen, hogy nem veszed föl mondjuk egy, nem tudom, sehova úgy nagyon, vagy fölveheted, mert amúgy nem veszi le róla senki, de hogy úgy nem, van, amikor olyan helyszínre mész, hogy nem akarsz úgy kitűnni. Például a kokáért én, amikor...
1: Nekem sokszor van ilyen, hogy nem akarok annyira kitűnni.
0: Meg van, amikor szólnak is például, vagy hogy mondjam, van, amikor ilyen dresscode-ban van például, amikor több ízben voltam például a Pesti Vigadóban rendezvényen, ott például kifejezetten volt kérve, hogy szigorúan fekete vagy sötétkék öltöny vagy smoking, és fehér ing vagy fekete ing, az rád van bizony, és stop. Tehát, hogy ott, oda már például én se vettem volna föl egy ilyen Márobi féle rózsás tillatillás zakót, amiben a Starman Start vezeti például, ami egy show műsor.
1: Persze.
0: Mert ott akkor azt mondták volna, hogy öcsikas, mit csinálsz?
1: Az mások. Más az, amikor egy ember színpadra öltözik föl, és ott kell a csillogás, vagy ott kellenek ezek a különleges anyagok. Tehát mindig tényleg meg kell szabni a határt a férfi öltözetben is, hogy mi az, ami még beleférhet, mi az, ami még igényes. Most a nőiről direkt nem beszélek, mert ugye a témám az, amit
0: más
1: beosztam.
0: Is a nőnél, igen, ott
1: más.
0: Azért, igen,
1: most
0: az
1: egy mennyasszonyt jobban fel tudnak öltöztetni.
0: Kiegészítők, ilyen nyaklánc, olyan karkötő, ilyen fülbevaló a haj, a fátyol, abdísz a hajba, rózsák, hogyha...
1: Több a kiegészítő, és persze. Ettől komplexebb tud lenni persze. Egy férfinél. Azért ott is vannak lehetőségek, lehet választani mindenféle zsakettet, meg mondjad, miket még még, mert van egy csomó.
0: Figyelj, ez a zsakett, ez azért is jó, meg például nem tudom, nekem nagyon-nagyon tetszik, a David Beckham szokott úgy, például amikor Sir David Beckham-mé avatták őt, akkor például ő egy ilyen nagyon egyszerű, nektűnő, de közben meg iszonyatosan elegáns, ez a tipik angol,
1: igen.
0: Ez a pingvin, hátul, igen. Íze, de az az angol vagy is, igen. Állónyakú, és hozzá ez a hosszú nyakkendő, tudod, ez a bő nyakkendő, ez nem tudom, hogy hívják, tudom, buta vagyok.
1: Ebből is lehet játszani, hogy kötöd meg
0: nagyon
1: a...
0: Nagyon elegáns volt, nagyon-nagyon elegáns volt, és egy sima szürke színű cuccba volt, tehát, hogy nem is mondanád azt, hogy jó, de föltűnő, vagy nem tudom, de ez az angol elegancia, ez az oxfordi stílus, na, ezt akartam mondani, ez az oxfordi stílus, például az is nagyon jó tud lenni egy férfinak az esküvőn, simán.
1: Hát ugye említettük a zsakettet, a smokingot, akkor igen, vannak, mint ahogyan mondta Gyuszi, tehát sima zakó, aztán vannak ilyen nyáriasabb, elegánsabb felsők, ami szerintem egy vőlegénynek azért kell, hogy tartása legyen annak az anyagnak is, tehát hogy hiába nyár van, meg meleg van.
0: Igen.
1: Egy második öltözetnek mondjuk egy nyári zakót el tudok képzelni egy vőlegényen, hogyha már nagyon meleg
0: után,
1: van.
0: Ha melege van, öltözzön át, de én azt gondolom, hogy én kifejezetten láttam most képeket, nyilván nem fogom megnevezni a párokat, volt, akit nem is ismertem, mert csak mondjuk egy ismerősöm rakta ki, hogy ott volt egy esküvőm, és azért, mert ilyen meleg volt ugye az elmúlt pár hétbe, hónapba, például a vőlegény, amit mondasz is, ilyen bokáig érő fehér nadrágba volt, hozzá egy ilyen barna, ilyen ez a izécipő. Ez
1: makos?
0: A, nem makos, de
1: tudom,
0: hogy ez a...
1: Az a bebújós, az okni nélkül.
0: Mokaszín, na, nem jutott eszembe. Mokaszín.
1: Azt mondja,
0: mokaszín. És akkor tudod, egy ilyen lazább ing, és akkor rajta tényleg egy olyan nyári zakó, amit én nem is tudom, tehát, hogy egy ilyen elegánsabb vacsorára vennék föl nyáron, ha mit tudom én, egy szabadtéri vacsorára hívnak, és mondjuk ez mégis föl
1: volt,
0: kell öltözni.
1: Ő volt a vőlegény.
0: És ő volt a vőlegény.
1: Lazára fogta.
0: És nem tudom, nekem ezek ilyen visszatetszőek. Nem
1: van olyan is, mikor a vőlegény a cipőválasztással tudja áthúzni az egész öltözetet egy negatív irányba, mert a kényelem és a trendiség miatt felvesznek egy ilyen alkalomra egy edzőcipőt, mondjuk egy nagyon szép, nagyon
0: az
1: szép.
0: Még gázabb, Jézus.
1: Hiába drága az az edzőcipő, hiába vadi új, hiába nem másztad még meg benne a Gellért hegyet, tehát akkor is valahogy én azt érzem, hogy a cipőválasztás is nagyon fontos.
0: Figyelj, minimum azt gondolom én, de ez az én privát véleményem, hogy egy szépen kiboxolt fekete lakcipőbe kell lennie a vőlegénynek. Nincs opció nagyon, nem tudom. Tehát, hogy nekem ez nem tudom. Én nem is érezném jól magam. Nem tudom, lennék egy, még ha csak vendégként is vagyok egy esküvőn. Jó, ott nyilván nem öltözöm túl a
1: erre is oda kell figyelni.
0: De hogy nem, akkor se érezném jól magam, elmennék egy izébe, sneakerbe. Nem tudom, egy esküvő, vannak események, amiket igenis, ha tetszik, ha nem, ha 42 fok van, ha izé, meg kell adni a módját, és pont.
1: Láttam, most mindegy, hogy kinek, melyik, kinek hol és kinek az esküvője volt, láttam így videókat, hogy a nász nép közül még mindenki fel volt öltözve, tehát még mindenki tartotta magát az eredeti outfithez, amiben elindult otthonról, és már egyik, másik már rövid nadrágba volt, pólóba, és a videó felvételeken, tehát ahogy így körbepásztázta a kamera, annyira kívülállók voltak azok az emberek a nász népből. Tehát itt is oda kell figyelni arra, hogy nem kell rögtön civilbe öltözni. Már vacsora után.
0: Azt az estét, azt a délutánt estét, hát senki nem hal bele. Tehát, hogy én se értek ezzel egyet, hogy most akkor utána nekem megvolt a szertartás a templomba, és ahogy kijössz, már dobod le magadról, és izébe, vagy úszógatyába, meg flip-flop papucsba. Igen. Tehát, hogy nem, nekem is ez egy olyan dolog, hogy vannak események, amiknek igenis meg kell adni a módját. Az esküvő az maximálisan nagyon jól rávilágítottál, hogy a vőlegénynek is bizony ki kell emelkedni a tömegből.
1: Nem
0: ki
1: árt.
0: Kell emelkedni.
1: Nem árt. Na innen még egyszer nagyon sok boldogságot kívánunk Radics Giginek és a jövendőbeliének, Mackó Mikinek.
0: Én pedig...
1: Most akkor a Gigi Mackónél lett?
0: Hát igen, nem szép dolog, nem olyan
1: vicces. De ez
0: hangzik,
1: az igazság.
0: De viccesen hangzik, na bocsánatok.
1: Mackónél Radics Gigi. Nem.
0: Én nem voltam ott, nem voltam az anyakönyvvezető.
1: A Mackó család.
0: Igen. Igen.
1: Nagyon aranyos.
0: Igen. Na, amúgy nagyon cuki, azért mosolyogok rá, de amúgy nagyon cuki név, tehát tényleg ez, hogy hova mentek? A mackóékhoz. Igen, ez nagyon cuki.
1: Megyünk át a maciékhoz.
0: Igen, az már becézés, az már ne haragudj, az becézés. Jó,
1: jó, oké.
0: Na, én pedig azt tudom csak nektek mondani, hogy

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: E. coli baktériumot mutattak ki a kecskeméti fürdő két gyógymedencéjében, egy harmadik medencében pedig egy másik fertőzéseket okozó baktérium jelenlétét jelezték a hatósági vízvizsgálatok, írja a BAON. A lap szerint a július 21-i mintavételnél a két gyógymedencében is a megengedett határérték fölötti értéket mértek, miközben ezeknél a baktériumoknál az előírt határérték nulla. Csőszi Attila, a Tisza országgyűlési képviselője azt kifogásolta, hogy az érintett medencéket csak augusztus 7-én zárták le. A BAO megkereste a fürdőt és a kecskeméti város vezetést, és válaszuk egyelőre nem érkezett meg. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. A társaság kiemelte, a tartósan alacsony vízszint komoly kihívást jelent a víztermelésben, ám a parti szűrésű technológiának és a folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a csapvíz minősége változatlanul kiváló. Ugyanakkor felhívták a figyelmet a felelős és mértékletes vízhasználatra, a nem létszükségletű nagy vízigényű tevékenységek mérséklésével a lakosság is hozzájárulhat a vízkészletek megóvásához. Kubatov Gábor szerint minden rendben van a Fradi városra fordított pénzek felhasználásával, ezért elküldte az ezt igazoló dokumentumokat Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkárnak. A mostani fejlemény előzménye, hogy a Fradi város projekt állami támogatásának felhasználása körül vizsgálat indult. Az FTC a Népligetnél tervezett beruházásra még 2017-ben kapott 25 milliárd forintot, miközben a projekt első üteme a támogatási döntés után 10 évvel sem valósult meg a tervezett formában. Az ügyben a rendőrség hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz. Közben a belügyminisztérium egy közérdekű adatigénylésre adott válaszában megerősítette, hogy az FTC a teljes 25 milliárd forintos támogatást felhasználta, és a klub 2026 márciusában benyújtotta a projekt záró beszámolóját. A felhasználás részletei körül ugyanakkor továbbra is kérdések merültek fel. Több mint 10 év után teljesen megújult a BKK automatáinak hálózata, 35 új nagy kijelzős automata állt szolgálatba, és 280 meglévő készüléket teljes körűen felújítottak, tette közzé Facebook posztjában Karácsony Gergely. A főpolgármester által ismertetett adatok szerint a hálózat automatái az üzembehelyezésük óta már több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le, a rajtuk értékesített jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta 442 milliárd forintot. Karácsony Gergely arra is kitért, hogy egyre többen használják a Budapest Go-t és a Pay & Go-t, az automaták azonban továbbra is a BKK értékesítésének mintegy 40%-át adják. Szerinte ma már a hagyományos és a digitális jegyvásárlás egyaránt korszerű és megbízható, és előre léptek ezen a területen.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsórakpartot, a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot és a híd járdáit, a Láncidat csak gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A 16-os autóbusz nem jár, a 16A és a 116-os autóbusz nem közlekedik a Szentháromság tér és a Dísztér között. A 216-os autóbusz a Dísztér és a Batthyány tér között szállítja az utasokat, mely sűrűbben közlekedik. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton, a Mogyoródi útnál és a Tábornok utcánál, valamint Újpesten az Árpád út, István út csomópontban. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a harmadik kerület Ürömi utat kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket. A forgalom egy sávon váltakozva halad az 5. kerület Erzsébet téren a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: lesütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 16 perccel, még mindig kedd van, és augusztus 18-a. Csodaszép délelőttöt kívánunk mindenkinek.
2: Szép napsütéses napot kívánunk nektek, így nyár vége közelettével.
1: Iskola kezdés közelettével maradjunk csak ennyiben, mert ha minden igaz, akkor lesz indián nyarunk, úgyhogy szeptemberben is még szép időnek lehetünk szem, fül és bőr tanúi, úgyhogy azért ne temessük még a nyarat azért teljes mértékben.
2: Viszont, ha már iskola kezdésről beszélsz, Gyuszikám, akkor szeretném felhívni azok figyelmét, akik még gondolkodtak, vagy gondolkoznak felvételiben, mert bizony még vannak pótfelvételik, méghozzá a Rajkó Talentumba, és most hívjuk Bordás József dobművészt, aki a Rajkó Talentum szakgimnázium dobszakának a vezetője. Józsit már nagyon régóta ismerem, körülbelül cirka 26 éve, és most mondtam neki, még mielőtt felhívtuk volna, hogy most magázódva fogok vele beszélgetni. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm jó reggelt! A kedves rádió hallgatókat, és önöket is.
2: Bordás József tanár úrral beszélünk, ugye?
3: Igen, én vagyok.
1: Üdvözlöm jó reggelt!
3: Benneteket, szervusztok! Szeretném kérdezni, hogy tegeződjünk, hiszen évtizedek barátság kötötte bennünk.
2: Tegeződhetünk?
3: Köszönöm szépen,
2: hát az az igazság, hogy mindig az idősebbnek kell felajánlani a tegeződést, és ez itt nyilván kettőnk közül te vagy, úgyhogy nagyon megtisztelő, tanár úr, köszönöm szépen, hogy tegezhetem. Na, hát a hallgatók kedvéért most már tényleg akkor lazítsunk a gyeplőn, mert a Józsival nekünk nagyon, tényleg nagyon régi és ezerféle sztoriaink vannak, és leginkább ezek mindig arról szólnak, hogy hogyan nevetjük magunkat sírva, tehát, hogy állandóan, amikor találkozunk, vagy amikor együtt vagyunk, vagy volt nem egyszer olyan, hogy együtt is muzsikáltunk, romantik koncertek, akkor az mindig nagyon nagy öröm volt, és nagyon nagy élmény, és Józsikával állandóan összeborulva sikítoztunk a nevetéstől, és a mai napig így van, ez igaz, Józsi?
3: Ez így van, és nagyon nagy szeretettel gondolok rád mindig.
2: Köszönöm, ahogyan én is rád. Na mi újság, Józsi, mesélj egy kicsit, mi lesz most a Rajkóba?
3: Hát, mint ahogy a rádió hallgatóiktok tudják, hiszen a Novák Évi is, a Balogh Roland is már több alkalommal volt benne nálatok, az elmúlt években, az elmúlt három évben megújult a tanszak, és nagyon erős lett az iskolánk, és most augusztus 25-én lesz pótfelvételi, és azért kértem, hogy beszélgessünk egy kicsit, hogy a rádió hallgatók értesüljenek arról, hogy jövő héten kedden, tehát augusztus 25-én reggel 10 órakor pótfelvételit tartunk, olyan gyerekeket várunk, akik 9. osztályba szeretnének jönni, esetleg egy sima gimnáziumba jelentkeztek, de mégiscsak úgy gondolják, hogy zenei pályára szeretnének jönni, vagy akár már 9-esek voltak a tavalyi évben, de nem érzik jól magukat abban az iskolában, ahol vannak, és szeretnének egy új esélyt kapni nálunk a Rajkó Talentumba, akkor őket várjuk szeretettel. Balogh Roland a gitártanárunk, Balogh Zoltán a zongoratanárunk, Novák Éva az énektanár.
2: És nem akár kiket sorolsz, hiszen Balogh a Finucsikról beszélsz, Balogh Zoli és Balogh Roli, akik azért a Montreux Jazz Fesztiválon többszörösen is szerepeltek, és díjazást is értek el.
3: Így van. Hát
2: ilyen és tanárokkal vagytok ti együtt.
3: És a doktorszakot én vezetem, de természetesen nem csak a szórakoztató zenész, hanem a népi cigányzenész tanszakra is várjuk a jelentkezőket, mert fantasztikus tanáraink vannak a cigányzenei tanszakon is, és hát nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy nálunk a roma gyerekek és a gázsó gyerekek egymás mellett úgy szocializálódnak, úgy élnek, hogy a művészet van a középpontban, és a zenekari gyakorlatokon is a tradicionális cigányzene, a kávéházi cigányzene mellett a szórakoztató zene, a jazz, a funk és a mai pop zene is jelen van, hiszen olyan gyerekeket szeretnénk képezni, akik bárhol megállják a helyüket a nagy színpadon is, de akár egy hajón, egy óceánjáró hajón vagy a zenekari árokban is meg tudják állni a helyüket. És hát nagy büszkeség, hogy az elmúlt évben számos növendékünket vették fel különböző egyetemekre, a jazz tanszakra, a Pókágon Egyetemre, vagy a Fehérvári Egyetemre. Tehát nekünk kiemelten fontos az, hogy diplomás fiatalokat képezzünk, legyen az roma vagy nem roma származású gyerek egyaránt.
1: Ez nagyon jó, amit itt mondtál, ez ragadott meg engem a legjobban, hogy nem csak egy zenei stílusra, mert hogy azért szerintem nyugodtan lehetünk őszinték, főleg úgy, hogy azért nagyon sok cigányzenész is hallgat bennünket, illetve hát én édesapámtól is tudom, hogy azért úgy nagyon magának csak a cigányzenének már úgy nagyon nagy jövője nincsen. Tehát ha valaki csak azt az irányvonalat akarná vinni, főleg, hogyha egy fiatal gyerekről van szó, mondjuk egy 14-15 éves gyerek, ugye, amikor 9-es, hát amire ő oda jut, hogy végez, meg nem tudom, hát annyi se lesz, mint most, és most sincs sok.
3: Igen. Nézzétek, Nyári László tanár úr most már több mint 30 éve a cigányzenei tanszaknak a vezetője, és a Laci bácsinál is nagyon fontos az, hogy amellett, hogy legyen egy Farkas Gyula alapjaival megáldott gyerek, aki a népi cigányzenét tudja játszani, amellett a szalonzene mellett jelen legyen a mai popularitásban. Ezért az általam vezetett zenekari gyakorlatban például a cigányzenészeket behívjuk, és picit ezt a Django-féle cigány swing jazz is bevisszük az iskolába. Tehát tudni kell egy zongora, basszusgitár, dobbal egy hegedűsnek játszani, illetve a ritmus szekciónak egy primást lekísérni, mögé állni, mint hogy az énekeseinknek a Beyoncé vagy akár egy Szőke Miki dal mellett tudnia kell Margit nénitől is valamit énekelnie, és ezt úgy előadni, hogy az hiteles is legyen.
1: Ja, nagyon jó, nagyon színes a paletta, akkor ez nagyon jó, hogy mindenre föl vannak így effektív, akkor készítve minden ilyen opcióra, hogy így mondjam.
2: És hát igen, közben a zene mellett, igen? Bocsánat, hogy félbeszakítottalak, csak a zene mellett közben, tehát más tantárgyak is nyilván jelen vannak, és ez egy érettségit ad a végén, ugye ez az iskola?
3: Így van, ami nagyon fontos, hogy ezt régen konzervatóriumnak hívták, tehát a konzervatórium egy olyan iskola, most az új neve szakgimnázium, ahol a művészeti tantárgyak és a közismereti érettségi tantárgyak együtt mennek. Tehát a matek, a magyar, a történelem, amik érettségi tantárgyak, azok ugyanúgy jelen vannak.
1: Hát a közismereti tantárgyak, igen.
3: A közismereti tantárgyak, és emellett pedig egy nagyon széles szolfés, zeneelmélet, zenetörténet, stúdiótechnika, zenekari gyakorlat. Tehát azért aki hozzánk jön, az reggel 8-tól este 7-ig bent van az iskolába, mert egy zeneiskolát és egy gimnáziumot kell egyszerre elvégezni, és közben visszük a gyerekeket Európa szerte muzsikálni, és lehetőséget adunk nekik különböző Erasmus programokon keresztül, hogy megmutassák magukat a gyerekek. Illetve a gimnáziumon kívül van alapfokú képzésünk is, ami nagyon fontos. Tehát aki már általános iskolába járt, tehát betöltötte a 7. életévét, őket lehet hozni az iskolába alapfokra, tehát 25-én kedden várjuk azokat a gyerekeket is, akik általános iskolába járnak, de szeretnének zongora, basszusgitár, gitár, dob, cimbalom, klarinét, hegedű, brácsa hangszerekkel játszani, és egészen 7 éves koruktól a kisrajkókat neveljük, illetve érettségi utáni képzésünk is van, amikor már érettségiző gyerekek jönnek hozzánk, és úgy képezzük őket, és szakképesítést adunk. Tehát gyakorlatilag 3 szinten képezzük a gyerekeket.
1: Az érettségi utáni, bocsánat, az OK, és akkor az ilyen felnőtt képzés, OK, és...
3: Igen, de már maga az OK-i kifejezés az megszűnt.
1: Az megszűnt, igen.
3: Szakképesítésnek hívják. Ebben az évben nem indítunk külön OK-i képzést finanszírozási problémák miatt, ezért kifejezetten most alapfokra és középfokra, tehát 9.-10. osztályba várunk gyerekeket, illetve az alapfokú zeneiskolába, akik 0 kilométeres gyerekek, akik még nem jártak zeneiskolába, akik először fognak akár hangszert a kezükbe, őket is várjuk nagy szeretettel. Illetve az autodidakta, hiszen, ahogy Gyuszi is mondta, sokan vagyunk cigány zenész családból, ahol otthon már mutogatnak a gyerekeknek valamit, de iskolai szinten még nem tanulnak, őket is várjuk szeretettel, és írni, olvasni tudó értelmiségi gyerekeket szeretnénk képezni, ami kiemelten fontos.
2: Érdekes, amit mondtál, hogy este 7-ig vannak bent a gyerekek, mert hogy utána, miután lemennek az alapfokú tantárgyak, akkor azért foglalkozunk a továbbival, ami hobbi is válik ilyenkor szerintem, mert hogyha egy gyerek megszereti a hangszert, vagy a zenét, meg ott a társaságot, az egy nagyon jó dolog. De hát, hogyha belegondolok, akkor én miután befejeztem az iskolába az órákat, akkor utána mentem a zeneiskolába, és ugyanígy este 6-7-ig voltam bent a zeneiskolába, és utána mentem haza. Szóval itt meg az a legjobb ebben az egészben, hogy egy intézményen belül megtörténik minden. Nem kell akkor vándorolni a jobbra-balra a gyereknek, külön szolfés órára, A-ból B-be, tehát akkor ott helyben hát, minden
3: megkapja. Belül van, és ami még nagyon fontos, hogy azért nekünk az iskolának a 70%-a vidéki gyerekekből áll, és a Rózsa Ferenc utca szomszédban van, Rózsák terén van egy nagy

0: Én ugyanilyen gimnázium, szakgimnáziumba jártam, csak én színművészetire, de nekünk ugyanez volt tulajdonképpen. Volt egy matek, mit tudom én, egy töri óra, és utána meg volt kettő beszédtechnika, utána még mit tudom én, egy tesi óra, vagy nem tudom, tehát nekünk ugyanez volt, ugye ez a szakgimnázium, igen, valóban ez egy nagyon, nagyon jó kifejezése erre, meg valóban ez is a neve, mert ez tényleg be van építve tulajdonképpen, szinte közismereti órának minősül a szakóra is.
1: Igen. És hogyan dől el, hogy melyik diák kaphat mondjuk azon felül, hogy vidékről érkezik, kollégiumi ellátást?
0: Gondolom pályázat.
2: A mi iskola igazgatónk előtte kollégiumi igazgató is volt, ezért nagyon nagy kapcsolati rendszere van. Nem csak a Rózsák tere kollégium, hanem további három kollégiummal állunk kapcsolatban. Tehát gyakorlatilag a gyerekek négy kollégiumba is tudnak menni, ezért olyan még nem volt, hogy mi ne tudjunk kollégiumi ellátást biztosítani. Általában keretszerződések vannak az iskolák és a kollégiumok között, hogy mennyi ágy az, amit a mi iskolánk kap, és mindig el tudjuk helyezni a gyerekeket. Tehát olyan nincs, hogy ne tudjuk elhelyezni a gyerekeket.
1: Ez egy csodálatos fejlődés, én azt gondolom így a Rajkó életében. A Rajkó mondjuk mindig egy neves jó iskolának számított régebben is, de úgy látom, hogy most nagyon szépen fejlődik még fejlődik, még tud hova nyúlni, de ez mindaz, amit elmondtál, ez csodálatos, és még el is gondolkodtam azon, hogy esetleg a gyerekemet mondjuk egy Rajkóba írassam, ha már ott fogunk tartani.
0: Cimbalom
1: tanszékre
0: például.
1: Miért?
2: Amiről még nem beszéltünk, és még egy gondolatot azért érdemes beszélni arról, hogy nem csak zenei tanszakunk, hanem tánc tagozatunk is van. Tehát aki táncolni akar jönni, akkor itt a modern, a balett, a népzenei táncok megtalálhatók az iskolában, és hát a Zeneművészeti Egyetem tanárai tanítanak nálunk. Tehát ha valaki komolyan veszi a táncot, akkor onnan egyenes út a Táncművészeti Egyetem.
1: Csodás. Egy dolgot még kihagytál, hogy lesz-e főzés, hogy ilyen jó cigányos főző tanfolyamokat csináltok-e majd így a jövőben? Van erre lehetőség?
2: A rafinált Zsuzsika. A kedves hallgatóknak szeretném elmondani, hogy néha azzal kecsegtetem, vagy egyben szédítem a Facebook rajongóimat, hogy én live-ba szaggatom a nokedlit, és csinálom a lecsós
1: nokedlit. Hát olyanokat főz.
2: Az az igazság, hogy egyre többen vannak, akik mondták, hogy na úgy jönnének hozzá menni, úgyhogy így viccből gondoltam, hogy most nem koncerteket fogok majd hirdetni, hogy hol muzsikálok, hanem gyere egyél a Bordás Józsinál Visegrádon egy lecsós nokedlit, és akkor be lehet fizetni.
1: Befizetem.
2: Lehet
1: nem akarok VIP vendég lenni, én befizetem, mert én nem akarom azt nézni, hogy mennyit szedtem.
2: Az az igazság, Zsuzsikám, hogy most egy olyan szelencét nyitottál ki, hogy a több ezer hallgató most elkezdi megkeresni az én Facebook oldalamat, és lassan éttermet kell majd nyissak. Hát azért nem ez a fő profil, de azért el tudnám képzelni a Rajkónak az udvarán egy ilyen 50 literes üstbe egy babgulyást megfőzni.
0: Hát meg ráadásul lesz, hogy live-ba szaggatni, annyi hülyeséget csinálnak emberek, ennek legalább van értelme.
1: Van.
0: Meg hát látom, annyi hülyeség történik.
1: Tudod, úgy kavarja az ételt, mint amikor a dobon seprűzik.
0: Ja, persze. Megvan a mozdulat, a technika.
1: Ide érzem annak az ételnek az illat.
2: És még asztalnál se fájlom meg.
0: Ennyi. És ez az egyik legfontosabb, igen. Még azért kérlek, hogy egy kicsit komolyabbra még vissza az iskolához, csak egy kérdésem még maradt így a végére nekem is, hogy mennyien végeztek a tavalyi évben, tehát ugye mennyien hagyták el az iskola területét júniusban, idén júniusban, mennyien végeztek?
1: Érettségiztek le?
2: Igen, 12 fő, tehát ez nem egy nagy létszámú iskola, itt ilyen 70-80 tanuló jár a három tanszakon, a néptáncon, a népi cigányzenén és a szórakoztató zenész képzésen, és 12-en végeztek, és a 12-ből, ha jól tudom, 8-at felvettek egyetemre, akik mentek tovább a Fehérvári egyetemre és egész más iskolákba. Érdekes, van olyan prímás gyerekünk, aki elvégezte nálunk, tehát három lépcső van, sőt négy, van az alapfok, van a középfok, és amikor leérettségizik, utána még ott marad az OKE, úgymond OKE.

0: képzésen, ami megadja neki a végzettséget, ez az ötödik év, és az ötödik év után még ott lehet maradni, amikor kap egy tanári végzettséget. Ami nagyon fontos, hogy ez nem egy egyetemi diploma, hanem egy olyan emelt szintű szórakoztató zenész képzés, amivel szórakoztató zenét és könnyű zenét lehet tanulni. És a Villányi Lacika a növendékünk, aki egy fantasztikus prímás lett, Nyári László tanár úr növendéke, elvégezte ezt a teljes iskolát, majd mondta, hogy ő megy egyetemre, és kérdeztük, hogy hova megy. És mondta, sportriporter szakra, amin elájultunk, hogy ő kommentátor akar lenni, úgyhogy ő például kommentátornak megy tovább. De visszatérve az alapkérdésre, hogy 10-12 gyerek végezik egy évfolyamban nálunk, mindig van lemorzsolódás. Tehát 20-25 emberből 12 az, aki igazán el tudja végezni ezt az iskolát, mert fel kell kelni reggel, és 8 órakor becsengetnek. És mi feladatunk nem csak az, hogy muzsikálni tanítsuk meg a gyerekeket, hanem hogy rendszert vigyük az életükből. Nagyon sok olyan gyermek kerül oda hozzánk, akiknek nem adatik meg az, hogy olyan példát lásson otthon, vagy olyan rendszert kapjon otthon, ahol megtanítják a gyerekeket arra, hogy mit jelent az, hogy egész nap egy iskolába helytállni, részt venni az órákon, nem délig aludni, és ez egy nagyon komoly küzdelem, hogy a gyerekek még ha kicsibe is, de a társadalomba úgy illeszkedjenek be, hogy az iskolai rendszernek is megfeleljen. Ezért mi minden egyes gyerekért küzdünk, de van egy pont, amikor valakiért már nem lehet küzdeni, mert ha mi jobban akarjuk, mint a növendék, akkor az nem fog menni. De az a 12, aki elvégzi, az úgy gondolom, hogy bárhol a világban megállja a helyét a színpadon.
1: Ez nagyon szép gondolat, amit mondtál, igen, ez tényleg minden iskolánál így van, ez szerintem, hogyha a tanár akarja jobban, mint a diák, azt már akkor sajnos megette a fene, és azért tényleg nem érdemes küzdeni a továbbiakba.
2: Egy kicsit az apácasó jutott megint eszembe erről, ahogy erről beszéltél, hogy ott is végül a tanári kar össze tudta hozni a gyerekeket, és tehát így a jó irányba indultak el.
0: Egyébként ezt elkapta Zsuzsi, mert ez pontosan így van. Tehát ha megnézed, néha az két film is szokott eszembe jutni rólunk, az Apácasó és a Jurassic Park.
1: Na, én az utóbbira vagyok kíváncsi, hogy az hogy? A Spielberg klasszikus hogy jön a Rajkóhoz, mert bemegyek már egy napra, kíváncsi vagyok akkor.
0: Ugye, amikor az a nagyon nehéz, amikor Isten adta tehetségek vannak, és mi romák katolikus hívő emberek vagyunk. És azt szoktam mondani, hogy ha jó Isten ad neked egy tehetséget, ad egy talentumot, az Istennel szemben is egy megcsalás, hogyha te nem élsz azzal a lehetőséggel, amit ő adott neked. És bizonyos esetekben erélyesebben fel kell lépni, és dr. Szentkirályi Aladár, ami zenei tanszakvezetőnk most már több mint 3 éve, aki egy nagy szaktekinti hegedű művész, és ő az, aki mentorálja a gyerekeket. Egyesével leül velük, és elmondja, hogy hidd el, hogy be kell járni történelem órára, hidd el, hogy reggel 8-ra be kell jönni iskolába, és fogni kell a kezüket, és akkor az, hogy ez mennyire lesz Jurassic Park, ez a növendéken is múlik. De amikor egy fél éves vizsgán, egy karácsonyi koncerten, egy évvégi bemutatón beülnek a szülők, meg a tanárikar, és ezek a gyerekek felmennek muzsikálni, akkor minden olyan dolog, ami esetleg idegeskedni való, vagy irodába hívást kellett hívni a gyerekeket, azok mind elmúlnak, mert a színpadon a gyerekek olyat tudnak alkotni, és talán ez a legfontosabb.
1: Ez a legfontosabb.
2: Ez volt a legszebb
1: valóban
2: végszó.
1: És szerintem is, ilyen pont ezt akartam mondani, hogy köszönjük szépen a beszélgetést, ennél szebb végszót keresve se találhatunk.
2: Majd én mondok most. Olyan szigorú vagy, azt hallom, egy kicsit ne legyél már annyira szigorú. Azt hallom a diákoktól, hogy nagyon szigorú vagy, félnek tőled.
0: Az, hogy félnek tőlem, na most adok a Milánnak, várjál.
1: Már meg is van, hogy ki, ezt akartam mondani, már meg is van, hogy ki. Már meg is van, hogy honnan van a besúgó, na most.
2: Igen,
0: Milán. A Milán az öcsém. A Milánt kétszer úgy hajtom, mint mindenki más.
2: Mert igen, mert nagyon nagy tehetség.
0: Ő nekem harmad unoka testvérem.
1: Ezt a így tehetséget, is kell, akkor igen.
0: A tehetséget nem lehet elpadolni.
2: Azt mondja, adok a Milánnak ennyi, már tudta igen. is. Igen, a Milán nagyon-nagyon nagy tehetség.
0: A tehetséget nem lehet elpadolni, és igenis, amikor nincs iskola, és beülünk valahova beszélgetni, akkor velem lehet dilizni. Nekem nagyon fontos, az hogy biztos. Van az iskola mellett egy kifőzde. És én 12-25-kor a dobos csoportomba beírok, hogy ebéd, és mi megyünk együtt ebédelni. És abban a fél órában ott nem tanárul vagyok. Ott kíváncsi vagyok arra, hogy csajoznak-e, hogy milyen hangszert vesznek, hogy hova mennek a hétvégén, szívüket, lelküket kitöltetik, de amikor a dobórára be kell ülni, ott nincs mese.
2: Ennyi.
0: Mert írni, olvasni tudó emberekre van szükség, és kétszer úgy kell bizonyítani a romáknak, mint mindenki másnak, mert előítélettel élnek az emberek, és igenis szükség van a diplomás, egyetemet végzett értelmiségi romaságra.
1: Ez így van, ez így van. Köszönjük szépen tényleg a beszélgetést,
0: köszönöm.
1: És 25-e, kedd.
0: 25-e reggel, 10 kedd.
1: Na, reméljük, hogy sokan hallották.
0: Rajkó Talentum Gimnázium, Rottenbiller utca 16.
1: Azt szerintem nagyon sokan tudják, hogy ott átjössz a felüljárón a Fiumei temetőnél, ott van.
0: Péterki Sándor szemben,
1: a Péter kórház. Így van. Jó, köszönjük szépen még egyszer
2: Bordás
1: a beszélgetést.
2: József úr, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk ma reggel. Dobművész és a Rajkó Talentum Szakgimnázium dob tanszakának vezetőjét hallhattátok.
0: Köszönöm.
1: Szép nyarat és jó felvételit még kedden.
2: Aztán főzzél valami finomat, jó? Szia, Józsi!
1: Szia. Miben vagy a főzéssel már?
2: Hát, mert olyanokat főz, ha te ezt látnád, hallod, és ahogy egy gőzölög, és mondom, úgy kavargatja, mint a dobon a seprűzne egy jó jazz alatt, és rendesen a nyálat fut. Már volt olyan, hogy már ráírtam, Józsika, ha ilyet főzöl,
1: ne főzzél most már.
2: Már átmegyek erőszakkal, ha hívsz, ha nem, és mutatja, miket csinálsz. Nagyon tud.
1: És ha már az evés, mint mindig idejük adunk ki, ugye természetesen lassan itt az ebédidő, úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy nektek is nagyon jó étvágyat kívánjunk, és holnap még jövünk hozzátok élőben, ugyanis holnap 19-e van, szerda, de majd holnap is elmondjuk még százszor, mint a perecesek, hogy csütörtökön és pénteken ismétlések lesznek, ugyanis 20-21-e van, tehát vagy lesz, jön a hosszú hétvége, talán az utolsó most

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Ármándó!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád. Remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, lasasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Gránit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Gránit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Gránit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe www.reaking.hu, és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
7: Kik voltak az első cigányok? Az első cigány családok, a gazda családok nyomdokain a jászságból érkeztek meg a községbe. A muzsikusok közül Lakatos János 1863-ban, Homoki Aladár 1888-ban Jászberényben született. Lakatos felesége Fehér Borbála 32 éves volt házasságkötésükkor, Tápió Szelei születésű. Dávid gyermekük 1903-ban született, a szintén zenész Farkas B. János 1866-ban Jász Alsó-Szentgyörgyön született, ahogyan Lakatos Géza is 1898-ban. Farkas B. Suki Terészt vette feleségül, aki Jászladányban született 1871-ben. Több muzsikusról tudjuk, hogy már Lajos Mizsén születtek. Kis Ferenc, ismertebb nevén Fercsó, cigány prímás, Hajagos Árpád zenész és Baranyi Márton, cigány muzsikus. Kis Ferenc felesége Patrik Erzsébet Örkényben született, 1902-ben kötöttek házasságot. Az idős muzsikus 1950-ben folyamodott a tanácshoz öregségi segélyért, amit gyorsan ki is utalnak neki. Kis Ferenc zenekarában tanultak a később ismert Csorba és Lakatos zenész családok tagjai. Kovács József Lajos Mizsén született 1870-ben. Felesége Keskeny Mária Jászkara Jenőn született 1875-ben. A 19. század utolsó évtizedeiben is érkeztek családok, akik nem jászsági származásúak voltak. Csorba Mihály népzenész Gyónban született 1856-ban, felesége Gazdag Terézia ugyanott 4 évvel később. Csorba Kálmán is Gyomban született 1883-ban, és kunszentmiklósi származású Rupa Máriát vette feleségül, aki akkor 16 éves volt. Egy ifjabb Csorba Mihály is Gyomban született 1876-ban, 1904-ben vette feleségül a nála 10 évvel fiatalabb Lajos Mizsei születésű özvegy Cseri Mihályné Sáfrány Erzsébetet. Gyóról származott az 1887-es születésű Kovács Sándor zenész is, aki 1904-ben elvette feleségül a Lajos Mizsei származású 20 éves Lakatos Rozáliát. Gyóni születésű még Gazdag Béla, aki 26 éves korában nősült meg 1904-ben, felesége pedig Petrik Ágnes 1875-ben született. Tehát ez is mutatja, hogy apja Petrik György már ekkora formálódó községben lakott. Az útkereszteződésben lévő egyes számmal jelölt putri az ő tulajdonát képezte az 1880-as kataszteri térkép szerint. Petrik Károly népzenész Örkényben született 1898-ban, anyja neve ismert Petrik Erzsébet. 1919-ben vette feleségül a 16 éves Petrik Lídiát, aki viszont már Lajos Mizsén született. Apja az a Petrik György volt, aki fel van tüntetve az 1880-as kataszteri térképen.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
9: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
10: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
8: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit, Baranyi Tamás vagyok, velem szemem pedig itt ül most Balázs Zsuzsa, szerkesztő riporter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Hoztunk már egy új témát, aminek a bevezetése a következő lenne, egy idézet. Henry David Thoreautól származik. Azért mentem az erdőbe, mert tudatosan akartam élni. Csak hogy az élet lényeges tényeivel nézzek szembe. Eddig az idézet, és mai adásunk témája pedig a reflexió, az önreflexió, ahogyan ránézünk az életünkre, ránézünk a választásainkra, mi a sajátjainkra. Ez fontos, hogy nem másokéről van szó, hogy vagyok magammal, merre, hova tartok? Szerinted, Zsuzsa, mi mennyire vagyunk alkalmasak arra, hogy mi egyedül közel kerüljünk a saját valóságunkhoz?
2: Hát elsősorban mi magunk vagyunk a legalkalmasabbak arra, hogy közel kerüljünk saját magunkhoz.
1: Igen.
2: A szomszédom nem kerülhet közel hozzám, tehát, hogy én akkor járok jól, hogyha ezt a bizonyos önreflexiót napi szinten elvégzem magamon, úgy, mint ahogy reggel fogat mosok. Nagyon fontos, hogy a lélek tisztuljon, a szellem, a gondolatok, tehát egy tisztulásban legyen.
1: Igen, de hogy tudunk-e mi objektívak lenni valamennyire? Mert én is arra jutok, persze, hogy mi vagyunk a legkompetensebbek, tehát hogy ez nem kell, hogy akadály legyen, de azért az a kérdés ott van, hogy mennyire tudunk mi objektíven ránézni az életünkre, illetve hogy ez az önreflexió kell-e, hogy mindenképp egy objektív legyen. Probléma az szerinted, hogyha ez valami módon azért mégiscsak egy szubjektív dolog, tehát egy képlékeny, egy olyan rugalmas dolog, amin azért ide-oda csúszkál a jelölő.
2: Hál' Istennek, hogy ide-oda csúszkál a jelölő, mert folyékony emberek vagyunk, egy folyamatban veszünk részt. Szoktam azt is mondani, hogy olyanok vagyunk, mint egy biliárdasztal, olyan az életünk. Események lökik, találkozások lökik a golyót, jobbra-balra, vagy még akár egymást is, tehát az életed nem lehet kiszámítani.
1: Tehát eleve nagyon összetett az egész
2: Abszolút. Történet.
1: Nagyon
2: érzékenynek kell lenni ahhoz, hogy, és ez jó is, ha az ember érzékeny, ahhoz, hogy én életben legyek. Tehát, hogy ne vegyek fel magamra egy páncélt, hogy rajtam aztán semmi nem fog, és engem semmi nem befolyásol, se a közéleti témák, se a szomszédom, se a barátom, se a házastársam, se a munkahelyem. Kell, hogy legyek egy olyan ember, aki reflektál valamire.
1: Igen.
2: És ez az önreflexió is, mert hogyha magamra nem reflektálok ebben a nagy reflexióban, akkor én elveszek, akkor én nem tudom, hogy ki vagyok.
1: Igen, mert hogy az önreflexióban a mi valódi valósághoz való közelítésünk akkor lehet igazi, hogyha számolunk azzal a realitással, hogy bizony mi szubjektívan nézünk rá az életünkre, és akkor tévednénk nagyot, és kezdenénk távolodni a valóságtól, hogyha magunkat egy ilyen érzelemmentes terminátorként képzelnénk el az úton. Tehát az egyik alapja az önreflexiónak az lehet, hogy elfogadom, hogy bizony ez egy szubjektív ítélet lesz, egy szubjektív vélemény a saját életemmel kapcsolatban. Nekem az egyik ilyen fontos jelölő az lehet, hogyha megkeresem a dolgokban a saját felelősségemet. Hogyha nem azt keresem, hogy ki mit rontott el ezzel a tudással, hogy én szubjektívan ítélkezem, vagy látok rá a dolgokra, hanem azon igyekszem, hogy megtaláljam az én felelősségemet. És itt mindjárt bejön egy olyan dolog, amit sokáig nem értettem. Azt mondják, hogy meg kell keresned a dolgokban a saját felelősségedet. Na most egy olyan szituban, ahol neked valaki ártott, megbántott téged, uh-huh. vagy rosszat tett neked, tehát egyértelműen nem te voltál az aktor. Ott eléggé dühítő, és én fel is csatlantam, hogy na még az kellene, hogy még az én nyakamba varjuk az egészet, és sokáig nem értettem, hogy mi a különbség a között, hogy van felelősségem a dolgokban, meg hogy mondjuk valaki más irányította, vagy indította a történetfolyást.
2: Amikor jöttem a stúdióba, akkor még volt egy pár percem, és hát mindig az asztalomon van egy-két könyv, amit napi szinten, ha lehetséges, fellapozok. És az egyik könyvet, egy részletét olvastam el, és nagyon szíven ütött egy mondat, ami pontosan erre reflektál, amit te mondtál. A következő. Ugye az volt a kérdésed, hogy mennyi a felelősségünk egy olyan szituációban, amit talán nem is mi követtünk el. Na, akkor hagyd mondjam ezt az egyetlen egy mondatot, amit itt most magammal hoztam, és a reggelemet indította. Az igazi megbocsátás az, ha felismerjük, hogy az ember hibája, nem maga az ember. Nem a hibáját fogom tekinteni, hanem őt, magát, mint embert. Mert ha én csak a hibáját veszem, hogy ellenem mondjuk vétett, becsapott, megcsalt, nem tudom, mit csinált, ezzel magamra is egy olyan terhet teszek, ami nem az enyém. Uh-huh. Tehát, hogy én megpróbálom őt az egészben nézni. Nem csak a hibáját nézem nagyítóval. Számomra ezt jelenti ez a mondat, hogy az ember, még egyszer, ez nagyon fontos, az ember hibája nem maga az ember.
1: Igen, nekem azt is mondja, számoljak a másik emberségével. Így tehát van. Nem az a hibája, hogy tökéletlen, nem az a probléma vele, hogy ő elkövetett jó meg rossz dolgokat, hibázhat akár, hanem azon felül van valami a hozzáállásában, ami nekem nem tetsző lehet.
2: Így van.
1: Tehát nem azt kérem rajta számon, hogy nem tökéletes, hanem azt, hogy azon a mozgástéren belül, ami az övé, amire ráláthat, amiben ő valóban cselekedhet szabadon, abban mondjuk nem úgy cselekedett, mint ahogyan az számomra elvárható lett volna.
2: Hát meg azt is szokták ugye mondani, hogy ha látsz valakiből egy részt, és az neked nem tetszik, a morállal összeütközésben van, a te moráloddal, vagy úgy amblokk a morállal, az nem azt jelenti, hogy ő csak olyan. Tehát ahhoz, hogy én őt megértsem, bele kell bújnom az ő kabátjába, cipőjébe, hogy értsem az ő 10%-át, mert lehet, hogy az csak egy 10%-a az életének, vagy 20, hogy ő akkor ott úgy viselkedett. Nem tudjuk, hogy miért viselkedett úgy, vagy miért követte el ellenem azt a bűnt. Nem tudjuk. Tehát próbáljam megérteni az egész embert, és akkor az a 20% már nem lesz 100%. Csak 20.
1: Szuper, hogy ezt osztad be, mert én pont arra gondoltam, hogy úgy indítanánk ezt az önreflexiós utat, hogy először ránézzünk a kapcsolatainkra, mert az egy tágabb dolog, abban pont azt nézzük meg, hogy mondjuk megnézhetjük akár, hogy mások hogyan viszonyulnak hozzánk, és akkor ezáltal fog majd beszűkülni az út arra, hogy oké, hogy akkor ebben nekem mi a felelősségem, majd ránézzünk saját választásainkra, a saját döntéseinkre. És nézzük azért a nehezebb részt, hogyha azt állapítjuk meg, hogy nem úgy viszonyultak hozzánk, ahogy az elvárható lett volna, az nem volt termékeny a mi életünkre nézve, akkor bizony tényleg fontos egy másfajta szemüveggel ránézni a másikra, és itt belép a megértés, hogy ő miből jön, mi az ő mozgástere, mik az ő sérülései, mik az ő mintái. Na most ez igen nehéz akkor, amikor te éppen meg vagy bántva, vagy nehézséget hordozol a másikkal kapcsolatban. Mi alakíthatja át ezt a tekintetet? Mert nagyon nehéz kilépni erről a pontról, ahogyan én látok valamit a saját szemszögemből, és belehelyezkedni a másik bőrébe. Ez talán azonnal rögtön nem is mindig sikerül.
2: Ki is mondtad a kulcsszót, hogy nem szabad azonnal reagálni, mert az torz. Időt kell beletenni a megbántottság és az a reflexió közé. Hogy nézd meg 3 nap múlva, nézd meg 1 hét múlva, nézd meg jobbról, balról, alulról, felülről, mi a te felelősséged benne, és csak magaddal van elszámolni valód. A másik fejét nem tudod, a gondolatait megváltoztatni, nem is a te dolgod. De az, hogy egy megbántottság, most vegyünk egy fogalmat, könnyebb lesz úgy talán bele élni magunkat, az, hogy megcsalnak. Talán valamelyik adásunkban már szó volt róla.
1: Vagy lehet az elárulnak. Barát is elárul, igen.
2: Elárul. Áldozatai lettünk egy Júdás szituációnak, akkor nyilván nagyon fáj. Nagyon rossz, pláne, hogyha ez egy nagyon közeli, szeretett embered. Még csak nem is egy 30-ad rangú valaki a 120 kilométerről,
1: igen,
2: vagy 2000 kilométerről.
1: Érdekes.
2: Hanem nagyon közeli, akár családtagod, akár gyereked, akár a szerelmed, akár a barátod, főnököd, bárki, aki nagyon közel van. Az természetes, hogy az első reflexiód az, hogy fáj, mert érzékeny ember vagy, mert rezonálsz arra, ami történt. Attól függ, hogy milyen a vérmérsékleted, de lehet, hogy az első reakciója az embernek ilyenkor az, hogy most előveszem a kardot, és lekaszabolom, és visszavágok, és akkor majd én most megmutatom, erőfitoktatás.
1: Ez nagyon természetes, szó szerint, a természetünk szerint való dolog lenne.
2: Igen, igen, de az meg már az intelligenciád, hogy azt mondod, hogy ezt mégse teszem meg. És másnap is megvizsgálom az esetet, megnézem, hogy én mit követtem el, ez a helyzet kialakuljon, hogy engem eláruljanak, hogy valaki így viselkedett a környezetemben. Majd, ha annyira fontos nekem ez az ember, akkor egy pár napon belül, én legalábbis így csinálom, vagy akkor azt mondom, hogy figyelj, beszéljük meg ezt a dolgot. És akkor nekem el kell mondanom az, hogy bennem mit váltott ki az ő árulása. Nem az, hogy te milyen szemét mocsok, Júdás fajzat vagy, mert akkor személyeskedek és támadok.
1: Nem minősítek, hanem nem. Elmondom, hogy bennem mi zajlik le, ez az asszertív kommunikáció.
2: Tehát ez az alapja, mert másképp nem fogunk békességre jutni, ha az a cél, hogy békességre jussunk. És ez azért fontos, hogy békességre jussunk, mert másképp magadat mérgezed meg. Nem lehetsz utána harmonikus, boldog ember, hogyha hordozol a szívedben, lelkedbe haragot vagy mérget.
1: Igen, ezt muszáj kivenni, mert nekünk árt.
2: Így van.
1: Tehát itt tényleg annyira azt érzi az ember, hogy most maradhatok ebben a dühben, haragban, mert ugye nagyon fontos az első lépés, amit mondtál, hogy igenis meg kell fogalmazni, ki kell mondani, hogy valaki nem jól viselkedett. Igen. Tehát ezt sem szabad letakarni, mert akkor nem tudunk tovább lépni, kiengesztelődni sem. Tehát ez is fontos, hogy azért állapítsuk meg, hogy nem tévedek, itt azért ő tényleg nem a legjobb megoldást választotta, ugyanakkor meg, ha ebben maradok, mert ez kivált az emberből egy sértettséget, egy düht, egy haragot, ha ebben benne maradok hosszú ideig, az engem kezd el rombolni. Az elején viszont én úgy tudom, hogy nagyon hasznos, hogyha ezt a haragos vagy dühös állapotot megengedjük magunknak, és nem akarok egyből túl lenni rajta, nem akarok még megbocsátani, nem akarom még jól kezelni, megengedem ezt a harag állapotot, és majd akkor megyek tovább. De valóban minket mérgez, minket tesz tönkre. Tehát érzi az ember, hogy ebből ki kell, hogy lépjünk.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Gránit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Gránit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Gránit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
3: Eloltották Veszprém vármegyében a Soly és Öskü közötti tüzet, amely múlt hét szerdán ütött ki, és mintegy 300 hektárt érintett, közölte a katasztrófavédelem. A lángokat 17 település hivatásos, önkormányzat és önkéntes tűzoltói fékezték meg. Az oltásban két honvédségi helikopter és a civil lakosság is részt vett. Szerda délután a tűz és a nagy füst miatt a 8-as főút érintett szakaszát is több órára le kellett zárni, és a vonatok sem közlekedtek Veszprém és Székesfehérvár között. Hétfőn a katasztrófavédelem azt közölte, hogy a tűz helyszíne folyamatos megfigyelés alatt van, és az utómunkálatok zajlanak. Csaknem 100 milliárd forinttal olcsóbb lesz, 51 milliárdba fog kerülni az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetése ősztől 11 évre, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, ez az ár azonos műszaki tartalomra vonatkozik, mint a Mészáros Szíj autópálya konceszor MKIF ZRT esetén, azonban az üzemeltetésre harmadannyi közpénzt költenek el. A tárcavezető arra reagált, hogy az MKIF bírálta az M6-os üzemeltetésére még 2025-ben megrendelt szolgáltatás visszavonását. Vitézi Dávid emlékeztetett, az ügylet átvilágításakor megállapították, hogy Lázár János minisztériumának nem volt hatásköre a megrendeléshez, ezért azt a kormány nem tekinti érvényesnek. Beszüntetnék a palack visszaváltást Terézvárosban. Az egyik kereskedelmi csatorna riportja szerint esténként egyre több gyűjtögető járja főleg Budapest belső kerületeinek utcáit, és pakolja zsákokba műanyag és fém italos palackokat. A gyűjtögetők a kukákból szedik ki a bedobált palackokat, és sokan ott hagyják a szemetet a járdára borítva. Soproni Tamás Terézváros polgármester azt mondta, rengeteg pénzt és időt szánnak a kerület tisztántartására. Mégis sokat romlott a lakók biztonságérzet az elmúlt időszakban. Ezért arra kéri a kormányt, hogy január 1-jéig függessze fel a palack visszaváltást, és addig a rendvédelmi szervekkel és a szociális szervezetekkel együttműködve próbáljanak megoldást találni a problémára. Véget ért a 2026-os Sziget Fesztivál, hétfő délután megjelent a budapesti rendőrfőkapitányság a rendezvénnyel kapcsolatos bűnügyi statisztikája. Bár az egyhetes programsorozatra idén kevesebben látogattak ki az előzetesen vártnál, a rendőrségnek így is bőven akadt tennivalója. A rendőrök a fesztivállal összefüggésben 29 embert elfogtak, 14 főt előállítottak, többek között kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, lopás, garázdaság és kifosztás gyanúja miatt. Olvasható a BRFK friss tájékoztatójában. A környéken a hajóforgalom mellett 1489 taxit is ellenőriztek, a közlekedési hatóság és a budapesti közlekedési központ munkatársaival együttműködve 183 esetben találtak szabálytalanságot.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió Dik.

mondtam neked, tedd le a mikrofon, tedd le a mikrofon, nézd már, mit Tony mondtál, hát mire föl Tony, Tony, ez az a rockstar Tony, még hogy rap háború, gangster, mondtam már, hogy tedd le a mikrofon, mondtam már, nem?

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit. Baranyi Tamás vagyok, velem szemem pedig itt ül most Balázs Zsuzsa, szerkesztő riporter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Hoztunk már egy új témát, aminek a bevezetése a következő lenne, egy idézet. Henry David Thoreautól származik. Azért mentem az erdőbe, mert tudatosan akartam élni. Csak hogy az élet lényeges tényeivel nézzek szembe. Eddig az idézet, és mai adásunk témája pedig a reflexió, az önreflexió, ahogyan ránézünk az életünkre, ránézünk a választásainkra, mi a sajátjainkra. Ez fontos, hogy nem másokéről van szó, hogy vagyok magammal, merre, hova tartok. Mi van akkor, amikor saját magunkra tekintünk rá, most így tisztán tulajdonképpen magunkat vesszük elő, és nem azokat az embereket, akik körülöttünk vannak, így ebből innen dobbantva. Szerintem a magunkra tekintésnél, hogyha meg akarjuk nézni magunkat, akkor vannak alapdolgok talán, nem biztos, hogy így van, de lehetnek alapdolgok, amiknek a fényében, tükrében nézzük meg a történéseinket, az akcióinkat, a választásainkat. Ez az egyik ilyen lehet az értékleltár. Tehát megnézni azt, hogy ma mi az, ami számunkra fontos. Mi az, ami valóban vonz engem, mozgat, mik a legmélyebb vágyaim, és hogy hova jutottam el az elmúlt időszakban. Tehát szerintem ezek azok az alapvető kérdések, amik egy ilyen önreflexiós vizsgálatnál előjöhetnek.
2: A mai rohanó modern ember kifelejti az időt ezekből a történésekből, hogy adjak időt magamnak. Arra, hogy akár ha sebet kaptam az elmúlt időszakban, hogy ez gyógyuljon, és ne akarjam azonnal eltüntetni, cselekvéssel, bármivel.
1: Tehát ami megjelenik a térben, annak hagyja kifutási időt, ugye?
2: Jól értem. Van. Abszolút. A hallgatók már valószínűleg tudják, hogy nagyon szeretem, amikor konkrétumokba megyünk le, mert ez sokkal érthetőbbé válik számomra is. Én az elmúlt hetekben teljesen összeomlott az a fajta életvitelem, amit korábban éltem. Elveszítettem egy munkahelyet, és gyakorlatilag ez egy teljesen más nézőpontot ad az egész életemnek.
1: Egy egzisztenciális fordulat.
2: Igen, pontosan. Ugye nagyon sokan ismerős, baráti, szűk családi körből az első reflexió az volt, hogy azonnal cselekedni. Én meg azt mondtam, meg vallom most is, hogy ezt nekem magamban fel kell dolgoznom, ami történt, ahhoz, hogy én majd, amikor itt lesz az ideje, egy új lendülettel és egy új vágyakkal, célokkal lépni tudjak, de ne kényszerítsen engem rá a környezetem, de a helyzetem se, még ha nagyon súlyos, arra, hogy én fejvesztve, milyen szép ez a magyar mondatunk, fejvesztve cselekedjek, mert nem szeretem, amikor kapkodok. Mert az nem megoldás.
1: Pont jó, hogy mondod a megoldást, mert pont ezt akartam mondani, hogy miért kellene nekünk abszolút egyből tudni a megoldást.
2: Így van. Ezért mondtam az időt. Meg kell engedni magamnak azt, hogy most az idő is gyógyít. Az idő is mutatja a kiutat. Az idő is engedi azt, hogy leülepszenek a dolgok. Hát a zavarosból én hogy kezdjek új életet?
1: Igen, vagy mindez, amit egy önismereti úton felismerek magammal kapcsolatban, azt nem kell, hogy egyből akarjam tudni megoldani, átalakítani. Elég, hogy egyszerűen hagyom, hogy ez most megjelenjen a térben, és ennek a megjelenésnek lehet, hogy sokkal hosszabb az útja, hogy mondod, mint ahogyan azt mi gondoljuk. Elindul egy folyamat, rálátok valamire magammal kapcsolatban, és annak lesz egy kifutási ideje. Ott még sok dolog fölsejlik közben.
2: Hát hagyjam magam meglepni. Én tudom, hogy ez egy nagyon furcsa helyzet. És megértem azokat a barátaimat, akik azonnal ösztönöznének valami nagy lépésekre. Én meg azt érzem, hogy ahhoz, hogy én végre lépni tudjak egy nagyon jó irányba, ahhoz nekem arra van szükségem, hogy belenézzek a belső tükreimbe, hogy a sebeimet begyógyítsam, és megnézzem azt, hogy esetleg az elmúlt 4-5 évemben mit tettem jól és rosszul. Mind a kettő oldal rettenetesen fontos. És úgy lépjek tovább, hogy azt mondom, hogy akkor én most bizonyos szempontból nulláról indulok, de bizonyos szempontból meg nem, mert azért vannak értékeim. Van egy értékvitelem, egy értékrendszerem, egy értékcsomagom, amit te is mondtál, a leltár, az értékleltáram. De ahhoz, hogy valaki leltározzon, még a bolt is bezár, nem, Igen. Kiírja, hogy leltár miatt zárva.
1: De jó példa, igen.
2: Hát akkor most, ha valaki egy új életszakaszban van, mert elvált, majd költözött, vagy nincs munkája, vagy bármi történhet, pláne itt ebben az utóbbi hetekben, hónapokban azért nagy átrendeződések zajlanak a térben is, a világunkban is, nem csak a kicsi életünkben. Időt kell adni annak, hogy megszülessen az, ami a tiéd.
1: Így van, és akkor nézzük a konkrétabb dolgokat.
2: Jó.
1: Egy picit akkor tovább lépve, és két dimenzióban nézném meg, nekem most az jutott eszembe, hogy így vizsgálódnánk. Az egyik a választásaink, a másik az emberi kapcsolataink, de most rólunk van szó. Ezeknek a tükrében mondjuk nézzük először az emberi kapcsolatainkat, hogyha arra látunk rá, hogy elrontottuk a dolgokat, nem jól álltunk hozzá, akkor mihez kezdesz? Neked mi az első élményed, vagy mi az első szakasz, amikor észreveszed, hogy hú, ezt elrontottam? Ez így méltatlan volt akár hozzám, a másikhoz is.
2: Én csendet iktatok be. Amikor rájövök, hogy elrontottam, de nagyon, akkor megpróbálok csendben maradni, megtalálni a belső érték forrásomat, az a belső kaput, rálátni az egész helyzetre kicsit messzebbről, az időt belerakom, és utána pedig eldöntöm, hogy kell-e bocsánatot kérnem a másiktól, vagy magamtól, mert ez is benne van, bőven, és ha még mindig nem lelek nyugalomra, akkor én nagyon szeretek írni. Akkor megpróbálom írásban kiírni, és az nekem egy nagyon jó, van akinek a meditáció, amikor úgy bennem megnyílnak a csatornák, akkor ez már tisztítja a helyzetet. És ez nagyon érdekes, amit leírok, vagy kiírok magamból, mert ez a lélek mélyéről jön, és sokkal több jön onnan, mint amit most esetleg elmondok. De nálad ez hogy van, hogy visszakérdezzek?
1: Most csak zárójelben annyit mondanék az írással kapcsolatban, és akkor válaszolok a kérdésedre, hogy nekem nagyon távoli dolog, valahogy ez az írás, hogy leírom a dolgokat, valahogy ilyen nagyon magányos és nagyon hiába való dolognak tűnt korábban. Pedig én sokat írtam, tehát szeretek kézzel is írni. Mostanában azért gondolkodok ezen, hogy mi ebben a jó. Az egyik az lehet, hogy először is akcióban vagyok. Történik valami, amit én teszek, és az fontos, hogy mozgásban maradni. A másik meg, hogy akár pozitív, akár negatív dolgot írok le, az elkezd kialakulni, megjelenni a térben. És szerintem ez nagy dolog az írásban. Amikor én azt veszem észre, hogy nem jól csináltam dolgokat, először is az nem olyan gyorsan esik le. Tehát ez úgy szokott történni, hogy valahogy váratlanul megakad elemez. Valami zavar van a rendszerben, mint a Matrixban, hogy valami nem logikus. És a logikátlanság kapcsán üti fel a fejét, hogy valamit akár talán nem jól csináltam. Ez még úgy lefut ez a gondolat, és akkor nem is nagyon veszem észre, de már tudom azt, hogy itt vissza kell térnem, a megakadáshoz vissza kell térnem. És amikor visszatérek újra és újra, akkor már sejtve azt, hogy persze itt az én felelősségem lesz a nagyobb, vagy egy olyan felelősségem lesz, amivel nehéz elszámolni, akkor ez borzalmas érzés. Olyan, mintha minden összedőlne egy pillanat alatt, légüres térbe kerülök, és valahogy minden szétesik. Ez a jele az egyik jele annak, amikor valóban rátalálok arra, hogy rosszul csináltam a dolgokat, és amellett, hogy egy nehéz érzés, nehezen is tudok gondolkodni utána. Tehát nekem arra pihenni kell. Ki kell mondanom, hogy igen, húha, itt akkor ezt most elő kell vennem, de meg is állok. És itt leállítom az egész folyamatot, általában pihennek, van amikor egy-két napot is, és úgy szépen lassan visszatérek ehhez a ponthoz. Amikor látom a saját felelősségemet, akkor az nem kérdés, hogy én ennek a mélyére akarok menni. Ugyanakkor az utóbbi időben rá is rájöttem, hogy nagyon fontos felismerni a mentőkörülményeket, hogy mik azok a pontok, ahol én valószínű, meg úgy ismerem magamat, hogy nem feltétlenül ártani vagy rosszat tenni akartam, hanem rossz irányban voltam. Ez az egyik dolog, a másik meg, hogy amit közel kell engednünk magunkhoz akkor, amikor mi a hibáinkat vesszük elő, amit nagyon nehéz, hogy bizony lehetnek bennem olyan rossz irányok, akár irigység, akár féltékenység, akár nem tudom, birtoklási vágytól kezdve bármi, az önképemet kikezdő dolgok, amiket én eddig nem tudtam magamról. Tehát arra is fel kell készülni, hogy vannak enyhítő körülmények, meg vannak olyan felismerések, hogy kiderül, hogy én bizony tudok gazemberem lenni jóval, mint amit én magamról gondoltam. Igen. És ez mindenkinél így működik. Hogy amikor a másik rámutat nálam, hogy de hiszen te ezt itt nem jól csinálod, akkor az első reakció, hogy én bennem nem látok magamban ilyen teret. A térben körülöttem ilyen tulajdonságot, és ott van. Szóval erre is nagyon nyitottnak kell lenni, mert jobban meg fogom érteni, hogy miért tettem ezt.

0: zenék, amelyeket a műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád. Remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, lasasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Számos roma származású művész kapott Kossuth díjat, köztük a festő Szent Andrássy István, akit 2020-ban veszítettünk el. A népdal énekes Lakatos Mónika, a Romengo együttes tagja, Vomex életműdíjas énekesnő, de a díjazottak között van több zenész, például a Muzsikás együttes. Színművész, író és más kulturális területeken alkotó személy is, akik hozzájárultak a magyar kultúrához. A Kossuth díj elismerés a magyar kultúra és a művészet kiemelkedő alkotóinak. Lakatos Mónika pályája nem tipikus zenészkarrier. Tőzsgyökeres budapestiként a Mátyásföldi Holdvilág kamaraszínházba járt le énekelgetni egy ott formálódó színházi társulatba. Itt találkozott Rostás Mazsi Mihállyal, későbbi férjével és alkotótársával. A családjában nem volt aktív zenész, de a hangok, a dalok ott voltak a szülők, nagyszülők, a rokonok torkában, az otthon falaiban, minden mozdulatukban. A cigány életérzés az élete része. Bár volt egy sikeres kalandja, az 1996-os Ki mit tudom, de nem úgy tervezte, hogy zenész lesz. Mindez megváltozott, amikor Mazsi és barátja, Lakatos János Guszti kiszálltak a Romanodromból, mert saját zenekart akartak létrehozni. Visszanyúltak szülőfalujuk, a szabolcsi nagyecsed letisztult olá cigány hagyományaihoz, és az egész produkció középpontja, motorja, Móni és az ő hangja lett. Ebből lett a Romengo. Ének, szájbőgő, kanna, teknő, kanál, gitár, tambura, később hegedű, ahogy azt gyerekkorukban otthon látták és hallották. Gazdag tartalom és forma, azóta is ezt játsszák, néha tágítva a hagyomány határait. Künstler Ágnes, Kaiak Etnorom és Juhász Micura Mónika Andodrom, mellett még Móni az, akinek a hangjára egy egész zenekar életművet épít. Nagyon profán, de Lakatos Móni egész karrierje során nem csinál mást, mint énekel. Ezzel lehetne egy a sok közül, de nem így van. A titok a hangjában és a személyiségében van. A titok tehát az, amikor énekel, nincs ember, aki ne sírna, örülne, táncolna vele, pedig a hallgatóság többsége nyelvi okokból nem is érti, miről szól a dal, de mindenki érzi, hogy valami különleges történik, mert így talán csak az angyalok tudnak énekelni. Ösztönösen, lenyűgözően átélve minden hangot, amelyek egyenesen a szívet célozzák meg. Amit Lakatos Mónika képvisel, nem csak egy pár tízezres magyarországi kisebbség kultúrája, hanem mindannyiunké is, akik itt élünk. Mindez a csoda két Romengo albumon, valamint a cigány hallgatókat tartalmazó szólólemezen, a Romanimon lett eddig dokumentálva. Mindhárom album szinte nulla marketinggel bent volt az első tízben az egyik legfontosabb zenei listán, a World Music Chart Europe-on.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikrót.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

sziklafal útjába állt, s a dalnak így vége lett.

A túlparton el, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva.

0: a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit. Baranyi Tamás vagyok, velem szemem pedig itt ül most Balázs Zsuzsa, szerkesztő riporter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Hoztunk már egy új témát, aminek a bevezetése a következő lenne, egy idézet. Henry David Thoreautól származik. Azért mentem az erdőbe, mert tudatosan akartam élni. Csak hogy az élet lényeges tényeivel nézzek szembe. Eddig az idézet, és mai adásunk témája pedig a reflexió, az önreflexió, ahogyan ránézünk az életünkre, ránézünk a választásainkra, mi a sajátjainkra. Ez fontos, hogy nem másokéről van szó, hogy vagyok magammal, merre, hova tartok. Most, hogy így az önreflexióról beszélünk, föltennék neked egy olyan kérdést, ami már az elmúlt második évadunkra vonatkozik. Ugye ennek azt a nevet adtad, nagyon jól megtaláltad, hogy magadnál vagy. Mit jelent most így, hogy végigmentünk, nem tudom, 13 epizódon, ahogyan ezt boncolgattuk. Miben valakult, változott az a fogalom, amikor te magadnál vagy, magaddal kapcsolódsz?
2: Amikor az ember magánál van, az nem változik az örök, mert ott egy örök érték rendben vagy benne. Az, hogy az élet nagyon sokszor nem úgy alakul, hogy az ember magánál legyen, úgy teljes 100%-ában, ez sajnos az utóbbi évadunk alatt azért nagy amplitúdókat mutatott nálam is. És hagy hozzak megint ide egy konkrétumot. Amikor az elmúlt hetekben egy újrakezdést éltem meg, akkor éppen te voltál az, azt mondtad nekem, hogy hallgass már meg azt az adásunkat, amiben a még és már boncolgattuk. És megfogadtam a tanácsodat, és elővettem ezt az epizódot.
1: Igen, a senki földje.
2: Igen, hogy már a régi lezárult, az új még nem mutatkozik, hát most mit csinálok én itt a senki földjén? És én annyira jót kacagtam a helyzeten, mert azt éreztem, ez az adás ad nekem tanácsot, tehát a saját adásunk ad nekem tanácsot, sorvezetőt, hogy mit kell csinálnom. Jó volt visszahallgatni magunkat 3-4 hónappal ezelőtti felvételt, hogy ez se hiába való, hogy nem rossz ez a podcast, hisz hát a rajtam segített, aki részt vettem benne, és szerkeztem az adásokat, hogy vannak benne örök értékek. Most valószínűleg elmegyünk egy kisebb szünetre, egy nyári szünetre. Pont azt gondoltam, hogy én lehet, hogy a 2 évadból nyáron csemegézni fogok, és vissza fogok hallgatni részeket, mert jót tesz a lelkemnek, és nem azért, mert szeretem a hangomat hallgatni, vagy a te hangodat hallgatni, mert egyszerűen megbeszéljük az életnek a lényegét és értelmét.
1: Igen, ez kell, hogy mindig a magunk szerint való
2: igen,
1: lényegét is
2: így van. És hogy ez kell, hogy mindig az ember leporolja a gondolkodásában, a lelkében a ráülepedett történéseket vagy porréteget. És ezért jó ez a podcast szerintem. Hagyj kérdezzem meg, és próbáljunk erre most röviden válaszolni, mert megy nagyon az adásidő. Melyik volt ez az utolsó olyan élményed, amikor te azt mondtad magadnak, magadról, hogy na most magamnál vagyok?
1: Amikor felismertem, hogy jól csinálok valamit. Nekem az óriási felszabadító erő volt, neked?
2: Sétáltam a Dunaparton, éppen a te műsorodat hallgattam, felnéztem a kék égboltra, és én olyan szabadságot éreztem a lelkemben, hogy én ott majdnem táncoltam. Akkor voltam magamnál.
1: Pedig, a szabadságban.
2: Igen, pedig a lelkemet súlyos gondok és problémák nyomasztották. És mégis ebben a sötét, nyomasztó állapotban egyszer csak a zene, a levegő, a Dunapart egy olyan szabadságot mutatott meg a lelkemből, hogy én majdnem elszálltam örömömben. És nagyon régen nem éreztem ezt a, mint a kismadár boldogságban elszállni, miközben a lelkemben ott volt a gond.
1: De jó, de jó. Ezt egyébként mesélted nekem, igen. Örülök neki, hogy volt egy ilyen, hogy ehhez én is hozzáraktam valamit. Igen. Úgy gondolom, hogy akkor jöhet az a rész, amikor egy picit fogalmak szintjén visszatekintünk az elmúlt évadra, azt a játékot találtam ki, hogy én mondok majd neked fogalmakat, és kérlek, hogy mondd azt, ami úgy felütésként először eszedbe jut róluk. Ez nem azt jelenti, hogy pár másodpercet nem gondolkodhatsz, természetesen így van. Én pedig, mivel ismerem a fogalmakat, elég fura lenne, ha most eljátszanám, hogy most hallottam őket először. Míg te azt fogod mondani rá, ami először eszedbe jut, én olyan válaszokat fogok rá mondani, amin azért elgondolkodtam. Tehát ezt mindenképp így érdemes, hogy tudják a hallgatók. Az első fogalom az életbátorság.
2: Mindenkor szükség van rá. Minden pillanatban.
1: lélegzet. Ez az én válaszom. Uh-huh. Mindig mondom utána majd, ami nekem jut eszembe róla. A másik fogalom a válság.
2: Életünk része, nem lehet úgy tenni, hogy ez nincs ott.
1: Mozgásban maradni jutott nekem eszembe. Önismeret.
2: A jól létezésünk alapja.
1: Megértés. Lassítás.
2: Csak így tudjuk megérteni az életünket, hogyha nem gyorsulunk.
1: Még ennyi nem elég. Magamnál lenni.
2: Szabadnak lenni.
1: Megérkezni, otthonnak lenni, gondoltam én. Belső fény a következő fogalom.
2: Csiszolgatni minden nap és keresni, hogy az, ami már megvan bennünk, az hol van éppen, hol vagyok én attól.
1: Egyedül lét.
2: Van, amikor jó, van, amikor nyomasztó.
1: Én azt gondolom, hogy így vagy úgy, de dolgom van vele. A kapcsolódás a következő fogalom.
2: Maga az életáram.
1: Önbizalom. Nekem az jutott róla eszembe. Döntés.
2: Csend kell hozzá, hogy jól döntsünk.
1: Nekem az jutott róla eszembe a döntésről, hogy az enyém. A lehetetlen.
2: Biztos lehetséges, hinni kell benne.
1: Én azt írtam, hogy ha lehetetlen, akkor nincs is rá szükség. A lehetséges. Mi meglepő, ez a következő fogalom.
2: Hát minden lehetséges, ha hiszel benne, talán.
1: Én azt írtam, hogy jót tesz neki a nyugalom. Szétszórtság.
2: Abban elveszek.
1: Én azt írtam ide, hogy élettelenség a szétszórtság számomra. Menedék.
2: Nagyon jó, ha van olyan helyzet, vagy egy ölelő kar, ahol az ember otthon van, és menedéket talál.
1: Nekem a menedék vonzás, semmiképp sem menekülés. Ez fontos. Megosztás.
2: Fontos, hogy valakivel, vagy valakikkel meg tudjam osztani azt, aki vagyok, aki él, aki lélegzik.
1: Nekem a megosztás egy kérdőjel, vagyis vajon elég leszek? Bennem így él. A következő a káosz.
2: Életünk része, de nem szeretem. Ha lehet, akkor ne a káosz uralja az életemet.
1: Én a káosztól félek, talán lehet, hogy nem kellene félnem. Összeszedettség.
2: Az egyensúly. Az nagyon jó, amikor az ember önmagánál van, összeszedi magában a legjobb dolgait.
1: Nekem az összeszedettség a lényegre figyelés. Életöröm.
2: Egy kisgyermek arca jutott eszembe elsőre, mert az tiszta, és ez nagyon jó dolog, amikor az ember idősebben is valahogy ezt még meg tudja élni.
1: Nem tudom miért, de nekem az életörömről a hamuba sült pogácsa jutott eszembe. Szeretetéség.
2: A szeretetéségben élés az eltávolít az élettől, a lényektől, az örömtől, mindattól, ami most felsoroltál. Meg kell találni, hogy szeressünk. Szeretet nélkül nincs élet.
1: Nekem a szeretetéséget egyre jobban kell vállalni. Arra jutottam. Az út.
2: Úton vagyunk, és nem szabad azt elhinnünk, hogy az, amiben vagyunk, az a végállomás. Van tovább.
1: Rejtve van előttem az út, ez jutott eszemben, de ettől nem kell félnem. Uh-huh. Ez nem gátol meg, hogy rálépjek. Következő fogalmunk a múlt.
2: A múltamnak nem szabad, hogy olyan árnyékkal legyen, ami nagyon beárnyékolja a jelenemet és a jövőmet.
1: Nekem a múltról az jutott eszembe, hogy jó lenne átölelni, és következő fogalmunk a jelen. Mi jut eszedbe a jelen kifejezésről?
2: Szeretném, hogyha a szemem, a szívem és az összes érzékszervem meglátná benne mindazt, ami szép és jó és igaz.
1: Nekem az jutott a jelenről eszembe, hogy tengernyi időm van. És utolsó előtti fogalmunk a jövő.
2: Ismeretlen, jelen pillanatban még aktuálisan is ismeretlen, mert nem tudom kiszámítani. Néha úgy lélegzek fel, ha a jövőre gondolok, hogy éljem meg először a jelennek a szabadságát, és bízzam a gondviselő Jóistenre a jövőmet.
1: Nekem a jövőről az jutott eszembe, hogy fogalmam sincs róla.
2: Ez így van.
1: És akkor jön az utolsó. Mi az, ami először eszedbe jut erről? Balázs Zsuzsa.
2: Most az, aki éppen van.

Ne várj tovább, kérd kedvenc zenédet. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Ez a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Gránit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Gránit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Gránit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
3: Ingyenes programokkal készülnek augusztus 20-án a budavári Palota negyedben és a Citadellán. A Szent István terem és a hozzátartozó kiállítás díjmentesen látogatható. A korábbi regisztrációs helyek ugyan beteltek, de a helyszínen korlátozott számban még lehet jelentkezni. A Citadellán a Szabadság bástyája című kiállítás mellett délután 3 órától családi és zenei programokat is tartanak. Az esti tűzi játék mindkét helyszín több pontjáról látható lesz, ugyanakkor lezárásokra létszámkorlátozás és nagyobb gyalogos forgalomra is számítani kell, ezért érdemes előre megtervezni az érkezést. Sűrített menetrenddel, nagyobb kapacitású szerelvényekkel és éjszakai bagolyvonatokkal készül a MÁV csoport a Strandfesztiválra, valamint az ünnepi hosszú hétvége megnövekedő balatoni forgalmára, közölte Vitézi Dávid a Facebook oldalán. Augusztus 19-e és 22-e között Budapestről óránként indulnak Tópart Express és Balaton Intercity vonatok. Ezekkel a járatokkal Zamárdi megközelítőleg 1 óra 20 perc alatt érhető el a fővárosból. A fesztiválozóknak a koncertek után sem kell az utolsó nappali járathoz igazítaniuk a programjukat. Siófokig éjszaka fél óránként, Budapest és Fonyód irányába pedig óránként közlekednek a bagolyvonatok. Siófokon éjszakai helyi buszjáratok segítik a továbbutazást, Veszprém felé pedig csatlakozó éjszakai járatok indulnak. Ne helyezzenek ki élelmet és vizet a környéken megjelenő vaddisznóknak, ezt kéri a lakosságtól Óbuda Békásmegyer önkormányzata. A kerület a Malacvédő Alapítvánnyal együttműködve szagriasztó rendszereket telepített több helyen, hogy távol tartsa az állatokat a lakott területektől. Az Ezüsthegyen kihelyezett eszközök 60-70%-át azonban az elmúlt időszakban megrongálták vagy ellopták. Az önkormányzat szerint az is problémát jelent, hogy egyesek rendszeresen zöldséget, ételmaradékot és vizet visznek a vadaknak, ezzel pedig hozzászoktatják őket az ember közelségéhez. A kerület az etetés és a vadriasztók rongálásának megszüntetését kéri. Augusztus 28-a és 30-a között rendezik meg az újpesti városnapokat a Szent István téren, írja a Csodálatos Magyarország. A háromnapos rendezvény programjai ingyenesek, néhány esemény azonban előzetes regisztrációhoz kötött. Pénteken a Kowalski meg a Vega ad koncertet, szombaton Tolvai René, Kállai Saunders András és a Neuton Família sztárja is színpadra lépnek. Vasárnap családi és nemzetiségi programok után Gitano majd este 19:30-tól Curtis koncertezik. A kínálatot történelmi bemutató gyerekprogramok, könyvtári események és ingyenes szűrővizsgálatok is kiegészítik. Idén is a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-ai rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz dizájnvásár és kortárs tervezők ruháiból, táskáiból, kiegészítőiből. A Skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Közlekedési hírek.
4: A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki sajnos, így egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedése segítése a cél, és igazából egy nagyjából plusz 5 percnyi araszolásra kell számítani annak, aki arra felé szeretne közlekedni. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható. Sávlezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban, a Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton mondjuk kifelé, az Albert Irsai úton pedig a Kerepesi út előtt. A belső sáv le van zárva az Örsvezér téren a Füredi utcánál, illetve a Fóti úton a Váci út felé, a Zombori utca után, valamint a Nyírpalotai úton befelé az Apolló utcánál is útszűkületen kell áthajtani. Napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell számítani. Útszűkületen kell áthajtani a Jókai Mór utcában és kifelé a Munkácsi Mihály utcánál, úgyhogy én tényleg csak annyit tudok mondani számotokra, hogy vezessünk okosan, normálisan, ügyesen, illetve hát azért egy kicsit szabályosan is. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai délutánunkon általában napos időre lehet számítani, viszont késő délután, illetve kora este északnyugat felől erősebben megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék természetesen nem lesz várható. Erős lesz az északnyugati szél, és a mai délután 26 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy lényegében kellemes, szellős, hőségmentes idő várható. Egy szóval szerintem az elmúlt hetek után tökéletes.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, méghozzá minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbbet, mármint ahhoz képest, amennyi értelemszerűen, logikailag bele tud férni 3 órányi műsoridőbe. Én összesítve amúgy több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, így nem győzöm kihangsúlyozni, hogy mindenki kívánságát sosem fogom tudni teljesíteni, sajnos, vagy hála Istennek, azért sajnos, mert ugye nekem ez a munkám, viszont hála Istennek meg azért, mert olyan sokan hallgattok minket, hogy gyakorlatilag már kinőttük magunkat, a legnagyobb szerénységgel állíthatom ezt. Most viszont nem szeretném húzni az időt, hanem olvasnám is inkább gyorsan Varga Vivien SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Hello, Varga Vivien vagyok, a páromnak, Horváth Denisnek szeretnék küldeni egy zenét Olá Gergőtől. Üzenem neki, míg világ a világ, szeretem. Na hát akkor Varga Vivien élete szerelmének, Horváth Denisnek fog most énekelni Olá Gergő, méghozzá legyen szerintem mondjuk a Hűséggel szeretlek című slágere. Hadd szóljon sok szeretettel!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: nem ne sajnálj. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

mindenféleképpen tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, méghozzá annyit, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. De mivel ez most sincsen másképp, ezért én nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet hát nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, Giulio vagyok, szeretnék egy zenét kérni mindenkinek, Saste Bactalit Haven, Lorenzótól valami jót. Na hát akkor Giulio kérésére mindenkinek fog szólni, és nem ilyen spórolós stílusban, azoknak is szól, akik nem hallgatnak minket, őket is áldja meg a jóisten. Már is elindítom akkor nekik Lorenzótól a Benned megtaláltam című slángerét. Igazából az a Giulio azt írta, hogy Lorenzótól valami jót. Ez Lorenzótól van, és szerintem jó.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: percnyi araszolásra kell számítani annak, aki arra felé szeretne közlekedni. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható. Sávlezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban, a Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton mondjuk kifelé, az Albert Irsai úton pedig a Kerepesi út előtt. A belső sáv le van zárva az Örsvezér téren a Füredi utcánál, illetve a Fóti úton a Váci út felé, a Zombori utca után, valamint a Nyírpalotai úton befelé az Apolló utcánál is útszűkületen kell áthajtani. Napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell számítani. Útszűkületen kell áthajtani a Jókai Mór utcában és kifelé a Munkácsi Mihály utcánál, úgyhogy én tényleg csak annyit tudok mondani számotokra, hogy vezessünk okosan, normálisan, ügyesen, illetve hát azért egy kicsit szabályosan is. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai délutánunkon általában napos időre lehet számítani, viszont késő délután, illetve kora este északnyugat felől erősebben megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék természetesen nem lesz várható. Erős lesz az északnyugati szél, és a mai délután 26 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy lényegében kellemes, szellős, hőségmentes idő várható. Egy szóval szerintem az elmúlt hetek után tökéletes.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
0: Szervezetünk kellemetlen jelzéseit nagyon könnyű a mindennapi stressznek, a kimerültségnek vagy az öregedésnek tulajdonítani. A legtöbb panasz mögött ártalmatlan vagy jól kezelhető állapot áll, viszont van 7 olyan intőjel, amelyet semmiképpen sem szabad félvárról venni. Mondom is nektek, hogy melyek azok a tünetek, amelyek daganatos a betegségre is utalhatnak, és kitérek arra is, hogy miért a lét fontosságú a korai kivizsgálás. A tartósan fennálló, nem múló vagy ismétlődő tünetek hátterében a legkülönfélébb egészségügyi problémák húzódhatnak meg. A daganatos betegségek egy részénél a korai felismerés drasztikusan javíthatja a kezelés eredményességét, így életet menthet. Az alábbi tünetek önmagukban még nem jelentenek daganatos megbetegedést, de ha tartósan fennállnak vagy ismételten jelentkeznek, mindenképpen szakembert igényelnek. Különösen igaz az első kettőre, amelyeket már egyetlen alkalommal sem szabad figyelmen kívül hagyni. Az elsőt igazából így annyira nagyon nem szeretném, hát hogy is mondjam, kirészletezni a pontos adatokkal, illetve mindenféle egyéb információkkal. Nagyjából körbeírom érthető okok miatt, tehát amikor az ember bemegy a fürdőszobájába, és igazából nem ilyen másfél-két percet töltött, hanem huzamosabb ideig bent tartózkodik a fürdőszobába, na hogyha annak a végeredményébe található vér, akkor az igazából kettő dolgot jelenthet, vagy valami brutális probléma van a bélrendszerben, vagy daganatos betegségre utalhat. De igazából tök mindegy, hogy melyik a kettő közül, mind a kettő esetben a létező leghamarabb érdemes orvossal konzultálni, illetve a második pont a hét közül ugyanez, csak a kisebbik dolognál, amikor az ember mondjuk nem 10-15 percet tölt a fürdőbe, hanem csak másfél-két percet mondjuk, tehát ott is igazából húgyúti dolgokról is lehet szó, vagy akár bármilyenféle daganatról is, mindenféleképpen, hogyha ha előről szállsz, ha hátulról szállsz, tök mindegy, igazából a lényeg, hogy vizsgáltassuk ki magunkat. Tartós köhögés vagy tartós rekedtség esetén is igazából mindenféleképpen érdemes orvossal konzultálni, illetve hát a következő pont pedig a nyelési nehézség. Tehát ez is utalhat arra, hogy a torkunkban valami probléma van, esetleg bizonyos daganatos megbetegedések is igazából lehetnek ott, illetve nem gyógyuló seb vagy szájüregi változás és megmagyarázhatatlan fogyás vagy tartós fáradtság, illetve hát az is egy eléggé ráutaló jel, hogy tartósan megnagyobbodott mondjuk a nyirokcsomó, és őszinte leszek, hogy nem tudom, hogy ez

Miért kell ennyire kirészletezni, hogyha valami nagy probléma van a szervezetünkkel, akkor menjünk el orvoshoz. Lényegében erről szól ez a cikk. De hát ezt egy óvodásnak még szerintem érdemes elmagyarázni, de felnőtt, meglett embereknek szerintem ezen nincs mit taglalni, tehát csak magunk alatt vágjuk a fát, hogyha halogatjuk. Ó, semmi bajom nincsen nekem, ó, így, ó, úgy, aztán eltelnek az évek, kiderül, hogy ez igazából megelőzhető lett volna, utána megmegy a sírás, rívás. Szóval sosem lehet túl hamar a dolgok elé menni szerintem, hogyha ilyen témáról van szó. Mindenféleképpen, ha csak ennek a tizede már jelentkezik nálunk, akkor már érdemes orvossal konzultálni, esetleg szűrővizsgálatokra elfáradni.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben. Lány,

0: Ródi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió

0: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és kövessétek mondjuk például a most következő hallgató példáját, aki nagyon türelmesen és ügyesen vár engem a vonalban, de már köszöntöm is. Szia, hogy hívnak?
1: Szia, Szilvi vagyok.
0: Miben segíthetek, drága, kedves Szilvia?
1: Egy zenét szeretnék kérni tőled.
0: Milyen dalra gondoltál?
1: Egy Notár Méri dalra, rád bízom.
0: És ahhoz, hogy rám bízod, ahhoz kell tudjam, hogy milyen alkalomból kéred, vagy mondjuk kinek?
1: Hát magamat szeretném meglepni vele így a délutánra.
0: Akkor legyen mondjuk egy kis grófó Notár Méri duett, Oh Mami?
1: Jó lesz.
0: Hát akkor Oh Mami nagyon sok szeretettel fog szólni Szilvi kérésére, saját magának, még valakinek küldöd esetleg, vagy most ilyen önzőbe nyomod?
1: Most ilyen önzőbe.
0: Hát
1: most
0: akkor
1: elég nekem.
0: Hadd szóljon, sok szeretettel, köszönöm, hogy hívtál. A názáreti Úr Jézus Krisztus segedelmes áldását kérem rád. Nem 100 évig, mint ahogy a romák mondják, 10 milliárd évig.
1: Rád is, köszönöm szépen.
0: Köszönöm. Szia.
1: Szia.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando!
1: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
2: Egy A betűt, vusta.
1: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád, remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityúvász Losasza.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
4: Kik voltak az első cigányok? Az első cigány családok, a gazda családok nyomdokain a jászságból érkeztek meg a községbe. A muzsikusok közül Lakatos János 1863-ban, Homoki Aladár 1888-ban Jászberényben született. Lakatos felesége Fehér Borbála 32 éves volt házasságkötésükkor, Tápió Szelei születésű. Dávid gyermekük 1903-ban született, a szintén zenész Farkas B. János 1866-ban Jász Alsó-Szentgyörgyön született, ahogyan Lakatos Géza is 1898-ban. Farkas B. Suki Terészt vette feleségül, aki Jászladányban született 1871-ben. Több muzsikusról tudjuk, hogy már Lajos Mizsén születtek. Kis Ferenc, ismertebb nevén Fercsó, cigány prímás, Hajagos Árpád zenész és Baranyi Márton, cigány muzsikus. Kis Ferenc felesége Patrik Erzsébet Örkényben született, 1902-ben kötöttek házasságot. Az idős muzsikus 1950-ben folyamodott a tanácshoz öregségi segélyért, amit gyorsan ki is utalnak neki. Kis Ferenc zenekarában tanultak a később ismert Csorba és Lakatos zenész családok tagjai. Kovács József Lajos Mizsén született 1870-ben. Felesége Keskeny Mária Jászkara Jenőn született 1875-ben. A 19. század utolsó évtizedeiben is érkeztek családok, akik nem jászsági származásúak voltak. Csorba Mihály népzenész Gyónban született 1856-ban, felesége Gazdag Terézia ugyanott 4 évvel később. Csorba Kálmán is Gyomban született 1883-ban, és kunszentmiklósi származású Rupa Máriát vette feleségül, aki akkor 16 éves volt. Egy ifjabb Csorba Mihály is Gyomban született 1876-ban, 1904-ben vette feleségül a nála 10 évvel fiatalabb Lajos Mizsei születésű özvegy Cseri Mihályné Sáfrány Erzsébetet. Gyóról származott az 1887-es születésű Kovács Sándor zenész is, aki 1904-ben elvette feleségül a Lajos Mizsei származású 20 éves Lakatos Rozáliát. Gyóni születésű még Gazdag Béla, aki 26 éves korában nősült meg 1904-ben, felesége pedig Petrik Ágnes 1875-ben született. Tehát ez is mutatja, hogy apja Petrik György már ekkora formálódó községben lakott. Az útkereszteződésben lévő egyes számmal jelölt putri az ő tulajdonát képezte az 1880-as kataszteri térkép szerint. Petrik Károly népzenész Örkényben született 1898-ban, anyja neve ismert Petrik Erzsébet. 1919-ben vette feleségül a 16 éves Petrik Lídiát, aki viszont már Lajos Mizsén született. Apja az a Petrik György volt, aki fel van tüntetve az 1880-as kataszteri térképen.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
5: A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki sajnos, így egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése a cél, és igazából egy nagyjából plusz 5 percnyi araszolásra kell számítani annak, aki arra felé szeretne közlekedni. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható. Sávlezárásra kell készülni a Fogarasi út, a Kerepesi út, Albert Irsai út a csomópontban, a Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton mondjuk kifelé, az Albert Irsai úton pedig a Kerepesi út előtt. A belső sáv le van zárva az Örsvezér téren a Füredi utcánál, illetve a Fóti úton a Váci út felé, a Zombori utca után, valamint a Nyírpalotai úton befelé az Apolló utcánál is útszűkületen kell áthajtani. Napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell számítani. Útszűkületen kell áthajtani a Jókai Mór utcában és kifelé a Munkácsi Mihály utcánál, úgyhogy én tényleg csak annyit tudok mondani számotokra, hogy vezessünk okosan, normálisan, ügyesen, illetve hát azért egy kicsit szabályosan is. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
6: Időjárás.
5: A mai délutánunkon általában napos időre lehet számítani, viszont késő délután, illetve kora este északnyugat felől erősebben megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék természetesen nem lesz várható. Erős lesz az északnyugati szél, és a mai délután 26 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy lényegében kellemes, szellős, hőségmentes idő várható. Egy szóval szerintem az elmúlt hetek után tökéletes.
6: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
5: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, én pedig a lehető legtöbb kívánságot teljesítem, ahogy természetesen most is, hiszen köszöntöm a drága kedves hallgatót, aki itt vár engem a vonalban. Szia, hogy hívnak?
7: Szia, Ákos vagyok.
5: Miben segíthetek?
7: Én a unokatesómnak, Áronnak szeretnék egy zenét küldeni.
5: Hány éves vagy?
7: 13.
5: Akkor most hanyadikos leszel szeptemberben?
7: 7-es
5: éves leszel. Évesztes. És jó tanulók vagytok? Te meg az unokatesód? Őszintén?
7: Hát én 7-ben vagyok, én nem vagyok olyan rossz tanuló. Unokatesóm meg 10-ben megy.
5: De mondjuk mit tudom én, egy erős 3-as azért csak összejön.
7: Igen, matekból 3-as lettem.
5: Na, akkor megérdemlitek a zenét. Mit szólnál egy jó kis kimaradáshoz?
7: Nekem nagyon tetszene.
5: Na, hát akkor sok szeretettel fog szólni. Köszönöm, hogy hívtál, viselkedjetek jól, és majd kellemes tanévet nektek. Sziasztok, srácok!
8: Okay. Una, dos, y tres.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digbe.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: nagyon más.
1: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és várom a zenei kívánságokat SMS, illetve betelefonálás formájában, de hogyha már telefon, akkor köszöntöm is az újabb hallgatót, aki itt vár engem a vonalban. Szia, hogy hívnak?
2: Szia, Melinda vagyok.
1: Szia,
2: tegnap a férjemnek már küldhettem egy dalt, mert ő küldött nekem, és én vissza ma a lányomnak. Szeretnék, ha lehet egy olyat, ami én rápízom kitörésnit, hogy leszel még nagyon boldog, szerelmes, ha Leilának esetleg van ilyen, akkor az jó, ha másról, akkor az is jó.
1: Leilát szeretnél leginkább, ha jól hallottam?
2: Igen.
1: Akkor mit, és Leilától egy szerelmeset, mit szólnál ahhoz, hogy te meg én Leilától?
2: Jó.
1: Nekem ez az egyik kedvencem tőle így a zenei listából, ami Leila. Hogy hívják a kedves kislányodat?
2: Fanny.
1: Hát akkor Fanny fogad sok szeretettel Leilát, anyukád Melinda kérésére. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál. Hogy telik a napotok amúgy?
2: Jó. Köszönöm szépen, jó. Neked akkor... is remélem, jó.
1: Hát szuper, végre. Na végre valaki megkérdezte. Köszönöm szépen, nekem is jól tett.
2: Úgyhogy... De jó.
1: Sok szeretettel fog szólni akkor a zene. Köszönöm, hogy hívtál. Szép napot.
2: Én köszönöm, nagyon szép napot megkérdezi. Szia.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi kívánságshow a 100.3

0: Bodi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bodi Kívánság Show a 100.3 rá.

0: közlekedési hírek.
1: A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki sajnos, így egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedése segítése a cél, és igazából egy nagyjából plusz 5 percnyi araszolásra kell számítani annak, aki arrafelé szeretne közlekedni. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig

0: valamint szakaszos a sávlezárásra kell számítani. Útszűkületen kell áthajtani a Jókai Mór utcában és a kifelé a Munkácsi Mihály utcánál, úgyhogy én tényleg csak annyit tudok mondani számotokra, hogy vezessünk okosan, normálisan, ügyesen, illetve hát azért egy kicsit szabályosan is. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai délutánunkon általában napos időre lehet számítani, viszont késő délután, illetve kora este északnyugat felől erősebben megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék természetesen nem lesz várható. Erős lesz az északnyugati szél, és a mai délután 26 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy lényegében kellemes, szellős, hőségmentes idő várható. Egy szóval szerintem az elmúlt hetek után tökéletes.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
0: Az olcsó és a könnyen beszerezhető zab olyan élelmiszer, melynek rossz tartalma segít elkerülni, hogy az LDL koleszterin szintjén megemelkedjen a szervezetben, ezáltal védi a szívet is, mindamellett, hogy rettenetesen egészséges. Nem kell drága, szuper élelmiszereket vagy különleges étrendkiegészítőket vásárolni ahhoz, hogy a reggeliddel is támogasd a szíved egészségét. Elegendő hozzá egy egyszerű, finom és filléres alapanyag, amit érdemes beépíteni a mindennapunkba. A zabpehely talán nem hangzik különösebben izgalmas ételnek, sokak számára egyszerű reggeli alapanyag, melyet tejjel vagy vízzel megfőznek, majd némi gyümölcsel vagy mézzel ízesítenek. Pedig ez a hétköznapi élelmiszer olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek miatt a szívbarát étrend egyik praktikus eleme lehet. Sajnos pedig azt vettem észre, képzeljétek el, a roma sorstársaimon, hogy általában a nem romákat csúfolják, illetve megnézik, hogy úristen, hát hova fut ez, minek fut ez ilyenkor, meg úristen, miket eszik, leveleket, meg bokrokat, meg füveket eszik, hát úristen, hát mi ez, hát inkább megeszünk egy töltött káposztába tekert marhás, pörköltös, lecsós kolbászt, tehát sajnos ilyenek, és csodálkoznak például az én családomba is. Én úgy tudom, hogy így a közelmúltban nem is nagyon volt az én családfámon belül olyan ember, akinek az életkora 7-essel kezdődött volna érdemben, tehát mondjuk élt volna 75 éves koráig, csak mondtam egy számot, míg például rengeteg olyan embert ismerek, akik nem roma származásúak, és ők egy életen át tettek az egészségükért, és igazából 83 évesen lépcsőznek, 91 éves ismerősöm is van, tehát, hogy ők nekem megmesélték, hogy ők mindig is tettek az életükért, és igazából úgy álltak az egészhez, hogy most figyelj, vagy egy egész életen át szenvedek azért, mert mondjuk éhes vagyok, meg izomlázom van, viszont cserébe egészségesen fogok meghalni, vagy ettem volna a pörköltöket, lecsókat, töltött káposztákat, és meghalok 62 évesen. És mindig csodálkoztok, hogy miért olvasok ilyeneket, hogy LDL koleszterin szintet kell szinten tartani, illetve zab, meg beta-glükán nevű oldható rost. Ezeket mind azért olvasom, mivel ez egy közszolgálati blokk, és én azt szeretném, hogy a roma társadalom fejlődjön, felzárkózzon, és érdemben éljen, hogy ne egymást elviselve, hanem együtt éljenek az emberek itt Magyarországon a romákkal kapcsolatban, és szeretném, hogyha felzárkoznánk, mert nagyon gáz a mai szituáció, és ehhez is például hozzájárulnék azzal, hogy mondjuk éljünk egészségesen. Tehát nem muszáj folyamatosan alkoholizálni, nem muszáj folyamatosan zabálni, mert nem nevezhető evésnek sajnos, és a saját ismerőseimre is mondom, illetve családtagokra, rokonokra, közeli, távoli rokonokra, hogy tényleg nem is evésről van szó, hanem zabálásról egyenesen. A dohányzás is, tehát ezeket mind el kéne engedni. Tudom, hogy régen Szabolcs megyébe, meg Zala megyébe, meg Szolnok megyébe a 70-es, 80-as években más világ volt, de most már olyan fejlett az orvostudomány, illetve olyan modern dolgok vannak már, hogy szerintem simán megelőzhető az, hogy valaki a 60-as éveibe halljon meg. Hanem simán meg lehet mindenki más az országba tud élni 80-90 éves koráig, csak mi nem. És miért? Az ilyenek miatt. Úgyhogy légy szíves, aki megteheti, reggelizzen edzés előtt egy jó kis zappelyet, hiszen nem csak hogy egészséges,

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi ténylegesen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Én összesítve több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, tehát ténylegesen mindenki kívánságát lehetetlenség lenne teljesíteni, de én minden tőlem telhetőt megteszek, főleg úgy, hogy én még akkor is bent vagyok, hogyha az a hétköznap éppen egy munkanap, munkaszüneti nap, vagy piros betűvel van írva a naptárba, nekem mindegy, mert igazából aki dolgozik, ő persze, hogy örül, hogy munkaszüneti nap van, de mivel nekem ez nem munka, hanem hivatás, én így nagyon szívesen bejövök, és teljesítem a zenei kívánságokat. Többször is voltam már itt március 15-én, augusztus 20-án, október 23-án, sőt, december 24-én is beszaradtam ide a rádiódikbe, úgyhogy ezt bebizonyítva most olvasom is az újabb kívánságot, melyet nem régen kaptam SMS formájában, így szól. Szia Csabika, Kriszti vagyok, és életem szerelmének Ádámnak szeretnék kedveskedni egy jó kis dallal, ha lehet, akkor Rocco és Ricardo Bombasanto Shade című slágerét kérném, ez a mi közös kedvenc zenénk. Nagyon szépen köszönöm, hogyha beolvasod a kívánságomat. Hát kedves, drága hallgató, ezt ne köszönd, hiszen ez természetes, én azért vagyok itt, hogy a lehető legtöbb kívánság teljesüljön. Tiszta szívemből kívánom, hogy ne csak zenei kívánságot teljesüljön, hanem egyéb álmod is. Most viszont csak zenei kívánságot tudok teljesíteni, úgyhogy jöjjön Rocco és Ricardo dupla R.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió D, Rádió D, Rádió D, Rádió D.
0: Rádió D, romákról, nem csak romáknak. A Rádió D-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió D-ben.
4: A fővárosi rendőrök őrizetbe vettek egy férfit, aki Kőbányán bicikliket, Zuglóban pedig két rollert lopott el, írja a rendőrség. Az adatok szerint augusztus 6-án éjjel egy férfi berúgta egy kőbányai társasház kapuját, majd az udvarról elvitt egy biciklit. Aznap egy közeli társasház udvarára is bemászott a kerítésen át, és a ruhaszárítóról egy törölközőt és egy fürdőruhát is magához vett. A gyanú szerint a férfi előző nap egy zuglói családi ház udvarára szintén a kerítést átmászva jutott be, majd a melléki épületből két elektromos rollert vitt magával. A kőbányai nyomozó két másik kerékpár ellopásával is összefüggésbe hozták őt, amelyeket korábban a 10. kerületből emelt el. A zuglói és a 4 kőbányai lopással összesen 1 millió forintos kárt okozott. A Nemzeti Adó és Vámhivataltól származó adatok alapján országosan 4%-ot tett ki 2025-ben a külföldi állampolgárok aránya a lakásvásárlókon belül. Budapesten a lakásvásárlók 5,5%-a volt 2025-ben külföldi állampolgár, ám bizonyos kerületekben, így a 6, 7, 8 és 9. kerületben a külföldiek lakásvásárlása már elérte a 13,2%-ot. Ez utóbbin belül a kínai és vietnámi állampolgárok aránya rendre 3,5% és 0,8% volt. Valamelyest kiemelkedett még a pesti belső kerületekben az izraeli, a török, az orosz és a francia állampolgárok aránya. Sűrített menetrenddel, nagyobb kapacitású szerelvényekkel és éjszakai bagoly vonatokkal készül a MÁV csoport a Strandfesztiválra, valamint az ünnepi hosszú hétvége megnövekedő balatoni forgalmára, közölte Vitézi Dávid a Facebook oldalán. Augusztus 19-e és 22-e között Budapestről óránként indulnak Tópart Express és Balaton Intercity vonatok. Ezekkel a járatokkal Zamárdi megközelítőleg 1 óra 20 perc alatt érhető el a fővárosból. A fesztiválra Szeged, Debrecen, Miskolc és Szolnok felől is közlekednek közvetlen vonatok. A fesztiválozóknak a koncertek után sem kell az utolsó nappali járathoz igazítaniuk a programjukat, Siófokig éjszaka fél óránként, Budapest és Fonyód irányába pedig óránként közlekednek a bagoly vonatok. Siófokon éjszakai helyi buszjáratok segítik a továbbutazást, Veszprém felé pedig csatlakozó éjszakai járatok indulnak. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban, ekkora fogyatkozó hold lenyugvása is észlelhető lesz Magyarországról. A Schwab-hegyi csillagvizsgálóban rendhagyó hajnali programmal készülnek a jelenségre. Bár a jelenség legnagyobb fázisa már a látóhatár alatt következik be, napkelte előtt egy erősen fogyatkozó, narancssárgás hold bukhat le a nyugati horizonton, írja az MTI-hez küldött közleményében a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A közlemény szerint a fogyatkozás 3 óra 24 perckor kezdődik, amikor a hold belép a föld fél árnyékába. A látványosabb részleges szakasz 4 óra 33 perckor indul, ekkor a hold mintegy 12,5 fokos magasságban lesz a nyugati égbolton.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió D-k hírei. Közlekedési hírek.
5: A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki sajnos, így egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedése segítése a cél, és igazából egy nagyjából plusz 5 percnyi araszolásra kell számítani annak, aki arra felé szeretne közlekedni. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható. Sávlezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út a csomópontban, a Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton mondjuk kifelé, az Albert Irsai úton pedig a Kerepesi út előtt. A belső sáv le van zárva az Örsvezér téren a Füredi utcánál, illetve a Fóti úton a Váci út felé, a Zombori utca után, valamint a Nyírpalotai úton befelé az Apolló utcánál is útszűkületen kell áthajtani. Napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell számítani. Útszűkületen kell áthajtani a Jókai Mór utcában és kifelé a Munkácsi Mihály utcánál, úgyhogy én tényleg csak annyit tudok mondani számotokra, hogy vezessünk okosan, normálisan, ügyesen, illetve hát azért egy kicsit szabályosan is. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: A mai délutánunkon általában napos időre lehet számítani, viszont késő délután, illetve kora este északnyugat felől erősebben megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék természetesen nem lesz várható. Erős lesz az északnyugati szél, és a mai délután 26 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy lényegében kellemes, szellős, hőségmentes idő várható. Egy szóval szerintem az elmúlt hetek után tökéletes.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, adik lóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
5: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, ugyanis minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyit ténylegesen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy nem is rabolom tovább a mi drága kis időnket, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS, melyet nem olyan régen kaptam, szó szerint fogom olvasni. Ricardo küldené a főnökének, Urbán Péternek speciálba a Kisgrófó Jolly. Ennyi. Se több, se kevesebb, se köszönés, se megköszönés, se semmi, de akkor Ricardo főnökének, Urbán Péternek fog szólni speciálba egy jó kis Noroxa Aje című sláger, Kisgrófó és Jolly duettje.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikbe.

0: Gabi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánság Show a 100.

Mindenféleképpen tárcsázni kell a 0630-30-30-100-as telefonszámot minden hétköznap 3-tól 6-ig, hiszen ebben az időpontban a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dikken, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, addig pedig már olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, szeretnék egy zenét kérni a szerelmemnek, Dórinak, Krisztián. Na hát ettől lényegre törőbb és rövidebb SMS szinte már alig lehet kapni, de minden esetre Krisztián élete szerelmének, a Dórinak fog szólni egy jó kis dal. Hát gondolom nem szakítós zenét kér, úgyhogy egy szerelmes zene fog szólni Aranyszemektől, a

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Sabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

0: úton pedig a Kerepesi út előtt. A belső sáv le van zárva az Örsvezér téren a Füredi utcánál, illetve a Fóti úton a Váci út felé, a Zombori utca után, valamint a Nyírpalotai úton befelé az Apolló utcánál is útszűkületen kell áthajtani. Napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell számítani. Útszűkületen kell áthajtani a Jókai Mór utcában és a kifelé a Munkácsi Mihály utcánál, úgyhogy én tényleg csak annyit tudok mondani számotokra, hogy vezessünk okosan, normálisan, ügyesen, illetve hát azért egy kicsit szabályosan is. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai délutánunkon általában napos időre lehet számítani, viszont késő délután, illetve kora este északnyugat felől erősebben megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék természetesen nem lesz várható. Erős lesz az északnyugati szél, és a mai délután 26 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy lényegében kellemes, szellős, hőségmentes idő várható. Egy szóval szerintem az elmúlt hetek után tökéletes.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
0: Ma már természetesnek vesszük, hogy reggel, délben és este eszünk, pedig ez a rend egyáltalán nem olyan ősi és állandó, mint hinnénk. Európában az étkezések száma és időpontja évszázadokon át változott, a vallási előírások, a társadalmi helyzet, a munkarend és az élelmiszer ellátás függvényében. Az egy napon belüli étkezések száma gyakorlatilag koronként és kultúránként is eltér. A kérdés ma már nem csak az, hogy hányszor eszünk, hanem az is, hogy mikor, illetve számít-e például, hogy hány órakor vacsorázunk, és hát a válasz mindenre az, hogy igen, igen és igen, minden számít. Nézzétek meg, hogy Japánban mennyi az átlag életkor, hányszor, mennyit és mit esznek, illetve nézzétek meg, hogy Magyarországon mennyi az átlag életkor, mennyiszer, mit és hányszor és meddig esznek. Viszont a napi háromszori étkezés egyáltalán nem új keletű. Már az ókori rómaiaknál is ismert volt az Ientaculum nevű reggeli, a Prandium nevű könnyű napközbeni étkezés és a Cena, amely idővel a nap fő étkezésévé vált. A Cena eredetileg korábbra a nap közepére esett, majd fokozatosan estére tolódott, vagyis már a rómaiaknál sem volt állandó az étkezési ritmus. Viszont a tudomány jelenleg nem állítja, hogy az egészséges ember számára önmagában a napi három étkezés lenne az optimális. Viszont egy 2024-es kutatás 29 randomizált klinikai vizsgálat orvosi eredményeit összegezte, összesen 2485 résztvevővel, és azt találták, hogy az időben korlátozott étkezés, a ritkább étkezés és a napi kalóriák korábbra helyezése nagyobb fogyással járt, ugyanakkor a vizsgálatok többségénél komoly módszertani bizonytalanságokat találtak. Ezt látszik megerősíteni egy másik, frissebb kutatás is, melynek beszámolója szerint a napi két étkezés hosszú távon átlagosan körülbelül 1 kilogrammal több súlycsökkenéssel járna a napi háromhoz képest, de ez nem bizonyítja, hogy a kétszeri étkezés általánosan egészségesebb. Viszont egészségesebb, mint hogyha ennénk naponta 5-ször, úgyhogy reggelire igazából pörkölt szaftot reggelizünk, ebédre igazából megennénk egy lecsóba töltött káposztásos kolbászt, illetve vacsorára megennénk nem tudom mit, 10 óraira meg uzsonnára természetesen megennénk 7 kiló kenyeret fejenként, na hát ettől biztos, hogy egészségesebb az, hogyha az ember korlátoltan eszik, és szépen előre megtervezi igazából, mint ahogy az életet is megtervezi. Tehát olyan például sosem volt, hogy valaki csak úgy véletlen lett milliárdos. Szépen megküzdött érte, megszenvedett érte. Arnold Schwarzenegger is nem csak véletlen lett tizmos, hanem szépen megtervezte az étkezését, az edzéseit, összhangba hozta, az életstílusával, az életritmusával egyeztetve, kitapasztalta hónapokon, éveken, évtizedeken át, és így lett tökéletes fizikuma. Tehát olyan nincsen, hogy csak a sült galamba szánkba repül, egészségesek nem leszünk csak úgy, ahhoz tenni is kell sajnos, szóval mindenki

Dönts el azt, hogy miért szeretne szenvedni. Tehát a szenvedés elkerülhetetlen mindenféleképpen, vagy azért szenvedünk, mert túlsúlyosak vagyunk, csúnyák vagyunk, egészségtelenek vagyunk. Ez az egyik opció. A másik opció, jól nézünk ki, egészségesek és fittek vagyunk, cserébe mondjuk kicsit éhesek vagyunk, meg izomlázunk van. Tehát az éhség és az izomláz igazából amiatt szeretne az ember szenvedni, vagy az egészségtelenség és a túlsúly miatt szeretne szenvedni. Ezt mindenki döntse el magába.

0: marad.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

kedves 100.3 rádió dikket hallgató emberek, van egy hírem számotokra, méghozzá sajnos rossz, de van egy jó is, a rossz az, hogy a mai műsor eddig tartott, a jó viszont, hogy természetesen holnap délután 3-kor visszatérek, és 3-tól 6-ig a kéréseké, illetve a kívánságoké lesz a főszerep, viszont én nekem most már elbúcsúzási kötelezettségem van számotokra irányotokba, úgyhogy hatalmas puszit és ölelést küldök minden kedves hallgatónak, és mivel nem vagyok spúr meg irigy, így azoknak is, akik nem hallgattak engem, további kellemes délutánt kívánok, az estéhez jó estét, az éjszakához jó éjszakát, holnapra jó reggelt, illetve szép napot, és majd kellemes délutánt, és ha még nem találkozunk, viccet félretéve tényleg elköszönök, búcsúzásul itt hagyom nektek kis Palikát, Dorinát, valamint egy jó kis dadokincsó Gabi duettet is, úgyhogy hallgassok is meg őket így búcsúztatásul, holnap pedig találkozunk.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de ahogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
4: Egy A betűt, vusta.
3: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád. Remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, lasasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Számos roma származású művész kapott Kossuth díjat, köztük a festő Szent Andrássy István, akit 2020-ban veszítettünk el, a Népdal énekes Lakatos Mónika, a Romengo együttes tagja, Vomex életműdíjas énekesnő, de a díjazottak között van több zenész, például a Muzsikás együttes, színművész, író és más kulturális területeken alkotó személy is, akik hozzájárultak a magyar kultúrához. A Kossuth díj elismerés a magyar kultúra és a művészet kiemelkedő alkotóinak. Lakatos Mónika pályája nem tipikus zenészkarrier. Tőzsgyökeres budapestiként a Mátyásföldi Holdvilág kamaraszínházba járt le énekelgetni egy ott formálódó színházi társulatba. Itt találkozott Rostás Mazsi Mihállyal, későbbi férjével és alkotótársával. A családjában nem volt aktív zenész, de a hangok, a dalok ott voltak a szülők, nagyszülők, a rokonok torkában, az otthon falaiban, minden mozdulatukban. A cigány életérzés az élete része. Bár volt egy sikeres kalandja, az 1996-os Ki mit tudom, de nem úgy tervezte, hogy zenész lesz. Mindez megváltozott, amikor Mazsi és barátja, Lakatos János Guszti kiszálltak a Romanodromból, mert saját zenekart akartak létrehozni. Visszanyúltak szülőfalujuk, a szabolcsi nagyecsed letisztult olá cigány hagyományaihoz, és az egész produkció középpontja, motorja, Móni és az ő hangja lett. Ebből lett a Romengo. Ének, szájbőgő, kanna, teknő, kanál, gitár, tambura, később hegedű, ahogy azt gyerekkorukban otthon látták és hallották. Gazdag tartalom és forma, azóta is ezt játsszák, néha tágítva a hagyomány határait. Künstler Ágnes, Kaiak Etnorom és Juhász Micura Mónika Andodrom, mellett még Móni az, akinek a hangjára egy egész zenekar életművet épít. Nagyon profán, de Lakatos Móni egész karrierje során nem csinál mást, mint énekel. Ezzel lehetne egy a sok közül, de nem így van. A titok a hangjában és a személyiségében van. A titok tehát az, amikor énekel, nincs ember, aki ne sírna, örülne, táncolna vele, pedig a hallgatóság többsége nyelvi okokból nem is érti, miről szól a dal, de mindenki érzi, hogy valami különleges történik, mert így talán csak az angyalok tudnak énekelni. Ösztönösen, lenyűgözően átélve minden hangot, amelyek egyenesen a szívet célozzák meg. Amit Lakatos Mónika képvisel, nem csak egy pár tízezres magyarországi kisebbség kultúrája, hanem mindannyiunké is, akik itt élünk. Mindez a csoda két Romengo albumon, valamint a cigány hallgatókat tartalmazó szólólemezen, a Romanimon lett eddig dokumentálva. Mindhárom album szinte nulla marketinggel bent volt az első 10-ben, az egyik legfontosabb zenei listán, a World Music Chart Europe-on.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink.
1: Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
6: Most a rádióban. Egyre kell iszol nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rólunk, neked. Rádiódik.
1: Sziasztok, Borúk Szabina vagyok, és hát kezdődjön hát a jókedv, a hangulat, a legjobb zenék, a legfontosabb bűzik itt egy helyen 6 órától este 8-ig. Maradjatok velem!

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Való Kriszti szeretnék küldeni a következő dalt. Sok-sok szeretettel a lányának, és nagyon-nagyon szereti őt, ő az élete értelme. Holnap mennek fotózásra, úgyhogy jó kedvet szeretne neki okozni. Hát én pedig sok puszit küldök nektek, és bízom benne, csajok, hogy jól sikerülnek a képek.

0: Rendvója 100.3 Rádiódik.
1: Lakatos Renáta küldött testvérének, méghozzá Rominak, sok-sok szeretettel, hogyha lehet, akkor Rolandot. Természetesen lehet,

0: Rádió D.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Tünde szeretne a következő dallal kedveskedni, méghozzá a férjének, Petinek. Hogyha lehet, akkor Budai Familyt szeretne választani. Természetesen megteheted, és akkor hadd szóljon a dal.

0: Rádió Di.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádió Di. Rólunk neked. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. Az indoklás szerint az online nyilvánosság megteremtése eredetileg a társadalmi kontroll kiteljesedését, valamint a jogi oktatás és tudományos kutatás támogatását célozta, de mindez aránytalan kockázattal jár az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére vonatkozóan. Augusztus 31-től közvetlen kapcsolatot teremt Zugló a Városliget és Angyalföld között a meghosszabbított útvonalon közlekedő 81-es trolibusz, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A meghosszabbított útvonalú 81-es trolibusz az Őrs vezér tere és a Kassai tér között változatlan útvonalon jár. Ezt követően azonban az Erzsébet királyné útja érintésével a Mexikói út metró csomóponton és az Állatkerti deltán keresztül éri el az új végállomását, a Dózsa-György úti metró állomást. A fejlesztés révén közvetlen kapcsolat jön létre Zugló és a 13. kerület között a Dózsa-György úton, illetve a Váci úton található irodanegyeddel, az M3-as metróval. A Sziget Fesztivál ideje alatt csaknem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Pest vármegyei kormányhivatallal együttműködésben. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság hétfőn az MTI-vel. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. Az NKFH tájékoztatása szerint a fesztivál szervezése biztosította teljes területen az ivóvízellátást, a vendéglátó vállalkozások pedig együttműködően vettek részt a hatósági ellenőrzésekben. A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszer biztonsági hiányosságokat az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. 350 program várja az érdeklődőket augusztus 18-a és 23-a között, a főnapon augusztus 20-án pedig 12 virágkocsi vonul végig az 57. Debreceni Virágkarnevál útvonalán. A kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kíséri majd. A külföldi fellépők között Franciaország, Mexikó, Olaszország, Belgium, Németország, Szerbia, Korea és Kína művészei is jelen lesznek, mellettük a nemzetközi Batala formáció is csatlakozik a karneválhoz. A részben elektromos vázakon guruló alkotások megépítéséhez több százezer hazai és külföldi élővirágot használtak fel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
1: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: Ósos Monika küldi a párjának, Józsinak a következő dalt. Nagyon szeretném meghallgatni, méghozzá Rézműves Márkotól és Jocitól a közös dalukat. Erőt, egészséget és boldogságot kíván hozzá. Hadd szóljon hát akkor a kért zene.

0: FM rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Erika, szeretnék küldeni a következő dalt, méghozzá Szexádra Ferinek. Sok-sok szeretettel, hogyha lehet, akkor Farkas Pisti. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy írtatok, és hajrá Szexárd!

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Szilvi szeretné küldeni a következő dalt a férjének. Sok-sok szeretettel, ő az ő élete, a szerelme, Nobrótól szeretne egy jó kis dalt meghallgatni. Én is nagyon szeretem egyébként az úriembert, úgyhogy akkor hadd szóljon a következő dal.

0: Rádió Dick.
1: Kedvesrei, köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Kövessetek az Instán, a TikTokon, a Facebookon, és hallgassátok az új dalaimat, ami már elérhető a Dick Media hivatalos YouTube csatornáján. Remélem, hogy szeretni fogjátok azt is, mint ahogyan a műsorokat, és hogyha esetleg egy buliba találkozunk, akkor gyertek oda pusziszkodni, szelfizni, és hát érezzük jól magunkat. Csuk-csumi mindenkinek, szép estét!

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról nem csak

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de ahogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád. Remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityúvasz, lasasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Számos roma származású művész kapott Kossuth díjat, köztük a festő Szent Andrási István, akit 2020-ban veszítettünk el, a Népdal énekes Lakatos Mónika, a Romengo együttes tagja, Vomex életműdíjas énekesnő, de a díjazottak között van több zenész, például a Muzsikás együttes, színművész, író és más kulturális területeken alkotó személy is, akik hozzájárultak a magyar kultúrához. A Kossuth díj elismerés a magyar kultúra és a művészet kiemelkedő alkotóinak. Lakatos Mónika pályája nem tipikus zenész karrier. Tőzsgyökeres budapestiként a Mátyásföldi Holdvilág kamaraszínházba járt le énekelgetni egy ott formálódó színházi társulatba. Itt találkozott Rostás Mazsi Mihállyal, későbbi férjével és alkotótársával. A családjában nem volt aktív zenész, de a hangok, a dalok ott voltak a szülők, nagyszülők, a rokonok torkában, az otthon falaiban, minden mozdulatukban. A cigány életérzés az élete része. Bár volt egy sikeres kalandja, az 1996-os Ki mit tudom, de nem úgy tervezte, hogy zenész lesz. Mindez megváltozott, amikor Mazsi és barátja, Lakatos János Guszti kiszálltak a Romanodromból, mert saját zenekart akartak létrehozni. Visszanyúltak szülőfalujuk, a szabolcsi nagyecsed letisztult olácigány hagyományaihoz, és az egész produkció középpontja, motorja, Móni és az ő hangja lett. Ebből lett a Romengo. Ének, szájbőgő, kanna, teknő, kanál, gitár, tambura, később hegedű, ahogy azt gyerekkorukban otthon látták és hallották. Gazdag tartalom és forma, azóta is ezt játsszák, néha tágítva a hagyomány határait. Künstler Ágnes, Kaiak Etnorom és Juhász Micura Mónika Andodrom, mellett még Móni az, akinek a hangjára egy egész zenekar életművet épít. Nagyon profán, de Lakatos Móni egész karrierje során nem csinál mást, mint énekel. Ezzel lehetne egy a sok közül, de nem így van. A titok a hangjában és a személyiségében van. A titok tehát az, amikor énekel, nincs ember, aki ne sírna, örülne, táncolna vele, pedig a hallgatóság többsége nyelvi okokból nem is érti, miről szól a dal, de mindenki érzi, hogy valami különleges történik, mert így talán csak az angyalok tudnak énekelni. Ösztönösen, lenyűgözően átélve minden hangot, amelyek egyenesen a szívet célozzák meg. Amit Lakatos Mónika képvisel, nem csak egy pár tízezres magyarországi kisebbség kultúrája, hanem mindannyiunké is, akik itt élünk. Mindez a csoda két Romengo albumon, valamint a cigány hallgatókat tartalmazó szólólemezen, a Romanimon lett eddig dokumentálva. Mindhárom album szinte nulla marketinggel bent volt az első tízben, az egyik legfontosabb zenei listán, a World Music Chart Europe-on.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
6: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Augusztus 18-a kedd van, és 20 óra múlt, ez pedig itt a Roma Szalon kulturális magazin. Én rendkívüli módon élvezem, amikor születésnapost köszönthetek itt a rádió műsorban, és vendégem itt a stúdióban. Nos, holnap egy nagyon kedves barátomnak van a születésnapja, aki egyébként prímás, de nagyon sokat volt már kamera előtt, nagyon sok forgatáson vett részt az életében. Nagyon sok szeretettel üdvözlöm Horváth Jenőt itt a Roma Szalomban.
7: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm ezt a csodálatos születésnapi köszöntés, nagyon jól esik.
6: Drága Jenő, ilyen cizhetlek, ugye? Persze. Te mit szeretsz egyébként jobban? A Jenőznek, Jenciznek, mi szokott?
7: A Jencit. Jencit szeretem, az, nem tudom, valahogy közvetlenebb, meg a Jenő az valahogy ilyen komolyabban a Jenő.
6: Hát drága Jencikém, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok neked, Isten éltesen, és remélem kellemes lesz a holnapi napod.
7: Nagyon szépen köszönöm, igen, a drága családommal fogom tölteni.
6: Fontosak neked a szülinapok, vagy inkább úgy vagy vele, hogy már átestél azon, hogy a számok zavarnak, hogy egyre idős. Te még hol tartasz?
7: Igen, most kezdek így gondolkodni, hogy már elég zavarónak találom ezt, mert ugye hát megy az idő természetesen, és hát én nagyon mindig gyerekkoromban is nagyon-nagyon vártam ugye a születésnapokat, de ahogy telik múlik az idő, én úgy gondolom, hogy mindig máshogy éri meg az ember a születésnapjait, és más miatt várja, ugye gyerekként a sok ajándék, meg az ilyen dolgok. Most már azért nem ez a fontos, hanem az, hogy tényleg megy az idő, és a szüleimmel együtt lehetek, a családommal együtt lehetek, és nekem ez mindennél fontosabb.
6: Hogy van a családod? Hogy vannak szüleid?
7: Nagyon szépen köszönöm kérdésed, jól vannak, hála Istennek. Egészségesek, dolgoznak, drága édesapám muzsikál még aktívan, úgyhogy nekem ez a legeslegnagyobb ajándék, hogy a szüleim vannak, egészségesek, és támogatnak engem és a kis családomat, fiammal és a feleségemmel együtt.
6: Csodálatos szakács az édesanyád, ha jól tudom.
7: Így van. Nagyon komoly szakember, egy neves cukrászdában dolgozik már lassan harmadik éve, úgyhogy igen, ő, ugye az édesanyám részéről is mindenki zenész. A felmenőktől az édes testvérekig neki mindenki zenész volt. Ő ezt a szakmát választotta, és hát nagyon jó szakember lett, és elismerik az ő munkásságát a komoly séfek is.
6: Egészen meglepődtem, hogy milyen nagyot nőtt a fiad, a nagyon szép fiad, mert gyönyörű szép, és én annyira örülök neki, hogy még mindig ilyen jó hosszú göndör haja van. Nekem úgy fájt, amikor a fiam először mondta, hogy levágatja a haját, tudod, amikor már kamaszott. Hát én remélem sokáig így lesz még. Ő hogy áll a hangszerrel?
7: Igen, a drága pici fiamra nagyon-nagyon büszke vagyok. Ő már 10 éves, megy az idő, és igen, hát a haj-haj koronája, levágattuk tavaly.
6: Tényleg?
7: Neki teljes rövidre, képzeld el. Igen, mert mondta, hogy apa, hát nagyon hosszú a hajam már suliba, ugye nézték, igen, hogy hát ő nem kislány, de hát mondtam, hogy ez persze, hogy nem vagy kislány, de hát neked ez a különlegességed, levágtuk, aztán visszanövesztettük úgy, mert ő is mondta, hogy na, azért szerintem ez jobban áll. Ő is mondta magára a hosszabb haj.
6: Igen, úgy, ritka.
7: Úgyhogy igen, visszanőttnek, és ugyanolyan göndör, hála Istennek. A hangszerrel pedig, hála Istennek, nagyon-nagyon jól áll, mert képzeld el, hogy nagybőgőzik, nagybőgőn tanul. Igen, és ezt ő választotta.
6: Bátor döntés 10 évesen.
7: Igen. Igen, és mondtam neki, hogy hát vigye ide, fiam, ha szeretnéd csinálni, akkor én támogatni foglak, de ez sem könnyű hangszer, ugye?
6: Nem ám.
7: Megtetszett neki a bőgő, mert az unokaöcsém, a Martin, ő bőgőzik, és ugye majdnem minden nap találkoznak, lássa őt, hogy az öcsém gyakorol, és nagyon megtetszett maga a hangszer neki, meg a hang, és mondta, hogy apa, én bőgő szeretnék lenni, mondom, oké. És beirattam a Tóth Aladár zeneiskolába már.
6: Igen.
7: Így van, már tavaly szeptemberben elkezdte a tanulmányait, és hála Istennek nagyon-nagyon-nagyon tehetséges, szereti a hangszerét, gyakorol, úgyhogy ha kitartó lesz, és ezt a nehéz utat végigcsinálja, akkor szerintem lesz jövője.
6: És milyen hangszerhez tud már hozzáférni? Én nem, tényleg a bőgőm, én csak elég ciki, de csak a teljes méretű bőgőt ismerem.
7: Van kisbőgő, van okay. negyedes felesbőgő, ugyanúgy, mint a hegedűkben. Neki már a felesbőgő kell, mert hála Istennek hát. Nagy növésű. Igen, és van, be tudtunk neki szerezni, édesapám szerzett neki egy nagyon-nagyon jó hangú felesbőgőt, és ugye még a természetesen a cucát azt nem húzzuk ki, de pont jó neki is, úgyhogy már a hangukat nagyon szépen meg tudja fogni, skálázgat most. Hú, már
6: izgalmas.
7: A alap dolgoknál tartunk, úgyhogy nagyon remélem, hogy ezt a nehéz utat végig fogja járni.
6: Biztos vagyok benne, mert a gyerekeknek az a legjobb, ha ők választanak. Én azt gondolom. Ez nagyon nagy dolog, mert azért nagyon sok gyerek már nem akarja az én zenét választani, de én most nagyon boldog vagyok.
7: Igen, igen, én is azon a gondolkodás alapon vagyok, hogy amit szeret, ne csinálni. Ha ő azt mondta volna, hogy most mondok egy példát, buszsofőr szerette lenni, akkor abban sem gátolom meg, mert szerintem amit már így gyerekkorban valaki szeret csinálni, meg van valamilyen elképzelése, az felnőtt korára biztos, hogy úgy fogja végezni, hogy örömmel megy be dolgozni, vagy örömmel megy be muzsikálni, és ha nem lett volna zenész, természetesen az sem zavart volna. Az a lényeg, hogy amit csinál, azt nagyon szeresse, és tiszta szívből csinálja, mert akkor lesz a legnagyobb szakember, bármilyen munkaágazatról legyen szó.
6: Hát így, hogy a Tóth Lendárban jár, gondolom azért klasszikus vonalon fog végig tanulni, te meg majd tanígatod meg a családot a muzsikára, hogy ez hogyan kell.
7: Igen, természetesen klasszikus zene mindennek az alapja, annélkül nem is lehet hangszert, bármilyen hangszerről legyen szó, az embernek a kezébe venni. Természetesen klasszikus zene, de hát... hála Istennek, vagy nem hála Istennek, már nagyon-nagyon kacsingat a Jencika cigány zene felé,
6: hát
7: ugye?
6: A vér, tudod.
7: Nagyon sok mindenkit hallgat, és nagyon jó vére van a cigány zenéhez is, de mondtam, hogy persze kell sok mindent hallgatni, de először mindenképpen a klasszikus zenei alapok legyenek meg, ugye a zeneiskola konzi, és majd lesz időd majd eldönteni, hogy melyik pályára fogsz kerülni, de mindennek az alapja a klasszikus zene, úgyhogy ezt szeretném inkább jobban rá.
6: Hát hogyne, hát kitartást kívánok.
7: Köszönjük szépen.
6: Nektek ehhez, meg nagyon sok sikert. Úri Muri, hogy miért mondom én ezt? Mert hogy tényleg te valahogy az életedben mindig ott vannak a forgatások, igaz? Egy jó ideje.
7: Igen.
6: Mesélj a hallgatóknak, hogy milyen forgatáson voltál, milyen film készült.
7: Hát igen, kamera előtt forogtam az utóbbi pár évben elég sokat, és megmondom neked őszintén, hogy ez a világ is nagyon megtetszett nekem. Nem gondoltam volna soha, hogy bármilyen formában én színészkedjek, vagy így képernyőjére kerüljek a hangszerem nélkül. És ugye volt egy sorozat itt a Dick TV-n, és elég nagy sikere volt, szerettek minket. Mi nagyon-nagyon-nagyon szerettük ezt csinálni teljes szívünkből, és az volt ennek a szépsége, hogy nem volt forgatókönyv, hanem teljes autodidakta módon kell ezt sztorit eljátszanunk, és tényleg élveztük. És vége lett ennek a sorozatnak, és ennek adódóan olyan kapcsolatokat tudtam szerezni, hogy bekerültem egy olyan közegbe a Nyári Oszkár és a Farkas Misinek a segítségével, hogy kerestek ilyen amatőr színészt, aki tud hegedülni prímást, és ugye a Farkas Misi barátom mondta, hogy tud ilyet, és a Nyári Oszi színész Karaván Színháznak a vezetője, ő már hallotta ezt a sorozatot, hogy én voltam benne, meg úgy ismert is engem, de még úgy személyesen nem találkoztunk, és felkeresett engem a Nyári Oszi, hogy lenne egy olyan lehetőség, a Nemzeti Színház keretein belül a Vinyánszky Attila rendez egy filmet, Móricz Zsigmond Úri Muri címmel, és hogy szeretnék, hogy én szerepeljek benne, mint prímás, a Földes úrnak a prímása lennék, és hogy benne lennék. Hát ez egy nagyon nagy dolog volt ez számomra, hogy egy ilyen helyre, ilyen színészekkel játszhatok együtt, és természetesen igent mondtam. És megkezdődtek a próbák, hát rengeteget, több mint 2 hónapot próbáltunk rá a Nemzeti Színházban, és nagyon-nagyon élveztem ezt csinálni. Olyan különleges világ ez az egész, hogy nagyon, tényleg nagyon élveztem, és
6: ilyen, nagyon hadd kérdezem, mert ezt a színházba, színházi darabként próbáltátok, és fel is vették, hogy ez filmnek készült.
7: Ez filmnek készült, ezt a mozikban fogják októbertől adni. Hát ugye meg voltak ott is a szituációk adva, például mondok egy jelenetet, hogy voltak zenészek, de ők színészek voltak. Az a lényeg, hogy én voltam az egyedüli képzett zenész. Igen. A zenekar közül, aki ugye tudott hangszeren. És még volt mellettem 3 darab színész, aki eljátszott a nagybőgőst, a harmonikást, és én voltam a hegedűs. Ja, bocsánat, 4, mert a nyári oszi volt az én brácsosom.
6: Az
7: a filmben, így van.
6: Szuper.
7: Igen, és ugye volt egy olyan jelenet, hogy egy ilyen szekeren kellett menni egy pusztán, egy ilyen nagyon régi szekéren, jelmezt adtak ránk minden, és akkor húzott minket a lovaskocsi, és ugye volt ugye ott már forgatókönyv, meg kellett tanulni ott is a szövegeket, mert volt egy pár szöveg nekünk, és közben muzsikálni kellett, úgyhogy ez elég izgalmas, nagy kihívás lehet. Volt, és izgalmas volt, de nagyon-nagyon élveztem. 48 forgatásom voltam, 16 órát forgattunk, majdnem minden nap, de ez egy csodálatos világ, és nagyon hálás vagyok nekik, hogy engem így befogadtak, és hogy így szerepelhettem velük.
6: De figyelj már, és amikor muzsikálni kellett, akkor segítettél a színészeknek, hogy ez hogy
7: van? Igen,
6: segítettem. Egy gőgősnek meg tud mutatni a mozdulatot, meg a ritmus.
7: Igen, hát ugye nagyon-nagyon komoly, meg nagyon tehetséges színészek voltak, úgyhogy annyira profik, hogy
6: tényleg?
7: A mozdulaton tényleg észre se lehet venni, hogy nem ők játszanak, de viszont a Nyári Oszi, ő egy annyira precíz, pontos, egy olyan tényleg, hogy ritka, hogy mutassak meg, azt mondja, egy pár fogás neki brácson, hogy ha esetleg közelít a kamera, hogy nehogy azt ígyék, mert azt mondja,
6: jaj,
7: hogy
6: jó.
7: Most ez kamu.
6: De jó.
7: Oszi, hát mondom, persze, de hát most mondom, ez nem úgy van, hogy most az akkordokat neked a forgatás előtt a lakókocsiba, az öltöző lakókocsiba megmutatom.
6: Nem, azt mondja, akkor
7: légy
6: is.
7: Szíves, akkor is, és foglalkoztam vele 1-2 órát, de csak olyan, tényleg olyan 2-3 akkorddal.
6: Hogy ne össze-vissza
7: rakja
6: az
7: ujján. Hogy csak mégis lehet se látni, hogy a C-húron megfogja ugye az első ujján, akkor az A-húron a harmadik ujját tegye, és akkor, hogy a vonásnemet, és annyira precíz, és megtanulta.
6: Hát, hogy ne.
7: És megtanulta, és tisztán brácsozott, ugye, és volt ilyen, persze, hogy így az oszival így foglalkoztam, így, hogy meg a vonás nem, hogy minden egyezzen, a fölfele vonó, lefele vonó, és volt ilyen, igen, nagyon izgalmas volt, nagyon jól éreztem magam.
6: Volt olyan színész, akivel találkoztál, és meglepődtél, mert esetleg nagyon tiszteled az oszin kívül, vagy valami érdekes, különleges, meglepő volt neked a forgatás során?
7: Igen, hát ott ugye a színészek közt én annak idején nem nagyon forogtam, meg én megmondom őszintén, színházban sem jártam, ugye inkább a mozifilmek után érdeklődtem. De természetesen ugye ott volt Rubol Dödön, nagyon,
6: nagyon híres.
7: Nagyon híres színész, hát megláttam, és hát azt se tudtam, hogy most hogy köszönjek oda, mert mehetek.
6: Furcsa, ugye?
7: Furcsa volt. Igen, úgyhogy meg ugye természetesen a Vinyánszky Attila is megismerni, ugye hát tényleg ezek csodálatos emberek, de nekem egy nagyon nagy megtiszteltetés volt.
6: Akkor kifáradtál ebben a, azért nagyon sokat mondtál, 16 óra, 40...
7: Igen, 48 forgatás volt, ezt tavaly vettük, tavaly májusban vettük föl, hát majdnem, hogy egész nyáron nem voltam otthon, mert Kecskeméten forgattunk nagyon sokat, ott kellett ugye aludni, főpróbák voltak, kamerapróba, hangpróba, minden, és már mi hajnal 5-kor elkezdtük a előkészületeket, és egész este 8-9-10-ig is elhúzódott, úgyhogy a család nélkül nehéz volt, mert
6: hát
7: ugye tudtam őket vinni, de tényleg nagyon-nagyon élveztem, és különleges volt.
6: Számomra. Hát izgatottan várjuk az októbert, akkor főleg ezek után, és egyébként is egy nagyon jó történet az Úrimuri, úgyhogy biztosan élvezni fogjuk, de hogy neked ennek van most utóélete, ennek a színházas, difilmes dinek, és mi is az pontosan?
7: Igen, pont a napokban kaptam egy felkérést Rátót Izoli barátomtól, ő is játszott az Úrimuriban, ő volt a polgármester, és nagyon jó barátságban kerültünk, forgattunk ugye együtt, volt együtt jelenetünk is, és pár nappal ezelőtt felhívott, hogy lesz egy nagyszabású előadás a Nemzeti Színházban, a Falu Rossza című darab, és zenészt keres, megint csak ugye, a hegedű, mindig visszajön. És hogy a zenei dolgokat azt, hogy elevállalnám, és hogy a darabban szerepelnék-e. Felkért, és én nagyon-nagyon nagy tisztelettel igent mondtam neki. Úgyhogy megint vár rám egy kis kihívás.
6: Ugye
7: ez is, ez ugye, ez egy színdarab lesz, színházban lesz, ugye ez programszerűen fog menni. Azt hiszem, hogy október elejétől majd látható lesz a színházban, és hát most vannak az előkészületek, a szereposztások, az olvasópróbák, úgyhogy már augusztus végétől már megint beköltözöm egy picit a színházba, és csinálom ezt, és nagyon-nagyon hálás vagyok neki is, hogy rám gondolt, mert én szeretem ezt a világot. Jó egy kicsit kimozdulni a saját komfortomból, meg feszegetni a határaimat szerettem, ugye, hogy nem csak hogy primás, letudom a muzsikálás, jó persze ez az életem, de azért ez nekem különleges dolog, hogy megpróbálom megállni a helyem ilyen színházi darabokban is.
6: Hát minden bizonyan sikerül is, hiszen nem hozná akkor egyik munka a másikat. Az októbertől neked akkor kemény lesz, mert ugye újra indulnak ugye ezek a disznóvágással egybekötött muzsikálásaid, a kastély. Na, mondjuk már el a hallgatóknak, hol van ez?
7: Így van. Ez a kastély szálló, ez Versegen található, 60 után egy pár kilométerrel. Én október 17-től vagyok ott minden héten, kettőször-háromszor megtalálható. Hát persze, hát a disznótorok azok mennek ugyanúgy, rengeteg foglalás van, és ugye ez egy egész napos program, mi már reggel 8-kor ott vagyunk a testvéreimmel, barátaimmal, a zenekarral, és egész este 10-ig ott nyomjuk a bulit. Ott van disznópörzsölés, ott van kolbász töltőverseny, buli, úgyhogy, és mellette van wellness, medence, úgyhogy ezt is ki lehet használni, úgyhogy az is kezdődik nekem egész április elsőjéig, március végéig.
6: Szoktál hazavinni hurkát, kolbászt?
7: Nem.
6: Tényleg? Nem szeretik a gyerek? Gyereked nem szereti meg feleséget?
7: Nem szereti. Nem szeretik. Ugye hát a feleségem vegetáriánus, úgyhogy a disznóvágásra én nem is tudom elvinni őt, persze.
6: És mióta vegetáriánus?
7: Ő kislánykora óta.
6: Ne hülyeskedj.
7: Bizony, ő kislánykora óta nem eszik húst, csak tésztát, gyümölcsöket.
6: És a családjában ezt valakitől látta, vagy ezt
7: ő szerintem örökölte, neki van egy ikertestvére, egy fiú ikertestvére, és ő is vegetáriánus.
6: De érdekes.
7: Ő is vegetáriánus, szerintem ez innen jött.
6: És akkor hogy főz neked húsokat?
7: Azt hála Istennek, azt megcsinálja.
6: Megfőzi,
7: hozzányúl, úgy nincsen úgy undora, csak maga az ízét nem szereti.
6: Ő nem
7: de bármit megcsinál, persze, ez nincs, hála Istennek,
6: de
7: probléma.
6: De érdekes. Nem, igen, is csak gondoltam, nem volna.
7: Igen, úgyhogy a hamburgeresbe is úgy megyünk be, hogy csak egy hamburger bucit kérünk neki. És a hús nélkül természetesen meg.
6: Na hát cigányban még nem sok vegetáriánus.
7: Hát igen.
6: Hallottam, főleg, hogy gyerekkorától.
7: Igen, teljes kislány, mondtam, mesélte, hogy teljes kislány korától ő nem eszi a húst.
6: Lehet, hogy irigy vagyok rá, mert az nagyon egészséges életforma egyébként, ha az ember.
7: Igen,
6: nem eszi,
7: igen, hála Istennek nem is sokszor betegszik meg, meg úgy nagyon tényleg egészséges életet él, de azért én sokszor mondom neki, hogy azért meg kéne valamit próbálni, mert azért a vas, meg azért a fehérje azért nem pótolható szerintem a természetes anyagok, ilyen gyógyszerekkel, meg ilyen...
6: Tejet sem iszik?
7: Nem.
6: Azt a mindenit.
7: Nem iszik teljesen.
6: Hát akkor a veséje meg van kímélve, az biztos, tudod? Mert a fehérje az nagyon igénybe veszi.
7: Igen.
6: A vesét, akkor lehet, hogy már ilyenkor nem is szabad erőltetni az ilyen dolgokat. De ez nagyon kedves történet, én nem is sejtettem, hogy ő nem eszik húst.
7: Igen, igen. Úgyhogy itt két-három fele van főzve. De jó, mondjuk a fiam, hála Istennek, ő mindent teszik, ő húst hússal, ő mind rámütött, úgyhogy mindent megeszik, csak ugye hát ezek külön kell főzni. Ha mi most rántott húst kérünk, akkor neki a sajtot viszont megeszi a feleség,
6: na,
7: akkor rántott
6: jó.
7: Sajt, vagy valamilyen rántott zöldség. A tésztafélékkel ugye szeressük a bolonyait, ugye darált hús, akkor ő külön csinál
6: magára tésztára.
7: Úgyhogy ez egy kicsit bonyolult helyzet.
6: Jenci, ha olyan helyzetbe keverednél, hogy valahol muzsikálsz, nem tudsz hazamenni, de tudsz amúgy főzni?
7: Tudok, hála Istennek, majdnem mindent meg tudok csinálni.
6: Komolyan.
7: Édesanyám, meg édesapámtól sokat tanultam, mert édesapám is nagyon tud főzni.
6: Na.
7: Például a töltött káposztát, ezt csak az ő apu kezéből eszem meg.
6: Na hát.
7: Olyan nagyon-nagyon tud főzni apu. És az ő példáját követtem meg, hát ugye azért én fiatal korom óta én azért járom a világot, és hát ugye a Száztagú cigányzenekarral nagyon sokat turnéztam, volt, hogy hónapokig voltunk kint külföldön, és volt úgy, hogy vagy nem értünk be vacsorára az étterembe, ugye lekéstünk, és hát el kellett látni magam, és így valahogy így belecsöppentem, és magamra voltam szorulva, és muszáj volt ugye megcsinálnom az adott körülmények közt, hogy valamit összedobjak magamnak enni, és ez így azért fejlesztette magam, mert szeretek, képzeld el, főzni. Nagyon szerettek, és a feleségem rengeteget dolgozik, és ugye a kisgyerekkel többet vagyok otthon délelőtt én, ugye suliba viszem, előtte megcsinálom neki az ennivalót, és van úgy, hogy nem ér haza a feleségem csak este, és ugye a gyereknek enni
6: kell,
7: és akkor én főzök, igen. Úgyhogy megcsinálok mindent, és hála Istennek a Jencike nagyon-nagyon szereti a főztömet.
6: Jenci jól főz, itt van mellettünk egyébként. Apu jól főz, szereted, ahogy mondta, hogy igen, és bólogat.
7: Igen, de sütni is, bocsánat.
6: Tényleg?
7: Igen.
6: Jó, hát anyu cukrász, hát
7: anyu, igen, anyu azt is bemutatta, úgyhogy ezzel hála Istennek nincsen probléma.
6: Akkor feltalálod magad minden
7: igen,
6: körülmények között.
7: Igen.
6: Szülinapod lett, ilyenkor az ember átgondolja úgy azért valamennyire az életét, vagy ezt az elmúlt évet. Neked milyen terveid, vágyaid vannak? Én biztos vagyok vele, vagy benne, hogy nyilván a legnagyobb tervet, hogy felneveld a gyerekedet, jó muzsikus legyen belőle. De magaddal kapcsolatban van olyan vágyad, terved, amit még szeretnél megvalósítani mondjuk a következő 10 évben?
7: Természetesen vannak. Nagyon nagy vágyom az, hogy tényleg egy olyan saját zenekarom legyen, ahol nem csak Magyarországon, de legalább Európában is elismernek, és most épp egy ilyen projekten vagyok. Bár most az időm nem nagyon fogja engedni, hála Istennek, hogy ezzel foglalkozzak, de ez a legeslegnagyobb vágyom, hogy újra a családot összeboronáljam, és hogy ő tudjam járni a világot velük, és egy olyan zenekart megcsinálni, hogy tényleg a magyar cigányzenét azt öregbítsem több országban, Európán, vagy akár tengeren túlon, és nekem ez a legeslegnagyobb álmom és vágyom, hogy ezt véghez tudjam vinni.
6: És mindig jön egy munka, még kicsit feltart téged.
7: Igen, igen.
6: De aztán egyszer úgyis csak el fog jönni az idő, ugye?
7: Bízom benne, hogy így lesz.
6: Hát én tiszta teljes szívemből kívánom, hogy ezek a vágyaid teljesüljenek, hogy legyen holnap nagyon kellemes a születésnapod, hogy a kedvenc tortádat süssék, meg hogy húst is kapjál.
7: Igen, nagyon-nagyon szépen köszönöm, igen, a dobos tortát imádom.
6: Tényleg? De tavaly képzeld el, pont annak volt az éve, az ország torta, hogy a dobos tortát kellett megvariálni. És volt egy cukrász, őt Balog Lászlónak hívják, aki elkészítette a stílusgyakorlat nevű tortát, ami ugye dobos alapokon volt, és hát nem semmi. Úgyhogy te nagyon sokat jársz-kelsz a világban, ha bárhol meglátod ezt a tortát, szerintem kóstold meg, mert mi itt sírdogáltunk tavaly, amikor megkóstoltuk, úgyhogy tavaly akkor a te éved volt egyébként. Igen. De szerintem anyukád megcsinálja.
7: Meg, persze.
6: Én nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzám. Minden jót kívánok, jó egészséget, boldogságot a kis családodnak, és gyere hozzánk máskor is.
7: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és örültem, és nagyon szépen köszönöm a születésnapi köszöntést. Sziasztok!
8: Rompodrom
0: 100.3 Rádiódi.
8: Utazz a Dik Rádióval.
6: Örülök, hogy tudtam kicsit beszélgetni Horváth Jencivel, és azért vannak sztorik az ő életében, amiket nem egyszerű elfelejteni, de hát nem is szabad. Én viszont felidézném ezeket most a rádióhallgatóval együtt, mert hogy olyan név merült fel itt az élettörténet során, mint Brad Pitt vagy Angelina Jolie. Szerintem ön is kíváncsi lesz erre.
7: Bekezdtünk így egy nagy családi zenekarnak, ugye tudni kell, hogy az édesapámék nagyon-nagyon híres zenész dinasztia, és bekezdtünk a Gundel étterembe.
6: Ó, de jó.
7: Együtt, és ott 9 évig voltunk együtt.
6: Az igen.
7: Egész Covid ideig. Ott muzsikáltunk együtt, úgyhogy az is egy nagyon nagy lecke volt, és nekik is nagyon-nagyon sokat köszönhetek a családomnak, hogy most a talpamon tudok állni, és én is egy zenekart tudok vezetni.
6: A Gundel az csodálatos hely egyébként.
7: Csodálatos hely volt. Az annyira élményekben gazdag volt, hogy olyan embereket ismerhettem meg, akik egy hétköznapi ember nem tud hozzájutni. Különböző miniszterelnökök voltak, hollywoodi sztárok jöttek oda
6: vacsorázni,
7: igen, sportlegendák.
6: Mondj már valakit. Engem a hollywoodi sztárok érnek.
7: Igen.
6: Ki az, aki Magyarországra
7: tud látni? Mentünk egyszer be muzsikálni, ez egy 6 tagú nagy családi zenekar volt.
6: Aha.
7: A Horváth Gyula volt a nagybátyám prímás ott, és ugye ő vezette a zenekart, és segédprímás voltam vele. Megyünk be egyszer muzsikálni, és pincérek nagyon nagy készülődésben, nem tudtuk,
6: látod, hogy sürdölődnek,
7: forognak, hozzájuk se lehetett szólni, kérdeztük, mi lesz itt, vagy hogy. Nem mondtak, sem tudok most beszélni, mert terítenek, ott hátul láttam 4-5 asztal terítettek meg. És elkezdtünk muzsikálni, de furcsa volt, hogy nem voltak olyan sokan a étterembe.
6: Aha.
7: És ugye mi 7 órakor elkezdtünk muzsikálni, és olyan 7:30 fele jöttek ilyen nagy testőrök.
6: Na, hát.
7: Jézusom, mondom, mi lesz itt? Nézegettek, a testőrök oda jöttek hozzánk is, a zenekar cimbalom alá néztek meg.
6: Nem mondom.
7: Igen.
6: Komolyan.
7: Mondom, mi van itt? Hát, ez kegyetlen. És akkor leültek a 4 sarka volt az étteremnél, hatalmas nagy terület volt, és mind a 4 sarokba ült egy-egy testőr. És akkor még plusz 2 testőr hozta az Angelina Jolie-t és a férjét, a Brad Pittet.
6: Ne hülyéskedj!
7: Igen, Magyarországon forgattak, és jöttek vacsorázni.
6: Na hát, és kiürítették tulajdonképpen az éttermet?
7: Vagy? Hát nem ürítették ki teljesen, de nem hagyták, hogy full ház legyen.
6: Bárki nem jöhetett.
7: Igen, igen, igen, igen, el voltak szeparálva, és muzsikáltunk nekik, kértek magyar számokat, amerikai számokat, és nagyon aranyosak voltak, és közvetlenek voltak, és nekik, ő volt az első nagy élmény, hogy ilyen hollywoodi sztárral találkoztunk, igen. Utána rá következő 2 hétre...
6: Nem mehetsz tovább.

0: De ott nem volt nagy felhajtás, csak jött
1: váratlanul,
0: váratlanul. Akkoriban volt az UEFA-nak az elnöke, és ott Magyarországon volt egy ilyen nagy konferencia, és este 9 órakor jött be a kedves feleségével.
1: Tudtátok, hogy jön azért előtte, vagy nem, ti megláttátok?
0: Nem, teljesen véletlen.
1: És ez hogy megy, hogy a Kóda fordulsz a zenekar, de figyelj, nézzétek.
0: Pont én muzsikáltam, mert igen, akkor a nagybátyám nem volt bent, és muzsikáltunk, és ugye mindig a bejáratot néztük, hogy kik jönnek, hogy jönnek, és akkor ismerős volt távolról. És akkor közeledett, jött oda kezet fogni. Néztem apukámra, ő klarnétos, és ő mondja, hogy fiam, ez a Platini, itt van, ott a Platini. És ő is úriember volt, oda jött, kezet fogott a zenekarral, francia számot, ugye francia származású francia számot, muzsikáltam neki, nagyon hálás vendég volt.
1: Adott jattot,
0: adott.
1: Jó, igen. Hát ez a nagyon, minimum szerintem milyen nagy sztároknál.
0: Nagyon, nagyon úriember volt, és ez is bennem maradt, egy nagy élmény volt, mert gyereknek nagyon sokat néztem a meccseit.
1: Na hát.
0: Úgyhogy ezek nagyon nagy életre szóló élmények.
1: Horváth Jenzi mesélt nekünk itt a Roma Szalomban. Kökény Annát hallják. Most elmegyünk egy nagyot muzsikálni, és 21 órakor érkezem vissza még sztorikkal a születésnapostól.

0: testvér, hadd kérjek én neked ma. Minket vár az egész éjszaka. Elvihetjük most akár az összes sajt. Azt csinálunk, amit akarunk.
1: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: elsuklom. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
2: Visszaszerez 59 milliárd forint előleget a Mohácsi híd kivitelezőjétől az állam, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárca és a kivitelező Dunaszfalt között olyan megállapodás született, amelynek értelmében a választások előtt kifizetett, a műszaki teljesítéssel még nem fedezett előleg részt visszafizetik. A miniszter a Mohácsi híd beruházásának korábbi történetét is élesen bírálta. Vitézi szerint a beruházást még Lázár János indította el, akkor csak nem bruttó 371 milliárd forintos költséggel, olyan műszaki tartalommal, amelyről az akkori, később nyilvánosságra hozott titkos hatástanulmányok is azt állapították meg, hogy túlzó, túlméretezett és felesleges. A kormány hétfőn benyújtotta az országgyűlésnek azt a törvényjavaslatot, amely jelentősen csökkentené a tűzifa általános forgalmi adóját. A jelenlegi 27%-os áfakulcs 5%-ra mérséklődhet. Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását Kármán András pénzügyminiszter jegyzi. A parlament honlapján elérhető előterjesztés szerint a változás szeptember 15-én lépne hatályba, így ettől az időponttól a tűzifa értékesítését már az 5%-os áfakulcs terhelné. Továbbra sem született döntés a budapesti lomtalanítások kérdésében. A MOHU még 2024-ben dolgozta ki az átalakításról szóló javaslatokat, de a végrehajtást felfüggesztették. Jelenleg a második kerületben van lomtalanítás, ahol az önkormányzat szerint a lakók többsége nem szeretne változást. A MOHU 2024-es javaslatai alapján több mint 140 hadgyűjtőpont létesült volna, ahová a lakók elszállíthatták volna az összegyűlt lomokat. A terv azóta sem valósult meg, az itt élők többsége ragaszkodik a jelenlegi lomtalanítási rendszerhez, mint mondják, nincs minden lakónak kis teherautója. Tavaly az önkormányzatokkal folytatott egyeztetéseket követően abban állapodtak meg, hogy a fővárosi kerületek dönthetnek arról, hogy maradnak-e a régi rendszernél. Budapest három ikonikus pontján lehet hajnalig bulizni az idei augusztus 20-i rendezvénysorozaton. A Műegyetem rakparton az elektronikus zenei szcéna magyar és nemzetközi sztárjai, a Kossuth téren diszkó, a Margit szigeten a hazai könnyű zenei élet neves képviselői várják az érdeklődőket. Az esti fénysó és tűzijáték a Kossuth térről is jól látható lesz, és közvetlenül a show után a parlament előtt is elindul a buli. A Kossuth tér diszkótér néven válik hatalmas táncparketté, ahol a mai slágerek mellett a korábbi évtizedek örökzöldjei is hallhatók, így minden korosztály ráismerhet a kedvenceire. Hagyományos koreai épületfestészettel, gyöngyházberakásos lakművességgel és kaligráfiával is megismerkedhetnek az érdeklődők az idei mesterségek ünnepén augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban. A rendezvényen három dél-koreai mester mutatja be élőben az ország több száz éves kézműves hagyományait. A látogatók nem csak a mesterségek történetével és technikáival ismerkedhetnek meg, hanem egyes munkafolyamatokat maguk is kipróbálhatnak.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Kőkény Anna üdvözli önöket újra itt a Roma Szalomban, és folytatjuk a beszélgetést Horváth Jenci prímással, aki éppen arról mesélt nekünk a zeneszünet előtt, hogy hogyan találkozott Brad Pitt-tel és Angelina Jolie-val. Én azt látom rajtad, hogy kiskorod óta ez a szakma, ez az identitásod nyilván legerősebb része.
5: Igen.
4: És hogy te ennek minden egyes csinyát, binyát komolyan veszed, onnantól, hogy felöltözünk, onnantól, hogy gyakorolunk, onnantól, hogy tanulunk egészen pici korod óta. Tehát gyakorlatilag nem, semmi más nem képzelhető volt a te életedben, csak az, hogy muzsikus leszel.
5: Igen, igen. Ugye én tényleg, ez szó szerint én ebbe születtem. Aputól minden nap azt láttam, hogy megy muzsikálni, készülődik, meg engem megfogott már kicsinek ez a világ, hogy aput mindig olyan pacekosan láttam, olyan jól nézett ki, mindig elegánsan, mindig öltönyben, a legjobb parfümöket használta, már a szagát ismertem, mikor hazajött, ugye akkor már rég aludtam egész kisgyerek, és felkeltem, mert megéreztem az illatát, és annyira megtetszett nekem gyerekkoromtól ez a világ, hogy, hogy nem is volt tényleg kérdés, meg én is erősen magamban én ezt szerettem volna csinálni. Igen, apukám a klasszikus pályára akart engem egyébként igen? terelni.
4: Mikor? Szerinted mikor volt az?
5: Akkor már
4: zeneiskolában?
5: Igen, igen, azelőtt ugye a zeneiskolában csak klasszikus darabokat játszottam, és volt tehetségem a klasszikus zenéhez is, mert jól olvastam Kottát, meg mondták, hogy, hogy szépen hegedülöm a klasszikusra, vagy apu a klasszikus vonalra akart. De mégsem éreztem én legbelül, hogy én ezt, jó, persze szívesen játszottam azokat a darabokat, de nem szívből, úgy teljes szívből, hogy én ezt, az életemet erre szeretném rárakni, hanem nekem mindig ez a vendéglátós, a magyar nóta, az utazás, a vendégekkel való foglalkozás, nekem, engem ez vonzott, és mondtam apunak, hogy figyelj apu, tudom, hogy azt akart, hogy hegedűművész legyek, meg te ezt szeretnéd, de én nem látom magam
4: ebben,
5: hanem inkább, és akkor mondta, jó fiam, ezt te érzed, ahogy te szeretnéd, és akkor úgy mentem ugye a Száztahúba és a Rajkóba.
4: Hát lássuk be, hogy a primásnak lenni, muzsikus cigány életformát élni, az sokkal inkább szórakoztató, mint klasszikus zenésznek, ha csak nem lesz valakiből valami világhírű hegedű művész. Bár erről is hallottam már sztorikat, hogy a legnagyobb művészek van, hogy egy évben 200-250 koncertet játszanak. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jó, nagyobb a technika egy ilyen kiégésre, de hát azért egy muzsikus cigánynak az életformája, az, hogy megy este muzsikálni az étterembe, az totálisan más dolog, mint igen. Az, hogy valaki reggel fel kell 8-kor, hogy 9-re beérjen egy próbára, hogyha klasszikus zenekarban játszik.
5: Ez teljesen így van.
4: Tehát ez egy szórakoztatóbb életforma. Így az, van. Ugye?
5: Tehát a vendégekkel sokkal közvetlenebb kapcsolatban van az ember, mert tényleg azt látni a vendégeken, hogy így van, ahogy mondtad előbb, hogy szórakoztat, látni a vendégeken, hogy jól érzik magukat, ez az este jó volt, tényleg még a vacsora is jobban esett nekik, és utána, amikor ugye mi is végeztünk, a vendégek is megették a vacsorát, tudok hozzájuk menni, van idő egymásra beszélgetni, és tényleg azokat a dicsérő szavakat meghallgatni a vendégtől, ez önbizalmat is ad az embernek,
4: igen.
5: Hogy tényleg jó, amit csinálok, és szerintem ez sokkal közvetlenebb dolog, mint ha tényleg egy színpadon az ember letudja azt a 45-50 perces klasszikus koncertet, megtapsolják, persze az is nagyon nagy sikerélmény, de még sincs meg az a kontaktus a művész és a vendég közt.
4: De hogy nagyon nagy dolgot mondtál ezzel, hogy tényleg az, aki egy étteremben muzsikál, annak nem csak a szakmát kell megtanulni, mert úgy értem, hogy a zenét, hanem azt, hogy emberekkel tudjon bánni. Ez tényleg, ez egy képesség.
5: Igen, erre nem olyan rég jöttem rá egyébként, hogy nagyon-nagyon emberismerőnek kell lenni ebben a szakmában. És most már ott tartok, hála Istennek, hogy van úgy, hogy ránézek egy hölgyre, vagy egy úrra, és valahogy érzem, tudom, hogy mit kell neki muzsikálni, pont szükség? Akkor, abban a pillanatban. Hogy gondolkodik, vagy kicsit rosszabb kedve van, vagy valami nem stimmel,
4: azt valahogy érzi az ember,
5: vagy már a mulatás határán, vagy még csak egy kis löket kell neki, és az esetek 70-80%-ában így valahogy mindig eltalálom, és felcsillan a szemem, hogy ez úristen, hogy ez most, ezt nagyon szeretem, ezt a dalt, és ez hogy, és ez mind. És nagyon emberismerőnek kell lenni, és tényleg tudni kell nagyon az a vendéggel bánni, mert van olyan vendég is, hogy nem nagyon van kedve pont abban a pillanatban mulatni, csak az, hogy meg szeretné enni a vacsorát is, és ennyi. Uh-huh. Ezt is tudni kell kezelni. Szép halkan, egy kis szemkontaktus, mosoly, stb. És ő is feloldódik. És volt egy olyan példa, hogy oda jött hozzám egy ilyen vendég, hogy elnézést kért tőlem, hogy ne haragudjon, művész úr, nincs olyan hangulatom, mert ez is ez a problémája van, de nagyon szépen köszöni, hogy ilyen intelligensen tudtam ezt a helyzetet kezelni, és hogy nagyon kellemes volt számára, hogy mégis azt játszottam, amit szeret, de mégis ilyen finom volt az egész.
4: Tapintatos
5: mm-hmm. voltam, így van, és hogy nagyon szépen köszöni. És a vezetőségnek is ezt jelentette, és ez jól esett nekem.
4: Hát hogy ne.
5: Hogy ez már magam miatt is jól esett, hogy na, hát akkor ez is működik így.
4: Horváth Jencivel beszélgetek itt a Roma Szalomban, és beszélgetünk egy kicsit ugye a muzsikáról, az étterem muzsikáról, és nem olyan régen, képzeld, itt a mi műsorunkban szóba jött az egy beszélgetés kapcsán, hogy oké, hogy mi szeretnénk, hogy a gyerekek, unokák tanulják a kávéházi cigányzenét, és egy nagyon érdekes dolog jött fel, de hogy hova fognak bejárni tanulónak? Te mit gondolsz erről? Mennyire fontos része ez ennek a pályának? Lehet-e ezt otthon a nagy szobában megtanulni, ezt a szakmát?
5: Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Ezt a szakmát otthon a nagy szobában ezt lehetetlen elsajátítani. Ezt nem lehet. Ezt csak is úgy lehet, ahogy nem csak magamról beszélek, hanem régen is így ment, hogy ezt személyesen meg kell tapasztalni, ezt tudni kell, ott kell lenni, ebbe ízlelni kell. Ezt otthon ezt nem lehet megtanulni. Annyit tud az ember megtanulni, hogy tényleg most már vannak ezek a modern technikák, bármit meg lehet tanulni, mindenféle média felületekre, a számokat be lehet magolni.
4: Tehát a zenei részét.
5: A zenei részét az természetesen meg lehet tanulni, ha az ember nagyon rajta van, és tehetsége van a bármilyen hangszerről beszélek, de azt, hogy tapasztalatot szerezzen, és megízlelje ezt az egészet, csak ha ott van, és lát másokat, és hogy ő is maga csinálja, ezt másképp nem lehet.
4: Nem beszélve a zenekari tapasztalatról.
5: Így van.
4: Nem biztos, hogy valaki olyan szerencsés gyerekkorában, hogy van egy cimbalmos családtagja, egy bőgős, és akkor azok oda is jönnek, és segítenek. Szóval maga a zenekari tapasztalatot sem lehet vendéglátó helyek nélkül megtanulni, illetve az emberekkel, vendégekkel való viselkedés sem.
5: Így van.
4: Hogy azért a muzsikus cigányok általában nagyon gyorsan tudnak közvetlenek lenni.
5: Így van.
4: Ez egyébként az egész romaságra jellemző.
5: Így van. Hát ugye az is egy tudomány, hogy az ember a zenekart vezesse. Hogy ugye, ha most egy magamról beszélek, hogy egy prímásnak nagyon nagy felelőssége van. Mert ugye 4-5-6 tagú zenekart azt vezetni kell, oda kell figyelni, közben a vendégekre koncentrálni, nagyon-nagyon sok feladatból áll ez össze, és ezt külön meg kell tanulni, a zenekar vezetést is, hogy hogyan irányítsuk az adott zenekart, és ha nincs tapasztalat, ha nem csak így szóban elbeszélget az ember, az egyáltalán nem olyan. Én szerencsés helyzetben voltam, mert tényleg anyukám részéről is, édesapám részéről is van bőgős, brácsás, hegedűs, cimbalmos, és külön próbáltunk is otthon, és én így tudtam a zenekar vezetésben is próbálni, meg személyesen ott lenni, és ez nagy löketet adott. És a mai fiatalok, ha ezt a pályát válasszák, nagyon fel kell kötni a gatyát, mert lehetőség, nem tudom, hogy lesz, adja a jó Isten, hogy megváltozzon ez, és legyenek még nagyon-nagyon sok jó muzsikus, akitől lehet tanulni a mai fiataloknak, hogy menjenek tanulónak, tudjanak tanulni, de sajnos nagyon csekélyre az esély.
4: Igen, és most véget is ért ugye a Muzsikáló Magyarország programsorozat. Pletyka szinten hallottuk, hogy talán lesz még, de ezt ne vegye senki készpénznek.
5: Nem tudom.
4: Ez a pletyka szintjén, oké?
5: Igen, igen.
4: De akkor menjünk rá a sorozatokra.
5: Igen.
4: Az, hogy te exhibicionista vagy, azzal nincs gond, az így, amit elmeséltél az életedről, meg hát azért az a gyerek, aki prímás akar lenni, az nem egy gátlásos. Na, lássuk be. De elindult itt a Dick Médián, a Dick Televízióban, ugye a Tesók című sorozat, és akkor láttuk, hogy a Horváth Jenci ott van ebben a sorozatban. Hogy jött ez neked?
5: Ez 2020-ban történt, teljesen váratlan telefont kaptam.
4: Ez december, ugye 2020 decemberre.
5: Igen, 2020 kezdete. November közepe, november vége volt, amikor elkezdődtek az első próbafelvételek. Egy nagyon-nagyon kedves barátom, Kleindl Dávid felkeresett engem, én őt nagyon-nagyon régóta ismerem. Egy 13 éves kapcsolat, mert annak idején volt egy tévéműsor, egy esküvői tévéműsor, ahol én a Dávidot megismertem, és én akkoriban már a mostani feleségemmel, Évikével már együtt voltam, és hát lagzit akartunk. És kaptam egy fülest az unokatestvéremtől, a Csík Sándortól, hogy Jenci, azt mondja, nem akarsz, azt mondja, egy ilyen esküvős műsorban részt venni? Milyen esküvős műsor? Hát mondom, azt sem tudom mi. Azt mondja, menj be, adott egy kontaktot, azt mondja, lesz casting, azt mondja, ott mindent elmondanak. Jó. Bementem a Róna utcába, castingra, ugye előtte felhívtam, egy időpontot egyeztettem, és bementem egy castingra Évikével. Fogadtak minket, és arról az volt a lényeg, hogy kettő pár akart megházasodni, én Évike, meg egy másik magyar származású pár, és versengeni kellett egymással, hogy ki tud jobb esküvőt csinálni. És ebből a két esküvőből egy esküvő lett, és ilyen pontszámozás alapján történt ez az egész műsor, és akinek több pontja lett, annak a pontszámai győztek, aki elég bonyolult.
4: Szóval ez egy vetélkedő
5: volt végül is.
4: Hol
5: igen.
4: Volt ez? Melyik csatornán volt?
5: Ez a Viaszat 3-on Fájtlat rá című műsor
4: na
5: volt.
4: Hát, és én ezt nem láttam. Szerinted fel ez, van ez, még ez, ilyen YouTube vagy valahol?
5: Neten fönt van, igen. És az a lényeg, hogy castingon kérdezték, hogy én milyen esküvőt akarok.
4: Aha.
5: Hát és én mondtam, hát Nagy Zoltán, meg hát tényleg én nagyon nagy esküvő, csili-vili, szép ruha, rengeteg vendég, és nekem az volt tényleg akkoriban a száztagúban a muzsikáltam, hogy a száztagú cigányzenekar muzsikáljon az esküvő,
4: na,
5: és a többi.
4: Jó.
5: És aki castingoltatott minket, azt csak nézett, hogy a száztagú, és akkor feljött a szó, hogy én zenész vagyok, elmeséltem, stb. És mondták, hogy jó, oké, három nap múlva visszaszólnak, hogy beválogattak, és kérdeztem, hogy sok jelentkező van, ha azt mondja, 300-400 jelentkező van, majd szólnak. Jó van, mondom, oké. Kérlek szépen, három nap múlva csörgött a telefon, de én már erről leadtam, hát mondom, gondolom, hogy nem minket fognak. Hát
4: igen, mondom, nagyon sok, kicsi volt,
5: nagyon kicsi az volt az esélyre. Csörgött a telefon, és az ottani castingos hölgy, a horvát úr, igen, gratulálok, bejutottak a műsorba.
4: Na.
5: Azt mondom, ez igen. És akkor már mondták, mikor lesz a forgatás, stb. És nem mondtak semmit, a Városligetbe kell menni, és akkor már az első forgatás már meg is lesz. Jó. És akkor Évikével mentünk a forgatásra, és ott láttuk meg a következő párt, hogy kivel fogunk ugye úgymond versenyezni, hogy kinek lesz ebb esküvője. És ez a Klein Dávid volt a producer szerkesztője ennek az egész műsornak.
4: Igen.
5: És egy hetes forgatás volt, és majdnem minden nap forgattunk. Ugye nézni kellett helyszíneket, nekem volt egy hajós helyszínem, hogy én hajón szerettem volna csinálni, a másik párnak volt egy álomautómúzeumos helyszín, és meg kellett egymás helyszíneit nézni, az egyiknek bejött, az én hajós helyszínem nem jött be a másiknak, de viszont nekem bejött az ő helyszínük, ez ilyen
4: tehát
5: veszekedős volt.
4: Egyeztetni kellett a két párnak.
5: Így van.
4: Mert hogy a csatorna rendezte az esküvőt?
5: Az egész esküvőt a csatorna
4: tehát
5: rendezte.
4: Tehát minden költséget vállalt a csatorna ebben?
5: Így van, minden költséget. És hogy értsék a hallgatók is, ez arról szólt mondjuk, hogy az én esküvöm a hajón lett volna, az övéké az Álomautómúzeumban is, a Álomautós Múzeum kapott 6 pontot, 6 pontra szavaztuk, a hajós helyszín megkapott 3-at. És ugye a 6 az több, és így kialakult az a végeredmény, hogy akkor ott lesz megrendezve az esküvő.
4: Oké, de kik pontoztak szívem?
5: Hát ugye ismerete, mi pontoztuk, a pár pontozott, de nem tudtuk, hogy ugye ki hány pontot ad.
4: Értem.
5: Tudtuk egymásról, hogy most ő nekik tetszik-e a hajó, vagy
4: értem.
5: Nem. És akkor így interjúban pontoztunk, és így 3 pont volt nekünk, nekik 6, és akkor az Államautó Múzeumban volt az első helyszín, amit ők nyertek meg. Na már a helyszín megvolt. És utána jött a ruha. Na most ők fekete menyasszonyi ruhában akartak, az Évike ugye fehérbe, és akkor ők versenytek, meg viktáztak, megnézték egymás ruháját, és ment, na, akkor meg nekünk kellett a vőlegényeknek szavazni, hogy melyik jobb. És akkor az Évike ruhája nyert, akkor az Évike ruháját vette föl a másik menyasszony is, meg az Évike.
4: Értem, tehát akkor itt a castingosnak ügyesnek kellett lennie, hogy két olyan párt válasszon a 3-400 emberből, aki teljesen mást akar, mert láttak, hogy teljesen más típusú az érdeklődés, a karakter, hogy jól tudja ütköztetni ezt a két párt.
5: Igen, és ugye ezt leforgatták, és végül is összejött a kettőből egy nagy esküvő. Száztagú muzsikát, a Buforigo Sándorék volt a prémás, 3 tánczenész volt, és így ugye összevetve a két esküvőt, 230-an voltunk az esküvőn az Államautó Múzeumban, ilyen amerikai kedilekkek között, és tényleg ez egy hétig tartott ez a forgatás, és minden nap a Klein Dáviddal volt, és annyira jó barátságot szereztem a Dáviddal, tényleg nagyon szimpatikusak voltunk egymásnak, és így megmaradt ez a jó kapcsolat.
4: Értem.
5: És végül is ennek az esküvőny műsornak az volt a lényege, hogy aki megnyerte így ezt az egészet, nekünk volt 12 pont, a másik párnak 10 pont, és végül is mi nyertünk, és az volt a nyeremény, hogy aki nyer, a menyasszonyi táncpénzt viszi.
4: Wow. Az nem, akkor ez nem kis dolog volt.
5: Nem, aki veszít, az egy borítékot kap, már nem tudom, hogy várjál. Nem, aki nyer egy borítékot kap, mi nyertük meg egy borítékot kap, és aki veszít, az meg a menyasszonyi táncpénzt ő kapja meg is. Ugye mi nyertünk, mi egy borítékot kaptunk, és egy 10 napos egyiptomi utazást nyertünk, egy Nász utat
4: Érikével. Hát az biztos nagyon volt, mint ami összejött.
5: Igen. És megmaradt ez a jó kapcsolat a Dáviddal. Majd egy héten egyszer-kétszer mindig beszéltünk telefonon, hol muzsikálsz, Jenci, stb. Ő több műsorokat csinált.
4: Értem.
5: És én szereztem neki több helyszín, mindig éttermekbe. Jenci, tudsz beszélni a vezetőséggel? Forgatnék egy ilyen-ilyen műsort? Persze, gyertek. És így ez a kapcsolat megmaradt, és 2020-ban csörgött a telefon november közepén, hogy Jencikém a Dick TV-n kapott egy műsort, egy reality műsor fog kezdődni, elmagyarázta, hogy miről lesz szó. Ugye roma fiatalokból áll egy ilyen reality sorozat, és rám gondolt a családommal, hogy elevállalnám. Fú, mondom, Dávid, hát mondom, nem vagyok színész, semmi, hát mondom. Szóval ez a lényeg, hogy tök spontán lesz az egész. Csináljunk egy próbafelvételt. Hát mondom, csináljunk. Hát mondom, nem veszítek vele semmit. És csináltunk egy felvételt, és akkor én voltam meg a Berki Artúrka a legelső felvételen, és teljesen spontán jött ez az egész szituáció, és nem volt forgatókönyv. Volt nagyon sok valóság alapja az egész sztorinak, de ugye meg kellett úgy filmesíteni, hogy a néző az értse meg, ehető hogy nézhető legyen és ehető legyen. És az első 3-4 forgatás nagyon-nagyon jól sikerült. Ugye, hogy nem volt betanulva, és a képernyőn az látszott, hál' Istennek a nézőknek, hogy ez tök természetes.
4: Aha.
5: Hogy amilyenek vagyunk tényleg, azt adtuk. És ez működött, és 3 évig ment ez a sorozat. És ugye Évike, meg a drága kisfiam Jencike, aki már 8 éves, ő akkor volt 4. 4,5 éves, és annyira belecsöpp, ő meg ebbe csöppent bele. Jó, persze a zenébe is belátta tőlem, hogy mindig megyek muzsikálni, meg stb., de annyira megtetszett neki ez az egész ilyen filmes, realitis világ. Ugye jöttek, minden héten 3-szor forgattunk, és egy héten 3 napot forgattunk, jöttek az operatőrök, jöttek a hangosítók, na megbeszéljük, milyen sztori lesz. Például Évike is belecsöppent, és ő sem színészkedett előtte semmit, ugye. Hát
4: nem zavarta őt ez?
5: Eleinte zavarta egy picit, hogy most akkor mi lesz, hogy lesz, de egy-két hét után már annyira feloldódott ő is, hogy olyan sztorik voltak, és olyan vicces dolgokat csináltunk, hogy nagyon élveztük. És a kis Jencin csodálkoztam a legjobban, hogy annyira élvezi, és olyan természetes dolgokat csinált meg, hogy ez a nézők felé is ő pozitív volt nagyon, olyan pozitív visszajelzéseket kaptunk, hogy még nagyobb energiát kaptunk ettől, és nagyon-nagyon élveztük csinálni. És ez a spontán, ez azért is volt jó, mert nem betanult szöveget kellett csinálni, hanem éppen ami van. Ami történt velünk például azon a héten, azt valahogy elmeséltük a Dávidnak, a szerkesztőnek, és jó, akkor csináljuk.
4: És akkor azt dolgoztátok fel.
5: Igen, igen.
4: Te is nem volt ebbe semmi nektek kellemetlen, hogy úgy, ugye ez három nap forgatást, azért az nagyon kemény. Szóval aki már dolgozott ebben a szakmában, tudja, hogy mit jelent az. Valamiből legyen 10 perc hasznos, azzal hát dolgozni kell egy jó 4-5-6-8 órát,
5: így
4: attól
5: van,
4: függni.
5: Így van, hát
4: hogy maradt ettől így magánéletetek?
5: Nagyon nehéz volt beosztani az időt.
4: Ugye?
5: Nagyon úgy kellett egyeztetni, hogy egy napot rá kellett csak erre szánni, mert ez nálunk nem volt olyan, hogy figyelj, oké, forgatok, de utána mennünk kell más helyre. Ezt a napot rá kellett szállni, így van egy 6-7 óra hossza. Ha otthon forgattunk, volt olyan, hogy le kellett menni vidékre, például Balatonon, az egy nagyon emlékezetes,
4: yeah,
5: igen, forgatás volt számomra is, és spontán jött, amit nagyon élveztem, és a nézők is mai napig írnak e-maileket, hogy ez nagyon,
4: igen,
5: nagy rész volt. Igen, hát Siófokra mentünk, az Aranypartra. Az volt a sztori, hogy megyünk nyaralni a családra, de egyébként tényleg mentünk is volna le Siófokra, csak elkísért minket a stáb. És az volt a sztori, hogy Évike nem rakta be nekünk a fürdőruhát nekem, vagyis csak nekem nem rakta be a fürdőruhát, és akkor is ugye én, ugye már ismernek a nézők, hogy én mindig elegánsan öltözök, tudod. Főleg nyáron szeretem a fehéret, fehér nadrág, fehér zakó, fehérünk, és én úgy jelentem meg az Aranyparton. És Bajencike nagyon akart fürdeni, 30-35 fok meleg volt, és tényleg Évike nem rakta be a fürdő ruhát. Jencike meg már ment volna fürdeni, és forgott a kamera, és én meg tényleg veszekedtem Évikével, hogy ezt mondom, nem hiszem el, hogy ennyire kell kapkodni otthon. Mondtam neki, hogy miért nem vagy figyelmes, stb. Mert az köbben meg forgott a kamera, és idegbe jöttem, és úgy, ahogy voltam fehér öltönybe, bementem a Balatonba a gyerekkel.
4: Jaj, szegény asszony.
5: Évike meg örülött, hogy ne nézzesed már magad hülyének, Jenci, stb.
4: Hát meg én tudod, mindjárt arra gondol, hogy hogy lesz ebből ruha.
5: Persze. És bementem a Balatonba teljesen derékig. És akkor vicces is volt.
4: De úgy érzed, hogy ennek a sorozatnak ez volt az egyik legnézettebb pontja.
5: Az egyik, egyik legnézettebb ez, igen, meg a másik az, amikor én otthon játszódott, a szekrény tetején én elkezdtem hegedülni.
4: Na, ezt nem, erről nem tudtam.
5: Nem tudtál? Igen. Volt egy olyan sztori, hogy én magányos akartam lenni, és nagyobb szobában lakunk, egy szoba és másfél szobás, ahol a lakás, ahol lakunk, de egy hatalmas, nagy, ilyen 30 négyzetméteres szobánk van. És ugye nem tudok úgy különvonulni. És én jobbnak láttam, az is egy forgatási nap volt, jobban láttam felmászni a szekrény tetejére, és én ott elkezdtem hegedülni. Hát és az egyik legikonikusabb jelenet ez volt,
4: igen,
5: amit mai napig tényleg a nézők így, mert ugye sovány vagyok, hajlékony, felmászok mindenhová.
4: Jenci, amikor van egy ilyen szituáció, hogy a bohóckodásra megy minden, igen, ami egyébként a cigányoktól nem áll messze, hiszen mi voltunk az első, ugye a képmutogatók, akik történeteket adtak elő, járták az városról városra, sőt országról országra vitték a produkciókat, akkor azért úgy bebolondul az ember egy.
5: Persze.
4: Ugye?
5: Igen. Nem csak én, tényleg az Artúr is olyan karakter volt, hogy ugye tudjuk róla, hogy egy csodálatos, kiváló énekes, és neki is ugye megvan a saját komolysága, de viszont volt nagyon sok olyan jelenet, hogy együtt voltak a tesók, hogy együtt forgattunk, együtt volt mindenki, és tényleg ránk jött olyan bolondóra,
4: yeah,
5: hogy már sokszor az operatőr és a Dávid is ránk szólt, jó, azt mondja, álljatok le, mert nem lehet bírni, mert az operatőr is sír a nevetésbe, álljunk le. Van egy ilyen habitusa szerintem a romák 95%-ának, hogy szeretni. Annyira fel tudsz szabadulni, hogy diliznek fel. És én ezt nem tagadom. Jó, persze, ezt is stílusosan kell. De én ezt adtam. Én nem szégyeltem. Én ilyen vagyok. És ez átjött a nézőknek, és ezért is szerettük ezt nagyon csinálni, mert volt úgy, hogy előtte való nap nagyon rossz napom volt, mert ugye vannak magánéleti problémák, stb. És jött a forgatás, és olyanok jutottak eszembe írtelen, hogy saját magamon hemperegtem a nevetésbe, és ez így jó volt. Tényleg ez ilyen teljes spontán műsor volt, és büszke vagyok arra, hogy ennek a részese lettem, és hogy 3 évig ment egy ilyen reality műsor, ami nem nagyon volt még ilyen nagyobb csatornáknál sem, mert az egy ilyen 25-30 perces volt az egész történet, és ez 4-5 szálon ment. Ugye volt a Kalmár család, voltunk mi, volt az Artúr, volt a TikTok Csabi, volt az Artúrka, akkor az Arnold is benne volt, és ugye ezt össze kellett úgy kötni, hogy ne össze-vissza legyenek a szálak, hogy én...
4: Ebben volt az Armando is, ugye?
5: Igen, az Armando is volt egy kis ideig, így van, igen, vele is forgattam elég sokat.
4: Valami rémlik, hogy
5: így van, ő is volt, ugye? Így van, igen, frissítettük a csapatot.
4: Ilyen cikém, képzeld el, valamelyik nap megnéztem az egyik rádiós podcastemet a YouTube-on, Lakatos Lacival van ott valami nőnapi beszélgetés, és az egyik komment az volt, hogy de mikor lesz már tesók? Innen jött nekem egyébként az ötlet, hogy szeretnék veled találkozni, de hogy ugye hirtelen eltűntél a képernyőről,
5: igen,
4: de most azért van, ahol visszajöttél. Ugye a Sláger TV-n a Drága Családom című reality megy, ami az Emiliónak és a családjának ugye a műsora. Mesélj erről, hogy kerültél ide, és milyen gyakran, mert hogy azért többször is feltűnsz te ebben a sorozatban.
5: Igen, ezt is a Klein Dávid szerkeszti, ezt a műsort, és amikor vége lett sajnos a tesóknak, nekem is nagyon hiányzott a forgatás, ez az egész feeling, ez hiányzik, az, ha az ember ebben él 3 éven keresztül, az embernek hiányzik, ugye ez hirtelen vége, és tényleg én úgy éltem meg ezt, hogy vége a tesóknak, akkor ilyen depressziós, teljesen szomorú, nehéz volt ezt nekem feldolgozni, igen. És eltelt egy kis idő, és hívott a Dávid, hogy nem lenne kedvem Emillékkel forgatni egy-két sztoriban. Hát nagyon örültem neki, egyből elfogadtam. És a drága Emil bátyám is úgy fogadott, és annyira ő is tőle tanul, nagyon sok mindent tanultam tőle is, mert ugye ő már nagyon régebben a szakmában van, nem csak nagyon komoly, kiváló énekes zenész, hanem tényleg emberileg is, meg ezt, amit ő képvisel, ezt a valóságsó, ezt a reality show-t, ahogy csinálja, ez tényleg ez nekem példamutató, és nagyon sok mindent tanultam tőle.
4: Igen?
5: Hogyne, persze.
4: Tanígat téged, hogy ezt így
5: úgy... Én nagyon jó kapcsolatban vagyok az Emillel, és tényleg neki is nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek, és innen is üdvözlöm őt, és puszilom, és nagyon köszönök mindent, amit ő segít rajtam, mert olyan ritka ember az Emil, hogy tényleg mint tű a szénakazalban. Én nagyon-nagyon-nagyon szerettem őt, és nagyon
4: nem szívesen... hallottam róla, hogy haragosa lenne Emilkének.
5: Nem,
4: még,
5: nem.
4: Ugye?
5: Az biztos, hogy...
4: Jenci, és akkor itt nem kellett semmit sem, mert saját karakteredet vitted bele abba.
5: Igen, ezt is mondta Emil, hogy hozd magad, Jenci, én is hozom magam, majd valami lesz. És annyira megtaláltam vele az egyensúlyt, hogy tök jó részek lettek. Amiben együtt voltunk, tényleg volt zeneben,

0: és a családodnak.
1: Én köszönöm a meghívást, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Sok egészséget, jó egészséget kívánok mindenkinek, sziasztok!
0: Én pedig köszönöm a hallgatók figyelmét. Róma Szalon kulturális magazinban Kökény Annát hallották, és most elmegyünk egy hatalmasat zenélni, de maradjanak velünk, hiszen 22 órakor átadom a mikrofont dr. Suki Andrásnak, akinek ma is különleges vendége lesz. Maradjanak velünk!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád, remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, lasasza!
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
5: Kik voltak az első cigányok? Az első cigány családok, a gazda családok nyomdokain a jászságból érkeztek meg a községbe. A muzsikusok közül Lakatos János 1863-ban, Homoki Aladár 1888-ban Jászberényben született. Lakatos felesége Fehér Borbála 32 éves volt házasságkötésükkor, Tápió Szelei születésű. Dávid gyermekük 1903-ban született, a szintén zenész Farkas B. János 1866-ban Jász Alsó-Szentgyörgyön született, ahogyan Lakatos Géza is 1898-ban. Farkas B. Suki Terészt vette feleségül, aki Jászladányban született 1871-ben. Több muzsikusról tudjuk, hogy már Lajos Mizsén születtek. Kis Ferenc, ismertebb nevén Fercsó, cigány prímás, Hajagos Árpád zenész és Baranyi Márton, cigány muzsikus. Kis Ferenc felesége Patrik Erzsébet Örkényben született, 1902-ben kötöttek házasságot. Az idős muzsikus 1950-ben folyamodott a tanácshoz öregségi segélyért, amit gyorsan ki is utalnak neki. Kis Ferenc zenekarában tanultak a később ismert Csorba és Lakatos zenész családok tagjai. Kovács József Lajos Mizsén született 1870-ben. Felesége Keskeny Mária Jászkara Jenőn született 1875-ben. A 19. század utolsó évtizedeiben is érkeztek családok, akik nem jászsági származásúak voltak. Csorba Mihály népzenész Gyónban született 1856-ban, felesége Gazdag Terézia ugyanott 4 évvel később. Csorba Kálmán is Gyomban született 1883-ban, és kunszentmiklósi származású Rupa Máriát vette feleségül, aki akkor 16 éves volt. Egy ifjabb Csorba Mihály is Gyomban született 1876-ban, 1904-ben vette feleségül a nála 10 évvel fiatalabb Lajos Mizsei születésű özvegy Cseri Mihályné Sáfrány Erzsébetet. Gyorról származott az 1887-es születésű Kovács Sándor zenész is, aki 1904-ben elvette feleségül a Lajos Mizsei származású 20 éves Lakatos Rozáliát. Gyóni születésű még Gazdag Béla, aki 26 éves korában nősült meg 1904-ben, felesége pedig Petrik Ágnes 1875-ben született. Tehát ez is mutatja, hogy apja Petrik György már ekkora formálódó községben lakott. Az útkereszteződésben lévő egyes számmal jelölt putri az ő tulajdonát képezte az 1880-as kataszteri térkép szerint. Petrik Károly népzenész Örkényben született 1898-ban, anyja neve ismert Petrik Erzsébet. 1919-ben vette feleségül a 16 éves Petrik Lídiát, aki viszont már Lajos Mizsén született. Apja az a Petrik György volt, aki fel van tüntetve az 1880-as kataszteri térképen.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádió D.
1: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
0: A Rádió D kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. A mai napon tartották Farkas Gyula a Rajkók atyának megemlékezését születésének 105. évfordulójának alkalmából. Ennek kapcsán beszélgettem unokájával, Szomora Zsolt prímással, aki a beszélgetésünk harmadik részében tovább mesél nekünk a cigányzenéről, illetve nagypapájáról, Farkas Gyuláról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!

0: Tehát akkor Szigeti Ferenc, azért az ő nevét is említsük meg természetesen. Pontosan. A nagypapád Farkas Gyula, és itt kiemelem a Rajkók atya mellett, hiszen azért Szigeti Ferenc is kellett ehhez, hogy a Farkas Gyulának a műve az alkotása, tehát a Rajkók azok kiteljesedjenek, persze. És ezt egyébként a Gerendás István is mindig elmondja, és ebben a tekintetben tényleg igaza volt, hiszen ő már egészen 76-tól ott volt a Rajkó zenekar mellett, mint nevelő tanár.
1: Pontosan.
0: Ez volt 1990 előtt. Utána viszont természetesen megváltozott a gazdasági környezet, magánkézbe került az étteremláncoknak a többsége, a művészeknek a kiközvetítése sem volt központi, hiszen akkor már lassan lehetett alkalmazni mindenkit. Igen. És szépen lassan megszüntették pont ebből kifolyólag a vizsgarendszert.
1: Pontosan.
0: Is. Tehát mindent leépítettek. De most ebben a környezetben természetes, hogy nem életképes egy műfaj. Hiszen, hogyha valami nincs támogatva, mondjuk a klasszikus zene nincs támogatva, ami európai értékünk egyébként, akkor a klasszikus zenének se lesz szerintem feltétlenül olyan tábora, mint ahogy már most is lehet látni, hogy most is csak az idősebb generáció az, aki klasszikus zenei koncertekre megy. Igen. Tehát, hogyha nem fogjuk meg mi klasszikus zenészek, a fiatalokat, és nem vonjuk be őket ezekbe a dolgokba, akkor ők maguktól nem fognak ezeket részt venni.
1: Igen, hát ezért nehéz, azt gondolom, a kávéházi cigányzene, egy cigányzenekarnak a dolga legyen, az primás, vagy egy zenekarról beszélünk, mert hát, hogy mondom, mi magunkat nem tudjuk szó szerint eladni. Azért mondtam, nem erre vagyunk nevelve, nem erre vagyunk szocializálva, nem ezt tanultuk, nem ezt láttuk. Pont annak az ellenkezőjében éltünk, hogy a Rajkótól kezdve a száztagú mindenki, mindenféle zenekar abba élt, de beszélhetnénk itt például a Honvéd együttesről is, ami egy nagyon jól fölépített háttérrel működött, hogy bementek az emberek előadásra, próbára, gyakorolni, és minden megvolt. Ehhez minden adott volt. Most ez nekünk ugye 90 után jóformán ez mind megszűnt, mert maga ezek a fajta háttér segítségek, ezek már nem működtek, vagy egyre silányabban, vagy szó szerint kihaltak mellől. A zenei előadók mellől, hátuljáról, vagy éppen úgy elkoptak mellőlünk, ahogy ez sajnos az ember nem várta, nem gondolta volna. De nem is gondoltunk arra, hogy mi lesz később. Próbált mindenki úgy, ahogy tudott megélni. Egyik helyen muzsikált, a másik helyen, szállodába, étterembe. Ugye mindenki próbált külföldre orientálódni, rengetegen kimentek külföldre, ugye nyugatra. És ez a fajta rendszertelen, azt gondolom, hogy szakmaiság, ez most arra megtette sajnos azt a fajta rossz hozat eredményét, amiről most beszélünk, hogy nincsen semmink. Nincsen tanár, aki a cigányzenét tanítsa jóformán, nincsen egy kurzus, nincsenek azok a fajta intézmények, azok a fajta hátterek, amikre nekünk szükségünk lenne.
0: Ne haragudj, itt hadd vitatkozzak veled egy kicsit, mert igen. Lennének, csak hát, hogyha nincs rá feltétlenül igény, támogatás, akkor ki fogja ezt csinálni? Természetesen senki. Tehát még a Rajkó iskola azért még működik, ha bár nem olyan intenzitással mondjuk ezt, mint mondjuk 1990 előtt.
1: Igen, hát
0: a Rajkó zenekaron keresztül.
1: Igen, tehát ez nagyon fontos lenne, hogy valahogy ezt népszerűsíteni kell. Azt mondjuk, hogy nincs rá igény, dehogy nem.
0: Hát
1: régen sem volt mindig igény. Én azt gondolom, de az én szüleim, vagy éppen az idősebbek jobban tudják, és jobban belelátnak, akik akkor aktívan muzsikáltak, ugye, hogy tegyük föl, volt a Veselény utcában egy kis étterem, vagy egy kis étkezde a 7. kerületben, és én azt gondolom, hogy az étkezde ment volna cigányzenekar nélkül is, akkor is megélt volna, mert az egy nagyon kis, szegényes, kis, jó minőségi kis étkezde volt, ahova az emberek bejártak ebédelni, vacsorázni. De a cigányzenét mellé tették. De nem azért tették mellé, mert mindig úgy ment be mindenki, hogy hát hol a cigányzenekar, és miért nincs egy cigányzenekar, és hol van a zenekar, és mulatni akarok, mert akkora igény volt rá, hanem én azt gondolom, hogy ez a fajta szemlélet akkor, ami működött, az mutatta is, tanította is a hétköznapi embert arra, hogy igenis ez hozzátartozik, kell, szükség van rá, adjuk mellé, az elem mellé jár, az egy plusz. És ha volt rá igény, ha nem, akkor is ott volt. Na most ezen generációk, évtizedek, évszázad telt el, hogy ez így működött. Aztán itt volt egy nagyon nagy törés ugye a 90-es évek után, hogy ez egyszer csak megszűnt. És én azt gondolom, hogy ugye maga a kategória vizsgának is, ugye a zenészek számára ez megszűnt a 90-es évek elején. És ez egy nagyon nagy törés, nincsen elvárás, nincsen igény, de nincsen tanítás sem, nincsen képzés sem. Hát akkor mit várjunk el? Szóval ezek nagyon nagy kérdések, én azt gondolom, de ez ellen muszáj tenni.
0: Azért szeretem megemlíteni azt a kérdést is, hogy a Rajkó zenekar minden évben, talán a 60-as évektől, vagy már az 50-es években is, fellépett az Országházban karácsonykor. Ami azért mutatta azt, hogy igen, a cigányzene nekünk egy kiemelt értékünk. És ezt mutattuk azzal, hogy az Országházban a közvetítéseken keresztül, sőt, akár ezek a közvetítések mehettek külföldre is, tehát, hogy nekünk ez egy érték.
1: Ennek híre volt, persze.
0: Így van, tehát, hogy a csárdás az egy magyar specializáció, amit a cigányzenekarok, vagy éppen a Rajkó zenekar ad elő, és hozzátartozik a kultúránkhoz. Na most nyilván ez 90 után sok minden megváltozott, egyrészt a fizetőképes kereslet, erről beszéltünk, hogy az is megváltozott, és hát a privatizáción keresztül megszűnt ez a központosított irányítás, ami az éttermeket irányította, a kultúrpolitikát olyan kézben tartotta volna, vagy meghatározta. Igen. Egyszerűen mások voltak a prioritások. Én ezt gondolom, hogy ez okozta szerintem azt a lejtmenetet a cigányzenének az életében, mondjuk így, amit elindította egy lejtőn, és hát igen, amint tulajdonképpen most is vagyunk, és azért még sokan emlékszünk rá, hogy volt még egy ilyen szép időszaka a cigányzenének, és egyébként én ezt azt gondolom, hogy visszahozható. Van egy kérdésem.
1: Igen.
0: Tehát ha most így ilyen marketing fejjel gondolkodunk. Volt egy nagy cég, és most direkt nem mondom ki a nevét, aki arra appellált, üdítőitalokat gyártott, hogy karácsonykor nekünk azt kell innunk. Nem tudom, hogy emlékszel-e, hogy jött egy nagy teherautó például.
1: Igen.
0: Mikulás volt, igen, és piros,
1: igen,
0: volt.
1: Igen.
0: Piros. És tehát, hogy hozzá tartozik ez a fajta üdítő a karácsonyhoz.
1: Igen.
0: De valójában nem tartozik hozzá.
1: Nem tartozik semmi köze hozzá. De... Se a kultúrához, se a magyar.
0: Igaz?
1: Semmi ez, igen.
0: Tehát ez egyfajta
1: marketing. De mégis látjuk.
0: És mégis isszuk is.
1: Pontosan.
0: Tehát, hogy amikor karácsony van, akkor nekünk kell az üdítő.
1: Igen.
0: Nem tudom, hogy nálatok ez hogy működik.
1: Persze, hát mindenképpen. Hát ezt látjuk.
0: Tehát, hogyha azt látnánk, hogy sárgát kell innunk, akkor sárgát iszunk.
1: Igen.
0: Tehát a marketingnek azért van egy ilyen fajta ereje. És
1: hát ez nagyon hiányzik most, igen.
0: Hát,
1: igen.
0: Igen. Tehát nyilván nem marketingről van szó egy műfaj esetében, hanem kultúrpolitikáról.
1: Pontosan.
0: És erről a fajta háttértámogatásról. Tehát ha esetleg volna ilyenfajta támogatás, és nem csak, hogy is mondjam, itt nem egyszerű látszat intézkedésükről van szó, mert azok
1: az
0: nem elegendőek.
1: Nem fog segíteni.
0: Az nem elegendő, nem segít, nem, igaz? Nem. Voltak az utóbbi években azért olyan intézkedések és olyan projektek,
1: pályázatok,
0: amiről te sokat tudsz mesélni. Szerinted ezek megfelelőek voltak, és ezt kellene továbbvinni egyébként? Akár volt egy ilyen muzsikáló Magyarország,
1: igen,
0: is, habár most úgy tudom, hogy nincsen.
1: Én úgy tudom, hogy ebben az évben nem lesz, uh-huh, vagy nem tudok róla legalábbis.
0: Hogy vélekedsz erről?
1: Én azt gondolom, hogy igény volt rá, kereslet volt rá, a zenészek örültek neki, nagyon jó dolog volt.
0: A vendégek mit szóltak?
1: Vendéglátóhelyeken is én azt gondolom, hogy örültek, kellett. Uh-huh, uh-huh. Persze voltak ez alól is kivételek, mint mindenben.
0: Hát nem lehet minden étteremben ezt belesúgni.
1: Nem lehet egységesíteni, vagy
0: igen,
1: éppen
0: igen.
1: Nem lehet azt mondani mindenhol, hogy hát erre az emberek ugráltak örömükbe, mert éppen volt egy olyan étteremben zene, cigányzene, egy zenekar, ahol az életben soha nem volt zene, semmilyen zene.
0: Hát mert ezt szoktak
1: tőlük. Hát ez mi ez itt? Bement, igen, a vendég, aki odajárt 10 éve, vagy 5. alkalommal, és hát ezek mit keresnek itt? Na most pontosan ezt kellene megváltoztatni azzal, hogy minél többen lássák, tudjanak róla, hallják, minél több felületen elérhető, látható legyen a cigányzene, a zenekar, mm-hmm, a lehetőség. Hogy az embereknek ez ne legyen, mint ami most van már jó ideje, hogy az, hogy jaj, hát van zene, meg hát ott a cigányzenekar, akkor oda ne üljünk, mert hát azok biztos hangosan fognak muzsikálni, és, mm-hmm, és szóval ez egy rossz kialakult imázs lett sajnos, én azt gondolom. Régen ez nem volt.
0: Hát de azért, mert régen elmentél egy moziba, mondjuk a 20. század első felében, mert tévé még nem volt, de elmentél egy moziba, és mit láttál a filmben?
1: Magyar Imre muzsikált a Rákóczi indulót, az IT előtt is éppen, igen, vagy a Star Wars előtt, igen, a Bástya moziban emlékszem, igen.
0: Tehát, és hogy igen, ez meghatározó.
1: Büszke volt az ember, igen. Örültünk. Például engem anyukám vitt el az IT-re, soha nem felejtem el. Hiszem 6 éves voltam, és ott laktunk a Kertész utcában, ugye az utca végén volt a Bástya mozi, és beültünk a moziba, és hát először nem reklámot adtak meg, enni meg innivalókat reklámoztak, hanem Magyar Imre játszotta a Rákóczi induló cigányzenekarral. És nem csak a hangot adták, hanem a képet is, ugye. És az ember büszke volt, és ez bennünk van. Ezt nem lehet elfelejteni, ez egy élmény volt.
0: Nem csak te voltál egyébként büszke, hanem én azt gondolom, hogy a magyar nemzet büszke lehetett pontosan erre a dologra. De tehát volt egy presztízse ennek. Pontosan. Volt a cigányzenészeknek a presztízse ezáltal.
1: Igen, de én most azt gondolom, és egy nagyon jó dolog az, ami most történt, ugye, hogy föl kell hozni most ugye a választásokkor, ami ugye a Süköcsi gyerekek játszottak a parlamentben. Én azt gondolom, hogy ezt lehet egy szinten és egy kategóriában említeni, mint büszkeség, mint az ország értékrendje, mint egy ország meghatározó zenei előadói. Mert én azt gondolom, hogy amikor az ember ezt látta a tévében, hogy a Süköcsi gyerekek a parlamentben játszanak, és örömmel és lelkesen meglepődve, és hát egy olyan szokatlan környezetben az ő számukra, ami nekik is felemelő és meghitt érzés volt. Én azt gondolom, hogy amikor ezt az ember látta, akkor képviselőtől kezdve az egész országgyűlés örömmel, persze azért voltak kivételek itt is, akik éppen kimentek, de a nagy része, hála a Jóistennek, örömmel fogadta ezt is boldogan, és egy látszott az embereken, képviselőkön, az országgyűlésben, hogy egy olyan élményben van részük, ami régen természetes volt valahogy. Bement az ember a kávéházba, a cigányzenekarhoz, a csárdába, bement egy színházi előadásra, és az árokba a cigányzenekarok muzsikáltak, és ez egy felemelő plusz érzés volt. Na most azt láttam, hogy ez a közvetítés alatt, hogy az emberek ismét kaptak egy olyan élményt, amit mi mindig szeretnénk adni, mert mi ezt tanultuk. De ezt nagyon kevés, nagyon nehéz úgy eladni, hogy ők nem vevők erre, mert nem tudják, hogy mi ez. Ismeretlen, idegen lett sajnos nagyon sok ember számára. Persze, hál' Istennek vannak, akik nagyon szeretik, mai napig ápolják, vannak nóta műsorokra járnak, szeretik, tanulják, ápolják. Nagyon sok népzenész, ugye van, akik tanulnak cigányzenét is, nótát, csárdást, nem csak népzenét szeretik. De azt gondolom, hogy ezt az élményt, ezt a fajta pozitív megítélést, na ez kell nagyon-nagyon-nagyon erősen visszahozni a köztudatba, a magyar szemléletbe.

0: Én azt gondolom, ez egy kiváló üzenet volt, és persze ebben a műsorban azért próbáljuk távol tartani magunkat a politikától, de hát a kultúrától nem tudjuk magunkat nem. távol tartani, hiszen ez egy kulturális üzenet is volt abból a szempontból, hogy ott a sukosdi gyerekek játszottak a parlamentben, hogy egy üzenet, hogy innentől kezdve a megosztottság, az, azt felejtsük el. Az igen. a múlté. Igen. Tehát, hogy most már nincs megosztottság, együtt vagyunk itt. Az egész nemzet összefoghat, és együtt...
1: És ez mindnyájunk ki. Ez a fajta
0: ez a közös
1: érték, ez a tudás, ez az érzelmi plusz, amit adhat a zene, legyen az klasszikus zene, cigányzene, népzene, de ez a miénk, ezt nem szabad az, hogy jaj, hát én ezt most nem akarom hallgatni, jaj, hát ki kíváncsi erre, meg ezek a fajta rossz előítéletek, ezeket én azt gondolom, hogy a zenével, azokkal a fajta kiváló előadókkal, akik most kávéházban, nótás, csárdás, vagy fesztiválokon, vagy egy kapolcsi fesztiválon, vagy a legkülönbözőbb programokon, legyen az klasszikus zene is, olyan előadók és cigányzenekarok jelennek meg, akik igenis büszkén hordozzák magukba azt a fajta tudást, értéket, amit egy klasszikus zenei színpadon is előre lehet adni cigányzenekarra. Én azt gondolom, hogy erre nagyon nagy szükség van, ezekkel a fajta megoldásokkal lehet, és persze azokkal a fajta plusz támogatásokkal, pályázat, rövid távú, hosszú távú, és rengeteg odaadó munkával, és persze a háttérben ez rengeteg pénz kell.
0: Tehát valójában erre lenne szükség ahhoz, hogy a cigányzenét újra a fénykorába visszahozzuk?
1: Én azt gondolom, hogy ez egyik eleme, igen. Ez.
0: Tehát ez a fajta, mondjuk úgy, hogy politikai akarat, vagy kultúrpolitikai támogatás, hiszen a pályázatokon keresztül ez egyfajta kultúrpolitikai támogatás.
1: Pontosan. Ez kell mindenképpen.
0: Célzott támogatás, hogy akkor a cigányzenét egy picit jobban támogatnunk kell annak érdekében, hogy valahogy egy kicsit ismét visszahozza a régi fényét. De mi van akkor, ha csak egy kicsit támogatjuk? De azért nem nagyon.
1: Én azt gondolom, hogy akkor sajnos ugyanaz a sorsra fog jutni, mint amit most látunk, most érzünk, mint zenészek, mint előadók. Én azt gondolom, hogy ennek akkor nem sok van, hogyha ezt most nem jó irányba viszik, és nem hosszú távon gondolkozik a kultúrpolitika, akkor ennek nagyon rövid idő alatt ennek vége lesz.
0: Na de mégiscsak támogatják egy kicsit csak. Hát azért nem nagyon. Hát tehát akkor ez lesz?
1: Hát reméljük, hogy nem, reméljük. Bízunk a legjobbakban, mert hát a szakemberekben.
0: Igen, mert hogy ugyebár 1990 előtt azért én ezt másként tapasztaltam, hogy ez más volt, egészen Pontosan. Más volt, egészen másfajta támogatásban részesültek.
1: De azt már nem tudjuk visszavazni. Az a fajta rendszer az már nem működik, nem életképes.
0: Valóban is
1: másképp szokták, működhet.
0: Igen, és szokták mondani, hogy megváltozott a rendszer. Persze, hát nyilván alkalmazkodni kell persze. a rendszerhez. De mi a helyzet például abban, hogy mondják sokan, hogy hát már kiment a divatból. És persze felnőtt már 35 év alatt egy generáció, igen. akik már ezt elvesztették, de viszont volt mondjuk a 70-es években, meg hát a 60-as évektől kezdve Kodályékkal kezdődően egy olyan, hogy azért a népi kultúrát próbálták előtérbe helyezni, sőt már az 50-es évektől, de hát szóval mehetnénk még visszafele, de nem menjünk annyira vissza, és beindult a táncház mozgalom a 70-es évektől, ami tulajdonképpen, mint hogyha mondjuk úgy, hogy nulláról indult.
1: Igen.
0: Tehát nem volt ennek olyan fajta divatja.
1: Igen, és mint mégis ahogy, él.
0: És mégis beindították.
1: Pontosan.
0: Tehát, hogyha be lehet indítani egy táncház mozgalmat,
1: a nulláról.
0: Egy kórus mozgalmat a nulláról,
1: igen, igen.
0: akkor nem lehet beindítani egy cigányzenei mozgalmat a nulláról? Ami én persze már nem nulla.
1: Kell, persze kell mindenképpen. És hát az Egyesülettel ezen is szeretnénk dolgozni, hogy az embereket, a zenészeket, kollégákat összehozzuk olyan szinten, hogy tudjunk beszélgetni a saját szakmánkról, a saját műfajunkról, hogy legyen egy közösségünk, legyen egy bázisunk, mert hogyha valamit tenni akarunk, és a saját életünket, szakmánkat, értékrendünket meg akarjuk tartani, és tovább akarjuk adni, vinni, akkor erről sajnos beszélni kell, foglalkozni kell vele, de elsősorban nekünk kell tudni, hogy mi az, amit mi szeretnénk elérni, vagy meghatározni, hogy a döntéshozók ezt lássák és érezzék, hogy ennek mekkora a súlya. Én azt gondolom, hogy ez egy annyira fontos dolog, hogy erről nagyon-nagyon sokat kell beszélgetni szakmailag, szakemberekkel, zenészekkel, kollégákkal, és azokkal, akik ebben nem biztos, hogy jártasak, mert az életükben nem foglalkoztak a cigányzene megmentésével, de mint szakmailag, politikailag abban a székben ülnek, hogy ebben ők tudnak tenni. Viszont ehhez rengeteg párbeszéd és olyan egyeztetések kellenek, amik ezt a fajta szakmát, ezt a szakmát megmentik, és tovább tudják éltetni, mert hogyha én azt gondolom, rövid időn belül jelentős dolgok pozitív irányba nem történik, akkor ez szó szerint kijön. Én azt gondolom, hogy remény van, és hát ahogy te is mondtad, hogy színesíteni és a kapcsolódási pontokat meg kell találni, mint ugyanúgy most is, ugye a 100 tagú cigányzenekarnak lesz a Margit szigeti nagy színpadon a koncertje március 19-én, vagy augusztus 19-én, és ott is a Sükösdi gyerekekkel együtt lépünk föl, úgyhogy hát nagy öröm és megtiszteltetés lesz számunkra is, meg hát egy olyan értéket képvisel, azt hiszem, a zenekar is, és a Sükösdi gyerekek is a zenekar ezzel, hogy igenis cigányok vagyunk, együtt vagyunk, egységbe gondolkozunk, és hát a zene az azt gondolom, hogy az mindenki, és hát ez nincsen határ, ne legyen határ, se klasszikus zene, se jazz, se népzene, se cigányzene közt. Próbáljunk együtt muzsikálni, és akkor én azt gondolom, hogy együtt dolgozni, és azt gondolom, hogy mindenképpen ebből csak jó és érték, és egy zenejtse meg ez született.
0: Én pozitív vagyok a jövővel kapcsolatban mindig, úgyhogy ebben az esetben is, és én nagyon várom, hogy mit hoz a cigányzene számára is, és itt természetesen számunkra is a jövő. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és elmondtad a gondolatainkat.
1: Én köszönöm a lehetőséget. Szép estét mindenkinek.

0: Szomora Zsolt prímással emlékeztünk Farkas Gyulára, a Rajkó zenekarra, és ennek kapcsán természetesen beszélgettünk a cigány zenéről is, illetve ennek lehetséges támogatásairól. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra!
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Digben.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Ingyenes programokkal készülnek augusztus 20-án a budavári Palota negyedben és a Citadellán. A Szent István terem és a hozzátartozó kiállítás díjmentesen látogatható. A korábbi regisztrációs helyek ugyan beteltek, de a helyszínen korlátozott számban még lehet jelentkezni. A Citadellán a Szabadság bástyája című kiállítás mellett délután 3 órától családi és zenei programokat is tartanak. Az esti tűzi játék mindkét helyszín több pontjáról látható lesz, ugyanakkor lezárásokra, létszámkorlátozásra és nagyobb gyalogos forgalomra is számítani kell, ezért érdemes előre megtervezni az érkezést. Sűrített menetrenddel, nagyobb kapacitású szerelvényekkel és éjszakai bagolyvonatokkal készül a MÁV csoport a Strandfesztiválra, valamint az ünnepi hosszú hétvége megnövekedő balatoni forgalmára, közölte Vitézi Dávid a Facebook oldalán. Augusztus 19-e és 22-e között Budapestről óránként indulnak Tópart Express és Balaton Intercity vonatok. Ezekkel a járatokkal Zamárdi megközelítőleg 1 óra 20 perc alatt érhető el a fővárosból. A fesztiválozóknak a koncertek után sem kell az utolsó nappali járathoz igazítaniuk a programjukat. Siófokig éjszaka fél óránként, Budapest és Fonyód irányába pedig óránként közlekednek a bagolyvonatok. Siófokon éjszakai helyi buszjáratok segítik a továbbutazást, Veszprém felé pedig csatlakozó éjszakai járatok indulnak. Ne helyezzenek ki élelmet és vizet a környéken megjelenő vaddisznóknak, ezt kéri a lakosságtól Óbuda Békásmegyer önkormányzata. A kerület a Malacvédő Alapítvánnyal együttműködve szagriasztó rendszereket telepített több helyen, hogy távol tartsa az állatokat a lakott területektől. Az Ezüsthegyen kihelyezett eszközök 60-70%-át azonban az elmúlt időszakban megrongálták vagy ellopták. Az önkormányzat szerint az is problémát jelent, hogy egyesek rendszeresen zöldséget, ételmaradékot és vizet visznek a vadaknak, ezzel pedig hozzászoktatják őket az ember közelségéhez. A kerület az etetés és a vadriasztók rongálásának megszüntetését kéri. Augusztus 28-a és 30-a között rendezik meg az újpesti városnapokat a Szent István téren, írja a Csodálatos Magyarország. A háromnapos rendezvény programjai ingyenesek, néhány esemény azonban előzetes regisztrációhoz kötött. Pénteken a Kowalski meg a Vega ad koncertet, szombaton Tolvai René, Kállai Saunders András és a Neuton Familia sztárja is színpadra lépnek. Vasárnap családi és nemzetiségi programok után Gitano majd este 19:30-tól Curtis koncertezik. A kínálatot történelmébe mutató gyerekprogramok, könyvtári események és ingyenes szűrővizsgálatok is kiegészítik. Idén is a Szentendre is Kanzen ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-ai rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz dizájnvásár és kortárs tervezők ruháiból, táskáiból, kiegészítőiből. A Skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 16-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Cséki Kálmán, jazzzongorista zeneszerző a mai vendégem, aki mesél nekünk az életéről, a szakmai sikereiről, így többek között a Robi Lakatos együttesében betöltött szerepéről is. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Mai vendégem Cséki Kálmán, jazzzongorista zeneszerző. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Én köszönöm a meghívást, és szeretném üdvözölni a kedves hallgatókat.
3: Nagyon szerteágazó a zenei tevékenységet, úgyhogy gyorsan bele is csapok a közepébe. Számos országban jártál már, koncerteztél, turnéztál. Melyik volt a legkiemelkedőbb számodra? Melyik volt a legnagyobb élmény, ahol felléptél, akár szólóban, akár zenekarral?
4: Hát több volt, nem tudnék egyet mondani, de mondjuk ami nagyon meglepődtünk, meg nagyon jó érzés volt, az Londonban az Albert Hall, hát játszottunk a Carnegie Hallban is, de a legjobban Moszkvában féltünk, a konzervatóriumban, mert ott ült az összes professzor. Az emlékezetes volt.
3: Tehát ilyen nagy professzoroknak játszani azért mégiscsak kitüntetés, és nyilván nagy felelősség is, mert ők aztán minden hangba beleköthetnek.
4: Nem volt ilyen színpadi effektusok, vagy fény, sima fény, 2 méterre ültek, kicsi színpad, és akkor a szünetben már beszéltem a kritikussal, és akkor mondta, hogy nagyon jó, meg mind, és akkor mondtam a fiúknak, hogy most megnyugodhatunk, mert nincs nagy baj.
3: Carnegie Hallban milyen volt, milyen élmény? Hiszen nyilván minden zenész álma az, hogy egyszer a Carnegie Hallban játszon New Yorkban.
4: Hát büszkék voltunk, meg nagyon jó érzés volt, de akkor még nem is tudtuk igazából felfogni ezt. De volt több ilyen, amilyen nagy volumenű, hogy mit tudom én, a Quincy Jones meghívott a fesztiváljára minket New Yorkba, és ilyen világsztárokkal egy színpadon, meg hát volt szerencsém olyanokkal, hát úgy így a zenekarral együtt játszani, hogy az Ida Handel, Repin, Hosszú Géza volt, még 13 éves, és hát ilyen ikonok. Uh-huh. Meg hát tulajdonképpen minket az elején a Yehudi Menuhin segített, amikor beindult a Robi Lakatos formáció, ez a zenekar, és támogatott bennünket, bemutatott, meg hát szóval ő azt hiszem, hogy sok embert segített, meg felfedezett, meg tehetsz fiatalokat.
3: Tehát azért ez egy óriási dolog, hiszen ő a 20. század egyik legnagyszerűbb, legkiválóbb hegedű művésze, és akihez azért úgy én azt gondolom, csak rápillant, az egy óriási megtiszteltetés.
4: Hát ő nagyon nyitott volt, ő már ismerte a Robit, ahol játszott oda lejárt, és utána csinált nekünk koncertet. A Brüsszelben bemutatott a királynőnek, meg mit tudom én, szóval az nagy dolog volt, mert aki tőt támogat, akkor odafigyelnek.
3: Így van. Ha már így beszéltünk a Robi Lakatos formációról, mesélj nekünk erről egy picit, hogy milyen szereped volt benne, hiszen azért nagyon jelentős személy voltál a zenekarban.
4: Hát először többször hívott, nem vállaltam el, mert mondtam, hogy nem tudom ezt a műfajt, azt hittem, hogy csak cigányzenét játszanak, de nem, játszottak mindent, és akkor egyszer csak azt mondtam, hogy jó, akkor elvállalom, és nekik már volt egy kialakult stílusuk, ami nagyon koncertszerű, ilyen kólók, orosz zene, román, mindenféle. Hát ők azt már nagyon jól csinálták, meg a Django Jazz-t. És akkor, mikor én oda kerültem, akkor ugye elkezdtük csinálni ezeket a feldolgozásokat, ami könnyebb klasszikusok, ismertebb klasszikusokból válogattunk. Meg akkor megpróbáltam belecsempészni amit tanultam zeneszerzésből, és hát egy nagyon érdekes új stílus alakult ki, és hát a Robival elég egy hullámoszon voltunk, mert hasonló zenét hallgattunk, hasonló volt az ízlésünk, tehát hallgattuk a Miles Davis-től kezdve a Ravel vagy a Mahler 5. szimfóniát, az elég tág paletta volt, és ő megbízott bennem, meg a többiek is, és elfogadták, amit mondok. Tehát nem nagyon volt. Szóval nem úgy működött, hogy ott a próbán összerakjuk. Néha volt olyan ilyen könnyebb számoknál. Általában volt gazdája a zenének. Tehát, hogy én megcsináltam, és utána megmutattam, és akkor, hogyha nem, valami nem zag, akkor még változtathatunk rajta, de általában tetszett nekik.
3: De akkor alapvetően te voltál a hangszerelője tulajdonképpen.
4: Én voltam a hangszerem. De a Robi sokszor adott ötleteket, meg, meg volt, hogy belenyúlt a zongorába, hogy neki ez a hang kell. Mondom, jó, de előtte is át kell írnom 8 ütemmel, meg utána is, hogy ott ez valahogy stimmeljen.
3: Ha jól tudom, 12 éven át voltál akkor a zongoristája és hangszerelője az együttesnek, a Robi Lakatos együttesnek.
4: Igen.
3: Mi azért egy nagyon szép idő és nagyon hosszú idő. Számos díjat nyertetek ez idő alatt, és számos lemezt is adtatok ki. Melyik volt az, amire a legbüszkébbek voltatok, vagy vagytok?
4: Hát az egyik legjobb lemez a Life in Budapest. Aztán csináltunk még, én arra is nagyon büszke vagyok, a Klezmer Karma című lemezre. Meg hát volt, mindegyiken voltak olyan nagyon jó zenék, amiket bármikor felvállalok. Én meg szoktuk is hallgatni, hogy áj, drága Isten, milyen jó muzsikátok.
3: Merre jártunk? Az egész világot meghódítottátok. Hol milyen fogadtatás volt, ami üdvözölt benneteket?
4: Csak röviden, mikor elindultunk, akkor csak Németországban, Franciaországban, azt hiszem Belgiumban is megjelent a lemez, az első lemez.
3: Ez mikor volt?
4: 90-es évek előtt. 89, 88, valahogy így már nem emlékszem pontosan.
3: Aha.
4: És akkor az első évben eladtunk 450 ezer darab lemezt.
3: Hát azért az nagyon szép.
4: De nem az egész világon, csak ebben a pár országban. De az mondjuk hozzá kell tenni, nem muszáj, hogy elmondjam ezt, mert nagyon érdekes, hogy amikor mi kaptunk lehetőséget, hogy lemezszerződésre, mi nem tudtuk azt, hogy kivel kell, meg ki a jó kiadó, meg. És akkor volt a Sony, volt a Columbia, és akkor a Deutsche Grammophon. És mi nem tudtuk, hogy kit válasszunk, mert jöttek meghallgatni minket a koncertre. És akkor kérdeztük a Szakcsi Lakatost, a Bélát, hogy meg a Tónit, a Robi bátyát, hogy, és mondták, hát hülyék vagytok, hát a Deutsche Grammophon, ez a legnagyobb kiadó. És akkor lejöttek a koncertre, és mi egész este a koncert után, hát jó sikerült, nem beszélgettünk, ittunk, viccelődtünk, egy szó nem esett az üzletről, összebarátkoztunk, és másnap kérdezünk, hogy hát kik voltak ezek. És akkor mondja, hát az egyik a producer, a másik meg az igazgató. De mi lazák voltunk, szóval minket nem érdekelt. És utána örültünk, megkaptunk szerződést.
3: Szóval ezek a nagy dolgok valójában nem is az üzleti asztalnál folynak dolgok, hanem akár egy étteremben, egy ital mellett, egy jó kaja mellett.
4: Hát és utána tanítottak bennünket, hogy kell a színpadon viselkedni, stb. Robit nem nagyon kellett, mert már tudta, de a lényeg az volt, amit ajánlok az új generációnak, a fiataloknak, hogy mi mindig előre készültünk. Tehát nem, mi mindig letettünk az asztalra 2-3 produkciót, és abból lehetett választani. És nem szóltak bele, hogy mit játszunk. Ez volt a legnagyobb dolog. Mondjuk nem mondták meg, hogy ezt játsz, vagy azt játsz, vagy így, vagy úgy. Engedtek minket, szabadjára engedtek, de viszont mi meg előre dolgoztunk, hogy leraktunk még egy filmzenés anyagot, vagy egy ilyen magyaros, klasszikusos, vagy egy kicsit jazz. Szóval mindig 2-3 anyaggal kész voltunk előre, és az már nekünk nem volt gyakorolva, tehát az már jó szólt, de gyakoroltunk sokat. És akkor azt mondták, most ezt kérjük. Így akkor szabadságot kaptunk. A visszatérve, hogy hol jártunk, hát mindenhol jártunk, nagyon sok helyen. Egy évben volt 150 ezer mérföldem a mérföldgyűjtőkártyában, abban így elmondtam mindent.
3: Inkább azt kellett volna akkor kérdeznem, hogy merre nem jártatok még.
4: Nem jártunk azért.
3: És hol volt a legnagyobb siker?
4: Hát volt egy emlékezetes, mindenhol siker volt, de egy emlékezetes koncert az Amsterdamban volt, akkor lezártak egy utcát, és a vízen, a csatornán építettek egy színpadot, hajókkal jöttek, meg a lógtak a házakba, az egész utca le volt zárva, és voltak kb. 25 ezeren, és akkor a tévé megvette. És akkor egy közös koncert volt a Leila Józefovicsa, ugye egy hegedű művész, az első felében vele játszottunk, és utána meg a saját programunkat. De az nagyon jó volt, hogy ott a hajóval jöttek meg a vizennek, szóval nagyon érdekes volt. De volt nagyon sok jó buli.
3: Számos díjat is nyertetek egyébként a zenekarral. Melyekre vagytok a legbüszkébbek?
4: Hát nem tudom, hát nyertünk egy ilyen Echo Awards, ha jól emlékszem.
3: German Echo Classic Award.
4: Igen. Meg nyertünk aranylemezt.
3: Ez Hongkongban.
4: Hongkongban volt, mert eladtunk hiszem egy év alatt 10 000-et csak Hongkongban. Az soknak számít.
3: Igen.
4: Meg már nem is tudom, hát a Robi kapott inkább ilyen külön díjakat még.
3: Egy picit kanyarodjunk vissza most a gyökerekhez. Zenés családból származol. Beszélj nekünk egy picit a családodról. Milyen inspirációk értek?
4: Hát ugye, mint más zenész családoknál is már elbondontva, hogy zenész leszek, csak először, mivel apám csellista volt, a csellóval próbálkozott, de nem engedett tovább, egy évig engedett, mert azt mondta, hogy tehetségtelen vagyok, de ez nem biztos, hanem én a Mihaliknétől tanultam csellózni, aki a férje a Mihalik, aki írta a bőgőiskolákat, mit tudom, csak az volt a baj, hogy ez egy kövér nő volt, jött hozzánk, anyámmal elkezdett kávézni, süteményezni, én meg ott valahol ott csellózgattam. Hát nem jött össze a dolog. De. És akkor mondta, hogy ő akkor egy zongorista, és ahhoz képest ő modern felfogású volt, mert abban az időben a cigányzene nagyon ment.
3: Így van.
4: És ő már mégis azt mondta, hogy ne legyek cigányzene, hanem inkább valami más, vagy klasszikus, vagy akármi. És nagyon nagy szerencsém volt, mert egy olyan tanárhoz kerültem, Widner Lilinek hívták, aki 18 évesen már zongoraművész volt, meg csellóművész volt, és koncertező zongoraművész volt még idős korában is. Tehát ő nagyon szeretett, meg azért ütött, vágott, de 12 évesen már ilyen sopranetüdőket játszottam. És akkor én azt hittem, hogy majd klasszikus pályára tudok menni, de sajnos akkor Pest Erzsébeten laktunk, és sajnos akkor ugye elkerültem, mert becseréltük a lakást, és akkor nem volt tanárom. Hát volt valaki, de az nem mérvadó. És akkor én egyedül mentem felvételezni a Bartókba, hát nem vettek fel, persze, mert nem voltak kidolgozva a darabok, hiába nehéz darabokat vettem. És akkor már érdekelt a jazz, és akkor elkezdtem avval foglalkozni. Hát egyébként a család az érdekesség, hogy a anyámék ugye angyalföldiek, tripolisziek, ott nagyon sok híresség volt, ahol ő fölnőtt, tehát a Cifrától kezdve, a Kálai Kisernő, meg ilyenek laktak ott, azok voltak a nagynénémnek a barátjai.
3: És a jazz hogyan fertőzött meg akkor? Hogyan kezdtél el felkészülni tulajdonképpen a jazz tanulmányaidra?
4: Hát akkor még nem, 14-15 éves koromban már apukám hozott ilyen komik kazetta volt, Oscar Peterson, meg Errol Garnert, meg ilyeneket.
3: A legnagyobbakat, igen.
4: A klasszikus nagyokat, és akkor nekem az annyira tetszett, hogy elkezdtem vele foglalkozni, de hát ugye még nem tudtam még rendesen az akkordokat, csak az egyszerű akkordokat. De aztán egyre jobban ment, akkor utána csináltunk egy zenekart, és akkor állandóan hát leírtuk fülből a nem csak jazz, hanem mit tudom én, Blas Fetentész, vagy mit tudom, milyen zenék voltak akkor, tehát popszámokat is, de jobbakat, meg jazz is, mert voltak fúvósok, és aki nekem le kellett írnom mindent a dobtól a basszusig, tehát nagyon jó iskola volt nekem, hogy ilyen műfajokat játszottunk, és hát közben meg elmentem tanulni a jazz tanszak előkészítőjére, a Rátonyi Robihoz, utána bekerültem a stúdióba, ott a Garai, a doktor Garai Attilához, és akkor 17 évesen pedig megnyertünk egy ilyen versenyt, ilyen amatőr versenyt, és ott a Gonda János, aki akkor igazgató volt a Jazz Dance-nek, akkor ott hallott, és akkor mondta, hogy föl vagyok félve, de akkor még 17 éves voltam csak, tehát még nem is volt érettségi. Hát ezek szép idők voltak.
5: Hát ez egy óriási megtiszteltetés, és egy nagy lehetőség is volt akkor egyben. De hát akkor igen. Egész más volt a világ is, hiszen azért én azt gondolom, hogy legalábbis sokan mondják, nem csak én tapasztalom, hogy más volt, én azt hiszem, a gyerekeknek is a motivációja. Másként álltak a zenéhez. De nagyon sokat tanítottál, úgyhogy jól ismered a pedagógiai oldalát a zeneoktatásnak, illetve a jazz oktatásnak. Mi volt a különbség az akkori időkhöz képest, és mondjuk hogy ma időkkel összevetve?
4: A legnagyobb különbség az, hogy egyrészt versenyszellem volt, nagyon, tehát mindenki akar tudni, meg lefőzni a másikat, de közben azt mondtuk, hogy hát én nem gyakorolok. azt nem mondtuk neki. És ugye nagy dolog volt, hogyha egy jó zenésztől kaptunk egy pár jó tanácsot, vagy szobát velünk. Tehát nem, nagyon nagy tiszteletben voltak ezek a zenészek, és kicsit féltünk is, hogy tehát próbáltak, az ablakon leselkedtünk, nem mertünk bemenni, meg szóval mindennél meg kellett szemben, nem voltak kották, nem volt magnónk, egyedül a szegény Olálinak volt egy orsós magnója, amit lehetett lassítani, azt használtuk hárman.
5: És akkor arról tudtátok levenni a számokat?
4: Hát mert ugye az improvizációkat is le kellett írni, uh-huh. és akkor le tudtuk lassítani. De egy rírbukkira egy évet vártam, mire a Friedrich Rár úr prezentálta nekem. Szóval nagy dolog volt még egy kotta is.
5: Igen. És hát nagyon közeli kapcsolatban voltatok a régi nagyöregekkel, ha lehet ezt mondani.
4: Hát igen. Egyrészt én apámon keresztül ugye elmentem sokszor utána játszott, és akkor ott megismerhettem a régi nagyokat, akik a cigánzenében nagyok voltak, tehát mint a Járuka Sándor, vagy a Bobegás pár, vagy a mit tudom én, de még annak is, akik nem lettek a híresek, de nagyon jó muzsikusok voltak, mint a Bimbo, vagy mit tudom, vagy a Öddekás, Timbalmos, vagy a szóval mindenkit, a Kálai Kisernővel ment külföldre, vagy szóval mindenkit. De mai napig bemegyek a Száztagúba, és mindenkit ismerek. Szóval.
5: Tehát akkor egész más volt a zenei élet is.
4: Igen, de az én műfajomban apám nem tud segíteni.
5: Igen.
4: De ismerte a Szakcsit, mondjuk, az jó volt, mert tanult a nagyapjától cellozni. Meg ilyen az jó volt, hogy a Szakcsi engem megengedte, hogy tegezzem már gyerekkoromban, mert hogy ismerte aput. Szóval voltak ilyen jobb dolgok is. De hát olyanok, hogy a jazzzenészek nagyon féltünk először, tudod.
5: Visszatérve egy kicsit a tanulmányaidhoz, természetesen miután felajánlották neked, hogy folytathatod akkor a felső oktatásban a jazz tanulmányaidat, akkor gondolom ezt ott folytattad is.
4: Hát én a Szabcsi Lakatos Bélától tanultam, és mivel hogy korengedménye vettek föl, nem 3 évig jártam, hanem 4. Hát így ennek én örültem végül is. És meg kell. De közben jártam a stúdióba és az eszélyenőhöz, mert ugye kategóriát is akartam, és ott meg a repertoárt, meg a számokat tanultuk inkább.
5: Tehát akkor ez hogy is működött? Tehát volt a stúdió, ugye, ahol az eszélyenő tanított, és akkor ott tanult az ember mondjuk tánzenét?
4: Tánzenét, igen.
5: Alapvetően,
4: hát, hogy
5: igaz?
4: Hogy van egy begin, egy tangó, egy csa-csa-csa repertoárt. Uh-huh. És akkor
5: közben a Bartók Konzinak a jazz tanszakán, ahol Szakcsi Lakatos Béla tanított? Vagy akkor még nem a Bartók Konzihoz tartozott? Hogy is volt akkor ez?
4: Ez úgy volt, hogy még az előző korosztály, amikor tanultak olyanok, mint a Dés, meg a ők akkor a főiskolához tartozott a tanárképző, a Szemelvesz utcába.
5: Tehát a Liszt Ferenc Zeneművészeti főiskolához
4: tartozott. Igen, utána átették a Bartók Konzihoz, és akkor onnan kaptuk a papírt, és utána átették a Zeneakadémiához most utoljára. De ez akkor egy ilyen főiskolai szerű, vagy szintű iskola volt. Igen. Csak nem voltak politikai tantárgyak. De a többi az ugyanúgy volt, népzene, zenetörténet, zeneelmélet, szóval minden ugyanúgy volt, kötelező zong, minden ugyanúgy volt. Meg tehát közben plusz volt jazz történet, jazz elmélet, még egy csomó jazz dolog is. Big band, zenekari gyakorlat, az a kamarazene helyett, hát szóval hasonló. De jó volt, és szóval nekem szerencsém volt, mert először én nem is az eszénét tanultam, hanem a Garainál. És a Garai az volt az első magyar jazz zongorista, Garai Attila, aki más felfogással játszott, és borzasztó sok harmóniát, akkordot használt. És az nagyon nehéz volt. Most azután minden könnyű volt. Hogy minden hangra akkordot. És utána könnyű, utána már más normális zongorázás már könnyűnek tűnt. Na mindegy, szóval bekerültem a Szakcsihoz, és a Szakcsi pedig nem ott kezdte, ahol például a Gonda János, hogy elkezdjük a régi jazznél, a Errol Garner, vagy Oscar Pittazon, vagy a nem, a közepébe bele, Kígyeret, Herbie Hancock, a legnehezebb. Szóval engem úgy kifacsart, mint egy citromot, de értettem, csak hiába értettem, meg az idő kellett, hogy azt kigyakoroljam. Nem nagyon várt a lényeggel.
5: A legkiválóbb tanároktól tanulhattál, én azt gondolom, hogy ezt a sort megnézzük. Nyilván mindegyik egy picit más volt, és gondolom mindegyik tanárnak egy picit mást köszönhettél.
4: Igen.
5: Mégis ki az, akit úgy jobban kiemelnél is, hogy legközelebb áll hozzád, vagy a legtöbbet tanultál tőle?
4: Hát mindenféleképpen a Bélát, a Szakcsik Lakatos Bélát, mert hát tőle tanultam a legtöbbet, és ő vezetett bele a zeneszerzésbe, meg abba, hogy a klasszikus zenéből mennyit tudunk tanulni, és utána vettem a könyveket, és olvastam, és tanultam. Szóval azt neki köszönhetem, hogy megfertőzött ebben hogy útkeresés, hogy az ember saját stílusát kialakítsa, megmutatta, hogy gyakorol, hogy nem úgy improvizált, mint sokan, hogy amit betanultak motivumokat, azokat játsszák, mert ez nem improvizáció. Az improvizáció az, ami tényleg akkor talál ki az ember, amikor szólózik, és hogy tudja magát belelovalni, és egy burokba kerülni. Szóval sokat tanultam tőle, és utána meg egy csomó mindenre magamtól jöttem rá, mert azon az úton mentem, amit ő mondott, és az önkéntelenül akkor jöttek új dolgok. Jó volt, meg akkor, mikor én elkezdtem, akkor még oda járt a Pleszkán Frigyes, az ugye zseni volt, és én ott ülhettem az óráin, hát mondjuk az furcsa volt, mert az úgy ment az óra, hogy kérdezte a Szakcsi, hogy mit hoztál, Frici. Azt mondja, most ezt a lemezt hoztam. Elejtől végig szólom a fejből, elzongol ezt az egész lemezt, mondjuk kedden. Pénteken egy másik lemezt hozott, de minden stílusban. És akkor mondtam, hogy hát most mit tanítsak, de mindent tudsz, hát próbáld a saját stílusodat kialakítani. És akkor ilyen barátaim voltak, mint a Frici, följártak hozzánk. Hát volt három zongoránk, otthon nagy lakásban laktunk. Jó zongoristák jöttek, klasszikus zenészek, mindenek. Tehát volt egy ilyen egészséges, mondjuk velük nem versenyeztem, de hogy az jó, hogyha jók ott vannak körülötted, az inspirál, nem?
5: Ez úgy motiválja az ember, hogyha jó zongoristákat van maga körül. Igen.
4: Talán elmentem orizni, kísérni. és hát nem volt el valami engedélyem. És mondja Plackán, lehet tőle, hogy használd az én nevem. És akkor az ő nevén mentem egy évig, de neki kiemelt gázsia volt. Nem szólt.
5: Kik azok a zenészek, akikre Magyarországon úgy büszke vagy, hogy játszottál velük, vagy úgy jó élmény volt számodra is?
4: Hát sok-sok. Sok olyan van. Hát így a jazzzenében, hát akivel játszottam, mondjuk Kőszeg Imre, vagy a Egriancsi, vagy mit tudom én, játszottam az Elemérrel is. De Fekete Pisti, hát szóval sok-sok mindenkivel játszottam.
5: Nyilván egy listát nem lehet anélkül megcsinálni, hogy akkor ki ne hagyjon az ember valakit, tehát ez mindig egy nehéz kérdés. Hm. És inkább akkor azt kérdezem, hogy melyik áll hozzád közelebb, a jazz, vagy a klasszikus, esetleg a bárzongorázás, a bárzene?
4: Hát a legközelebb a jazz áll, de én szeretem a műfajokat, tehát hogyha mondjuk csinálunk egy feldolgozást, vagy egy akár egy esztamos ilyen román valamit, vagy egy filmzenét, és az jó megmacsol, meg jó el van játszva, akkor az nekem nagyon értékes. Szóval nem feltétlenül csak azt szeretem, hogy téma és improvizáció, vagy a jazzben is azt szeretem, hogy kompozíciós, na inkább így mondom, uh-huh. Ami kicsit
5: fel van építve,
4: nem 32 ütemes, hanem persze azokat is szeretem, amikor nagyon jó játszanak. Hát nem tudom, tulajdonképpen a jazzt is nagyon szeretem. A bárzongorázást azt nem tartom magam bárzongoristának, meg szerintem már nincs is nagyon, mert az igazi bárzongorista az, aki bemész és énekel és kíséri magát, az a bárzongorista. Tehát ahol mi játszunk éttermekben, meg hotelekben, az inkább ilyen, mindent kell játszani, és ott nem kell énekelni. Uh-huh. És sokkal jobban kell zongorázni, mint egy bárzongorista, szerintem.
5: Tánczenészek már nem is nagyon vannak. Tánczongoristák sem nagyon. Illetve valahol ez hasonló, mint a bárzongorista, vagy hogy érzed, mi a különbség?
4: Ugye régen volt munkájuk, sok helyen volt tánczene, meg tánczenekarok, meg zongoristák, most mindegy, hogy éttermi, vagy bármegy, hogy hívjuk, vendéglátóban játszott. És először mindenki klasszikus zenésznek készül. Ha nem sikerül, akkor majd lesz jazzzenész. Ha se sikerül, akkor lesz tánczenész. Szóval szerintem az így van. Hát senki nem azért iratja be a gyerekét a zenéskor, hogy jó kis tánczenész lesz. Nem akarom ebben degradálni, mert azt is lehet nagyon jól csinálni.
5: Hát mindegyik műfajnak megvannak a nehézségei. Sőt, tehát nem biztos, hogy egy klasszikus zenész jól játszan a tánczenét, vagy jazz meg aztán főleg nem.
4: Egy tánczenésznek szerintem a legnehezebb dolog az, hogy borzalmas sok mindent kell ismernie, uh-huh. Rutin kell, most, és azért stílusosan el kell játszania. Most lehet, hogy nem lesz akkora virtuóz, de nem is kell oda. De tiszteletre méltó, mindegyik műfaj tiszteletre méltó, mert nehéz. Hát egy étteremben is, vagy egy bárban olyan meglepetések érik az embert, hogy nagyon, most nem is tudom, mit kértek a múltkor. Valami zongoraversenyt kértek, de kiderült, hogy szerencsére nem ismerték, csak az első oldalát, az első oldalát el tudtam zongorázni. Az elég is volt.
5: Igen, néha bekérnek a vendégek olyanokat, amiket igazából nem feltétlenül odavalók.
4: Hát meg olyan is volt, hogy bekérték a Giant Steps-et, az egyik legnagyobb volt, hogy a számot elájultam, hogy...
5: Milyen különleges élményeid vannak még így akár a bárzongorázás kapcsán? Hiszen az egy egészen másfajta kapcsolatot igényel a közönséggel, mint amikor színpadon játszik az ember akár jazzt.
4: Hát én most, hogy már idősödöm, egyre jobban rájövök, hogy kommunikálni kell az emberekkel, és nagyon szeretik, hogyha látom, hogy valakinek tetszik, akkor biccentek, vagy rámosolgok, akkor tapsol, vagy valami, akkor hozzászólok, vagy megkérdezem, szeretem megkérdezni, hogy mit szeretne hallani, mit tudom én, vagy hogy honnan jöttek, vagy hát beszélgetni. És akkor nagyon szeretik azt, és sokszor még beszélgettünk a zenéről is, hogy stílusokról hallhat, attól függ, hogy nyitottak-e, és ezért szeret most a főnököm, mert hogy én foglalkozom a vendégekkel, meg amikor hajóztam, és akkor akkor én mindig megkérdeztem, hogy mit játszak. Hát az ugye főleg amerikai zene volt, és abból nagyon sokat tudok, és akkor már egyre nehezebbeket kértek, mert

0: 22 órától. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Innen vója
1: 100.3 Rádiódik.
2: JPM Music Production.

0: rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Imádom a szerelmes számokat.
2: Ah, ne. Vegyük újra.
1: Már nem.

a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 Rádiódi. Rólunk, neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
2: Kik voltak az első cigányok? Az első cigány családok, a gazda családok nyomdokain a jászságból érkeztek meg a községbe. A muzsikusok közül Lakatos János 1863-ban, Homoki Aladár 1888-ban Jászberényben született. Lakatos felesége Fehér Borbála 32 éves volt házasságkötésükkor, Tápió Szelei születésű. Dávid gyermekük 1903-ban született, a szintén zenész Farkas B. János 1866-ban Jász Alsó-Szentgyörgyön született, ahogyan Lakatos Géza is 1898-ban. Farkas B. Suki Terészt vette feleségül, aki Jászladányban született 1871-ben. Több muzsikusról tudjuk, hogy már Lajos Mizsén születtek. Kis Ferenc, ismertebb nevén Fercsó, cigány prímás, Hajagos Árpád zenész és Baranyi Márton, cigány muzsikus. Kis Ferenc felesége Patrik Erzsébet Örkényben született, 1902-ben kötöttek házasságot. Az idős muzsikus 1950-ben folyamodott a tanácshoz öregségi segélyért, amit gyorsan ki is utalnak neki. Kis Ferenc zenekarában tanultak a később ismert Csorba és Lakatos zenész családok tagjai. Kovács József Lajos Mizsén született 1870-ben. Felesége Keskeny Mária Jászkara Jenőn született 1875-ben. A 19. század utolsó évtizedeiben is érkeztek családok, akik nem jászsági származásúak voltak. Csorba Mihály népzenész Gyónban született 1856-ban, felesége Gazdag Terézia ugyanott 4 évvel később. Csorba Kálmán is Gyónban született 1883-ban, és kunszentmiklósi származású Rupa Máriát vette feleségül, aki akkor 16 éves volt. Egy ifjabb Csorba Mihály is Gyónban született 1876-ban, 1904-ben vette feleségül a nála 10 évvel fiatalabb Lajos Mizsei születésű özvegy Cseri Mihályné Sáfrány Erzsébetet. Gyóról származott az 1887-es születésű Kovács Sándor zenész is, aki 1904-ben elvette feleségül a Lajos Mizsei származású 20 éves Lakatos Rozáliát. Gyóni születésű még Gazdag Béla, aki 26 éves korában nősült meg 1904-ben, felesége pedig Petrik Ágnes 1875-ben született. Tehát ez is mutatja, hogy apja Petrik György már ekkora formálódó községben lakott. Az útkereszteződésben lévő egyes számmal jelölt putri az ő tulajdonát képezte az 1880-as kataszteri térkép szerint. Petrik Károly népzenész Örkényben született 1898-ban, anyja neve ismert Petrik Erzsébet. 1919-ben vette feleségül a 16 éves Petrik Lídiát, aki viszont már Lajos Mizsén született. Apja az a Petrik György volt, aki fel van tüntetve az 1880-as kataszteri térképen.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 17-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Cséki Kálmán jazzzongorista, zeneszerző ismét a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk az életéről, a zeneszerzés és hangszerelés kihívásairól, valamint a tanítás szépségeiről. Tartsanak velünk ma este is!
5: A tanítás nagyon jelentős szerepet játszik az életedben. Többek között a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumban is tanítottál, ahol mi természetesen együtt dolgoztunk régen. És előtte az USK stúdiójában is. Jazz és tánczene alapjait tanítottad.
6: Igen. Hát a Rajkó Talentumban úgy indult ez a dolog, hogy a Sárközi Feri zongoraművész barátom volt az igazgató akkor.
5: Ez még a 2000-es évek eleje akkor.
6: A 2000 előtt, úgy, igen. És nem volt zongoratanszak, és én mondtam neki, hogy Feri, próbáljuk már meg, indítsuk már be. És akkor mondta, hogy jó ötlet meg minden, de akkor még voltak sokan a cigánzene részes, meg táncosok is. És akkor beindítottuk, és egyből lett 50 zongorista. Mert ugye a névre jönnek, de úgy, hogy ugye én a tánczene, jazz, ilyesmi, és akkor volt klasszikus. És 50 zongorista. És akkor, hát hogy ez milyen jó. És akkor hát persze évekig ott tanítottam, de is ott szerintem te később jött egy picivel.
5: Én sokkal később jöttem.
6: De utána meg már beindult a gitár, baszgitár, ének, az több hangszerek. Nem mondom, az elején azt én találtam, hogy csináljunk már egy valami újat. És akkor úgy lett a zongora. Hát a stúdióban meg ugye hát ott régen az hát ott vizsgáztattak minket, a kategória vizsgát oda kellett járni, és akkor ott vizsgáztattak, és akkor nekem az megtisztelő volt, hogy az eszeljenő meghívott tanítani oda, ahol vizsgáztatunk, és akkor már másképp néznek az emberre. De csak 2 évig voltam ott, de az anyagi miatt, szóval nem azért, mert nem volt jó, hanem fizetés nem volt jó, hanem. És akkor még volt olyan is, hogy a legelső tanításom az Salgó Darjánban volt, még gonz is voltam, akkor indult be Magyarországon az alapfokú jazz oktatás, és ott volt az első zeneiskola, mert az elég nagy zeneiskola, ott van orgonájuk, minden, ahol beindították a volt dob, bőgő és zongora szak, de jazz alapfokon. És ez nagy dolog volt. Hát és a Gonda János akkor ez nekem adta ezt az állást. Tehát akkor ez nagyon nagy dolog volt, hogy én kaptam meg. És nem is voltam Gonda növendék. Szóval...
5: Külföldön is sokat tanítottál.
6: Hát azért nem van nagyon sokat, de azért volt egy mondjuk egy fél év, amikor Marokkóban ilyen tanársegédként közreműködtem. Ott minden szolféstől kezdve minden kellett tanítani. Aztán később, hát jóval később kikerültem Mexikóba. Ott meg, hát ott nagyon nehéz volt. De szerintem én tanultam abból a legtöbbet, mert előre kellett mindig készülni, egy rendes klasszikus egyetem volt, és ott 20. századi zeneszerzési technikákat kellett nekem tanítani, meg hangszerelés, meg big band, meg zongora kísérés, meg ilyen meg ellenpontot. De hát először megkérdezte az igazgató, hogy szüksége lenne egy ellenponton tanára, hogy elvállalom-e. És ez volt úgy márciusban. Hát mondom, persze, hogy ne elvállalom. Nem lehet volna nehéz. Az életemben sose tanultam. De szeptemberre megtanultam a 4 év anyagát, úgyhogy elvállaltam.
5: Milyen volt Mexikóban élni?
6: Hát jó.
5: Azért az egészen más kultúra,
6: jó volt.
5: Egészen más környezet.
6: Jó volt élni, csak az a baj, hogy nagyon messze van, és egy idő után már a családot hiányzik, meg avval szembesültem, hogy lehetsz ott gazdag, ottani viszonylatban, de akkor is egy ilyen be vagy zárva egy ország. Szóval annyit azért nem keresel, hiába jó keresel ottani viszonylatban, hogy utazgassál sokat. De az emberek nagyon rendesek, kedvesek, meg hát sajnáltam őket, mert sok szegény van, tudod. Tanárokat elég jó fizetik különben, és lehet élni jó magas életszínvonalon ott, hogyha mondjuk itt tanítasz. Csak mert valamit valamiért tudod. Meg nem volt lehetőségem játszani. Nem volt kivel.
5: Mennyi időt éltél kint egyébként?
6: Csak 2 évet.
5: És aztán hazajöttél.
6: Hát csak szabadságra jöttem, azért csak végül úgy döntöttem, hogy nem megyek vissza, mert aki miatt kimentem, akkor abban már nem bíztam annyira, és akkor nem, már nem mertem már visszamenni, mert éreztem, hogy ennek vége lesz, ennek a kapcsolatnak vége is lett. De visszamehettem volna, de viszont hát a család is, meg hát szóval nem tudom.
5: Azért nyilván fontos az, hogy hol nő föl az ember, milyen környezetben, és itt vannak a barátok,
6: a
5: az ismerősök, hát is természetesen a legfontosabb a család, akiket azért nagyon nehezen hagy itt az ember. Pedig tényleg bejártad a világot, és bárhol élhettél volna, és tulajdonképpen éltél is, és mindig mégis visszatér az ember.
6: Hát, hogyha például itt lennék, mondjuk Németország, vagy Ausztriában, vagy akár Angliában, ahonnan könnyen haza tudsz jönni, és van annyi pénze. De onnan Mexikóból nem, szóval nem kerestem annyit, hogy egy évbe kétszer hazajöjjek. Két év után tudtam először hazajönni. De ottan viszont jó kerestem, de az, hát nem elég arra, hogy utazgass. Meg nagyon kevés ott a szabadság, tehát ott az iskola talán másfél óra összesen a szünet. Még annyi sincs. Sokat kell dolgozni.
5: Egy picit beszéljünk a zeneszerzésről, hiszen ez egy másik nagyon jelentős dolog az életedben. A zeneszerzés, a hangszerelés. Arról már beszéltünk, hogy 12 évig hangszereltél a Robi Lakatos zenekarnak, együttesnek, ahol zongorista is voltál, és ezen kívül azért még vannak saját műveid is. Melyeket tartod a legfontosabbnak, a legjelentősebb kompozícióidnak?
6: Hát sajnos olyan nagyon sok művem nincs, van egy pár, de inkább hangszerelések vannak. Meg ilyen nagy volumenű, aztán kettő van, ami mondjuk azt mondom, hogy több tételes. Hát az egyik az egy picit, hogyha meghallgatod, azt mondod, hogy kicsit húz a Kodály Weiner vonalon van. Nem jazz, de vannak benne azért modern hangzások is. A másik az teljesen saját, amit most nemrég mutattak be a holokauszt évfordulójára, a zsinagógában volt. Hát az inkább ilyen modern, klasszikus, de van benne ilyen cigányos, zsidós rész is, tehát direkt úgy írtam meg, hogy ez az alkalomhoz passzoljon, de vannak benne egész modern részek is. Hát meg írtam mondjuk a Robinak a lemezére, és írtam egy 30 percet mondjuk, amikor az a Vivaldi 8 évszak, vagy nem is tudom milyen néve jelent meg, a saját zene, ott voltunk mondjuk 30-an, az elég érdekes, mert ott a számokban ott gyakoroltam a amiket tanultam, technikákat zeneszve, tehát elindul mondjuk olyan, hogy van mondjuk egy 6 szólamú vokál, de nincs hangnem, és elég modern akkordok megszólalnak, meg hangzatok, akkor van, ami ilyen poliritmikus, akkor van, ami hát amiket tanultam a könyvekből, meg amiket úgy használtam sokat, azokat úgy beleszőttem az építkezésbe, meg a de nem egyik számban mondjuk ezt használtam, másikban inkább a másik technikát, szóval nem akartam egyszerre mindent megmutatni, de azért föl lehet fedezni az egyik fúgás mondjuk, szóval érdekes. De vannak nagyon, nagyon amikre büszke vagyok, amit például a Liszkamar zenekarról vettünk fel, a Krezmer Karma, azok nagyon jó hangszerelések szerintem, és hát azért sok, meg ugye szimfonikus zenekarra is csináltam, vagy 10 számot átírtam, amit rendes nagy zenekarra, és hát azt a mai napig játszolom, megjátszák.
5: Milyen nehézségei vannak az átiratok készítésének? Hogy állsz neki egy ilyen feladatnak?
6: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát én személy szerint úgy csinálom, hogy először végzek egy ilyen kutató munkát. Tehát meghallgatom több változatban, több előadótól, és nem esek neki, mert nagyon, nagyon már lehet rontani. Tehát mondjuk csináltam azt, hogy Brahms 5-ös, vagy Fritz Strauss polka, vagy a mit tudom én, azért nem lehet neki esni, mert akkor elrontom. Szóval, hogy stílustalan lesz. Tehát azért hajlok arra, hogy modernizáljak, de azért nem lehet csak úgy nekiesni, és például megcsináltuk a hegedűs áztetőn, a suite, vagy több részt, és akkor mindenki játszott, de rústák arra, hogy meghallgassák a filmbe, hogy hogy van az eredeti. És nagyon jó. És akkor abból, én abból indulok ki, mert a jóból kell, és annál rosszabbat nem akarok csinálni. Szóval erre vigyázni kell szerintem. Hát meg hát nem lehet össze-vissza harmonizálni. Hát, nem, hát szóval sok-sok akadály, nem csak akadály, nem sok mindenre kell vigyázni.
5: Az, hogy az ember ilyen crossover műfajokban igazán otthon legyen, az nyilván széles repertoárral és ismeretekkel kell rendelkezni. Te azért otthon vagy több műfajban is, a klasszikustól kezdve.
6: Hát ez annak köszönhető, hogy én még akkor tanultam, amikor még kellett tanulni mindenféle stílust, meg a Robinál is az volt, hogyha ő orosz játszik, az legyen orosz, ha mit tudom én, mit játszik, az a zsidó, az legyen zsidó, és akkor próbáltunk a legjobbából meríteni. Meg hát vannak, ugye, amit az egy zongoristának akkor régen legalábbis kellett tudni, hogy tehát az összes ilyen könnyű zenei stílust, ritmusokat, akkor ugye játszottam popzenekarban is, még a konzi után elmentem pénzt keresni, hajóztunk, és akkor meg slágerzenét, akkor ott annak is teljesen más a funkciója, tehát hogy kell érteni hozzá, hogy tehát a ritmusvilág, a harmonizáció, szóval azonnak is megvan egy zárt rendszer, tehát azokban nem jók a jazz akkordok, hanem mit tudom, hát szóval vagy bluesos, vagy mit tudom én, funky is, vagy mit tudom, szóval azokat, de mi ezeket régen tanultuk, meg szerettük, csináltuk. De különben a tanítással az a baj mostanában, hogy bejönnek a szülők, és akkor mondják, hogy ezt a 10 számot tanítsam meg a gyerekének, és akkor elmegy muzsikálni. És mondom neki, hogy ez nem így van, szívesen megtanítom, de hát akkor, ahogy én felépítem az egészet, úgy kell tanulnia, mert akkor tudunk eljutni valahová. Megmutatok 10 számot, akkor olyan, mint egy majmot betanítanék. De ezt nem értik meg. Ez nehéz.
5: Te is sokféle műfajt játszol. Hogyan látod egyébként a különböző stílusok közötti átjárást? És milyen igény van ezekre manapság?
6: Hát az az igazság, hogy most ez tényleg nem azért, de amikor mi elkezdtük csinálni ezt, akkor ez még új volt. Merész dolog volt, és meg is fertőztük a zenészeket sokat. És amikor valaki megcsinál egy zenét, van gazdája, egy ember, aki leül és foglalkozik vele, akkor jó lesz. Az nem működik, akkor a próbán azt mondja, te fogja ezt, akkor jó, menjünk át Bosszanovába, menjünk. Az nem jó. Tehát ezen valakinek gondolkozni, meg dolgozni kell. És aztán később lehet alakítani rajta, de kell, hogy legyen gazdája a zenének, én így mondom. Meg amit a Kocsis mondott, nagyon tetszett nekem, mert a Kocsi Zoltán mondott, hogy a fiáról mondta, hogy zongorázik a fia, nem akarta nagyon megdicsérni, pedig nagyon jó zongorázott, csak annyit mondott rá, hogy rend van a zenében, mikor játszik. De hogy legyen rend, tehát hogy helyén legyenek a stílus dolgok, a ritmusok, a harmóniák, hát szóval, ha csinálunk valami újat, azért vigyázni kell, hogy ne legyen káosz. Vagy valami ilyesmi, szerintem ez fontos.
5: Hosszú évek óta tanítasz. Mi motivál a legjobban a tanításban?
6: Hát az, hogy amikor tanítok, akkor felmerülnek olyan dolgok, hogy most ezt hogy tudjam neki megmutatni, mikor nekem evidensnek tűnik, de hogy magyarázzam el? Vagy hogy vezessem rá? És akkor én mindenkinél más személyre szabott módon próbálom, de nem használok sémát, hanem mikor melyik gyereknek, hogy jó. És valamikor én tanulok belőle a legtöbbet, mert akkor eszembe jutnak új dolgok. Szerintem te is így vagy vele.
5: Én ugyanígy voltam kezdőkoromban, egyébként még most is természetesen, amikor az ember már tudja, hiszen zsigerévé vált akár egy hangpárnak az eljátszásának a technikája, de mégis amikor meg kell mutatni valakinek, egy teljesen kezdőnek, amikor fogalma sincs róla, hogy mi az a hangpár, akkor szembesülünk vele, hogy valójában hogy is csinálom, hogy is kell ezt megfogalmazni, hogy is kell ezt technikailag megvalósítani, és ezért tud a tanár is nagyon sokat tanulni abból, amikor tanít.
6: Igen. Most nekem például fölmerült, hogy van egy számot, vannak a harmóniák, a téma nincs leírva két kézre, és akkor szegény gyereknek abból kell valamit csinálni.
5: Igen.
6: És akkor, ugye ez egy nagy probléma, amikor mi zongorázunk, akkor nekünk már beállt az, hogy valamikor egyszerre folyik az akkordot, valamikor csak a témát, meg a basszust, utána ütjük az akkordot, vagy előtjük az akkordot, utána játszom a témát, akkor másik lágéba játszok egy díszítést, vagy tehát ez a összezárom, kinyitom a zenét, vagy mit tudom én. És egy gyereknek ugye ez nagyon nehéz. Csak ezt gyakoroltatom vele, hogy most próbáld úgy, hogy először csak a témát játszod, utána ütöd be az akkordot, vagy egyszerre, vagy csak a basszus vagy a téma, és utána az akkord. Tehát el lehet vele játszani, hogy egy kicsit szabaduljon fel. Uh-huh. De nem könnyű különben.
5: Milyen kihívásokkal találkozik ma egy jazz zongorista növendék Magyarországon? Hát nyilván a műfaj sem egyszerű, és a jövője sem feltétlenül annyira pozitív kilátásokkal kecsegtet.
6: Hát, hogyha mondjuk optimális esetben jó előképzettséggel, tehát klasszikus előképzettséggel indul, és tényleg értelmes jó jazz zongorista lesz belőle, akkor valószínűleg föl fogják karolni egy bizonyos szintig, csak hogy utána, hogy valami újat kell, hogy hozzam, mert nehéz megélni, de ha újat hoz, saját lemez, saját zenét ír, saját együttest alapít, akkor jó, akkor sikeres lehet, vagy ha elhívják közismert jó zenekarok. De valamit kell, valami újat hozni, mert nem tud akkor megélni, akkor nem hívják el. De nagyon sok olyan is van, aki hát jó, de nem kiemelkedő, és akkor már nagyon nehéz dolga van. Tehát nem tud ez a kis ország annyi jó zenészt eltartani. De a zongorista meg annyi van, hogy borzasztó.
5: Mit tanácsolnál egy fiatal pályakezdő jazz zongoristának?
6: Hát az, hogy írjon saját zenét, próbáljon saját stílust kialakítani, és mindenképpen tanulmányozza a klasszikus zenét, mert abból nagyon sokat lehet tanulni.
5: Látod esetleg a szerepét a digitális technológiáknak a jazz oktatásban? Van erre kereslet? Van erre irány? Hát akár a mesterséges intelligenciának, akár a különböző applikációknak, vagy az online tanításnak?
6: Az online tanítás az van, amikor kikerülhetetlen, mert fizikai távolság, vagy valami, tehát jobb, mint a semmi. De a legjobb, ha ott van a tanár. Egyébként az applikációkat én lehet szemezgetni, meg lehet belőle valamit tanulni, de igazából nem lehet belőle megtanulni, mert ez olyan, mint hogyha kiveszel egy regényből két mondatot, a másikból is, össze-vissza. Nincs meg az, amit egy tanár tud, hogy a sok évek alatt ezt is, azt is, azt is megtanulta, és a fejében összeállt minden, és akkor a bölcsességet elmondja neked, vagy a titkot, vagy amit tudom. Ezekből az applikációkból lehet ilyen apró szemezgetni, hogy most mondjuk kíváncsi vagyok egy fűzésre, akkor azt megmutatja, vagy kíváncsi vagyok egy latin ritmusra, megmutatja. De az egészhez képest kevés. Szóval, aki komolyan akar játszani, mindenképpen valami jó talán. Szerintem.
5: Nem fogja átvenni a mesterséges intelligencia a tanárok szerepét? A jövőben szerinted?
6: Szerintem lehetetlen. Nem lehet.
5: Nincs meg a személyes kapcsolat, a kontaktus?
6: Hát nincs meg a lélek, meg nincs meg semmi. Hogy.
5: Akkor ettől nem kell tartanunk.
6: Nem, mert most ugye most elmondasz valamit a gyereknek, de be is mutatod, vagy most másképp csinálod, vagy azt a gyereknek másképp közelíted meg, valahogy eljutsz oda, hogy megértesd vele. Hiába mondasz egy általánosságot, abból még nem érzi meg. Meg a legfontosabb nekem az volt a tanulásomban, hogy hát nem tudom, hogy mondjam azt más, hogy fölstenkeroltak. Nem akarok csúnyát mondani.
5: De, hát ez a motiváció tulajdonképpen.
6: Tehát, hogy rohantál az, hogy gyakorolt. Mert olyan zongorázott az órán, a tanárod, vagy úgy fölidek, olyan jó volt, hogy akkor már mentél az a gyakorol. Hát most egy mesterséges intelligencia, ez nem tudja megcsinálni.
5: Így van. Mit tartasz a legnagyobb szakmai sikerednek, és miért?
6: Azt tartom, amikor a Rob zenekarban játszottunk, és visszahallgatom 20 év múlva, és azt mondom, hogy az egész koncert tökéletes volt ritmikailag, ibarékúi, zeneileg, dinamikailag, és hogy milyen jól játszottunk. Meg az, hogy a zongorán is van ugye hangszín, meg tónus, és én azokat használom bizonyos szinten, és arra büszke vagyok, de sokan nem használják ki a zongorának a lehetőségeit.
5: Van olyan zenei álmod, amit még nem valósítottál meg?
6: Jó, van sok.
5: Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
6: Hát biztos, hogy szeretnék írni valami komolyabb dolgot, meg szeretnék csinálni saját lemezt, meg hát szeretnék egy olyan zenét csinálni, amiben nincs megalkovás, nem azért csinálom, mert arra adnak pénzt, vagy azt rendelik meg, erről már nagyon sokat csináltam, hanem ami tényleg kiírni magamból, ami bennem. És nem is biztos, hogy jazz lesz. Uh-huh. Szóval.
5: És hogyan szerzel ihletést egy-egy alkotási folyamathoz? Mi az, ami úgy feltölt, esetleg pihenés közben, vagy mi az, ami motivál? Egy könyv, egy film, egy festmény?
6: Hát mindenféleképpen egy hangulatba keresni, vagy valamilyen hangulatba, most lehet szomorú, boldog, ha bármilyen. De nekem úgy működik, hogy tehát ha például hangszerelek, azt meg tudom csinálni rutinból is, nem kell, hogy de hogy jól csináljak, szerintem ahhoz egy ilyen bizonyos állapotba kell kerülni, egy olyan burokba, amikor úgy van olyan, hogy mondjuk 2 vagy 3 napig le sem feküdtem, akkor jöttek a gondolatok, de hogyha már abba hagyod, akkor már nem jönnek, mert akkor olyan paszba vagy, tudod. Vagy olyan, hogy egy hétig nem tudsz tovább jutni valamin, csak a közhelyek jutnak eszedbe. Valahogy el kell jutni oda, hogy kikapcsolja, hogy mintha magad hallanád kívülről, vagy mit tudom én. Szóval, mert hogyha a közhelyeket, ami a kezedben, meg a agyadban azokat használod, akkor nem lesz új zene. Akkor úgy csak megismétled, amit már tudsz, csak más sorrendben, vagy mit tudom én. Tehát nehéz.
5: Van olyan, hogy az ember, a zeneszerző mondjuk felülről kap inspirációt?
6: Hát ez lehet, szerintem. Meg olyan is van, hogy egyszerre leülsz, és mondjuk egyszerűen kijön belőled, már írod is, és nagyon gyorsan. Aztán van, hogy szenvedsz, hát ez csak felülről jöhet, vagy nem tudom, a szívből, vagy nem tudom. Meg az ízlés is sokat számít, hogy milyen zenét hallgatsz, milyen az ízlésed. Ami nekem jó, lehet, hogy másnak nem jó. Van, aki azt mondja, hogy a zenének nem kell szépnek lenni. Most ezzel lehet vitatkozni. Ja. Vagy ízlések, mindenkinek más.
5: Hogy látod a jazz zene jövőjét?
6: Hát sajnos nem van túl jót, nem látok, mert akkor utoljára kim voltam New Yorkba, ki volt az Egriancsin, és akkor a bőgős, tudod, és hogy találkozzunk, és hogy mondta, hogy van egy jazzkoncert, menjek el. És ott találkoztunk, és neves jazzzenészek ingyen játszottak, CD-ket árulták, a CD-ket. Szóval ez nem valami jó, meg az, hogy itthon 10-15 ezer forintra játszanak, nem lehet belőle megélni. És szóval nehéz. Már úgy értve, hogy biztos lesznek, akik tovább viszik. Meg az is elszomorít, hogy az összes régi nagy meghalt. Hogy azok nem, azért nem, gyakran nem születnek ilyenek, akik voltak, tudod. Az összes nagy meghalt már. Akik zongoristákról beszélek most. Nem, még egyedül a Jarrett él, de az meg nem, ő meg már nem tud zongorizni. Nem tudom, szerintem biztos, hogy crossover valami lesz. Vagy tiszta pure jazz, olyan is elképzelhető, mert abban visszatérnek. Az is lehet, hogy majd elindulnak valamire, most már nagyon sok ilyen crossover-es jazzes dolog van, aztán így után majd lehet, hogy visszatérnek az eredeti gyökerekhez.
5: És akkor hova térhetünk vissza? Akár Artétum, Peterson, vagy...
6: Hát a blues az mindenféleképpen benne kell, hogy legyen. De az ilyen hagyomány, igen. Nem tudom, Peterson, hát tudom, lehet, hogy
5: visszatérnek. Hát a swing korszak, mondjuk.
6: Nem tudom, annyira nem vagyok szakértője, de például aki most kint, ugye híres lett a Botos Robi Kanadában, itthon volt, játszott, teljesen érthetően, tehát teljesen normálisan játszik, tehát nem modernkedik, meg nem tud úgy is, de nem, hanem teljesen normálisan játszott, gondolkodva, ízlésesen, tehát mint a régiek. Szóval nem nem kezdett el szaladgálni, nem kezdett el modemkedni, csak egyszerűen nagyon jó minden, a billentés, a harmonizáció, az idő, minden nagyon jó. A hangok, minden. Tehát annyira nem, én nem vagyok annyira mérvadó, hogy most hogy én megmondjam, hogy mi a jó, mondjuk nem is, hogy mi a jó, hogy mi lesz a jövő, annyira nem értek hozzá, de érdekes, hogy ő úgy futott be, hogy normálisan zongorázik, tehát nem kamuzik, nem ezek a ezek. Tudod?
5: Ha már a jazzzene jövőjéről beszélünk, akkor beszéljünk a fiadról is, hiszen ő is jazzzongorista.
6: Ő nem csak jazzzongorist, ő tényleg ő mindenevő, mindent zongorázik. Tényleg ő az, aki a vendéglátótól a színpadi zenék mindent, klasszikus, mindent tud zongorázni. Hát nincs könnyű dolga, mert ez nem elég, hogy valaki jól zongorázik, vagy kármit jól csinál, kell hozzá ismerettség, valaki, ha legyen, aki tud helyezkedni, aki szeret emberekkel találkozni, vagy szóval egyébként kicsit visszahúzódva, nem olyan, hogy elmegy minden és haverkodik, mert úgy sokkal könnyebb, tudod. Másik meg, hogy túl egyenes, tehát valami a szívén, az a száján, most ez sem mindig jó, mert akkor az sem jó. Tehát én mindig mondom, legyél diplomatikus, mondjál meg, és hiába jó zongorista, kevesebbet játszik, mint most, bocsánat, akik nem jók. Szóval nem csak azon múlik, sőt.
5: Szóval sok minden kell ahhoz, hogy valaki egy befutott művész legyen. Mi kell szerinted ehhez?
6: Mai világban mondjuk stílustól függetlenül?
5: Igen.
6: Először nagyon jó játszani, jobban, mint a többiek.
5: Ez feltétel?
6: Ez feltétel. Uh-huh. De vannak kivételek, bocsánat. Akkor ne legyen feltétel. Csak az én szememben feltétel. Jó, beszéljen nyelveket, jól nézzen ki, és legyenek kapcsolatai. Meg szerintem nagyon fontos, hogy ne legyen kis hitű, tehát kicsit elegánsan kell ezt kezelni. Tehát amikor mi találkoztunk ezekkel a nagy menedzserekkel, meg soha nem beszéltünk a pénzről, egy jó tanácsról, nem, mindig csak a művészetről kell beszélni. A pénzről nem szabad beszélni. Azt majd elintézi a menedzser, az a dolga. Nem a zenész dolga, hogy kialkudja a fizetést. Már ilyen szinten, tudod, van, aki úgy kezd, és akkor mennyit kapok, de akkor nem már kész van. Nem.
5: Manapság szerinted vannak még olyan menedzserek, mint régebben? Nem fontosabb esetleg mai időkben már az önmenedzserés?
6: Hát az nem könnyű, de lehet, hogy jobban járnának, nem tudom, de sajnos akik itt Magyarországon menedzsernek vallják magukat, azok igazából nem azok, mert csak bizonyos stílusokat tudnak eladni, és megmondják neked, hogy mit csinálj, mert azt ő el tudja adni, most mondjuk akármilyen stílust, amit te nem szeretsz, vagy nem is tudod, mert ő azt, hát akkor ő azt tudja eladni, akkor neked kell azt csinálni, de te nem akarod azt csinálni. Adj el azt, amit te képviselsz. Szóval ez nem menedzserelés. Úgy könnyű, hogy most én a könnyű zenét tudom eladni, vagy a popot, és akkor rákényszerítek valakit, hogy akkor csinálja popos dolgokat. Akkor nem az a profil. Egy igazi menedzser az elad téged, úgy, ahogy vagy, amit csinálsz, ő megtalálja rá a piacot, szerintem. Legalábbis akikkel mi dolgoztunk, azok így csinálták. Rá lehet adni egy ugyanannak a menedzsernek, tehát aki nekünk volt az egyik menedzserünk, az a Columbia Artisnak volt az európai igazgatója, egyébként zongora művész volt, és nála a Bocelli volt, a Csecsini, a Bartolucci, a New York filharmonikusok, a Volodos, Arkadi Volodos, és a Robi Lakatos. És az elég különböző dolgok, és ő mindent eladta. Jó, könnyű volt a Volodos könyvelni, meg a Bocsánit, de minket is eladott, úgyhogy szóval szerintem ilyen egy igazi menedzser.
5: Én azt gondolom, hogy a következő kérdés az esetedben egy rendkívül nehéz kérdés, hiszen neked annyira szerteágazó a zenei érdeklődésed, stílusod, amit játszol, amit komponálsz, hogy nyilván nem egyszerű ez a kérdés. De mégis azért megpróbálkozok vele, hogy ha egy lakatlan szigetre vinnének és 5 albumot, 5 zenét, CD-t, bakkeritet vihetnél magaddal, akkor mi lenne az az 5? Nyilván úgy is kérdezhetném, hogy mik voltak azok a legmeghatározóbb zeneművek, amik hatással voltak rád az életedben?
6: Hát sok volt, szerintem sokkal több, mint 5.
5: Igen.
6: De ez nagyon nehéz kérdés. Bach biztos lenne benne, Kígyeret is lenne benne.
5: Bach érdekelne, hogy micsoda? Zenekari mű, zongora mű esetleg?
6: Hát inkább a zongora műveit is, mert nem annyira nem.
5: És az fontos, hogy kivel? Ki lenne az előadó?
6: Az fontos. Igen. Ja, valószínűleg a Glenn Gould-dal vinnék egy lemezt, de vannak még mások is, akik nagyon jól játsszák. De azokat lehet, hogy nem is ismerem. Szóval, hát nehéz. George Chopin-t is visznék szerintem.
5: És azt ki játsza?
6: Talán a Kiss-in. Nem vagyok benne biztos. De hát egyiktől ez tetszik, a másiktől azt tetszik.
5: Igen.
6: Nehéz. Hát vigyünk, ez egy jó kis cigány zenét is fogunk, ha mondjuk egy régi jó járókat vagy valakit.
5: Tehát ez azért nem maradhat ki természetesen.
6: Az nem maradhat ki. És akkor már az utolsó mi lenne? Hát lehet, hogy Kodály.
5: Mit szeretsz tőle? Melyik a kedvenced, amit bármikor tudnál

0: Az életéről, zeneszerzés és hangszerelés kihívásairól, valamint a tanítás szépségeiről. Tartsanak velünk jövő héten is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100 font 3 rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. A rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánságshow. A 100.3 rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: A fővárosi rendőrök őrizetbe vettek egy férfit, aki Kőbányán bicikliket, Zuglóban pedig két rollert lopott el, írja a rendőrség. Az adatok szerint augusztus 6-án éjjel egy férfi berúgta egy kőbányai társasház kapuját, majd az udvarról elvitt egy biciklit. Aznap egy közeli társasház udvarára is bemászott a kerítésen át, és a ruhaszárítóról egy törölközőt és egy fürdőruhát is magához vett. A gyanú szerint a férfi előző nap egy zuglói családi ház udvarára szintén a kerítést átmászva jutott be, majd a melléki épületből két elektromos rollert vitt magával. A kőbányai nyomozó két másik kerékpár ellopásával is összefüggésbe hozták őt, amelyeket korábban a 10. kerületből emelt el. A zuglói és a 4 kőbányai lopással összesen 1 millió forintos kárt okozott. A Nemzeti Adó és Vámhivataltól származó adatok alapján országosan 4%-ot tett ki 2025-ben a külföldi állampolgárok aránya a lakásvásárlókon belül. Budapesten a lakásvásárlók 5,5%-a volt 2025-ben külföldi állampolgár, ám bizonyos kerületekben, így a 6, 7, 8 és 9. kerületben a külföldiek lakásvásárlása már elérte a 13,2%-ot. Ez utóbbin belül a kínai és vietnámi állampolgárok aránya rendre 3,5% és 0,8% volt. Valamelyest kiemelkedett még a pesti belső kerületekben az izraeli, a török, az orosz és a francia állampolgárok aránya. Sűrített menetrenddel, nagyobb kapacitású szerelvényekkel és éjszakai bagoly vonatokkal készül a MÁV csoport a Strandfesztiválra, valamint az ünnepi hosszú hétvége megnövekedő balatoni forgalmára, közölte Vitézi Dávid a Facebook oldalán. Augusztus 19-e és 22-e között Budapestről óránként indulnak Tópart Express és Balaton Intercity vonatok. Ezekkel a járatokkal Zamárdi megközelítőleg 1 óra 20 perc alatt érhető el a fővárosból. A fesztiválra Szeged, Debrecen, Miskolc és Szolnok felől is közlekednek közvetlen vonatok. A fesztiválozóknak a koncertek után sem kell az utolsó nappali járathoz igazítaniuk a programjukat, Siófokig éjszaka fél óránként, Budapest és Fonyód irányába pedig óránként közlekednek a bagoly vonatok. Siófokon éjszakai helyi buszjáratok segítik a továbbutazást, Veszprém felé pedig csatlakozó éjszakai járatok indulnak. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban, ekkora fogyatkozó hold lenyugvása is észlelhető lesz Magyarországról. A Schwab-hegyi csillagvizsgálóban rendhagyó hajnali programmal készülnek a jelenségre. Bár a jelenség legnagyobb fázisa már a látóhatár alatt következik be, napkelte előtt egy erősen fogyatkozó, narancssárgás hold bukhat le a nyugati horizonton, írja az MTI-hez küldött közleményében a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A közlemény szerint a fogyatkozás 3 óra 24 perckor kezdődik, amikor a hold belép a föld fél árnyékába. A látványosabb részleges szakasz 4 óra 33 perckor indul, ekkor a hold mintegy 12,5 fokos magasságban lesz a nyugati égbolton.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó, a 100.3 rádiódik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, hanem az Istennel való kapcsolatukról fognak beszélni nekünk. Ebben a dologban megismerhetünk egy másfajta életet is, mégpedig amikor a földi életünket letesszük, és valami más vár ránk, valamiben van reménységünk, a mai nap folyamán pedig Kedőn Mátyás az én vendégem, és ő fog mesélni. Szia, Matyi, nagyon örülök, hogy itt vagy.
4: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Na hát neked is van egy érdekes történeted. Szerintem kezdjél el mesélni róla, és aztán, hogyha valamit nem értek, akkor belekérdezek.
4: Jó. Jó, hát én igazából alapjáraton így egy keresztény családba születtem, amúgy Budapest autonóm gyülekezetbe járok. Egész végig igazából születésemtől fogva így körülölelt ez az egész, ha még nem is olyan tudatosan, de kiskoromban is így valaha egy valamiből nem lehetett kizökkenteni, az az, hogy tudtam, hogy Isten létezik, szóval ez egy ilyen alapvető tény volt az én életemben, és így is rendezgettem a kis dolgaimat, ahogyan nyilván, ahogy így tudtam az iskolában, meg mindenhol. De úgy igazán a megtérésemnek az 2013. április 6-a volt, amikor úgy voltam egy Debrecenben egy ifjúsági konferencián, és akkor ott így nagyon érdekes, nagyon erős átélésem volt így az Isten jelenlétével kapcsolatban, és nagyon durva volt az, hogy tudtam, hogy van Isten, és tudtam, hogy mi ez az egész, de még nem éreztem. Még nem volt a szívembe semmi tapasztalat. És akkor azon a konferencián volt az, hogy így átkattant valami, hogy megéreztem azt, hogy így megérintett az Úr, és aztán a másnap, a konferencia után a gyülekezetben, amikor kérdezték, hogy akkor szeretne valaki kijönni és átadni az életét Istennek, akkor én így feltettem a kezem, és ott az is nagyon érdekes volt, mert ott imádkoztak értem elől a vezetők, és én évek óta nem sírtam ott, mert hogy abban az időszakban előtte, de amikor így imádkoztak értem, akkor így egyszerűen így nem is, de nagyon furcsa volt az érzés alapjáraton, mint hogyha ha így örömből sírnék, és tényleg az, hogy elkezdtem ott sírni, és ez azért nekem ez azért ilyen nagy dolog, mert tényleg előtte így nem nagyon sírtam semmin, és akkor itt most volt egy ima, így megérintett az Úr, így teljes örömből tudtam sírni, nagyon-nagyon jó volt. És akkor éreztem, hogy így fú, ha változnak meg a dolgok, egy kicsikét így lenyugodott a lelkem minden dolognak kapcsolatban. Alapvetően sem voltam egy ilyen erőszakos ember, meg én nem úgy nagyon vidám, habitusú srác vagyok, de hogy így akkor azután úgy még jobban így bejött az életembe a türelem, a békesség, minden ilyen pozitív dolog, és akkor ugye ez április volt, teltek a hónapok, és akkor volt egy gyülekezeti tábor, ahol bemerítkeztem. Kérdezték, hogy szeretne valaki bemerítkezni, én feltettem a kezem, mert addig már azért így utána néztem ezeknek a dolgoknak, így olvasgattam ezekről, hogy ez így hogy van, és akkor egy csütörtöki napon a táborban, június valamikor, amikor bemerítkeztem, utána rögtön volt egy olyan alkalom, egy esti gyülekezeti alkalom, ahol volt így a Szent Szellem keresztség is, és akkor ilyen nagyon na hát az, így ámblok, mint a Szent Szellem, így alapjáraton semmit, tényleg semmit nem tudtam róla, és nem tudtam az, hogy ez milyen, hogy így, hogy ez, hogy, na hát, hogy az a java lényegében ennek az egésznek, és akkor így ment az alkalom, és akkor ugyanígy mondták, hogy szeretne valaki most így betöltekezni Szent Szellemre, és akkor én így feltettem a kezem, mert nagyon ki akartam próbálni, mert ha már csak a megtérés és az utáni ima ekkora élmény volt, hát akkor milyen durva lesz majd ez. És akkor így kisra szoktam, voltam 13, kisra szoktam, és akkor így egyszer csak így imádkoztak értem, és akkor így bum, mint hogyha elvágtak volna mindent, így teljesen fú, nagyon erősen megérintett az Úr, és az egy tényleg egy felejthetetlen élmény volt számomra. Ja. Igen. Aztán, amúgy nagyon érdekes, mert ugye megtörténtek ezek a dolgok, és akkor ez azt hiszem, hú, 7. vagy 8. volt, és akkor utána mentem tovább középsuliba, és a középsuli 9. évében emlékszem, hogy nagyon durván így rákaptam az evangelizációra, meg ezekre a dolgokra, így tényleg így híresztelni az igét, ilyen korlátok, meg ilyen limitek nélkül, és tényleg fűnek fának mindenkinek, amikor voltam az utcán, mondtam, akinek úgy éreztem, hogy hozzá most oda megyek, elmondtam neki az evangéliumot, sokszor kaptam erős ilyen visszautasításokat, de nagyon sokszor olyan dolgok meg csodák történtek, hogy csak én is néztem. És fú, az egy nagyon, nagyon komoly, nagyon felfele ívelő időszak volt az életemben, és azóta is lényegében így ez így megy felfelé. És nagyon érdekes, mert fú, hát mesélek egy-két dolgot így az evangelizálásról, most ezt érzem nagyon fontosnak, hogy alapjáraton szerintem 2022-ben hát amilyen nézetek, meg amilyen ilyen irányokat az emberek vallanak, egyáltalán nem gáz az, hogyha egy ember azt mondja, hogy figyelj, én hiszek Istenbe és Jézusba, és hiszek a Szent Szellembe. Szerintem ezt ugyanúgy, hogy ugyanolyan bátran fel lehet vállalni, mint bárki így ilyen világi nézetekből bármit. És nagyon érdekes, mert tényleg, amikor nagyon durva megtapasztalások voltak így az utcán, amikor járkáltunk, volt, hogy így gyülekezet szinten szerveztünk csapatokat, például a Deák térre, meg így lényegében minden, van, amikor csak úgy egy haverommal mentünk ki, meg ilyenek, és nagyon sokszor, én például nagyon szeretem azt, amikor így a gyógyulástól, amikor így az emberek így meggyógyulnak, és ezzel elég sokat foglalkoztam, meg így erre nagyon rá vagyok állva a hitben. És számtalan olyan volt, hogy például volt egy ilyen, hogy egy hölgy ott ült a Deák téri szökőkút mellett, és akkor oda mentünk hozzájuk, egy párjával volt, így nulláról, hogy na, sziasztok, szeretnénk valamit mondani, és akkor elmondtuk az evangéliumot, és így mondtuk, hogy van-e bármi, kérdeztem, hogy van-e bármi betegség, vagy valamilyen rendellenesség bennük, amit így szeretnének, hogy vége legyen. És akkor egy csajszín mondta, hogy igen, neki van egy ilyen csomó a hátán, és hogy azt utálja, és hogy nem tudja nem csinálni. És akkor mondta neki, hogy jó, akkor imádkozunk érte. És akkor rátettem a kezemet, megparancsoltam lényegében ennek a csomónak, hogy tűnjön el Jézus nevébe, és szó szerint a kezem alól kiment, szóval így ott volt a kezem, és akkor egyszer csak így éreztem, hogy így kiment a hátáról az a csomó, és ő is úgy volt teljesen, a nő meg se tudott szólalni, mondta, hogy nincs ott az a cucc, és ő rettenetesen hálás, és hogy ez elképesztő, és egy számtalan ilyen sztori volt igazándiból, meg tényleg ilyen, hát nem is tudom, mindegy, az a lényeg, hogy nagyon-nagyon sok ilyen merészebb dolgot is csináltunk, például felálltunk a vonat közepén, és akkor ott elkezdtük így üvölteni az evangéliumot, meg ilyenek, szóval volt egy ilyen időszak, amikor ebben így nagyon, nagyon benne voltunk, úgyhogy igen, így első körben így dióiban, ja, ennyi.
3: Beszéltél megtérésről, beszéltél bemerítkezésről, és beszéltél a Szent Szellem keresztségéről. Ezek mit jelentenek? Tehát kezdjük először a megtéréssel. Ez mi? Mi az a megtérés?
4: Igazából a megtérést én úgy tudnám definiálni, hogy a megtérés az egy olyan dolog, amikor az ember rádöbben, hogy fú, van egy nálam magasabb dolog az életemben, aki szeret. És akkor így lényegében, mintha a megtérés előtt az ember mondjuk előre nézne, és jobb oldalán ott van Isten, de nem néz rá, a megtérés után meg odafordul Istenhez, és akkor így lényegében már ránézve tölti az életét. Szóval egy felismerés, hogy Isten létezik. Ez szerintem a megtérés. A bemerítkezés, a bemerítkezéssel lényegében ez egy szimbolikus dolog, ez úgy néz ki, hogy ezzel azt szimbolizálja az ember, hogy amikor a víz alá merül, és visszajön, akkor ott hagyja kvázi a víz alatt, de most ennek egy szellemi háttere van igazából, ott hagyja az óembert, a régi dolgokat az életéből, az ilyen rossz szokásokat, és akkor így lényegében kinyilvánítja azt, hogy én az úré vagyok. És ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor, mint az ilyen propagandafilm, vagy valami, hogy akkor az én lelkemet most eladtam az Istennek, vagy valami, nem, ez egy teljesen normális és jó dolog, és ezek olyan dolgok, amik ez a bemerítkezés, meg a megtérés is, hogy ezután az embernek az élete az folyamatosan ível felfelé.
3: És, de akkor ez a bemerítkezés, az lényegében az első lépésnek a bemutatása.
4: Így
3: tehát első körben ugye megtérsz, megismered Istent, és akkor a bemerítkezéssel pedig azzal jelképesen bemutatod azt, hogy te megismerted?
4: Igen, így van, meg azt írja a Biblia, ugye, hogy ahhoz, hogy az ember, mert hogy az üdvösséghez, az kell, hogy az ember bemerítkezzen, és hogy higgye azt, hogy Jézus az Úr, és hogy Isten maga Isten. És nem tudom, lehet, ha vagy most hallgatóid közöttünk, aki ezt így még nem ismered, de hogy így most ez így érdekel, akkor csak szeretném leszögezni, meg így ezt így kijelenteni, hogy a megtérés nem jár szabályokkal, plusz szabályokkal. Szóval amikor az ember megtér és Istenhez tér, akkor az nem arról szól, hogy akkor hirtelen remete leszek, és akkor így mindent hátrahagyok, és akkor senki nem érdekel, én elvonulok valahova, és akkor ott úgy egyedül, ott magányosan el vagyok az Úrral. Ez nagyon nem így működik, és Isten ezt szerintem kifejezetten nem is akarja, hanem ez ilyenkor lesz az ember igazán szabad, mert rájön arra, hogy fú, nekem van egy Istenem, és akkor vele élni tökéletes, És ami szabályok vannak ezek mellett, amiket itt behozott az emberiség, az tényleg, az egy emberi dolog. Szóval az Istennel szabadságban lehet megtérés után élni. Ja, ez fontosnak találom, hogy ez le legyen szögezve.
3: Ezt nagyon fontosnak találom én is, és beszéltél a Szentlélek keresztségéről is, ez mit jelent?
4: Igen, ugye van az Atya, Fiú, Szent Szellem, vagy Szentlélek, ez a Szent Háromság, ez lényegében ők mindhárman egyek, de hogy megkülönböztetjük őket így személyre. És az van, hogy a Szent Szellem, ő lényegében az ember és Isten közötti csatorna. És szóval, hogy a Szent Szellem kijelent nekünk dolgokat, esetleg amiket így, vagy nem esetleg, hanem tényleg kijelent nekünk folyamatosan dolgokat, amiket az Atya mond, és a lényegében a még az ezelőtti lépés, a bemerítkezés készíti fel így az embernek a szellemét, meg a testét, hogy befogadja így a Szent Szellemet. És hát ez egy, úgy képzeljük el, mintha mellénk állítanának egy segítőtársat folyamatosan. És szóval tényleg az a jó a Szent Szellemben, hogy a jelenléte az szinte kézzelfogható. Szóval olyan dolgokat könnyít meg az életbe, meg annyi mindent mond és segít nekünk, hogy teljesen más vele élni, mint nélküle. És az van, hogy ezt nagyon nehéz elmagyarázni, mert ezt most így kb. Le tudom írni szavakba, de ameddig az ember nem érzi, addig ezek csak szavak. Úgyhogy igen.
3: Egyébként ezt a döntést, ahogy meghoztad, ez lényegében az elején mondtad, hogy te keresztény családban nőttél föl, de azon hamar túlestünk. A gyermekkorod az milyen volt? Mondjuk tényleg ilyen egész kicsi korban milyen volt az Isten képe? Tehát hogy nőttél fel? Mit él át egy olyan gyerek, aki keresztény családban nő föl? Egyébként volt rajtad családi nyomás, és nem is volt más választásod, mint a megtérés?
4: Ezek jó kérdések, amúgy ezek fontos kérdések. Úgy van ez, hogy én nálam ez úgy, hála az égnek, nekem iszonyatosan jó gyerekkorom volt, és nagyon-nagyon tényleg szerettek a szüleim, és szeretnek a szüleim, és próbálták úgy behozni Istent a gyerekkoromba, hogy tényleg ne legyen az, hogy erőszak. Egy gram nyomás se helyeztek rám, semmit az égvilágon. Minden, ami döntésem volt, azt azért hoztam meg, mert láttam, hogy jó. Magyarul nem az volt, hogy fiam, hogy csak is Istent kövesd, és ha nem térsz meg, akkor jól elverünk, vagy valami. Semmi ilyesmi, hanem ők bemutatták nekem, hogy milyen Istennel élni. Nekem ez megtetszett, és én ezt választottam. És igen, viszont nyilván ennek van, szóval van amikor van annak negatívuma is, amikor egy ember keresztény családban nő fel, szóval vannak rossz példák is. Hál' Istennek az enyém nem ilyen volt, de hogy van ez a jelenség, hogy átmegy erőszakba az egész, és akkor muszáj így meg úgy csinálod, mert akkor baj lesz, meg hogy az Úr nem szeret, meg ilyen hülyeségeket nem mondtak nekem a szüleim, hál' Istennek. Szóval az ő részükről semmilyen nyomás nem volt rajtam. Az, hogy a gyerekkoromban ez hogyan alakult, meg hogy hogyan jött be Isten így a gyerekkoromban, vagy milyen volt az Isten képem, azt igazából tényleg, ahogy mondtam is, hogy csak annyiban tudom így leírni, hogy nem tudtam, vagy nem ismertem személyesen az Urat, nyilván ilyen mit tudom, hogy attól a kortól, amikor megjött az eszem, egészen mit tudom, ilyen 11-12 éves koromig nem tudtam, hogy ki az Isten, csak tényleg azt tudtam, hogy van. És de ebből meg nem lehetett volna kizökkenteni, szóval próbáltak régen meg minden, de egyszerűen ez így valahogy, ez volt az alap a szívemben, és ez így mutatkozott meg, hogy mivel láttam a szüleimnél, és ez van kiskorom óta ezt az információt így hordoztam, hogy igazából Isten van, ezért nem volt kérdés számomra, és teljesen jól éltem vele, és aztán így valami, tudod, egy olyan feltétel nélkül ilyen meggyőződés volt bennem, amit semmi bizonyíték nem tudott alátámasztani, de mégis éreztem, hogy ez jó, és hogy van. És tényleg ésszel nem fogtam fel, de úgy a szellemben meg úgy szívbe éreztem, hogy létezik.
3: Gyülekezetben jártál akkor is, gyermekkorban?
4: Aha, igen, jártunk gyülekezetben, ugyanígy a BPA-ban, én születésem óta oda járok, és hát nyilván azért kiskorban úgy van így a gyüli bejárás, hogy bemegyünk, és akkor ott gyerek szól, és akkor ott bulizunk, meg minden, szóval az a része is nagyon jó volt, hogy alapjártan, amikor elmentünk gyülekezetbe, akkor már kiskorban is egy jó érzés társult hozzá a fejembe, és akkor így mondom, gyülekezet, és akkor tudod, ez így összeköti főleg a gyerek agyi fejbe, hogy gyülekezet jó, a gyülekezet ben Istenről van szó, akkor Isten is jó. És így volt bennem ez az egész. Akkor is.
3: Mert hogy jól érezted magadat a gyerekszolgálatban. Uh-huh. Ugye a gyerekszolgálat az azt jelenti, hogy a felnőttek kint megtartják az Isten tiszteletet, és azért, hogy ők ezt zavartalanul tudják tenni, a gyerekeket külön viszik, és ott kvázi mint egy óvoda úgy foglalkoznak velük. Ugye van kézműves foglalkozás, meg történeteket tanulnak, csak nem mesét olvasnak nekik, hanem a Bibliából olvasnak valamit.
4: Igen, igen. Ez olyasmi, mint amikor vannak ilyen boltok, ahol bemész vásárolni, és addig le tudod adni a gyereket egy ilyen kis játszóházba. Ez is majd, hogy nem ilyen, hogy ment a gyülekezet, és akkor addig ott volt a gyerekszoli, ahol, ahogy mondtad, így mentek igazából így a bibliai történetek, és az a jó, hogy az se fogták ilyen borzasztóan keményen, hanem ott is úgy volt ez az egész, hogy akkor valami tényleg így játékosan megfogjuk az igét, de utána meg nyugodtan szabad foglalkozás, játszunk egymással, mászkáljunk, stb. Szóval az is ilyen teljesen laza volt, és ezért is tetszett ennyire, szerintem.
3: Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket, most egy kicsit elmegyünk zenélni, aztán továbbra fog mesélni nekünk Mátyás, ugyanis még jó pár kérdésem van, és szerintem egy jó kis ízelítőt kaptunk ezekből a dolgokból, úgyhogy érdemes velünk maradni.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, keresztészség. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, és a mai nap folyamán Mátyás volt az én vendégem, aki az előző negyed órában bemutatta nekünk, hogy igen, ő megtért, ő bemerítkezett, ő vette a Szentlélek keresztségét is, és ott fejeztük be, Mátyás, hogy a gyermekkorodnál maradtunk, hogy ugye foglalkoztak veled elég sokat a gyerekszolgálatban, és hogy ott tanultatok bibliai történeteket. Van kifejezetten valami gyermektörténet, ami onnan maradt meg benned, hogy igen, ott tanultál egy bibliai történetet, és az hatással volt az életedre?
4: Hát ugye nyilván a majdnem a legalapabb sztori, az a Dávid és a Góliát, az nagyon megmaradt, meg amikor Mózes ketté választott a Vöröstengert, az is nagyon megmaradt, meg voltak ilyen nagyon jó ábrázolások, amikor ugye éjjel a tűzoszlop vezette őket, reggel pedig ez a felhő, vagy ilyen tornádoszlop, azok is nagyon-nagyon jól meg voltak animálva igazából, ezek maradtak meg úgy lényegében, mert hát ezek azok a sztorik, amiket így a gyerekek így be tudna fogadni, meg amikor ugye a bárányokat meg akarják adni a medvék oroszlának is, hogy Dávid széttépi őket, mit tudom én, azok is ilyen finoman, de hogy tök jól le voltak ábrázolva, rajzolva, és azok is nagyon tetszettek. Szóval így inkább a ilyen ószövetségi történetekből maradtak meg gyerekkoromban sztorik, amik így megvoltak rajzolva, és akkor így ennyi a.
3: És akkor azért, mert ott jól érezted magad, gondolom voltak barátok, meg jó fej volt maga a vezető is, ezért, mivel ott jó volt, így kötötted össze azt, hogy Isten jó, és ez volt a te Isten kép egy gyermekkorban, hogy Isten jó. Aztán, hogyan haladtál? Tehát, hogy gyerekszülőben nem tudom, hány éves korig vannak? Hány éves korig voltál ott?
4: Hát ez amúgy jó kérdés. Hát ez nem 10 max. De az már tényleg a teteje, szerintem.
3: És utána már kimentél a felnőttekhez?
4: Aha, utána kezdett el így igazából érdekelni ez, hogy most amúgy miért is vagyunk itt? Mert hogy tudtam, hogy jó, hogy van az Isten, de hogy akkor most ez mi? Úgy valójában. És néha volt, emlékszem, hogy a gyerekszoliból néha-néha egy ilyen fél órákra bementünk a dicséretre, a zenére. És emlékszem, hogy fú, tökre megtetszett meg így, meg úgy voltam, hogy azt, ez tök jó, meg hogy így jól éreztem magam közben. Nem volt semmi komoly megtapasztalásom még akkor, de éreztem, hogy ez jó. És akkor ez egy ilyen 11-12 éves koromban kezdtem így tényleg úgy érdeklődni, hogy be is ülni rendesen az alkalomra, legalábbis a dics részére, és akkor utána ugyan volt a 13 éves koromban ez a megtérés.
3: Mit jelent az, hogy dics rész?
4: Dics, bocsánat, a dicséret, az amikor az Isten dicsérjük hangszerekkel. Igazából ezek ilyen dicsőítő dalok. Ja, lényegében ilyen a hálánkat és így az örömünket fejezzük ki az Úrnak dalokban. És
3: ez a része tetszett neked, tehát ezekre ültél be.
4: Így van, ezek nagyon tetszettek, meg hát nyilván ezek azért így befogadhatóak a gyerekek számára. És akkor mindeközben azért...
3: Meg akkor ez egy ilyen minőségi zene volt, egy teljes...
4: Ja, banda, igen, ugye? Ezt mondod. Ez nem olyan, hogy akkor így beülünk, és akkor mindenki csöndbe énekel, és akkor vannak ilyen gregórián énekek, meg ilyesmi, hanem semmi, minden rendes ilyen big bandes felállás lényegében, minden dob, basszus, gitár, akusztikus.
3: Csak azért volt ennyire szimpatikus neked ez a dolog.
4: Így van, igen, meg azért is, mert hogy én amúgy dobolok lassan egy nem tudom, tizenvalahány éve, és akkor ugye azért ott jó volt, így néztem a dobosokat mindig, amikor doboltak, így az nagyon tetszett, és akkor ebből kifolyólag amúgy, mert hogy ennyire tetszett a dics, meg amúgy nagyon szerettem alapjáraton nyilván körülölelte a zene, mert ugye az összes családtagom zenész, szóval mindenki, mi egy ilyen zenész család vagyunk, és akkor így megalakult a BPA-nak az IFI csapata, az ifjúsági dicsőítő csapata. Szóval olyan, mint a rendes gyülekezetben a rendes zenész csapat, csak hogy kisebbek voltunk, ugye IFIK, és akkor így mi is csináltunk egy ilyen saját csapatot.
3: Ennek mi volt az útja? Mert ez nyilván egy folyamat, hogy így Isten a szívedre helyezi ezt. Hogyan álltatok össze? Hogyan jött ez egyáltalán? És hogy vittétek a vezetők elé? Vagy a vezetők értek meg titeket? Vagy hogy történt ez?
4: Hát amúgy ez ilyen elég adhok jellegű volt, mert úgy volt, hogy alapjáraton először csak a zongorista, én, egy elektromos gitár és egy basszus gitár álltunk össze, és csak lejártunk a Gyülinek, van egy ilyen kis pincéje, és akkor ott voltak ilyen hangszerek, és akkor lejártunk ilyen autodidakta módon csak próbálni, elpróbáltuk a számokat, készülgettünk rá, meg minden, és akkor így egyszer csak szóltunk ilyen fiatalabb énekeseknek, akik ott vannak, énekeseknek, ja, igen, még szintis srácot is kerestünk, és akkor ez így épült magába, de amúgy nem is közvetítettük így ezt nagyon a vezetőségnek, mert tényleg csak az volt, hogy lejártunk zenélni, dicsezni. És akkor utána így az vezetők is észrevették, hogy van ez a dolog, és tökre örültek neki, meg nagyon tetszett nekik, és akkor egyszer volt egy ilyen, hogy volt egy ifjúsági tábor, lementünk, és akkor ott lett egy ilyen koncepció, így kialakult, hogy hallották, hogy így összejárunk, meg minden, hogy vezetnénk-e egész héten az esti, meg a reggeli alkalmakat így dicséretben, és akkor így elvállaltuk persze, és nagyon jól sült el, megtanultuk a számokat, eljátszottuk, mindenkinek nagyon tetszett, és akkor ezután jött az, hogy a vezetőség is mondta, hogy akkor az IFI tábor után az egyik alkalmat azt vigyük már mi a gyülekezetben, szóval zenével mi vezessük a gyülekezetet, és...
3: Mármint ez nem az ifjúsági alkalom volt, hanem egy vasárnapi istentisztelet, ahol az egész gyülekezet ott volt.
4: Így van, igen. Szóval egy rendes reggeli vasárnap ilyen nagy alkalmat, hogy vigyünk el mi is, és akkor ez így alakult ki lényegében, és akkor onnantól alakult meg a BPA BPA IFI dics.
3: Igen, nagyon, nagyon örülünk neki, hogy a BPA dics megalakult. Aztán hogyan haladt tovább az életetek? Mert nyilván, tehát hogy lezajlott ez a vasárnapi istentisztelet, milyen érzés volt neked akkor ott a dob mögött ülni?
4: Jó volt amúgy, nagyon fú, ott nagyon finoman játszottam még, szóval így nagyon alig simogattam csak a dobokat, mert nem nagyon tudtam belőni, hogy itt milyen hangerővel, meg ilyesmi, szóval az még egy nagyon feeling volt, azért az első alkalom így a Gyüli előtt, meg ott nagyon izgultunk, de utána már egészen így belejöttünk, meg belebátorodtunk, meg tényleg nagyon, nagyon sokat segítettek a dobos kollégák is, hogy ez, hogy nyugodtan doboljak, hangosabban, stb., így úgy üssem, meg stb. Uh-huh. És akkor így ez így haladt tovább. Aztán igazából ilyen külsős helyek is megkértek minket, hogy tudnánk-e esetleg menni hozzájuk egy ilyen kis konferenciára, vagy valahova így ugyanígy dicsezni. Szóval így elkezdtek így külsős emberek is hívni minket. Az nagyon jó volt, és akkor így ez így szépen folytatódott. Így haladt ez a része.
3: Milyen stílusban zenéltek?
4: Hát, amúgy nagyon vegyes, mert vannak ilyen funkisabb, latinosabb, meg ilyen rockosabb számok is, amiket megtanulunk, és nagyon, hát ja, nagyon színes a paletta ebből a szempontból.
3: Hogy zajlanak az ilyen próbák, hogy kell elképzelni? Megérkeztek, és akkor úgy, mint a többi zenekar, mit tudom én, lecsúszik egy pár ital, aztán megy a zenélés, vagy ez hogyan működik, mit egy ilyen dicsőítő csapatnál, hogy néz ki egy próba?
4: Hát úgy néz ki egy próba igazából, hogy megérkezünk, kipakoljuk a hangszert, ugye behangoljuk, stb. Megütögetem, bemelegítek, meg ilyenek, a többiek ráhangolnak a zongorára, és akkor utána így amikor mindenki így megcsinálta a maga dolgát, akkor utána így lenyugszunk egy kicsit, imádkozunk egyet, és akkor elkezdjük a próbát. Így, amúgy teljesen ugyanúgy néz ki, mint egy bármilyen külsős ilyen próba. Szóval, hogy leülünk, elejétől végig megnézzük a számokat, eljátsszuk egyszer, megnézzük, hogy mi a rossz, azokat átbeszéljük, újra eljátsszuk, és akkor aztán ezeket lefixáljuk, felvesszük esetleg, és akkor megyünk tovább a következő számra. Igen, amúgy ennek is vannak szintjei, van, amikor úgy van, hogy csak simán úgy metronom nélkül, meg mindenféle ilyen backing track nélkül játszunk, de most például van egy olyan csapat, amiben így vagyok, ahol rendesen azon, hogy van metronom, van a backing track az amúgy az, hogy vannak ilyen kiegészítő elektronikus hangszínek, amik mennek a háttérbe, de nem ember játsza, hanem a gépről megy. És akkor az egy ilyen nagyon profi megmozdulás, és akkor így ott tényleg az van, hogy kigyúrt hangszínek, rendesen felépített tematika, és akkor az alapján végigmegyünk, eljátsszuk, és akkor kész, haladunk tovább. Szóval igazából teljesen ugyanúgy működik, mint egy bármilyen próba, azon kívül, hogy tényleg nem itt nem szükséges az, hogy most jó, most letoljak előtte két sört, vagy valami, hanem ez ilyen tényleg ezek nélkül mennek le, és kifejezetten hatékony.
3: Aztán ezután most, hogy megkerestek titeket külső helyszínekre, és említettél te egy ifjúsági tábort, amiben ott voltál, mint résztvevő, és ott nagyon megérintett téged az Úr. Most már ezekben a táborban, tehát abban a táborban volt ilyen zene, ugye?
4: Így van.
3: Most már ezekben a táborokban te zenész, te ott vagy, mint zenész, ugye?
4: Igen, így van. Ja, szóval ez az ifjúsági tábor, ez a gyülekezetünknek a tábora volt, és akkor ott már fixen vagyunk így a csapattal.
3: Van egy dolog, amit úgy hívnak, hogy kit, és ebben te részt vettél, veszel. Uh-huh. Erről mesélj nekünk egy kicsit.
4: Jó, a kit, igazából ez a maga a rendes kit, az úgy néz ki, hogy ősszel, meg tavasszal van egy 3 nap, amikor így, ez olyan, mint egy ilyen kis picike tábor, egy ilyen 3 napos tábor, de nem is messze itt Csillebércen, vagy Vázdukán, szóval ilyen közeli helyeken, ahol ott
3: kit. Mit jelent a kit?
4: Kit, keresztény ifjúsági találkozó. Ez egy, és akkor már is mondtam, hogy ez így miből áll, így ilyen keresztény fiatalok összegyűlnek, dicsérjük az orat, imádkozunk, vannak jó programok, játékok, minden, szóval baromira tényleg élvezhető, ilyen emberi az egész, nagyon jó. És ennek van egy ilyen ága, hogy Kit Light. A Kit Light az pedig egy ilyen egyestés alkalom, az minden hónap első vasárnapján szokott lenni, amúgy az áprendezvény térben, téren, úgyhogy bárki, ha szeretné jönni, akkor nyugodtan jöjjön, amúgy Szent István tér 14-15, Újpest, és most inkább az van, hogy ugye itt a pandémia alatt most nem nagyon lehetett ilyen táborozásokat csinálni, ezért csak lényegében Kit Light-ok voltak. Szóval így a Kit Light-ok mentek rendesen, azokat lehetett így megtartani, megszervezni. És hát a Kit Light az maga úgy néz ki, mint tényleg, mint egy ilyen rendes nagy gyülekezeti alkalom, csak itt tényleg a túlnyomó többség, azok fiatalok. És akkor igazából megy a dics. Nagyon sok dicséret van ezeken az alkalmakon, kevesebb a beszéd, és akkor így fú, nagyon laza az egész, nagyon, tényleg nagyon fiatalos, nagyon jó csapatok jönnek, múltkor volt az Agape Worship, az eszméletlen volt, és tényleg ott olyan jól ilyen felszabadultan át lehet élni így az Úrral való kapcsolatot, meg a közösséget, hogy elképesztő. Jó.
3: Én egy ilyen kit találkozón ismertelek meg téged, úgy személyesen. Kit Light-okon vettem részt elég gyakran, egyébként abban az időben. Én a Golgota gyülekezetbe járok, és Esztergomba van egy Új Szövetség nevű gyülekezet, akik a BPA-sokkal testvér gyülekezet, nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápolnak, és szolgálnak együtt, és ugye velünk is, mert egy városból vagyunk, és emlékszem, hogy hívtak gyakran erre a Kit Light-ra, és akkor azokon úgy részt vettem, meg nagyon tetszett. Tehát én is nagyon szeretem ezt a dicsőítést, amikor csak fiatalok együtt dicsérjük az Urat, és ugye nyilván nekem is volt egy csapatom a Golgotában, akikkel vezetem a dicsőítést, és hasonlóképpen, ahogy titeket is, hogy elkezdtek hívni más helyekre is, meg külsős helyszínek, külsős helyek is bevontak ugye a szolgálatba. Ez ugye a mi csapatunkkal is így történt, és Esztergomba ti az Új Szövetség gyülekezetet egy kit találkozón, ezen a három naposon megkértétek, hogy az egyik délután ők vezessék a dicsőítést, és ők meg megkerestek engem, hogy Ármándó, itt van a csapatunk, de azért ez egy picit nagy falat, és mi lenne, ha segítenél nekünk, és akkor én golgotásként besegítettem az Új Szövetség gyülekezetnek, és így kerültem oda a kit találkozóra, és emlékszem, hogy ott vezettük a dicsőítést, és tehát beállt a zenekar, próbáltunk, és akkor rögtön odajöttél hozzám, és te voltál így elsők között a Dáviddal, akik így elkezdtek spanolni velem, barátkozni velem, és ez ilyen nagy dolog volt számomra, mert hogy tényleg senkit nem ismertem, mert ugye teljesen más közeg, teljesen más gyülekezet, teljesen más emberek, nem ismertem senkit szinte közületek, és akkor azt hittem egyébként, megmondom őszintén, naív kis esztergomiként, hogy ez úgy fog kinézni, hogy hát igen, így leszek az esztergomiakkal, párat ismerek, és velük úgy el leszek, aztán ezek a pestiek úgysem fognak barátkozni velem, tudod, ez a vidéki ember a pestire ránéz, és jaj, de beképzeltek ezek a pestiek, tudod. Aztán ti így nagyon barátságosak voltatok, és ezt köszönöm szépen neked. Innen van az ismertségünk, és hát tényleg nagyon, nagyon örülök, hogy akkor megismertelek téged, és hogy kialakult ez a kapcsolatunk, mert hogy utána aztán számíthattam rád én is vasárnap.

0: tovább.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
2: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódik süs felnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
2: Kik voltak az első cigányok? Az első cigány családok, a gazda családok nyomdokain a jászságból érkeztek meg a községbe. A muzsikusok közül Lakatos János 1863-ban, Homoki Aladár 1888-ban Jászberényben született. Lakatos felesége Fehér Borbála 32 éves volt házasságkötésükkor, Tápió Szelei születésű. Dávid gyermekük 1903-ban született, a szintén zenész Farkas B. János 1866-ban Jász Alsó-Szentgyörgyön született, ahogyan Lakatos Géza is 1898-ban. Farkas B. Suki Terészt vette feleségül, aki Jászladányban született 1871-ben. Több muzsikusról tudjuk, hogy már Lajos Mizsén születtek. Kis Ferenc, ismertebb nevén Fercsó, cigány prímás, Hajagos Árpád zenész és Baranyi Márton, cigány muzsikus. Kis Ferenc felesége Patrik Erzsébet Örkényben született, 1902-ben kötöttek házasságot. Az idős muzsikus 1950-ben folyamodott a tanácshoz öregségi segélyért, amit gyorsan ki is utalnak neki. Kis Ferenc zenekarában tanultak a később ismert Csorba és Lakatos zenész családok tagjai. Kovács József Lajos Mizsén született 1870-ben. Felesége Keskeny Mária Jászkarajenőn született 1875-ben. A 19. század utolsó évtizedeiben is érkeztek családok, akik nem jászsági származásúak voltak. Csorba Mihály népzenész Gyónban született 1856-ban, felesége Gazdag Terézia ugyanott 4 évvel később. Csorba Kálmán is Gyónban született 1883-ban,